0: 1-es, 1-es, 1-es, 2-es, 1-es, 2-es, 2-es.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Rózsás Attila vagyok, hallgassátok ti is a Rádió Cafét. Mm-hmm.

0: Elnézést. Elnézést.
1: Nem írsz be menni.
0: MZKT.
1: Tessék.
0: MZKT.
1: Ja. Angolul leci.
2: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
3: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
2: Angolul léci.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát. Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98 Facebookon és Instagramon is.

0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
1: To the beat, to the one, two, take me, take me, take me.

Sziasztok, Reisz Gábor vagyok, ti a Rádió Café 98.0-át hallgatjátok, és hallgassátok tovább.

0: vasárnap van, ugye? Szombat. Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Benyújtotta első alaptörvénymódosító javaslatát a Tisza. Nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor. Folytatódik a napos idő záporokkal. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Lengyelország és Magyarország érdekei egybeesnek, jó lehet politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormány főválasztási sikerét, és hangsúlyozta, Magyar Péter a garancia arra, hogy Magyarország és Lengyelország közösen képviseli majd érdekeit Brüsszelben és egyéb politikai fórumokon. Magyar Péter lengyelországi útja Gdanskban zárult. Találkozott Lech Wałęsa, volt lengyel államfővel, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában, végig sétált a belvárosban, ahol hatalmas tömeg várta. A kormányfő köszönetet mondott a Lengyelországban élő magyaroknak a támogatásért, és úgy fogalmazott, megható, hogy mennyi figyelmet kaptak a majd 1 millió külföldön élő magyar állampolgártól. Benyújtotta első alaptörvénymódosító javaslatát a Tisza párt. A kormánypárt két ciklusban maximalizálná a miniszterelnök mandátumát. Az előterjesztésben az áll, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnök volt. A módosítás 1990. május 2-át jelöli meg kezdő időszaknak, azaz visszamenőleges, így Orbán Viktorra is vonatkozik. A Tisza párt két képviselőjének előterjesztése emellett a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetésére és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyonára is javaslatot tesz. Az országgyűlés a tervek szerint jövő héten ül össze. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmának visszaállítását sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszűnésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézségeket okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú uniós előírások, mint a magyar termelőkre. Az Orbán rendszerrel szembeni magyarországi ellenállás tapasztalatairól rendezte konferenciát Brüsszelben. A 16 év magyar ellenállás című esemény résztvevői a független média, a civil szervezetek és az önkormányzatok szerepét, valamint a rendszer meggyengülésének okait vitatták meg. Jávor Benedek, Budapest Európai Uniós képviseletének vezetője szerint a gazdasági válságok, az uniós források csökkenése és a társadalmi ellenállás együtt gyengítették meg a Fidesz rendszerét. Június 20-án rendezik meg az idei múzeumok éjszakáját országszerte több száz helyszínen. A program idei nagykövete Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró. A kiemelt város pedig Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok és kiállítóhelyek.
2: Időjárás a Rádiókafén.
3: Ma is folytatódik a napos, fátyolfelhős idő. Egy-egy zápor, zivatar a középső területeken alakulhat ki. Napközben több felé megerősödik a szél, reggel 5-15, délután pedig 22-27 fok várható.
2: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádiókafén. Fesztivál.
4: Május 30-a és június 1-e között rendezik meg a Várkert Festet a Várkert Bazárban, ahol koncertek, irodalmi estek, filmvetítések és családi programok várják a látogatókat. Sikota Krisztina, a Várkapitányság vezérigazgató helyettese mesél a részletekről.
5: Idén harmadik alkalommal rendezzük meg a Várkert Festet. Ezzel indítjuk el a nyári programsorozatainkat itt a Várkert Bazárban. Úgyhogy azoknak a programsorozatoknak, amelyeket egyébként nyár folyamán rendszeresen lehet találkozni, azok mindenképpen megjelennek a Várkert Festen. Ilyen például a nyáresti táncházak, ahol nem csak nézni lehet a táncot, hanem táncosok, néptáncosok jönnek, és népzenészek mellett velük lehet együtt táncolni és a táncokat megtanulni. Aztán a Várkert mozi is elindul a Várkert Festen. Két emblematikus filmet lehet majd látni, a Moszkva teret és a Made in Hungáriát, ahova egyébként kutyusokat is lehet hozni. Illetve DJ Meta az a rendszeres fellépő, aki nyár estéken egy nagyon jó hangulatot teremt itt a kertben, ahol valóban a földben ülve lehet piknikezni. De a Várkert Fest az arról is szól, hogy megmutassuk, hogy milyen műfajokban gazdag programjaink vannak itt a Várkert Bazárban. Úgyhogy lesznek ingyenes gyerekprogramok, ahol kézműveskedést vezetik a Várkert Bazár múzeum pedagógusai, lehet majd különböző fajátékokat is kipróbálni, de lesz bábelőadás, gyerektánc, gyerekzenei koncertek, az édesanyáknak, akik kisbabával érkeznek, azoknak a Mama Néz című tematikus séta fogja bemutatni a Várkert Bazárt. Szóval a gyerekeknek tényleg egész napos ingyenes programok állnak majd rendelkezésükre, ahol a családjukkal együtt nem csak szemlélői, hanem ugye maguk is résztvevői és tevékeny résztvevői lehetnek ezeknek a programoknak. Aztán esténként pedig nagy koncertekkel várjuk a hozzánk látogatókat. Fellép majd Kovács Kati, a népzenét képviselik majd Lakatos Mónika és a folk triója, de a színpadon láthatók majd Ripov Raskolnikov és Bugi és Petruska formációja, és úgyhogy rengeteg műfaj megmutatkozik majd a Várkert Festen.
2: Tudomány.
4: Védett, fokozottan védett őshonos növényfajokat bemutató új gyűjtemény nyílt a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében. A Noé bárkája elnevezésű egységet nemrég adták át. Német Anikó igazgató elmondta, 10 éve tervezik egy olyan gyűjtemény létrehozását, amely látogatóbarát módon egy helyen mutatja be azokat az őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajokat, amelyeket évtizedek óta gondoznak a botanikus kertben. A bárka alakú bemutatóhely jól szimbolizálja, hogy valóban mentő akció folyik. Az intenzív emberi beavatkozás és a drasztikus éghajlatváltozás következtében komplett élőhelyek tűnnek el vagy alakulnak át teljesen fajkészletükkel együtt, közölte a szakember. Magyarországon csak nem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt, ezeknek mintegy felét gondozzák botanikus kertekben. A Noé bárkájában 142 fajt ismerhetnek meg a látogatók. A szegedi fűvészkertben neveltek száma ennél magasabb, de eltérő növényzeti igényei miatt számos növény nem kaphatott helyet az új gyűjteményben. Az érdeklődők a növények mellett megismerkedhetnek információs táblákon a magyar és a nemzetközi természetvédelem történetével, és azzal a természetvédelmi munkával is, amely néhány veszélyeztetett faj szaporításával és visszatelepítésével évek óta a fűvészkertben folyik. A bárkát úgy alakították ki, hogy alkalmas legyen szemléletformáló, ismeretterjesztő programok megrendezésére. Szombattól pedig látogatható a Tudós Nők ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő kimagasló tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket. A Partiscum Klub kezdeményezésére létrehozott gyűjteményben 7 kutatónő botanikai témája és ihletésű kerámia szobra látható. Az első női magyar Nobel-díjas Karikó Katalin mellett Banga Ilona biokémikus, Csapody Vera botanikus, Kopasz Mária festő és grafikus művész, Ormos Mária történész, Vollema Mária orvos, biokémikus és Gábor Aranka gyógyszerész. Németh Anikó elmondása szerint a névsort igyekeztek úgy összeállítani, hogy minél több tudományterületet lefedjen, az ösvényt a tervek szerint a jövőben pedig bővítik a szegedi felsőoktatás elmúlt 100 évének meghatározó női tudósainak szobraival.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Kapolcsozás télen-nyáron a Balatonfelvidék egyik legszebb völgyében. Kapolcs olyan varázslatos balatonfelvidéki település, ahol elemi erejű az alkotni vágyás. Művészet, kultúra és természet fonódik össze ezen a Bakony-Alji településen, ahova nem csak hazánk egyik legjelentősebb összművészeti fesztiválja, a Művészetek Völgye idején, de az év bármely szakában érdemes ellátogatni. Köztársasági és miniszterelnökök, Kossuth-díjas zenészek, színészek, írók, költők, rendezők és népművelők, nyugdíjas asszonyszínház és szenegáli törzsi táncosok fordultak meg a völgyben az évek során. Olvasható a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet archívumában. Ezen a helyen van valami felfoghatatlan, ami hozza magával az alkotni vágyást. Elég csak bepillantanunk a kapolcsi Falumalom és Molnárház épületébe, ahol a molnárok egykori világával ismerkedhetünk meg. De megismerhetjük a táj mesterségeit, kézműves hagyományait. Nem messze található Tóth Csaba Kovács műhelye, amely lakóház és múzeum egyben. A 18. századi Kovács műhelyben bepillantást nyerhetünk a mester életébe, előzetes bejelentkezés után pedig megnézhetjük azt is, hogy hogyan élt és dolgozott egy kovács 200 éve. Kapolcson szintén 4 évszakos helyszín a Művészvölgy kúria, amely egész évben teret ad különféle művészeti programoknak és koncerteknek. Érdekesség, hogy a kúria emeletén az Oxo csoport, valamint Horváth Béla magángyűjtő kortárs gyűjteményéből összeállított állandó kiállítás látható. A Művészetek Völgye ideje alatt pedig beszélgetések helyszínéül is szolgál a tér. Mélységek és magasságok az igazán bátraknak. Van egy hely Kapolcs határában, a Bondoróhegy lábánál, ahol mintha megnyílt volna a lábunk alatt a föld, sötét lyuk tátong a fák árnyékában. A Pokolliknak nevezett barlanghoz temérdek anekdota, urbánus legenda fűződik. A török megszállás alatt például Kapolcs teljes lakossága itt húzta meg magát. A mintegy 57 méter hosszú, bazaltban kialakult barlang bejárata széles, beljebb pedig akár egy nagyobb apartmant is vizionálhat az ember. Innen a zöld T-jelzés követve, majd Kapolcson a sárga sávra áttérve túrázzunk el a Királykőig, amely egy kisebb gyerkőcökkel, babákkal is könnyen bejárható szakasz. A mindössze 3 kilométeres menetelés, oda-vissza 6 kilométer jutalma, a lélegzetel állító panoráma a lábunk alatt elterülő településre és a térség csodás tájaira. A nézelődés után induljunk vissza ugyanazon az útvonalon, a sárga sáv és a zöld T-jelzés követve. Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
6: Hát a Jurányi az egy csodálatos. Én nem találkoztam még ehhez hasonló képződménnyel, és valószínűleg nem véletlenül ezt a nevet találták ki maguknak, vagy ezt a meghatározást, hogy inkubátorház, és tényleg az első pillanattól fogva akkor érzik jól magukat, hogyha létre tudnak jönni produkciók. Ők nem valami sikert hajhásznak, ők egyszerűen egy olyan helyet, egy olyan bázist próbálnak megvalósítani, illetve életben tartani, ahol létrejöhetnek dolgok, gondolatok, elképzelések, álmok.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Balázsi Panna vagyok, ez a Tandem, ahol független színházi alkotókkal beszélgetek a Rádiókafén. Mai első vendégünk Fekete Anna látványtervező, több Jurányis előadás vizuális világáért felelős, illetve Bánki Gergely színész, aki az indulástól jelen van a Jurányi életében. Szervusztok!
7: Szia!
6: Hello!
3: Mi az előnye és a hátránya annak, hogy mindketten alkottok időnként akár együtt is?
7: Kezdem a hátránnyal, az gyorsabb, hogy nehéz összeegyeztetni, tehát főleg amióta gyerekünk van, magát az alkotó folyamatot, amikor nem együtt dolgozunk, azt is nagyon nehéz egyeztetni, mint család, a közöset meg pláne nehéz, hiszen akkor kivigyáz a gyerekre, ha mind a ketten dolgozunk. Az előnye pedig szerintem az, hogy organikusan be tud folyni a családi életbe, tehát hogy nem kell külön egyeztetni egy munka megbeszélést, hanem azon mondjuk elkezdünk anyagot keresni, hogy mi fogunk együtt dolgozni, az úgy már a hétköznapokban is része lehet az életünknek. Hát az, hogy egyébként, ha nem együtt dolgozunk, annak mi az előnye, az, hogy szeretjük a munkánkat nagyon mind a ketten, tehát hogy feltölt minket az alkotás.
6: Meg ugye az egymás munkáinak a kölcsönös véleményezése, vagy tanácsadás, vagy egyáltalán nyilván a másiknak a véleményét meghallgatni valamiről, amiben éppen benne vagyok, és ezért nem látok ki belőle, és adok a szerencsés esetben ugye a velem együtt élőnek a véleményére, azért az hasznos tud lenni. Bár én egyébként már sokszor megfigyeltem, hogy én olyan vagyok, hogy én iszonyatosan vehemensen és indulatosan reagálok például egy kritikára az Anna részéről, hogyha akár a közös dolgokba, akár hogyha nekem valami tőle független produkcióval kapcsolatban ő megfogalmaz valami kritikát, általában érvényes kritikát fogalmaz meg, ettől csak még rosszabb a dolog. Úgyhogy én akkor nagyon, nagyon ellenkezek, nagyon indulatos vagyok, nagyon, és aztán az esetek túlnyomó részében megcsinálom azt, ami egyébként ő megfogalmazott, hogy kéne. De sose ismerném be abba a pillanatban, amikor elhangzik ez az észrevétel, hogy igaza van.
7: Hát abba kivárom, amíg rájön. Nálunk az a felállás, hogy ő játsza azt az előadást, amit közösen készítünk elő, hogy ehhez segítséget kell adni, és ez sokszor ez a türelem, hogy megvárom, amíg megérti, meg beül az, amit én mondok, és akkor fogja megváltoztatni, amikor
3: megkészül. Tehát te nem kritikának gondolod azt, hanem segítségnek.
7: Igen. Hát persze.
6: Mert ez nálunk úgy indult, hogy hát először is lett egy kislányunk, pár évvel később a Jurányinak, ahol ugye mi mind a ketten igazából egymástól függetlenül is több produkcióba részt vettünk, meg időről időre különböző Jurányis munkákba részt veszünk. A Jurányinak meg a Pagony könyvkiadónak, akik gyerekkönyveket jelentetnek meg, tőlük érkezett egy felkérés, ők alkotópárokat keresnek meg, hogy az általuk forgalmazott könyvekből választhatnak, és abból ott a Jurányis keretek között előadás készülhet. És akkor minket is megtaláltak.
3: Ez a Habatortán.
6: Ez a Habatortán sorozat. Igen, ebből már tényleg sok-sok ilyen produkció született, és akkor minket is megtaláltak ezzel. Mi soha életünkben, se az Anna, se én gyerekműfajban nem vettünk részt. Tulajdonképpen semmilyen módon. Ezt azért mondom így, mert ez egy nagyon-nagyon más világ, mint a felnőtt színház. Nagyon. Minden szempontból. De belevágtunk, és itt a kislányunk, a Louise, egyébként nagyon sokat segített benne, mert ő akkor még ilyen 3 éves volt, amikor ezt az előadást készítettük, de pont attól, hogy 3 éves volt, egyrészt voltak nagyon érdekes észrevételei, olyanok is voltak, amiket aztán nem építettünk be, például egy ponton azt mondta, hogy itt jó lenne, ha bejönne a mesébe egy zöld krokodil, ez például nem került bele, de egy csomó olyan, nem is feltétlenül, amit ő kommunikált, hanem én játszottam neki azokat a részeket, amikről úgy gondoltuk, hogy ez már úgy valamilyen, vagy valahol tart, és én közben figyeltem őt, hogy neki mikor milyen reakciói vannak, és hát egy gyereknél iszonyatosan pontos, ugye ő nem fogja vissza magát, nem fogja fölülviselkedni esetlegesen az unalmát, vagy ha nem érti, ha nem tetszik, bármi, az azonnal látszik rajta. Úgyhogy ő is nagyon sokat segített, létrejött ez az előadás, nagyon féltünk, mert nagyon új terep volt mind a kettőnknek, de az Anna világéletébe szeretett volna bábokkal foglalkozni, vagy báb tervezés, vagy ebbe az irányba menni, és igazából a Louise óta engem is egyre inkább érdekelt az, hogy gyerekeknek készíteni gyerekekkel, gyerekekről, a gyerekek gondolatvilágát és az érzelemvilágát egy kicsit újra átélni ezáltal. Azóta már csináltunk még egy előadást, azt már csak így önszántunkból, és tervezünk még egyéb ilyen előadásokat is. Lehet egyébként, hogy ahogy a Louise növekszik, úgy a mi előadásaink is már nem óvodásoknak fognak szólni, hanem szóval, hogy megyünk a Louise-val együtt mi is, ahogy készülnek esetlegesen az újabb előadások. Ez egy nagyon érdekes összekapcsolódás nálunk a családi, a magánélettel, gyakorlatilag teljes szimbiózisba került ez a fajta alkotói légkörünk, vagy az alkotói énünk. Ez csodálatos.
8: Annát hadd kérdezzem arról, hogy te hogy fogalmaznád meg, hogy mennyiben más a gyerekekhez szólni vizuálisan, vagy egyébként. Tehát, hogy ez egy más műfaj, ugye ezt Gergő mondta, de hogy miben más?
7: Igen, tényleg nagyon régóta vágytam rá, hogy gyerekeknek, és leginkább a báb műfaj kipróbálására, és azóta hál' Istennek voltak egyéb felkéréseim, dolgoztam a Győri Vaskakas Bábszínházba, meg a Budapest Bábszínházba is, és egyre több tapasztalatot gyűjtök arról, hogy fogadják a gyereknézők mennyiben máshogy, mint a felnőtt színházat, de alapvetően a díszletről alkotott felfogásom, hogy az mit jelent, az ugyanaz, hogy tulajdonképpen az előadást kell, hogy szolgálja, és annak atmoszférát kell, hogy teremtsen. Tehát ez akkor működik, akkor jó egy színházi tér, ha tökéletes összhangban van a színészi játékkal és a történettel, és hiába néz ki jól, ha nem szolgálja, ha nem egy irányba tart a mese üzenetével, akkor az nem egy jó színházi díszlet. És ilyen értelemben, hogy valami sikerül vagy nem sikerül, az ugyanazon múlik felnőtt és gyerekszínházban, hogy milyen ingereket adunk, és hogy mennyire dolgozunk ki valamit, szerintem ez sokkal érdekesebb a gyerekeknél, akiknél...
8: Mondasz erre egy példát?
7: Például a színvilágra gondolok, hogy kell-e a gyerekeket túlstimulálni, vagy minél több teret hagyni a képzeletnek, és azt hiszem, hogy ez a felnőtteknél egy felnőtt színházi díszletben sosem volt nekem szempont, de a gyerekeknél főleg így, hogy van egy saját gyerekem, és tudom, hogy annál érdekesebb, minél többet tud ő a képzeletével hozzátenni, és hogy ebbe hogy tudom játékosabban létrehozni annak az előadásnak a díszletét, ez fontosabbá vált, ez előtérbe került, hogyha lehet, ha van olyan megoldás, hogy mondjuk egy tárgy az több dolgot jelent, vagy egy díszletelem kreatívan 5-6 féleképpen használható egy előadásba, akkor az szerintem egy sokkal jobb megoldás, mint behozni egy újabb és újabb eszközt, és többet használni, színesebbet, nagyobbat, sokkal jobban mozgatja a fantáziát.
8: Hát a gyerekirodalomra gondolok, akkor ott is markánsan megkülönböztetünk életkorok között. Tehát ha egy gyerek előadásról beszélünk, akkor hány éves kortól, hány éves korig gondolkodtok?
7: Nekünk az első előadásunk az 3 éves kortól van, a második 4 éves kortól, de általában a gyerekszínházakban azért az óvodás és az iskolás korosztályt különveszik, és ott tényleg van szerintem is 6 éves kor környékén egy ugrás. És ott is a kisiskolás, és később a kiskamasz, de nekünk addig van tapasztalatunk itt a kisiskolás korosztály.
8: Korig.
7: Igen. Igen. Szerintem gondolatban egyszer belevágtunk egy ilyen kiskamaszoknak szóló előadásba, és nagyon gyorsan rájöttünk, hogy még nincs elég tapasztalatunk, nincs a környezetünkben elég gyerek ebben a korosztályban, hogy valóban tudjuk, hogy mik a problémáik, és mik azok, amik foglalkoztatják őket, és mi érdekes számukra.
8: Ti hazaviszitek a munkát?
7: Nálunk úgy van, hogy az alsó szinten van a műhelyem, és elvileg az a szabály, hogy minden, amin éppen dolgozok, ragaszgatok, szárad, az ott van lent, de hát ez nem tud így megtörténni, mert sosincs elég hely lent. Mindig feljön valami kis épp aktuálisan készülő dolog a nappaliba, meg a konyhába, meg festéket kavarok a gáztűzhelyen. Tehát, hogy a valóság, fizikai valóságban sem tudom elhatárolni, nemhogy a gondolataimban, hogy lezáruljon, amikor belépek az ajtón.
6: Ez egy állandó forpont köztünk. Én inkább a kényszeres vagyok, és kényszeresen próbálok arra is figyelni, vagy megvalósítani azt, melyik dolognak van hol a helye, melyik hova tartozik. Tehát rendet tartani, tisztaság, rendszert tartani. Én magam is eléggé egy kaotikus lény tudok lenni, viszont van valami állandó igényem arra, hogy valami rendszer vegyen körül. Na most ezt mivel nem tudom magamból, mert belőlem pont az ellenkezője jön, ez már eleve bennem is egy egész, egy amióta az eszemet tudom, egy állandó önellentmondás, ami egy állandó feszültséggel jár. Na most ehhez képest kaptam meg az Annát, akit viszont egy csöppet se zavar a káosz, vagy a rendetlenség, sőt, ő abban tud létezni, igazából ő abban tud élni. Ahogy mondta az Anna, a háznak az alsó részében van egy műhely, ahová én már nem merek bemenni, de valószínűleg nem is tudnék, csak nem tudom, egy ilyen komolyabb barlangász felszereléssel, vagy egy macsétával, hogy valahogy utat törjek azok között az irtózatos mennyiségű lomok között, ami persze az Annának nem lom, de ő abba ki tud igazodni. Ja, és ezért viszont állandóan a lakótérbe fölszüremkednek az ő munkái, és akkor már, amikor már a lakótérből már elkezd műhely lenni, akkor nyilván a gyerek is, neki is van kis képzős asztala, de hát ugye egy gyerek az természetesen mindig az egész házat lakja, úgy, ahogy van. De nálunk aztán külön bátorítást kap a Luizi, mert hát a saját anyján látja, hogy szétteríti a nappaliba az éppen aktuális munkáját, úgyhogy akkor ő is hordja oda a saját munkáit, és teljes a káosz, amiből én viszont egy életen át próbálok menekülni.
7: Hozzáteszem egyébként, ez a típusú alkotó tevékenység, amikor tényleg összegyűjtesz nagyon sok mindent, és abból létrehozol egy új dolgot, azért ez sok ember számára egy rendetlen folyamat, de hát ezt nem lehet megspórolni, hogy tényleg oda hordasz rengeteg mindent, és azt elkezded máshogy újra összedolgozni. Márpedig nálunk legalábbis bábok így készülnek, meg díszletelemek így készülnek.
6: Például az alkotói területen, de egyáltalán a világról, az életről, gyerekről, családról a gondolkozásunk, a felfogásunk, ahogy megközelítjük, ugyanaz. Azon belül persze tudunk vitatkozni, meg tudunk, de hogy azért alapvetően az életről, a világról, és a munkánkról nagyon hasonló ízléssel, meg gondolatokkal vagyunk.
8: Beszéljünk egy picit a Jurányiról. A Jurányi a szakmai partnere, vagy támogatója ennek a sorozatnak. Azokat a független kereteket, amiket a Jurányi lehetővé tesz, ezt ti hogyan tudjátok kihasználni úgy színészként, mint látványtervezőként?
6: Hát a Jurányi az egy csodálatos, szóval én nem találkoztam még ehhez hasonló képződménnyel, és valószínűleg nem véletlenül ezt a nevet találták ki maguknak, vagy ezt a meghatározást, hogy inkubátorház, mert nem tudom, most már azt hiszem több mint 10 éve létezik ugye ez, hogy Jurányi ház, és tényleg az első pillanattól fogva ők igazából azt érzem ezeken a javarészt lányokon, akik ugye összegrundolták a Kulcsár Vikivel az élen, gründolták, és azóta is csinálják ezt az egészet. Azt érzem rajtuk, hogy ők akkor érzik jól magukat, hogyha létre tudnak jönni produkciók. Ők nem nem valami sikert hajhásznak, nem valami, bármiféle magasztos, vagy ideológia, vagy bármiféle cél lebeg a szemük előtt, vagy valamit szeretnének. Ők egyszerűen egy olyan helyet, egy olyan bázist próbálnak megvalósítani, illetve életben tartani, ahol létrejöhetnek dolgok. Gondolatok, elképzelések, álmok, bármik. Ők egyszerűen ehhez adnak teret, jó esetben pénzt, paripát, fegyvert, de éppen mindig, amit tudnak. De ez egészen odáig, hogy én nem tudok oda úgy bemenni, fejvakargatva, hogy valami kis, valami terem valahol, ahol én tudok, most délután tudnék ott, mert kéne ott egy órát, és akkor addig nem nyugszanak, amíg nem tudják kiszaszerolni, hogy legyen egy terem arra az órára, és én oda be tudok menni, és ott tök mindegy, valamit, ami egy munkával, alkotással, bármivel kapcsolatos, én ott tudok foglalkozni. Nem feltétlenül kell, hogy ez olyan dolog legyen, ami ott a Jurányiba valósul meg.
7: Hát összehasonlítva a független létet a közszínházi struktúrákkal, mert én tervezőként sokat dolgozom más szituációkba, ez egy elképesztően felszabadító szabadság. Erős anyagi korlátai vannak, és így a megvalósíthatóságnak is vannak korlátai, amiket néha kicsit jó érzés magam mögött hagyni, és alkotni máshol, de pont ezeknél a gyerekelőadásoknál jöttem rá, hogy az tulajdonképpen, hogy mi, az egy dolog, hogy van egy előkészített tervünk, amit prezentálunk, elfogadunk, de az, hogy a folyamat közben akkora bizalmat és szabadságot kapunk, hogyha ez a koncepció tovább fordul egyet, és még megértünk egy mélységet a saját előadásunkból, és változtatunk akár a bábokon, akár a díszleten, akár a jeleneteken, akár a zenén, ezt megtehetjük, azt látni kell, hogy ezt egy nagy színházi struktúrában nem lehet megtenni, mert egy akkora gyárszerű működés indul el, annyi fogaskeréknek kell egymást meghajtani, hogy ott elindul egy folyamat, és nagyon piciket lehet variálni, tehát az már végigmegy úgy, ahogy elindítottuk. És a független színházban, vagy a kisebb társulatoknál, ott felerősödik a jelentősége magának a próbaidőszaknak, amikor még történhetnek lényegi változtatások, és ettől szerintem sokkal mélyebb produkciók, sokkal rétegzettebb, átgondoltabb produkciók tudnak létrejönni.
8: Egy pici szünetet tartunk, most a tandem mindjárt folytatódik Fekete Annával és Bánki Gergellyel.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne szálljatok le! A tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talponálló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Ez itt a Tandem, vendégeim Fekete Anna és Bánki Gergely. Mennyire fontos nektek a kísérletezés?
2: Merünk, és van lehetőségünk változtatni. Lehet, hogy az léptékében nem lesz akkora, mint egy nagy színpadi díszlet, lehet, hogy ez egy nagyon pici változtatás lesz, de jelentésében nagyon erős és fontos változtatás lehet, és a kísérlet az nekem ezt jelenti.
3: Én ugye ebben a Schillingféle Krétakör színházban szocializálódtam. Nekem ez a szó, hogy kísérletezés, ez mindig ilyen kicsit ilyen, nem tudom, ilyen picit ilyen művi volt, ilyen nem, mert valahogy nekem a kezdetektől fogva az volt a természetes állapot, hogy igazából bárhol bármit lehet csinálni. Csináltunk mi jelenetet, még emlékszem, még annó a Krétakörben, amikor egy előadásra készültünk, és akkor mindenféle dolgokkal próbálkoztunk. Csináltunk jelenetet egy vonatsínen, megnéztük a menetrendet, hogy mikor jön a vonat, és ahhoz képest, és azt ugye egymásnak mutattuk, és akkor ilyen jelenetekből épültek föl előadások. Patakban, nem tudom, a legkülönbözőbb őrületeket a legkülönbözőbb őrült helyeken. De ez számunkra olyan magától értetődő volt, hogy ehhez képest ez, hogy kísérletezni, ez nekem egy fura szó. Mert én valahogy abban nőttem föl színházilag, hogy ez a természetes folyamata egy színházi
1: ez az alapállapot.
3: Igen. De hogy most én is csak ugyanazt tudom mondani, mint az Anna, hogy itt a Jurányiban, ebben a házban, hát ahogy az Anna mondta, tehát tényleg egy olyan szabadság van biztosítva, hogy csináljátok, gyerekek. Nézzük meg, hogy hol van, most ott van egy terem, most itt tudunk adni, itt van lámpa, menj le a XY-hoz, beszélj vele, ott ő fog neked adni lámpát, akkor azt föl tudjátok vinni. Hány lámpa kell, hány kell valami kis keverőpultot adni, jó, akkor azt ott találtok keverőpultot, pénzt, megnézzük, hogy mennyi pénzt tudunk biztosítani. Szóval folyamatosan egy ilyen kommunikáció megy. Én szerintem ez egyedülálló így ebbe a formába.
1: És hát ebben a közegben jött létre a gyerekelőadásotok. Van más jellegű közös vágyatok, amit így szeretnétek alkotásban létrehozni, megvalósítani?
2: Volt szó egyébként Gergőnek egy monodrámáról felnőtteknek, de szerintem most jobban érdekel minket ez az út, amin elindultunk a gyerekekkel.
1: Tehát akkor ebből egy hosszabb lélegzetű
2: szerintem
1: dolog.
2: Szerintem igen, vannak terveink, szeretnénk még egy sokkal kisebb, kis intimebb térben játszható előadást létrehozni, de vannak tervek még nagyobbra, látványosabbra is.
3: Az is fölmerült, bár ez Anna azt mondja, hogy ő ezt már nagyon régen földobta, csak akkor én kerekperecsel utasítottam. Ezt nem tudom, lehet, de hogy nonverbális.
2: Ezt 2 éve mondtam, hogy legyen egy nonverbális, és most körülbelül 1 hete mondta, hogy óriási ötletem van, csináljunk egy nonverbális előadást.
1: És hát ennyi idő kellett látni.
3: Én erre tényleg nem emlékszem, ez most nem olyan, hogy ellenkeztem, de aztán elfogadom, hogy engem a bohóc, mint műfaj, az is nagyon érdekel, és az nagyon jól nyílt természetesen, ugye, nyilvánvalóan nagyon jól, nagyon kompatibilis a gyerek műfajjal, a gyerek előadással. És én azt vettem észre, hogy most ez a 2 gyerek előadás, a másodikat, ez egy népmese, a kiskondás, amit csináltunk, ott én már teljesen tudatosan építettem föl úgy, hogy ez a kiskondás, ez egy kicsit igazából egy bohóc. Egy nagyon kedves, nagyon szétszórt, de a maga szétszórtságában egy nagyon érzékeny, csak egy kicsit más dolgokra érzékeny, mint amit a mondjuk a mi társadalmunk elvárna hogy mikre legyünk figyelmesek, és milyen dolgokra figyeljünk, milyen dolgokban legyünk érzékenyek. Ő nem, ő teljesen más dolgokat érzékel, viszont az nagyon, nagyon hasznosan és kreatívan, és igen, és ez igazából ez egyfajta bohócság. Úgyhogy ilyesmi.
1: Szoktatok nézni más gyerek előadásokat? Tulajdonképpen arra vonatkozik a kérdésem, hogy hát ahhoz képest, hogy mondjuk amikor én voltam gyerek, mennyivel lassúbb volt az élet, és a mai gyerekek hogy fognak fel, például csak ránéznek egy képre, és azt mennyi idő alatt regisztrálják magukban, óriási szerintem a kettő között a különbség, hogy másképp kell gyerek előadást csinálni ma, mint korábban?
2: Ezt nem tudom megmondani, hogy régen, én is nagyon sokat hallom, hogy mennyire mások a gyerekek, mint régen, de ugye így nincs összehasonlítási alapom, de nagyon sok előadást nézünk, mi a kislányunkkal sokat megyünk színházba, nagyon szeretünk is, főleg mióta ugye foglalkozunk ezzel, meg ugye én dolgozom is más gyerekszínházakba, és hát iszonyú inspiráló másokat nézni, meg hát azért, tehát mi nem vagyunk bábosok, mi nem ezt tanultuk, meg csináltuk eddig, tehát folyamatosan tanulunk így a szakma nagyjaitól.
3: Ugyanakkor nekünk azért van egy, ez amit említettél, hogy milyen, ha már csak az elmúlt 10-20 évet nézzük, azon belül is milyen, mennyire fölgyorsultak a mindennapok, a kommunikáció, egyáltalán a ritmus, és hogy mintha ez tényleg szinte már ilyen exponenciális mértékben történne. Mi valahogy, és ezt éljük meg a gyerekünkön keresztül, hogy mi azok, mi oda tartozunk, akik ezt inkább visszahúznánk, és inkább szóval, hogy slow down, lassítsunk, mert valami, mintha valami szakadék felé rohannánk, vagy szóval ez. De ezt mondom ezt úgy, hogy én is abszolút internetfogyasztó, kicsit internetfüggő, gépfüggő vagyok. Én a közösségi platformokat, azokat nem, még Facebookot sem, de azért, mert sohasem, mert én azt már 20 vagy 25 évvel ezelőtt is valahogy ott volt valami ellenérzésem, hogy itt ez nem oké. De mondom úgy, hogy én egy eklatáns példája vagyok a modern fogyasztói társadalom emberének, tehát hogy nem csak fával, meg csuhébabával játszunk otthon a gyerekkel, szóval nem, de mégis azt érezzük, és ezek ebbe az előadásainkba is, de ezt már említette Anna, amikor hogy túl stimulálni a gyereket, én, és ez nem is feltétlenül a gyerek, a báb eléb, amiket látunk, gyerekelőadások, báb előadások, nem is feltétlenül ott, bár ott is tetten érhető, de egyéb műfajokban elképesztő az inger áradat, ami éri a gyerekeket. Őrületes, és az egyébként folyamatosan, én azt gondolom, traumatizálja őket, mert nem lehet ennyi ingert földolgozni. Felnőttként tudjuk szűrni az ingereket, de egy ekkora gyerek nem tudja szűrni. Ő mindent, amire ráfigyel, 100%-osan akar befogadni. És ezt ebben a világban, a mai nyugati társadalmunkban ez gyakorlatilag lehetetlen. Úgyhogy mi az előadásainkban, és mi mélyen hisszük azt, hogyha nem lőjük ki a gyerekeket egy ilyen iszonyatos inger bombával, nem sütjük ki az agyukat, hanem mi csak csepegtetünk nekik, de ők abból szuperül tudnak építkezni a kis fejükben, és ráadásul ugye mi interaktívba tartjuk ezeket az előadásokat, és elképesztő, hogy milyen ötletek vannak, és gyakorlatilag nincs kétszer ugyanaz az ötlet. És egyik se rossz, mindegyik jó, sőt, mindegyik olyan, hogy színészként, miközben csinálom az előadást, állandóan az az érzésem van, hogy tényleg, hát ez nekem hogy nem jutott eszembe, annyira evidens, annyira ott van, csak hát mi felnőttként már nem az előttünk lévő dolgokra figyelünk, hanem minden másra. Ők pedig még olyan szuperek, hogy ők csak azt fogad, ami ott van előttük, viszont
1: a jelen,
3: azt 100%-os. Abszolút
1: élnek.
3: A jelenben, persze, uh-huh. Igen. Úgyhogy nekünk ez a mi előadásainkkal nagyon ez a törekvésünk, hogy ezt erősítsük be. Nem kell erősíteni, mert ott van, csak hogy ezt használjuk. Igen.
1: De mintha lett volna korábban egy olyan megjegyzésed, de ha rosszul értelmeztem, javíts ki, hogy amikor a mese megint bekerült az életetekbe, egyrészt a kislányotok által, másrészt az első közös munka jellegű mese előadás által, hogy azt érzitek, hogy ez a fajta őszinte rácsodálkozás, ami egy gyerek sajátja, ezt kellett újra tanulni? Tehát, hogy nagyon felnőttek voltatok? És akkor megnyílt igen. Ez a másik világ is?
2: Abszolút. Nekem mondjuk az, hogy ott végre elkezdhettem bábokkal foglalkozni, amit nagyon vártam, ez is, tehát ott volt bennem egy ilyen újraindítás, és az, hogy gyerekeknek, tehát picit ilyen pályakezdőnek éreztem magam újra, és éreztem azt a tüzet, ami akkor volt bennem, amikor még kijöttem az egyetemről, hogy na, most kell odarakni magam, szóval bennem abszolút volt egy ilyen újraindulás, és egy új rácsodálkozás arra, hogy mikre vagyunk képesek.
3: Nekem eredetően van egy nagy-nagy infantilis oldalam, szóval én ebben az értelemben belőlem ez valahogy jön. Nem kell újra teremteni magamban. Én inkább színészként azt éltem meg, főleg amikor az első előadásomnak a bemutatója volt, és aztán hát ezt a mai napig tanulom, ott a gyerekek, ugye én ott azért mégiscsak vezetem őket, és az egy pokoli felelősség, hogy mit adok át, és hogyan adom át, és hogyan kezelem hogyan kezelem őket. Mi van akkor, amikor jön egy csapat troll gyerek? Mert jönnek. Főleg akik mondjuk a tablet elől kelnek föl, és azt mondják, hogy az 5. percbe föladják koncentrációba, mert kevés nekik már. Hogy tudom megfogni őket? Hogy tudom azt használni, hogyha valaki valamiért, nem ismerem annak a kisgyereknek a személyiségét, csak azt látom rajta, vagy azt érzékelem rajta, hogy ellene megy az egésznek, akadályozni akarja. Ilyen van. Most Tatabányán tegnap játszottam a Kiskondást, ott is volt egy-két ilyen kisrác. Rájöttem, hogy becsatornázni kell őket. Ha én ellenük megyek, akárhogy a legkisebb gesztusommal, azzal csak erősítem benne azt, hogy ő is ellene menjen, erősítem azt a tudatot, amiért ő ezt csinálja, valamiért azt gondolja magáról, hogy én ez vagyok. Én vagyok a rossz, én vagyok a dolgok elrontója, én akkor nekem ez a szerepem, és én beülök erre az előadásra, és ezt fogom csinálni. Egy ekkora gyerek, egy óvodás gyerek nem rossz, nem lehet rossz. Valamiért van egy képzete magáról, hogy valamiért ő ezt csinálja. De ha én egyszer csak azt mondom neki, és kiemelem őt azzal, hogy egyszer csak adok neki egy extra feladatot. Uh-huh. Te vidd át ezt a kiskutyát azon az ösvényen. Fogd meg, vidd át. Nem, onnan megszűnik ellenállni. Megszűnik. Mert egyszerűen azt az élményt kapja, amit valószínűleg lehet, hogy otthon, vagy nem tudom, az óvodában nem, hogy ő hozzá tud tenni a dologhoz. Még extrában, mint a körülötte lévő összes gyerek. Tehát egyszer csak nem a destruktív szerepben találja magát, hanem nagyon is a konstruktívban, és tök boldog lesz ettől, és megcsinálja, és utána örül. Ilyeneket veszek észre folyamatosan, de ezt én is tanulom most erről, nyilván egy drámapedagógus rögtön azt tudnám mondani, hogy miért volt hülyeség, amit most mondtam, de hogy én inkább itt érzem azt, hogy valamit a nulláról kezdek el fölépíteni, mint sem abban, hogy én most így magamból egyszerűen valami gyermekit kihozzak, mert az sajnos elég erősen ott van, kicsit túlságosan is.
1: Az adásidőnk lejár, de a végén vannak néhány villámkérdésem, amit így mindenkinek felszoktam tenni. Próba vagy premier?
2: Próba.
3: Premier.
1: Teljes alkotói szabadság vagy feszes határidő?
2: Teljes alkotói szabadság.
3: Egyszer a kettőt nem lehet?
1: Dehogy. Merészség vagy biztonság?
3: Micsoda?
1: Merészség vagy biztonság?
2: Merészség.
3: Hát oké, mondom a biztonságot.
1: Zenés vagy prózai színház?
2: Mind a kettő lehet.
3: Én nagyon szeretem a zenéset, csak ne kelljen énekelni.
1: Egyedül vagy csapatban?
2: Csapatban.
3: Egyedül.
1: Egy jó kritikus, vagy 10 lelkes rajongó?
2: Jó kritikus.
3: Hát 10 lelkes rajongó.
1: Ki az, akinek a nézőtéri jelenléte a legnagyobb hatással lenne rád? Akárki lehet az.
2: Rád van hatással, te vagy színpadon.
3: Hát neked meglátják a díszletedet.
2: Hát jó, ez nincs hatással.
3: Nincs, hát szénnél tudja izgulni magát.
1: Mondjuk, ha egy világhírű díszlettervező ott lenne, csak mondok egy példát.
2: Ja. Nem, nincs ilyen. Hát a Gergő nézi, az ő véleménye, az fontos mindig, azt szeretem, ha megnézi.
3: Én nekem a leges-leges, ami most így bevillant, az Asher Tamás, de biztos, hogy tudnék még mondani 20-at, de ez Asher a név villant első.
1: Minden este más a közönség, ez inspirál vagy kizökkent?
2: Nem, inspirál.
3: Ja, inspirál.
1: Csend vagy taps?
2: Taps.
3: Hát én itt nem tudok választani.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
5: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezmény.

0: Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
1: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
2: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
3: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Gilles Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
4: Baraka rétes, a rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 7327-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes.
5: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza. Nem lehet többi miniszterelnök Orbán Viktor. Folytatódik a napos idő záporokkal. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Lengyelország és Magyarország érdekei egybeesnek, jól lehet politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormány főválasztási sikerét, és hangsúlyozta, Magyar Péter a garancia arra, hogy Magyarország és Lengyelország közösen képviseli majd érdekeit Brüsszelben és egyéb politikai fórumokon. Magyar Péter lengyelországi útja Gdanskban zárult. Találkozott Lech Wałęsa volt lengyel államfővel, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában végig sétált a belvárosban, ahol hatalmas tömeg várta. A kormányfő köszönetet mondott a Lengyelországban élő magyaroknak a támogatásért, és úgy fogalmazott, megható, hogy mennyi figyelmet kaptak a majd 1 millió külföldön élő magyar állampolgártól. Benyújtotta első alaptörvénymódosító javaslatát a Tisza párt. A kormánypárt két ciklusban maximalizálná a miniszterelnök mandátumát. Az előterjesztésben az áll, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnök volt. A módosítás 1990. május 2-át jelöli meg kezdő időszaknak, azaz visszamenőleges, így Orbán Viktorra is vonatkozik. A Tisza párt két képviselőjének előterjesztése emellett a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetésére és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyonára is javaslatot tesz. Az országgyűlés a tervek szerint jövő héten ül össze. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmának visszaállítását sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszűnésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézségeket okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú uniós előírások, mint a magyar termelőkre. Az Orbán rendszerrel szembeni magyarországi ellenállás tapasztalatairól rendezte konferenciát Brüsszelben. A 16 év magyar ellenállás című esemény résztvevői a független média, a civil szervezetek és az önkormányzatok szerepét, valamint a rendszer meggyengülésének okait vitatták meg. Jávor Benedek, Budapest Európai Uniós képviseletének vezetője szerint a gazdasági válságok, az uniós források csökkenése és a társadalmi ellenállás együtt gyengítették meg a Fidesz rendszerét. Június 20-án rendezik meg az idei múzeumok éjszakáját országszerte több száz helyszínen. A program idei nagykövete Mautner Zsófia, gasztronómiai szakíró, a kiemelt város pedig Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok és kiállítóhelyek.
5: Időjárás a Rádiókafén.
6: Ma is folytatódik a napos, fátyolfelhős idő. Egy-egy zápor, zivatar a középső területeken alakulhat ki. Napközben több felé megerősödik a szél, reggel 5-15, délután pedig 22-27 fok várható.
5: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Jó ég, Jamie.
8: Jó hét! De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
5: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
9: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
10: Na, most viszont akkor megnézzük azt, hogy sportgazdaság vagy gazdasági szempontból mit ad nekünk a BL döntő, ami május 30-án lesz itt a fővárosban.
11: Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
5: Millás reggeli.
10: Természetesen ez ügyben nem mi fogunk találgatásokba bocsátkozni, hanem megkértük Szabados Gábor sportközgazdászt, hogy segítsen nekünk eligazodni ebben a sporteseményben. Itt is van velünk a telefonvonalunk túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
12: Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
10: Na, próbáljuk meg elhelyezni a nagy sportesemények palettáján a BL döntőt. Mennyire nagy, mennyire, mondjuk az látszik a hype-ból, meg a készülődésből, de azért ez szerintem mondjuk nem megyek bele tippelgetésbe. Hol van ez a nagy táblám méretben?
12: Nyugodtan mondhatjuk, hogy az egyedi, tehát ilyen egynapos sportesemények közül ez a legnagyobb a világon. Nincs nagyobb. Tehát ilyen egyszerű, nem kell tovább keresgélni. Az amerikai Super Bowl-t hozhatnám fel példának.
10: Nekem is az ugrott.
12: Ami nyilván nagyon sok szempontból hasonló, de nagyon sok szempontból más, és a legnagyobb különbség az, hogy ugye a Super Bowl az elsősorban az Egyesült Államokban ekkora esemény, globálisan jóval kisebb, míg a BL döntő az nem egy országra vonatkozik, még csak nem is egy földrészre, mert nyilván ugye az Egyesült Államokkal inkább mondjuk a teljes európai kontinens, vagy legalább az Európai Uniót lehetne összevetni, de még csak nem is európai, hanem a globális hatása jóval nagyobb. Tehát ilyen szempontból nyugodtan mondhatjuk, hogy ha az ilyen egynapos, egyedülálló sportesemények között rangsorolunk, akkor nincs kérdés, a BL döntő az első.
13: És egyébként tényleg rajtunk a világszeme szó szerint, és most már nemzetközi cikkek is születnek arról, és itt egy picit rákanyarodunk egyből a közgazdasági értelmezésére, gazdasági értelmezésére, mert hogy ennek az eseménynek ugye megvan a gazdasági háttere, szállásárakban a szolgáltatások extrém módon emelkedhetnek ilyen tekintetben, ugye árakban, vagy akár a turisztikára milyen hatással lehet. Szóval nézzük meg egy kicsit ennek a hátterét, hogy mennyire lehet profitálni Budapestnek, akár ebből az egynapos eseményből hosszú távon, rövid távon, illetve mit hozhat, mit veszíthetünk ezen a dolgon. Egyetem van-e rajta veszíteni valónk?
12: Annyiból van, hogy azért ez természetesen nagyon komoly költségekkel jár a megrendezés, tehát csak az MLS a rendezésre közel 1 milliárd forintot különített el, plusz kormány határozat alapján a rendezésben résztvevő cégek nagyjából 300 millió forintos adókedvezményben részesülnek, tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy csak az, amit közvetlenül ráköltünk, az már több mint 1 milliárd forint, tehát természetesen van költsége, ilyen értelemben van veszíteni való is, viszont azért mondhatjuk, hogy a bevétel oldalon meg nagyon biztos bevételek vannak. Amit említettél, hogy a közvetlen bevételek, hogy jönnek a szurkolók, a turisták és költik a pénzüket, ez nyilván nagyon fontos dolog. Most egy nagyon egyszerű számítást mondok, ugye durván 60 ezer néző fér be a Puskás Arénába, a tapasztalat az, hogy jóval többen érkeznek, mert nagyon sok szurkoló jön úgy, hogy egyébként nincsen jegye, de itt együtt akar lenni a többiekkel, és a stadion közelében azt a levegőt szívva úgy akar szurkolni a csapatnak, plusz még ugye számítsuk hozzá a delegációkat, csapatokat, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy közel 100 ezer ember érkezik Budapestre, csak erre a mérkőzésre, csak erre a hétvégére, nem véletlen, ugye, ahogy te is mondtad, óriási terhelés várható, tehát azt ugye a közlekedési minisztérium már jelentette, hogy ez valószínűleg a Ferihegyi repülőtér legnagyobb terhelése lesz, ami valaha volt. Ugye az egyes terminált is újra megnyitják, éppen azért, hogy a Londonból érkező gépeket tudja fogadni. Ráadásul ugye pont két olyan helyszínről, a Londonból és Párizsból érkeznek a szurkolók, mert odavaló a két csapat, ugye az Arsenal és a Paris Saint-Germain, amelyiknek egyébként is nagyon nagy a forgalma. Tehát ez egy óriási terhelés lesz. Egyébként ennek is van egy költsége, nyilvánvaló, nem persze. Is kicsi, hogy ugye ilyen tömeg érkezik a fővárosba, de azt azért ne felejtsük el, 100 ezer ember, átlagban ezek az emberek azért közel 1000 eurót elköltenek, ezt mutatják a statisztikák. Ugye ez főleg szállásra, utazásra, vendéglátóipari egységekben, és így tovább. Hát most ez, ha megszorozom a 100 ezeret 1000-rel, az 100 millió euró, ez már is több 10 milliárd forint. Tehát ez egy nagyon komoly költség, értelemszerűen jóval nagyobb, mint a mi ráfordításunk, de ez ugye nem a rendezőknél csapódik le, hanem azoknál a vállalkozásoknál, ugye szállásadóknál, vendéglátóipari egységeknél, és így tovább, akik ezeket a szolgáltatásokat kezelik. Nyilván ennek azért van egy nagyon komoly adóvonzata is, tehát ennek azért van állami és önkormányzati bevétele, de tulajdonképpen ezt, ami számunkra kiadás, azt tekinthetjük egyfajta gazdaságélénkítésnek, mert hogy egy jelentős plusz bevételt szereznek ezek a vállalkozások. No de, mindezek mellett, hogy itt milyen összegek vannak, én mégis azt mondom, hogy a legnagyobb jelentősége és a legnagyobb értéke nem ez a közvetlen költés, hanem az, hogy Budapest és Magyarország milyen óriási média figyelmet kap ebben az időszakban. Hát aki nézi a Bajnokok Ligáját, az látta, hogy minden mérkőzésen ott van a Road to Budapest felirat, hogy igen, az új Budapeste,
10: abszolút.
12: Mindenhol ezt mutatják. Én az egyik elődöntőt egy külföldi csatornán néztem, televízió csatornán, olyan nyelven beszélt, amit nem értettem, de majdnem minden percben hallottam azt a szót, hogy Budapest. Aha. Tehát, hogy folyamatosan emlegették, hogy na akkor ki jut tovább, ki jut el Budapestre, ki játszik Budapesten. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly
10: ilyen országimás
12: média figyelem, és gyakorlatilag országimás kampány, és nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy olyan országimás kampány, amit hogyha hagyományos eszközökkel akartunk volna elérni, tehát Magyarországról futtatni reklámfilmeket, online hirdetéseket, stb. A sok sokkal többe került volna, mint megrendezni egy ilyen döntőt.
10: Várjátok, és utána ilyen még ezt, ez... utána élete is, hogy aki igen? Itt jár 100 ezer ember,
13: igen,
10: elviszi
13: van,
10: a híret.
13: Így van, ezt akartam,
12: így van, és akkor ez ugye, hogy mivel
13: még,
12: tudunk
13: hogy
12: ezzel tovább
13: igen,
12: lépni.
13: Hogy mennyire van ennek hosszú távú turisztikai hatása, mert oké, tök jó, hogy most ez így rendben van, de vajon mit tudunk profitálni hosszú távon ebből? Vajon megjelenhet-e majd ugyanígy későbbiekben az, hogy ennek a hatására több turista érkezik Magyarországra? Mesélj erről.
12: egyértelműen megint csak az ilyen eseményekkel kapcsolatos felmérésekre tudok utalni. Uh-huh. Mindig rászoktak ilyenkor, ugye ezek általában úgy készítik, hogy megkérdezik a szurkolókat, és akkor utólag is felmérjük, hogy tényleg például visszajöttek-e, és az a tapasztalat, hogy nagyon sokan visszatérnek ilyenkor, tehát eleve ugye sok turista, ugye azt látni kell, főleg a futballban óriási, nagyon széles skálán mozog az, hogy ki mennyit költ, ki mit csinál, tehát van, aki úgy jön, hogy már eleve úgy jön, hogy itt van akár egy hetet, és uh-huh. egy nyaralással összeköti, nem csak Budapesten van, lemegy a Balatonra, ide-oda, akárhova, és van, aki mondjuk tényleg úgy jön, hogy még szállásra foglal, hanem az autójában alszik, és minimál költséggel próbálja megúszni, de akik kevesebb időt vannak, azok is minden ilyen eseményen általában mondják, hogy akkor vissza fognak jönni családdal, rendes nyaralással, mert megtetszett nekik. Főleg ugye itt ugye nagyon sok olyan szurkolóról beszélünk, aki járja egész Európát, mert követi a csapatát, és ott van nagyon Igen. sok mérkőzésen, és az ilyen események döntik aztán el, hogy melyiket fogja majd akár egy családi hosszabb nyaralásra is felhasználni. Tehát igen, megint csak azt tudom mondani, hogy nagyon nagy esély van arra, hogy közülük többen is visszatérnek, és akkor már turistaként még nagyobb költése. De itt hozzáteszem, hogy ez nem csak a turizmusra, hanem minden Magyarországot érintő gazdasági döntésre befolyással van. Tehát akár akkor, amikor egy befektető arról dönt, hogy mondjuk idehozza a befektetését, vagy valamelyik szomszédos országba, az ilyenekben is ott mozog az, hogy milyen képe alakult ki az országról, hogy mennyire vannak nemzetközi kapcsolatai, stb. Márpedig a sport az pont egy ilyen terep, ami ezt nagyon jól erősíti. De még az olyan nagyon egyszerű döntéseknél, és ez a kedvenc példám, Németországban egy hipermarketben azon gondolkodik egy egyszerű vevő, hogy egy magyar vagy egy francia bort vegyen el a polcról. Akkor az, hogy ő mit hallott korábban Magyarországról, milyen benyomásai voltak, mennyire érzi azt, hogy Magyarország az része az európai és a nemzetközi vérkeringésnek, ezek mind-mind akár ott valahol a tudatalattiban befolyásoló tényezők lehetnek. Tehát ez a magyar gazdaságot teljes egészében érinti, nem csak a turizmust.
13: Várjatok egy pillanatra.
10: Közvetlen, azt majd bedobjuk, hogyha már bevételekről beszélünk, a közvetlenekről tudunk-e valamit, hogy itt a rendezés, közvetítési jogok, UEFA részesedés, mennyit ad vissza, de nyilván nem pontosan, mert ezek olyan szerződések, amiket szerintem nem nagyon fogunk megismerni teljes pontosságában, de hogy van-e arról információ, hogy milyen nagyságrendben lehet direkt bevételek szert tenni egy ilyen szervezéssel, rendezéssel?
12: Alapvetően azok a direkt bevételek, amelyek egészen biztosan itt Magyarországon vannak, azok amikről beszéltem, tehát az ide érkező turistáknak a költései, tehát a jegybevétel, televíziós bevétel, ezek mind az UEFA-i. Tehát az UEFA a rendező, ő kapja a jegybevételt. Általában az ilyen nagy események így működnek, így van. Ők viszik a bevételt, és itt hagyják a kiadásokat. Nyilván a kiadás az...
13: Ez egy win-win szituáció, hogyha belegondoltok azért.
12: Persze, mert hát a kiadás azért éri meg a rendezőnek, mert ilyen média figyelmet kap, ilyen mértékű turistaforgalom érkezik az országban, a saját infrastruktúráját, most nem egy BL döntő, mert nyilván itt egy létező stadionról beszélünk, de most ha egy olimpiáról, vagy nagyobb sporteseményről, amire ugye infrastruktúrát is kell fejleszteni, ott ugye a saját infrastruktúra fejlesztés is hozzájárul ehhez a gazdasági haszonhoz. Tehát, de alapvetően így működik a dolog, tehát a jegybevételek, televíziós bevételek, szponzori bevételek, azok a rendezői, az UEFA-é. Uh-huh. Lehet olyan megállapodás, ez egyébként sporteseménytől függ, hogy ezekből valamekkora kompenzációt a rendezési költségekre biztosít, például Nobis biztosít az olimpia bevételeiből a rendező országnak, rendező városnak, de általában ez csak egy nagyon kicsi része a bevételeknek, míg ugye a fő haszon, a fő bevétel a rendező ország számára, ahogy mondtam, ezek a közvetlen bevételek, illetve ezek a hosszú távú gazdasági hatások.
13: Azt írja nekünk valaki itt az előbb akartam idézni, de akkor most idehoznám, hogy elég exakt infóim vannak, írja ő, hogy csak Arzenál szurkolóban 150 ezer érkezik, ebből 17 ezernek van jegye, és 20 percenként jön majd Londonból repülő, és csak Bulgáriából 7 ezer Arzenál szurkolót várnak, ráadásul így, hogy holnap...
10: Holnap bajnok lesz az Arsenal.
13: Én már megjósolom előre, hogy tegem megnap egyébként bajnok lett az Arsenal, szóval mindenki ünnepel majd június 1-ére, nem marad sör a városban, hát, írja Peter Parker.
10: Igen, és akkor egy másik hallgatói kérdéssel összekölthetjük azt, hogy a Premier League-et megnyerte az Arsenal, aki azt kérdezi, hogy mivel angol szurkolókra van szó, a helyreállítási költségekkel számolunk.
12: Igen, ugye egy angol-francia mérkőzés azért mindig nagy presztízs rangadó, és hát az angol szurkolókról tudjuk, hogy azért nem azok a kifinomult úri emberek, akiket mondjuk az Agatha Christie regényekben látunk meg, olvasunk.
10: Teázgatni porcelánból, igen.
12: Igen, főleg amikor isznak, akkor nem csak teát isznak, de természetesen minden előítélet nélkül várjuk őket szeretettel. Ez például egy nagyon komoly költség, hogy nekünk erre figyelni kell, és a biztonságot fenn kell tartani. Ugye, ha visszaemlékszünk a néhány évvel ezelőtti Európa Liga döntő kapcsán is, ugye volt, hogy ott a spanyol és az olasz szurkolók egymásba gavajodtak Budapesten. Azt gondolom, egy angol-francia mérkőzésnél erre még jobban kell figyelni, tehát ez egészen biztosan egy komoly szervezési feladat, amit meg kell oldani. Jelen pillanatban nyilván azt tudjuk mondani, hogy remélhetőleg nem lesz semmilyen probléma, de még egyszer mondom, erre fel kell készülni, és egészen biztos, hogy a mérkőzés előtt és általában a mérkőzés környékén sokkal több rendőrt és egyéb biztonsági személyzetet fogunk látni az utcákon, mint egyébként.
13: Gábor, te kint leszel egyébként? Ja. Te majd menni fogsz, ott leszel? Jó, igen, organikusan is megtapasztalod majd azt, ami történik a városban ezen a napon?
12: Nem, sajnos a mérkőzésen nem leszek ott, arra viszont van esély, hogy tényleg ott leszek a stadion környékén, mert erre én is kíváncsi vagyok, hogy milyen a hangulat, és tényleg azok a szurkolók, akik egyébként kívül vannak, azok mit csinálnak. Hozzáteszem, hogy ez is egyébként egy óriási élmény lehet. Nyilván nagyon kevesen vannak, most nagyon kevesen, hát nagyjából 60 ezeren, akik bent lehetnek a stadionban, de akit egyébként érdekel tényleg az, hogy milyen a futballnak a hangulata, a társadalomra, hogy annak érdemes elsétálnia majd ott a stadion környékén a meccs előtt, vagy a meccs idején, mert egészen biztosan azért az is egy komoly élmény.
10: Igen, mobiltelefonnal a kézbe, hogy azért a meccs közvetítését is lássa. És akkor ugye nem szóltunk azokról a nagyon közvetett bevételekről, ami a kereskedelemben csapódik le, mondjuk, ugye jellemző, hogy ilyenkor nagyon sokan ilyenkorra tartogatnak olyan kiadásokat, hogy mondjuk az otthoni infrastruktúrát felpimpeljék a meccs erejéig, vagyis hát nem csak addig, ugye, mert az utána is ott maradó, például nagyobb tévét venni, csomagot váltani, internetsebességet busztolni, ezek is mind olyan járulékok, amik jelen vannak.
12: És akkor tegyük hozzá, hogy ugye sportszerkereskedelemre milyen hatással van, hogy akkor esetleg mezt veszel magadnak, vagy bármi mást, sportfogadásra milyen hatással van, ugye ez az egyik kiemelt eseménye az évnek, még akkor is, hogy nyilván lesz egy labdarúgó világbajnokság, de nyugodtan mondhatjuk, hogy a VB-ig ott a sportfogadásban is például ez a top esemény, tehát nagyon sok olyan terület van, amire úgy hat egyébként ez az esemény, hogy nem is kell itt lenni Budapesten, meg nem is kell bármilyen kapcsolatban lenni egyébként magával a szervezővel, vagy a rendező országgal. Tehát ebből is látszik, amit ugye az legelején mondtam, hogy ez egy olyan globális esemény, ami tényleg nem csak Magyarországon, nem csak a világon, nem csak Európában, Londonban, Párizsban, hanem az egész világon komoly gazdasági hatást fejt ki, és ezért is mondom azt, hogy az ilyen egynapos egyedi események közül ez az elsődleges.
10: Okay. Nagyon köszönjük, nagyon szuper. Izgalommal várjuk mi is a meccset. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk. Szép napot kívánunk, szervusz.
12: Köszönöm én is, sziasztok.
10: Szabados Gábor sportközgazdásszal számolgattunk egy kicsit, hogy mégis mekkora biznisz a BL döntő.
13: Nekem kedvet csinált, komolyan mondom, hogy meg fog jönni városba, megnézem, hogy mi újság.
10: Én attól arra nem csinált kedvet, hogy torlódjak.
13: Megcsinálom a videóba, elküldöm neked.
10: Na, az nagyon jó, az köszi, meg otthon a bekészített szotyival és egyéb dobozos termékekkel szépen végignézem a meccset.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
1: A rovat támogatója a Rail Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasútlogisztikában.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
2: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu per Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
1: Baraka rétes. A rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes. A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest egyik ikonikus helyszínén, a Népszigeten, a Kabinban. Május 22-én pénteken este 6-tól George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is. Május 22-én a Kabinban, a 4. kerület Zsilip utca Újpesti Vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
3: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap.
4: Zsebszínház, a Zsebrádió vásári komédiája három felvonásban. Hogyan kerüljük el, hogy összetévesztenek bennünket a hülye asztékokkal? Ki hallgattatta el a gömöri kölyált, és hol a vödör? Galilei elvtárs, ha gömbölyű, akkor alul hogy esik? Meg annyi kínzó kérdés. Ősbemutató a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napján. Május 31, Akvárium Klub. Délután.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
6: Tűr?
5: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
6: Pedig a medve mindig azt csinálja.
5: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
7: Nem tudom.
5: Na, ezt képzeld el.
6: Elképzelni? Mi ebben élünk?
5: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek! Millás reggeli! A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
6: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
5: Van hát. És nem félnek használni.
6: De miért?
5: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
1: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
8: Jó reggelt mindenkinek! 6 óra 30 perc van, május 21-e, csütörtök, ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Mihálovics András.
9: És a stúdióban Kántor Endre is itt van, ő felelős a zenékért, őt tessék elővenni, hogyha valami tetszik, és őt tessék elővenni, ha valami nem tetszik.
8: Persze, természetesen ezt vállalom, ezt az audenciát, és Mihálovics Andrást pedig megkérem, hogy végezze el a monitorszerelő tanfolyamot, mielőtt hozzányúl a monitorhoz. Melyik zsinort húztad ki erődnek
9: az
8: erejével?
9: Összeset.
8: Igen, hát akkor, akkor győződj meg róla, hogy ugyanabban a sorrendben dugdosod vissza.
9: Abban? Nem, hát ha nem megy erővel, próbáld meg még több erővel.
8: Igen,
9: ez
8: igen.
9: A monitor szerelők kis KT-jának első fejezete. 0636 980 980 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez.
8: Te is azt a gladiátor tesztet végezted el, nem? Amikor igen. Vannak ezek a különböző formájú nyílások, ahova be
9: és,
8: kell rakni a különböző tárgyakat.
9: Erővel
8: és kiderült,
9: kell.
8: Hogy nagyon erős vagy.
9: Igen. Bárány felhők kúsznak át az égen, fel kell kelnem immár nékem. Írja a mérnök a rövid.
8: Elkezd fáradni az ember, ugye már, hogy a szerda este az már nehéz egy munkás embernek, és kicsit hosszúra nyúlt, úgy tűnik.
9: Tovább gondolt, a bárány felhők kúsznak át az égen, gyűrött ruhák lógnak még a széken, a redőny felhúzva egészen, fel kell kelnem immár nékem. Tessék!
8: Egyébként nekem pozitívak ezek az üzenetek, de arra nagyon kíváncsi lennék, hogy az élettársa, akivel megosztja életét, mérnök úr, ő hogy viseli ezt?
9: Hát hány őszhaj? Csendben zokog a sarokban valahol, szerintem.
8: Lehet, hogy így van.
9: Aztán kérem, drága hallgatók, üdvözletét küldi egy másik hallgató,
8: Megmester
9: Prágából.
8: Nagyon-nagyon
9: jó. Igyon egy sztarót az egészségünkre, ha teheti, de csak akkor, ha már egészen biztos, hogy nem ül autóba. Aztán fullossak a sávok a Hungária körúton, és azt is lehet tudni, hogy D-kartárs 24 perc 12 másodperc alatt ért Gödről Zuglóba, a Szerencs utcai lámpát kettő váltással abszolválta, ebből arra következtet, hogy alakul arra felé a tumultus. A kukorica dealer meg küldött neked egy Spotify linket.
8: Köszi!
9: Tegnap 21 óra 15 perckor nem tudott elaludni anélkül, hogy el ne küldjene.
8: Jó, aranyos, és meg fogom nézni.
9: Amennyire
8: most
9: ismerem,
8: látom.
9: Zenei tapasztalatát is szinte biztos már hallotta, de ezért biztos, ami biztos.
8: Ez az, ez nagyon jó, köszönöm szépen. Ez az. Jöjjön!
9: No kérem, hát akkor ezeket tudunk. Miért van nézve? 52
8: van, aki nem, valaki az, azért, mert hogy te kihúztad az összes zsinort, és ettől valaki 300-szor megnyitotta az üzenetküldő ablakot. Aha. Ez történt.
9: Csak nem én.
8: Na nézzük akkor, hogy milyen napra... Nem,
9: nem
8: te voltál.
9: Válaszol, nem,
8: milyen,
9: válasz,
8: nem, nem, nem te voltál, milyen napra ébredtünk.
9: Ma Konstantina démonvadász napja van. Nekem egy darab gyermekkori ismerősen viseli ezt a szétszemet. Nekem az.
8: Nekem meg a Bíborban született.
9: Na, hát nem vagyunk egyformák. Egyébként légy szíves, köszöntsél fel nevem napja alkalmából.
8: Mert neked Konstantina neved?
9: Nem. Ja. Olvasd tovább a listádat.
8: Ja. Anders.
9: Még egyel jobbra.
8: André. András.
9: Vissza egyet. Na.
8: Boldog névnapot, András.
9: Nem ma tartom, de ajándékot elfogadok azért.
8: Jó, jó, mindjárt keresek valami ajándékot
9: neked
8: a táskámban.
9: Neked pedig nagyon régóta tudom, hogy Tibald a neved, a második Kántor Endre Tibald, úgyhogy
8: Tibold.
9: Engedd meg, hogy...
8: Bocs,
9: ja, akkor azt rosszul tudtam.
8: Tibold.
9: Tehát kedves Tibold.
8: És mint ahogy a divat volt annak idején, mindenki kapott védőszent neveket is, és a Teofiliát is megkaptam természetesen.
9: Hát igen, azóta is ez a kereszted. Kérem szépen, boldog szülinapot, FIFA!
8: Ma, mert igen,
9: 1904-ben
8: van.
9: Ezen a napon alapították a Nemzetközi Labdarúgó Szövetséget. Aztán filmélmény, vadászok, figyelem, 1980-ban, el se hiszem, hogy ilyen régen, mutatták be az Egyesült Államokban a Birodalom Visszavág, mely szerintem a Star Wars már-már nem is tudom micsoda hosszúságú szagájából a legerősebb darab változatlanul. Szerintem azóta sem sikerült ezt überelni. Már most állítólag megint van valami ilyen kis alkotás a mozikba, és már fikázzák, pedig még csak néhány napja mutatták be. Hiába sikerült mindent megtenni azért, hogy ezt a egykor szebb napokat látott franchise, mert mint megtudtam, ez egy franchise, leküzdjük. oda, ahova már nehéz a visszatérés.
8: Na! 2007-ben pedig a 2500. résszel lezárult a Kossuth Rádió 48 éve tartó népszerű sorozata, a Szabó család.
9: Fú, bizony. Az gombozból is. Igen. Ahogy szokták mondani.
8: Pedig volt egy másik sorozat, ami gyakorlatilag egy ilyen főhajtás volt ennek, ami 2000-ben indult, az Estefem nevű kiváló adón, a Szabódó család címmel. Úgyhogy ez is megért egy pár epizódot, de nem 48 évet természetesen.
9: Aztán elsóztam a májas leves betétet, de csak egy kicsit. Erről az a sztori jutott eszem, amikor az én drágám, már úgy értem, aki volt, beletolatott az egy autóba, kiszállt a tulaj, amúgy egy über nyugis pas, és közölt az én drágámmal, már úgy értem, aki volt, hogy ő bizony neki ment, mire az én drágám, már úgy értem, aki volt, csak ennyit felett, de csak egy kicsit.
8: Gézu, egy új műfaj. Köszönjük szépen.
9: Gézu, a mikronovella.
8: Igen. És egy kicsit az Amelie is beugrott. Igen, hát abszolút. Köszönjük szépen ezt. Na nézzük a híres születésnaposokat. 1471-ben született Albrecht, az Ajtósi Dürer német festőművész. Róla egy jót beszélgettünk Katona Csabával. Anno, talán, hogyha az ember a millastegeri.hu-n beüti a nevét, akkor aranyköpések mellett ezt is megtalálja.
9: Aztán Breyer Marcel építész, forma tervező, a Bauhaus egyik hazai mestere, 1902-ben született, május 21-én. Aztán Erős Pál.
8: Na várjál, már kihagyod a Henri Rousseau-t?
9: Igen, mert nem akarok nyelvleckék Andrással.
8: De hát ezt egyszerű, és ki jól is mondtad ráadásul.
9: Henri?
8: Francia naív hosszú festőről
9: val, vagy rövidővel.
8: Volt Henri, szó.
9: Vagy Henri?
8: Henri. Aki
9: ja, A-val. Nem, A-val, nem? Henri. Jó?
8: Simán A-val is. Simán A-val is elég.
9: De az olyan, hogy van, amikor, mert ugye van, amikor angolul beszélsz magyar akcentussal, amikor franciául beszélsz magyar akcentussal, az mi?
8: Azt olyan, mint a...
9: Ungroáz és a françoáznak, ja, a françoáz az női név, nem?
8: Ahhoz a felügyelő urat kell megkérdezni, aki ezt megteszi a rózsaszín párducba neked.
9: Tényleg. Ember Gergen.
8: Kiválóan szinkronizálva.
9: Édes Istenem, sírva rögök az embergörös részen.
8: Szóval az egyik legismertebb naív festő volt, akinek tökéletes technikai tudását már az olyan avantgárd festők is elismerték, mint André Deren, vagy például Matisse, aki szintén Henri volt. Úgyhogy nagyon...
9: Ezek az Henrik maradandót, igen, alkottak. Breyer Marcel is maradandót alkotott, mint mondtam. Erős Pál magyar színész rendezőre is emlékezünk, 1910. Nem az az Erős Pál, akinek televízió műsora volt, mert ő a színész rendező Erős Pál, nem a jogerős Pál. Aztán Réber László, Munkácsi Mihály díjas magyar grafikus művész is felsejlik itt előttem, 1920-ban született május 21-én. Aztán Cvak Péter, a rendszerváltás ikonikus alakja, a magyar üzletember, politikus, országgyűlési képviselő is volt ő, sajnos 2012 óta nincs velünk, de hát no man is no man, tehát mindenki tudja, hogy ki a Cvak Péter. És Pécsi Ildikóra is emlékezhetünk, ő is Kossuth díjas magyar színész rendező, sajnos ő is eltávozott már közülünk 2020-ban.
8: Melyik a legismertebb alkotása szerinted, vagy te neked, ha egyáltalán van ilyen, Breyer Marcel? Ja. Hogy ráugrottál a könnyű pályára? Nem. A Breyer Marcelt kérdez. De nem biztos emlékszel ezekre a székekre. Mostanában már kevés...
9: Ja, van az a műkincs vadászos műsor, abban
8: emlegetik. Na láttál, biztos, bizony. Lesz ez a krómkeretes szék, igen.
9: Amire azt hiszed, hogy...
8: Amit annyit hamisítottak már, meg mindenkit megihletett, ugye ez a Vasili szék lényegében, ez talán az egyik legismertebb.
9: Hát én inkább a Clevelandi Múzeum of
8: Art. Az is szép, igen. De hogy ez a szék, ez mindenhova belopódzott. Volt egy idő, amikor nem lehetett üvegasztalok és hát ilyen Breyer szék utánzatok nélkül irodát fenntartani. Gyakorlatilag csak olyan székek voltak mindenhol. Na jó, megyünk tovább egy jó kis muzsikával.
9: Már is?
8: Igen,
9: hát
8: mert
9: csak 9 percet évőtt.
8: Akkor is. És utána pedig lapszemle következik meg, tőzsdei helyzetkép.

0: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
1: Millás reggeli.
2: Azt írja a média egy, hogy az Aldi Magyarország fokozatosan minden üzletében megszünteti az újságárusítást, amit az áruházlánc ügyfélszolgálta egy vásárlói megkeresésre adott válaszában meg is erősített. Az újságos részlegek már néhány helyről el is tűntek, és az indoklás szerint a működési hatékonyság és a kínálat optimalizálása miatt van erre a lépésre szükség. A országos változásról van szó, a célja, hogy továbbra is kedvező árértékarányú szolgáltatást nyújtsanak a vásárlóknak. Már csak az a kérdés, teszem hozzá szerkesztői jegyzetként, hogy a posírozott lazacfilé tormahabbal árát, ami zsugorfóliában esetleg kapható, az milyen módon rontja azt, hogy újságot is árulnak. Zárója bezárva. A Magyar Lapkiadók Egyesület egyébként bírálta az Aldi intézkedését, hangsúlyozta, hogy a sajtótermékek kiszorulása hosszabb távon gyengítheti a független média gazdasági hátterét, és szűkítheti az olvasók választási lehetőségeit. Az Egyesület szerint a nyomtatott sajtó nem csupán kereskedelmi termék, hanem a tájékozottságot és a demokratikus nyilvánosságot is szolgálja.
3: Azt hittem, oda fogod kifuttatni, hogy bele is lehet csomagolni a lazacot.
2: Például.
3: Úgyhogy hogy erről jól, is jól összerakjuk a kettő hírt. Hát igen. Donald Trump, amerikai elnök megint feltűnési viszketegségben szenved. Két dolgot...
2: Békét hozott vagy.
3: De hogy két dolgot csinált, az egyik az, hogy most eldöntötte, hogy szakít a diplomáciai gyakorlattal.
2: Miért és eddig beszélne, nem azt csinálta?
3: Beszélne Tajvan elnökével, tudósított róla a BBC. Ugye Lai Ching, te tajvani vezető, egy esetleges fegyvereladásról tárgyalna vele, és az ugye a diplomáciai hagyományoknak a jelentős szakítását jelentené. Amerikai és tajvani vezetők 1979 óta nem beszéltek közvetlenül egymással. Most a kínai út után szerintem ez így teljesen tökéletesen van időzítve. Ugye Washington
2: hát nem 79-ben... megfelelően a Xi Jinping, hát, és most akkor azt mondja, hogy a...
3: De nem így tűnt, szóval mindenki happy volt, legalábbis így ezt mondták egymásról. 79 óta nem beszélnek közvetlenül, akkor szakította meg Washington a hivatalos kapcsolatait Tajvannal, és elismerte a pekingi kormányt. És közben pedig egy újabb feltekerték, tehát 10-esről 11-esre tekerték a gombot, ami egyébként 10-ig van. Gyilkosság miatt vádat emelt Kuba volt elnöke ellen az Egyesült Államok.
2: Na, szép.
3: Ugye, várja, hát ez a legszebb ebben, ugye, hogy Raúl Castro Kuba volt vezetőjét, ugye, amerikai állampolgárok meggyilkolására irányuló összeesküvéssel és más bűncselekményekkel vádolták meg, mert 1996-ban, tehát 30 éve lelőttek ugye két repülőgépet Kuba és Florida között, ez is szintén a BBC írja, és ezt ugye most hozták nyilvánosságra ezt az ügyet, még Castro mellett öt másik szemét is megvádoltak ezzel. A most 94 éves Castro akkoriban az ország fegyveres erőinek vezetője volt, és a katasztrófa miatt nemzetközi elítéléssel kellett szembenéznie. Most azt mondják ugye a kubai hatóságok, hogy politikai jellegű nyomást helyeznek Kubára a blokád mellett, és előkészítik azt, hogy az Egyesült Államok valamilyen jogalapot találjon arra, hogy bevonuljon.
2: Igen. A háborús vészhelyzet megszűnt május 13-án, csak hogy a 2023 óta élő szabályozással együtt több jogszabály is hatályon kívül került volna. Ezek a vészhelyzeti rendeletek egy részét aztán törvényszintre emelte az új országgyűlés, egyet azonban nem, az ukrán importtilalmat az agrártermékekre, így jogi értelemben nincs akadálya az ukrán gabona, baromfihús vagy tojás behozatalának, és hát nyilván a gazdák ennek nem örülnek, és most azt várják, hogy a kormány valamit tegyen ebben az ügyben. Ez az egyik. A másik, azt mondta a szerb elnök, hogy nem haladnak jól a tárgyalások a MOL-lal. Az amerikai szankciók miatt viszont sürgetővé vált az, hogy megegyezzenek. Nem közeledtek az álláspontok a szerb kormány és a MOL között a NIS orosz tulajdon részének a megvásárlásáról. Vučić közölte, hogy nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy a május 22-i határidőig sikerül megállapodást kötni. Belgrád szerint a legfontosabb kérdés továbbra is a pancsovai finomító teljes kapacitású működésének fenntartása, miközben az Egyesült Államok által elrendelt szankciók miatt sürgetővé vált az orosz részesedés sorsa. Hát én azt hittem, ott minden sinem van. Meglepődve olvasom most ezeket. Én. Na mi van még?
3: Hát még van egy a 24.hu, egy nagyon érdekes, de igazából csak ilyen alátámasztása annak, amit mindig is tudtunk, csak most mindenféle számokkal, meg idézetekkel. Meghaltak, de egyelőre túlélték. Meglepő számokra bukkantunk a Fidesz közeli hírportáloknál, írja a 24.hu. Nem kellett sokat várni a kétharmaddal elsőprő választás után arra, hogy megjelenjenek az első repedések a Fidesz hatalmát 16 évig biztosító médiagépezeten. Ugye 12-e után pár nappal a TV2-től kirúgták a fekete kampányokért 10 éven át hírigazgatóként felelő Szalai Vivient, aztán kiderült, hogy megszüntetik a Tények és a Napló című műsort, és akkor jönnek még az elbocsátások. Urbán Ágnes közgazdász médiakutató így értékelte a helyzetet: a Fidesz közeli médiabirodalom jelentős része nem piaci, hanem politikai logika alapján működött, így a választási vereség eredménye nem is lehetett más, mint az összeomlás. Hát a cikkben ugye még rengeteg érdekes idézet és adat van.
2: 35 vendéglátós kis és középvállalkozó írt egy nyilatkozatot, 10 pontban gyűjtötték össze, milyen változásokra van szükség a hazai éttermi és turisztikai szektorban. Mondok néhányat. 1. Luxus hotelek helyett kis éttermek. Szemléletváltásra van szükség, a nagy beruházások és külföldi prémium szegmensre támaszkodó fejlesztések helyett helyi mikro- és kisvállalatokra kéne fókuszálni. Adóterhek felülvizsgálata. Rugalmasabb járulékrendszer, követhetőbb szabályok, azok egységes betartása, könnyebb adminisztráció, újra gondolt szakmai tudást adó oktatás.
3: Mondj egy szektort, akik nem fogalmaztak meg
2: mindenki,
3: most
2: hát
3: 10-12
2: most?
3: Pontos reformot.
2: Mi nem? Azért, mert az ágy szabadságon van, a Gede szerint
3: ez
2: egy
3: kupler ágy. Vagyunk.
2: De igen, egy szektor.
3: Mármint, hogy a Millás reggeli, mint
2: igen,
3: önálló szektor.
2: Hát fellépni valamit a Tisza kormány asztalára le kéne tenni, hogy szerintünk
3: szerintünk a Rádiókafé reggeli műsora.
2: Mindenki 10 pontot fogalmaz meg, akkor nekünk 12-t kell.
3: Szerintem azzal nyerünk, hogyha 3-at fogalmazunk meg, hogy az egyszerűség elve alapján könnyebben átcsúszunk, hogy a
2: 3-at?
3: Hát legalább,
2: ja,
3: nem?
2: Ja tényleg, akkor fel
3: egyet
2: lehet mutatni.
3: Lehet, igen,
2: ez nagyon jó taktika.
3: Könnyen 3-at így.
2: 1. A Free is a Magic Number című szám azonnali
3: free.
2: Törlése.
3: Ez a szabad.
2: Minden rádiós platformról például. Ez az első követelés.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
2: No kérem, hát a budapesti értéktőzsdével kezdünk, ami, hát hogy is mondjam, csak most mi történik, fogadjam el. Ja, jó, elfogadom. A budapesti értéktőzsde irányadó mutatója a BUX, tehát, kérem szépen, 131.460 ponton zárt, ami 24%-os mínusz, ami azért fájó, mert hogy a nemzetközi hangulat meg egészen jó volt, de erről majd tanult kollégám beszámol. Nálunk viszont csak egy legény a blue chipek közül, a OTP erősödött majdnem 1%-ot 41.100 forintig, a többiek estek nem is kicsit, 1,8%-ot a MOL 3.988 forintig, a Richter 1,3%-ot 12.220 forintig, a Telekom 1%-ot veszített értékéből, és 2628 forinton zárt. Forágyi lassan dolgozgatja le az elmúlt napok brutális veszteségét, tegnap éppen 1,5%-ot erősödve zárt. Aztán nézzük, devizapiac, 359 forint 70 fillér környékén jár nemzeti fizetőeszközünk az euróval, és 309 forint 50

0: Adásról is tárgyalt, az olajár esni kezdett, méghozzá jelentősen, ha most megnézzük, akkor már éppen visszafordulóban vannak az árfolyamok, de a crude az 99 dollár 3 centen, ami ugye a 100 dolláros határ alatt van, a Brent pedig 105 dollár 95 centen, mint mondtam, most már egy 0,5% és 1% közötti plusz van mind a kettő nyersanyag árában, de az esés az abszolút tapasztalható volt, és közben pedig vállalati hírek is tartották a frontot. Ugye a vezető amerikai részvényindexek közül a Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq 0,6-0,8%-os mínuszt is látott, de utána emelkedésnek indultak. A tőzsdék azt mondja, hogy 1% az S&P-ben, a Russell 2000-ben 2,6%, a Nasdaq-en 1,5%, a Dow Jones 1,3%. Úgyhogy érdekes kereskedési nap volt, ráadásul hajtotta az egész kereskedést egy csomó olyan hír, például a rekord hátán, gyakorlatilag már az Nvidia-nál, ami történik, azt arra elfogynak a szavak. Kinek van Nvidia részvénye? Kérem, hát tudom, jelentkezni fog.
1: Ezt felkérdezted rendesen.
0: Fel bizony, mert hogy kérem szépen, első negyedéves gyors jelentését publikálta a cég, alaposan oda csapott az elemzői várakozásoknak. A 2027-es pénzügyi év első negyedévét, ugye, hogy a pénzügyi évről van szó, 81,6 milliárd dolláros bevétellel zárta, ez éves alapon 85%-os növekedést jelent, de ennél még fontosabb, hogy a következő negyedévre már 91 milliárd dolláros árbevételt ígér, ami 4 milliárd dollárral nagyobb a piaci konszenzusnál, és akkor közben jöttek a hírek, kiszivárgott hónapokon belül tőzsdére léphet az OpenAI, és ehhez kapcsolatos előzetes dokumentációját most meg fogja már mutatni a cég, úgyhogy legalább 1000 milliárd dolláros cégértékelés mellett
1: hát
0: hajtanák.
1: Mozgalmas nyarunk lesz, ezt a SpaceX után még ez
0: a
1: is.
0: A SpaceX jön úgy gyakorlatilag a történelem legnagyobb tőzsdei bevezetésével, és ehhez kapcsolódóan pedig ugye az Anthropic is most már oda fog érni, hogy az első negyedéves profit elérje, ami azt jelenti, hogy először profitabilis a társaság, de közben aláírtak egy 45 milliárd dolláros bizniszt a SpaceX-el, úgyhogy gyakorlatilag pörög minden, ami technológia, AI, chip gyártó, úgyhogy ezt lehet látni az amerikai piacon. Az Nvidia egyébként 1,3%-os pluszban zárt, volt nagyobban, és az Intel 7,4%-os pluszban, úgyhogy abszolút jó volt a kereskedési hangulat, legalábbis ezen a téren.
2: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Hát ezt te jobban csinálod.
4: Mire?
3: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
4: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
3: Még egyszer.
4: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
3: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
4: Viszont alig van időnk beszélgetni.
3: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
4: És végre jót dumálunk egymással.
3: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
4: Tévéről.
3: Színházról.
4: Művészetről.
3: Kulturáltan.
4: Vagy nem.
2: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
4: Jól kitaláltuk, nem?
3: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
5: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra. Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gourmet Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között.

0: Jegyek és bérletek kedvezményesen a gourmetfesztivál.hu-n.
1: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap.
2: Sztár fellépőnk Jules Le Magique. A bűvész, a mestermágus, aki még soha, de soha nem lépett fel Budapesten. Sőt, egész Európában. Őszintén szóval most lép föl először. De ez most mindegy. A Gyula, akarom mondani, hogy Jules Le Magique, szóval akkor is varázsol a galambot, például olyan galambá változtatta, amin van nadrág. Jules a mágus a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napján, május 31, akvárium, délután.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádiókafén.
4: A Bécsi úton kifelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Csak a félútpálya járható a harmadik kerületben, a Timár utcában, a Pacsirtamező utca és a Szőlő utca között egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. Újpesten a Megyeri úton, a Külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A 7. kerületben a Hernád utcában a Tököli út előtt, illetve a 14. kerületben a Fűrész utcában az Egressi út közelében csatornát javítanak, ezért útszűkületre kell számítani. A 13. kerületben a Visegrádi utcát lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. Lezárták a külső sávot Zuglóban a Nagy Lajos Király útján a Kerepesi út felé a Kerékgyártó utca előtt közműjavítás miatt. Német Luca, BKK Info.
5: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
6: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Bécsben folytatódik ma Magyar Péter külföldi útja. Benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza. Kellemes tavaszi idővel folytatódik a hét. Sokat süt majd a nap. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Schmidt Andi. Lengyelország és Magyarország érdekei azonosak, annak ellenére, hogy politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik fő feladatának. Emellett az orosz energiafüggőségről is tárgyalt a magyar kormányfővel. Magyar Péter ma Bécsben folytatja tárgyalásait. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Alaptörvény módosító javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Tisza párt. A frakció javaslata értelmében 8 évben korlátoznák a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az indítvány megalapozza a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona nemzeti vagyon. Az előterjesztés emellett törölni az alaptörvényből az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelméről szóló rendelkezést is. Az új oktatási és gyermekügyi minisztérium felépítéséről számolt be közösségi oldalán Lannert Judit, a tárca vezetője. A minisztériumban 4 szakmai államtitkárság jön létre, köztük a kora gyermekkori jólétért felelős államtitkárság, amelyet Kereki Judit vezet majd. A közgazdás és gyógypedagógus szakember több mint 20 éve foglalkozik a korai fejlesztés és a gyermekellátórendszer kérdéseivel. Megkezdődtek az egyeztetések a főváros és a kormány között Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről. Első lépésként a főváros 60 napos haladékot kapott egy 7,5 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulás befizetésére, miközben nyár közepéig összesen több mint 74 milliárd forintos kötelezettséget kellene teljesítenie. A városvezetés szerint a jelenlegi helyzet súlyos likviditási problémát okozhat. Budapest számla egyenlege már most 46 milliárd forintos hiányt mutat. A végső szakaszban járnak az Iránnal folytatott tárgyalások, jelentette ki Donald Trump tegnap. Egyúttal újabb támadásokkal fenyegetőzött arra az esetre, ha Teherán nem egyezik bele a béke megállapodásba. Irán viszont az Egyesült Államokat vádolja a háború újraindításának előkészítésével, és a Közel-Keleten túlra kiterjedő megtorlást helyezett kilátásba.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Ma főként kellemes időnk lesz, sokat süt majd a nap. A napos gomoly felhős időben időnként zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. Az északi-északnyugati szél élénk erős lesz. Délután 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, néhol viharos lesz a szél.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
1: Millás reggeli.

0: mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávét.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show. Első lépés. Lélegezz.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
5: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Most kell még vidor dolgokat mondani itt a Millás reggeli műsorában, a Rádió Café 98.0-án, amelyet Kántor Endre egyik műsorvezető társammal próbálunk meg összehozni, mert csupa zord témán következik. Hát először is kis kulisszatitok, mit mondott a Schmidt Andi, ami majdnem tönkretette a hírblokkot? Közgazdás
6: és gyógypedagógus.
5: Igen. Ez röhögő görcsöt váltott ki belőlünk. A másik, hogy én most értesültem arról, hogy kérlek szépen, Endre, fel kell olvasnom, mert a NAV-tól kaptam egy levelet, adó visszatérítésem jóvá hagyva, 102 000 forint.
6: Neked is 102, nekem
5: minden,
6: is.
5: Igen, 3-5 napon belül, ha rákattintok és megadom a bankszámla adataimat,
6: azonnal,
5: nav.gov.hu, viszont az e-mail cím az cedve kukac aeplungbingbanggangsltd.co.uk.
6: Igen, ez a hivatalos.
5: Hát ja,
6: ez,
5: jó.
6: Ez kb. Olyan, mint amire én tegnap teljesen véletlenül beleszaladtam, amikor gondoltam, hogy ránézzek, hogy biztos az 1%-okról rendelkeztem-e, és beütöttem gyorsan, hogy nem emlékeztem fejből, hogy mi a pontos címe ennek az oldalnak, ezért aztán rákanyarodtam az esja.hu felületre, ami 503-as service unavailable-t mutatott, mondom, na tessék, úgy látszik, hogy túlterhelődött a szerver, mindenki most próbál rámenni, de kiderült, hogy ez nem a hivatalos NAV oldal, hanem ezt egy magánszemély bejegyezte anno. Mm. És azért nagy kérdésem, hogy volt ugye legalább 20 éve egy olyan, hogy ezeket a gyök címeket, ezeket nem engedik, tehát olyat, hogy bor.hu, meg ilyeneket nem lehet csak úgy lefoglalni, de akkor az esja.hu, amit teljesen alkalmas megtévesztésre, az hogy lehet?
5: Hát igen.
6: Ilyen tulajdonban, na mindegy.
5: Igen.
6: Úgyhogy igen,
5: ez kérlek is egy szépen ilyen. A másik, amit még így közhírre szeretnék tétetni, egy hír, és akkor idézem, mert szerintem összeáll a kép, és akkor most kacsintok egyet, bár ezt nem látják a hallgatók. Amennyiben nem sikerül megállapodni a magyar MOL-lal a szerbiai kőolajipari vállalat orosz tulajdonrészek átvételéről, Szerbia saját maga tehet ajánlatot a részesedés megvásárlására, közölte, és itt jön a réneg, Zorana Mihajlovics, egykori energiaügyi miniszter.
6: Na látod.
5: Hát én nekem erről kell...
6: Nem tudod, hogy ilyen rokonaid vannak.
5: Most kell értesülnöm, hogy volt energiaügyi miniszter. Miért nem akkor értesültem róla, hogy családtagom távolébre származottam? Nem tudom. Ráadásul, hát ki tudja, hogy hol tartanék, érted?
6: Egyébként az, amit mondtál, az érdekes, és arról én is szerettem volna beszélni, hogy biztos, hogy megnő a napokban, és ez már nyilván múlt idő is, hogy azok az adathalász, meg különböző csaló üzenetek száma, amik olyan, mintha a NAV ügyfélportálról jönnének, és nav.gov.hu címen érkezik meg a fiókunkba, tessék odafigyelni, az biztos, hogy ilyen nincsen, hogy így értesít a NAV bárkit is, illetve hogyha igen, akkor a bankszámladatok megadása az semmiféleképpen nem fog szerepelni egy ilyen levélben. Úgyhogy mindenképpen nagyon óvatosan és mellőzni ezeket az üzeneteket. Na nézzük a budapesti híreket.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
2: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: No, hát drága barátaim, magyarok, én minden nap elhaldok alatta, és állítólag 70%-ban van kész ez a Flórián téri felüljáró. A műszaki készültség 70%-os, a bontási munkák befejezése után a szakemberek az északi híd szerkezetének javításán és az építési kivitelezési feladatokon dolgoznak. Jelenleg a híd szegélyeknél a szórt szigetelés felhordása és az előre gyártott szegély elemek beépítése zajlik, miközben folyamatos a vasbeton szerkezetek javítása és megerősítése is. Aki arra jár, és átkozódik, hogy miért dugul.
6: 70% jelenleg a...
5: Hát igen, de már jó régóta csinálják egyébként, és csodálkozom. Nyilván mindenki türelmetlen, mert elég komoly közlekedési fennakadásokat tud okozni. Na mindegy. Egyébként az aktuális forgalmi helyzetről a floriantér.hu oldalon is lehet, vagy a BKK info felületein is tájékozódni, de hát nagyon drukkolunk, hogy ez elkészüljön mielőbb.
6: Na, egy jó hírt szeretnék mondani, ami szerintem mindenképpen jó hír. Egy hónap alatt 112 000 jegyet vásároltak PNG-val a budapesti metrókon. Ugye ez a szolgáltatás, ami most lényegében az egész metróhálózatra ki lett terjesztve, az mutatja, hogy jó irányban van a BKK, amikor ilyen irányban fejleszt, egyre növekszik az érdeklődés a szolgáltatás iránt, az egyérintéses fizetési rendszernek a célja ugye, hogy a közösségi közlekedés használata még egyszerűbb, vagy gyorsabb, kényelmesebb legyen. Április 22-én terjesztették ki a metrókra, és azóta már több mint 67 000 ügyfél 112 000 jegyet vett az M2, M3 és M4-es metróvonalakon. Ugye ez tök érdekes, pont a tegnapi Mastercard DSG Summiton beszélgettünk a Stahura Idával többek között, a BKK üzletfejlesztési szakértőjével, és mondja, hogy nagyon várják azok. Tehát ugye ki az, aki ilyen PNG szolgáltatással utazik, aki például, mit tudom én, külföldről érkezik, vagy nincs bérlete, nem használja a BKV Go alkalmazást, és, vagy a Budapest Go alkalmazást, és nem akar vesződni ezekkel sem, hanem csak egyszerűen azt akarja, hogy gyorsan utazzon egyet. És most például jönnek ezek a, például a Bajnokok Ligája döntő, vagy ilyen nagy koncertesemények, és azt tesztelik, hogy mennyire jön be ez a várakozás, és utána ki tudják terjeszteni még több utazási szolgáltatásra ezt a vásárlást.
5: Egy érdekes elemzést tett közé az ingatlan.com, a budapesti albérlet és Airbnb piaca egy héttel azután, hogy Józsefvárosban bejelentették, társadalmi egyeztetést indítanak a rövidtávú lakáskiadás szabályozásáról. A 8. kerület kezdeményezése után a 11. maradt az egyetlen belvárosi kerület, amelyben nincs napirenden az Airbnb szabályozás. Nos, és az ingatlan.com elemzése szerint ma Budapesten 9800 társasházi lakás működik, Airbnb jellegű szálláshelyként, ez a teljes lakásállomány 1%-a, több mint 80%-uk azonban 6 belvárosi kerületre koncentrálódik, amelyetben így átlagosan a lakások több mint 4%-át adják ki rövid távra, és rendkívül egyenlőtlenül oszlik el még a belvárosi kerületeken belül is. Erzsébetvárosban ugyanis a lakások 8,4%-a, Lipótvárosban 6,9%, a többi kerületben 4% alatt van. Érdekesség, hogy Terézváros idén januártól korlátozta a lakások rövidtávú kiadását, és az ariadna.co adatai szerint a kerületben még mindig 837 lakást működtetnek Airbnb lakásként. Azt mondja, hogy az ingatlan.com viszont arra jutott, hogy a terézvárosi szabályozás részben így is működik, ugyanis 60%-kal csökkent a rövidtávú kiadásra használt lakások száma a kerületben, ezzel párhuzamosan 34%-kal bővült a kerületi albérlet hirdetések száma, amivel ma a belvárosi kerületek közül itt van a legnagyobb kínálat.
6: Na tessék, érdekes hírek. Jó, köszi szépen ezt is. Megyünk tovább, mert hogy hamarosan egy elég szomorú témáról fogunk beszélgetni. Ugye éveken keresztül hatalmas mennyiségű tremolitot, azbesztet tartalmazó kőzuzalék érkezett Magyarországra, Ausztriából, és hát gyakorlatilag gyanútlan önkormányzatok és kivitelezők útalapokhoz, parkolókhoz, magánterületek burkolására használták fel. Szombathelytől Kőszegen át egészen Zalaegerszegig és Sopronig, de jutott belőle Fejér megyébe is több településre, és hát nem is kell elmondani, hogy ez elképesztően káros, súlyos, középtávon daganatos megbetegedéseket is okozhat. Úgyhogy hát erről beszélgetünk most, hogy egyáltalán mi a helyzet és mit lehet tenni. Ez a témánk, Simon Gergely vegyi anyag szakértő, környezetkémikus, a Greenpeace munkatársa mondja majd ezt el.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: Nálunk mi így élünk.
1: Millás reggeli.
2: No, hát tanult kollégám beszámolt arra, hogy azbeszt tartalmú kőzuzalék érkezett Magyarországra nagy mennyiségben. Erről beszélgetünk Simon Gergely vegyi anyag szakértővel, környezetkémikussal, a Greenpeace munkatársával. Szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Számomra az a legelképesztőbb, hogy ezt senki nem tudta, hogy ez azbeszt tartalmú? Vagy ki a simlis ebben a történetben? Az osztrákok, akik eladták, vagy azok, akik megvették és nem néztek utána, hogy mit vesznek?
3: Szerintem, vagy én úgy érzem, hogy az osztrákok, én azokat nem igazán hibáztatnám, akik megvettek Ausztriából jövő terméket, amit elvileg az osztrák hatóság garantált, hogy egy megvásárolható termék, hogy rendben van vele, ugye az ember, hogyha, hogy mondjam, vesz egy bármilyen terméket, nem viszel azonnal egy laborba. Hát mondjuk én néha elviszem, mint zöld, de hogy a legtöbb ember nem szokta elvinni laborba, bevizsgáltatni, megnézni, és lehet tudni, hogy a bányavállalatok igazából a 90-es évek óta már tudták, hogy az betartalom, ez a közet. Beszéltem egyébként olyan geológussal, aki azt mondja, hogy hát amúgy, hogyha ránéz az ember így egy ilyen geológiai térképre, akkor az alapján is mond sejtheti. De ami viszont sokkal súlyosabb, hogy nekünk arról van konkrét bizonyítékunk, hogy az osztrák hatóság maga 2011 óta, azaz 15 éve tudja, hogy az betartalmú ez a kőzet, és ennek ellenére engedte, hagyta ezt az egész folyamatot. És emiatt azt gondoljuk, hogy egy nagyon súlyos kártérítések pereknek van helye, és ez elég kulcsfontosságú lesz ebben az ügyben, hogy bizony az osztrák hatóságok erről tudtak, és mégis hagyták ezt az egészet. És az ezzel kapcsolatos bizonyítékot egyébként át is adtuk azóta Szombathely polgármesterének és a magyar hatóságoknak is.
2: Egy kérdés, hogy nem értünk annyira ehhez a dologhoz, és gyanítom az átlagember sem, ezért muszáj megkérdeznem, hogy ez ilyen természetes azbeszt tartalmú kőzet? Vagy hogy került az azbeszt ebbe a kőzetbe?
3: Igen, így van. Az azbeszt az mindig természetes, tehát ez egy természetes ásvány. Az nem egy kémiai összetétele utal, hogy azbeszt, hanem erre a vékony, szálas szerkezetre. Emiatt használták még annó múlt században az építőiparban, de pedig egyébként az azbeszt egy olyan anyag, amiről már igazából az 1800-as évek vége óta tudjuk, hogy rákkeltő, mégis sok-sok évtizedig használtuk, de hát most már ugye pár évtizedre be van tiltva. És hát nyilván ebből van ez a egyrészt abszurd jogi helyzet, másrészt abszurd helyzet, hogy nem tudjuk, hogy kezeljük igazán ezt a fennálló probléma.
2: Épp ezt akartam kérdezni, hogy egyáltalán fel lehet-e mérni a problémát, mert először ugye ott pattant ki, hogy Szombathelyen. Egyébként hogy pattant ki ez az ügy?
3: Hát a mi első információnk az az volt, hogy bezáratták ezeket a bányákat, és az osztrák kollégáink elkezdtek nézelődni, hogy akkor oké, hogyha bezáratták a bányákat, és termeltek róla évtizedeken át, akkor hol a termék? És találtak több helyen Burgenlandba, például egy gyorsétterem, játszóterén, parkolókban, itt-ott parkokban, illetve átnéztek Magyarországra is, hiszen ezek a magyar határ szájában vannak ezek a bányák. Nyilvánvaló volt, hogy ide is jöhetett a közvetből, és egy Bozsokon egy parkolót azonosítottak először, onnan vettek mintát, kiderült, hogy 50% feletti az azbeszt tartalom. Mi erről még 2026. januárban tettünk bejelentést, akkor ez nagyot ment a sajtóban, képeket kiraktuk, hogy mit nézzenek, megmondtuk, hogy Magyarországon még lehetnek ilyen helyszínek, és utána én úgy tudom, hogy egy lakos bejelentette, hogy Szombathelyen szerinte egy egész városnegyed ezzel a kővel van lerakva, ez a bizonyos Oladi plató, ez a zúzott kő az utca maga, és a kormányhivatal egy alapos vizsgálatot végzett, április azt hiszem 7 vagy 8 jött ki a jelentésük, és április 13-án a választás másnapján mutatta be a Vaspárt ármegyei kormányhivatal és a szombathelyi polgármester közösen azt, hogy bizony óriási az érintettség Szombathelyen, és azóta egymást érik a szinte naponta minden nap egy új település, egy új városrész csatlakozik ehhez. Hát ugye a kollégáim szerint akár 1 millió tonnát bányáztak ki az évtizedek alatt ebből a 4 kőbányából, amit Burgenlandba és Nyugat-Magyarországon, Nyugat-Dunántúlon szorthattak szét. És hát borzasztó a helyzet, hát Szombathely, mikor belemértek ezen a Oladi platón a levegőbe, akkor volt olyan, hogy elérte a határérték 300-szorosát. Az azbeszt szállat mennyisége a levegőbe, ugye az azbeszt, amíg a földön van, amíg a föld alatt van, addig nincs igazán gond vele, még a talajunkban még az sem jelent gondot, amikor a levegőbe kerül és belélegezzük, az a probléma, hiszen belélegezve akad belénk ezek a kis asbesztalak, és okoznak tüdőrákot, meg ilyen melhátja rákot.
0: Az igaz, hogy ha valaki ezzel kontaktusba kerül, akkor akár egy pár órás kontaktus is elég lehet ahhoz, hogy ilyen szintű megbetegedést okozzon?
3: Ez talán erős, nyilván extrém példaként előfordulhat. Jellemzően az szokott lenni, hogy akik hosszú időn keresztül sokat vannak kitéve határérték felett, vagy nagyobb mennyiségben az vesznek a pár éveken keresztül, náluk van egy megnövekedett esély erre. De hát mondjuk, aki azbesztel dolgozott, tehát aki korábban ezekben a sejpi, meg egyéb azbesztgyárban dolgozott, hát ott bizony elég sokan elhújtak.
0: Hát igen, ezért kérdeztem, hogy...
3: dolgoztak, de mivel egy más kitettség, így nyilván nagyon eltérő lehet az, hogy ki mennyi jutott. Nyilván, hogy mondjam, hogyha valaki ebbe a porba, hogy mondjam, tehát nagyon fontos, hogy most megelőzzük a további kitettséget, ezért mondjuk nem jó, hogyha ha továbbra is közlekedünk ezeken az utcákon, főleg gyalog, vagy főleg mondjuk egy kis gyerekbiciklivel, vagy
2: egy ilyen COVID-maszk az például segített, mert most így
3: nehéz szíg. Valamit segít, valamit segít, de inkább egy FFP3, ami stabilan segít, és egy FFP2, ami valamit segít. Tehát egy profi maszk, és ott azért a helyieknek most azt javasolják, hogy úgy menjenek az utcán, ne szellőztessenek, amikor kicsit fújna a szél, illetve vigyázzanak, hogy a lábukkal ne hordják be a lakásba ezt az anyagot, illetve hogy otthon a port az csak nedves rongyal töröljék le, és ne sima porszívó, hanem sima porszívó igazából azon átmennek ezek a kis azbesztalak, és mi rakjuk a levegőbe, csak az úgynevezett HEPA szűrős porszívóba szabad a porttól megszabadulni a nyilvánvaló nedves törlésen kívül. Illetve hát ugye nagyon sok embernek van egy kis saját azbest kupasza a ház előtt, ugye a kocsifejáró, egy ilyen kőrakásként, akármiként. Azért ezt érdemes figyelni, hogy ez se porozódjon ki, tehát ne álljunk be rá, próbáljuk elkülöníteni, esetleg ilyen pervetező nedvesítéssel nedvesítsük, hogy ne fújja róla a szálakat a szél, sőt, akár le is fedhetjük valami pontjával addig, amíg ellen szállítják, mert két nagyon fontos dolog van a lakosság felé üzenet, ne kezdjék el maguk elszállítani, mert azzal, hogyha megbolygatjuk, pakoljuk, óriási mennyiségű azbesztál kerül a levegőbe, kerül ki a kertünkbe, kerül ki a környezetünkbe, ami aztán ott lesz hónapokig és gondot okoz. És a másik pedig az, hogy mi ne akarjuk kezelőanyagokkal kezelni, mert pont azt is már kritikával fogadtuk, hogy most elkezdték ezt a kálciumkloridos, meg a magnéziumkloridos kezelést egyes településeken, ami valóban arra jó, hogy ne porzódjon ki, és olyan felületeket, amit aztán senki nem használ, és senki nem jár, és senki nem megy rá, valóban lehet ezekkel az anyagokkal kezelni, de viszont, hogy egy utat, amin mindenki jár, kezelünk ezzel, akkor az azt jelenti, hogy abban összegyűlik az azbeszt, ráragad a gumira, ráragad a cipőnkre, és széthordhatjuk az azbesztet. Kiderülhet egyébként, hogy még mindig ez egy jó módszer, de ez nem egy bizonyított jó módszer egyelőre.
2: Gergő, egy nagyon fontos kérdés. Fel lehet-e mérni egyáltalán, hogy mennyi település érintett ebbe az egészbe? Lehet-e ezeket a településeket megnyugtatóan kármentesíteni ezek után?
3: Óriási feladat. Nyilván most nagyon lebutítva, legelső feladat az, hogy felvérjük, hogy hol van. Ezt már, ahogy én a laborokkal beszélek, szinte ilyen 100 fölötti minta megy be hozzájuk a két nagy laborhoz naponta, és sajnos az a szomorú hír, hogy ahol azt gondolják, hogy azbeszt van a kidézet alapján, ott döntően ki is derül, hogy azbeszt. Ez minden jobban valamilyen térképek kéne tenni. Sajnos a megrendelések egy jó része magán, de hivatalosan azt mondták, hogy 300 körüli helyszínt azonosítottak, de hát én azt gondolom, hogy ennek a nagyon sokszorosát azonosították igazából a laborok a lakossági mintákkal együtt, csak hát a lakosok nem biztos, hogy akarják, hogy ez felkerüljön. Utána valamennyire ilyen módon gondoskodni kell, hogy ez ne porozzon ki tovább, akár csak úgy, hogy egyáltalán nem használjuk, akár hogy egy picit nedvesítjük, de ne öntsünk rá rengeteg vizet, mert akkor szétfolyik az azbesztes por mindenhova. Tehát, hogy tényleg csak permetezni. Illetve a mentesítés az egyetlen megoldás. Én nem hagynék a környezetbe az vesztet. Az, hogy levonnak rá egy vékony bitumen réteget, az csak elodázza a problémát, hiszen hogyha egy kőtörés lesz alatta, hogy az út széttöredezik, akkor ez csak egy újabb és újabb probléma, és sokkal jobb veszélyes, több veszélyes hulladékunk lesz.
2: Nagyon megy az idő, és egy csomó kérdést tisztáznunk el. Hogy lehet azonosítani?
0: Igen, sokan kérdezik ezt, hogy lehet-e valahogy azonosítani, ha ők például zúzott kővel...
2: Vagy zúzott kővel dolgoztak, használták az ő lakhelyükön, hogy lehet ezt
0: kihez kell
2: azonosítani,
0: fordulni.
2: Kihez lehet fordulni, stb.
3: Hát azonosítani alapvetően laboratóriumban lehet, de azért vannak rá utaló jelek, hogy, hogy ez úgy néz ki. Mi is raktuk föl több képet az oldalainkra. Ez egy ilyen kicsit szürkés, kékes, hogyha a fény felé tesszük, picit ilyen szálas szerkezetű.
2: De hát egy csomó helyen van ilyen. Anyag. Egy csomó helyen, hát, csak nem biztos, hogy, hogy nem tudom.
3: Így van, hogyha gyanús nekünk, hogy így néz ki, azért megmondom őszintén, hogy a kollégáim, akik most már sajnos túl sok ilyen azbesztes követet láttak, amire rábogták, hogy az, azért az 99%-ban vagy 90%-ban az volt, azt mutatta a labor. Egy laborvizsgálat az kb. 35 plusz áfa, hogyha mikroljuk be a köveinket, hogyha pár szem gyanús követ beküldünk, és a labor visszamondja, hogy igen, ez azbeszt, akkor attól kezdve sajnos azért, az ugye nulla azbeszt lehetne körülöttünk, tehát hogy attól kezdve az probléma. A mi honlapunkon is, meg szerintem a KSGS-nek és az a környezeti gyártószolgáltatók honlapján, de most már több helyen fönt van az a két nagy labor, akiknek el lehet küldeni, ők pár napon belül azért vissza fogják küldeni az eredményt, és utána kell bejelentenünk ezt a hatóságoknak, hogy ők tudjanak gondoskodni. Én azt gondolom, hogy itt egy kormányzati programra lenne szükség, és hát meg is alakult egy ilyen kormányzati tárca közé egyeztető szervezet, hogy most alakul megkezelendő ezt a helyzetet, hogy gondoskodjanak róla, hogy ezt elszállítsák. Én azt gondolom, hogy bizony a itt kormányzati szinten kell segíteni a lakosságot, hogy ez eltűnjön, mert hogy mindenki elkezdi maga össze-vissza elpakolgatni, abból csak sokkal nagyobb baj lesz.
2: Még egy kérdés. Kártérítés. Egy cég sincs, aki ekkora kártérítésbe tudna nyelni. Az osztrák államot lehet perelni, hiszen az ő hatóságaik is valahol udasak ebben.
3: Hát én jogász nem vagyok, de azt gondolom, hogy feltétlenül. Elsősorban szerintem a cégek felelősek. A cégek most próbáljanak mindenféle nyilatkozatokat kiadni, hogy de hát ez természetes közvetésük nem tehetnek róla. Én ezt nem így látom, meg más jogász is nem így látja, hiszen ez egy termék, és a termékben nem lehet az beszélés pont. Itt nagyon sok kártérítési ügy lesz, és kétfajta kártérítés, egyrészt a mentesítés költsége, hát másrészt azért sajnos ennek lesznek áldozatai, és akkor egészségügyi kártérítések is tömegével jöhetnek.
0: Gergő, köszi szépen, hogy ezt mind elmondtad. Eléggé erős helyzet. Pont azon gondolkodtam, hogy tán a legutóbbi ilyen ügye az osztrákoknak az a borágazatot érintő jég fagyáló folyadék volt.
3: Hát igen, de hát az egy pár embert érintett.
0: Igen, ez igen. Meg, hát igazából pont ezt akartam mondani, hogy ez meghaladja.
3: És nagyon
0: igen.
3: Súlyosan.
0: Hát
3: ilyen ügy nem volt, amióta én 25 éve követem a környezetvédelmi ügyeket, ilyesminek még a körül nyomába se volt, sajnos az egész elkeserítő ügy.
0: Sajnos szerintem beszélni fogunk még erről, a Greenpeace oldalát akkor érdemes nézni, neked nagyon szépen köszönjük az információkat.
3: Köszönöm nektek is, szép napot!
2: Szép napot! Simon Gergellyel beszélgettünk, ő vegyi anyagszakértő, környezetkémikus, a Greenpeace munkatársa.
4: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
1: Millás reggeli. Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben. Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van. Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád. Hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
5: új divat.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
5: új divat
1: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
5: Tegnap még egy másik új divat volt a menő, de ma az már ciki.
1: 2.
5: Egyáltalán nem egy menő arcnál tűnik föl, hanem olyannál, aki a ma már cikiben nem volt menő.
1: 3.
5: Egész jó ez az új divat, de rá kell venned a szüleidet, hogy megvegyenek valami olyasmit, amiről papolni fognak, hogy tök fölösleges.
1: 4.
5: Az új divatról 2000 YouTube shorts tekinthető meg, ezek szerint vagy nem annyira új, csak nálunk, vagy...
1: 5.
5: Meg kell tanulnod nemet mondani az új divatra, és ha jól csinálod, akkor ez lesz az új divat.
1: Ne feledd, logika, kritika, etika.
6: Logika? Azt nem tanultuk.
1: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
7: Zsebrádió!
6: Napközi, 15-15-kor.
1: Vagy ahogy az ördögírój mondaná,
8: 50-50.
9: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
10: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
11: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Nem státuszszimbólum, hanem életérzés, ahol az elegancia nem részlet, hanem alapfelszereltség. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcstechnológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Mi most megmutatjuk nektek. Május 28-án a Millás reggeli az aszfalt csík álló csillagára irányítja a reflektort. A mikrofont. A műsor az ünnepelt otthonából, a Mercedes-Benz stúdióból jelentkezik a Fashion Streetről, ahol megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Elmondjuk, amit még nem tudtál a Mercedesről. Megkérdezzük, amit még mi sem tudtunk. És ki is próbáljuk a legújabb modelleket. Apropó, próbáld ki te is! Május 28-án csütörtökön, Millás reggeli luxus négykeréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
9: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
12: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
13: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/mentális-kötőjel egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
14: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
1: Millás reggeli.
0: És a karbonkreditekről lesz most szó, minden, amit tudni akartunk az önkéntes karbonkreditekről. Itt van velünk a vonalban Losonci Géza, energetikai szakértő, a KPMG Associate partnere. Jó reggelt kívánunk,
2: jó reggelt.
0: Szervusz!
8: Szervusztok, jó reggelt!
2: Köszönöm, van önkéntes karbonkredit, akkor van erőszakos karbonkredit is?
8: Nincs erőszakos karbonkredit.
2: Szerintem kár, mert igény volna rá, nem?
0: De egyáltalán mi az önkéntes karbonkredit?
8: Igen, egyébként ez jelentős, meg ez különbözik az EU ETS piacról, tehát azt akár lehetne erőszakos karbonkredit piacnak is hívni, de amiről itt szó van, az az, hogy vannak olyan tevékenységek, mint például mondjuk erdőtelepítés, vagy napenergia termelés, amik egyértelműen hozzájárulnak, hogy csökkenjen a széndioxid kibocsátás. Uh-huh. Bizonyíthatóan ettől kevesebb széndioxid kerül ki a levegőbe. Azonban, mivel ezek nem részei az úgynevezett EU ETS piacnak, tehát nem kell széndioxid kvótát hozzájuk kapcsolódóan vásárolni, ezért annak ellenére, hogy csökkentik a széndioxid kibocsátást, ebből a tevékenységet végzőknek semmilyen hasznuk nem származik. Ez az egyik oldala a történetnek. Viszont vannak olyan vállalatok, amelyek tevékenységükkel egyértelműen kibocsátást okoznak, és vagy a beszállítójuk okoznak kibocsátást, és ezt valamilyen belső indítatásból ellentételezni szeretnék, vagy társadalmi felelősségvállalásból, vagy akármár a piac ezt elvárja tőlük, de valamit tennek ezért. És ezt az ellentételezést a saját tevékenységen keresztül nem tudják megoldani, mert ha van egy autógyár, akinek lehet gyártani az eszközöket, akkor ott óhatatlanul is széndioxid bocsátás meg fog történni, különben a tevékenységet nem lehet végrehajtani. És erre egy megoldás, hogy összekötődjön azok a tevékenységek, amik széndioxid kibocsátás csökkenést eredményeznek, azokkal a tevékenységekkel, amelyek széndioxid kibocsátást okoznak, és ezt ellentételezni szeretnék. És erre jött létre, már ez valamennyire létező is, ennek a szervezet formája az úgynevezett önkéntes karbonkredit rendszer, ahol ez a kereslet és ez a kínálat.
2: Most leegyszerűsítem az érthetőség kedvéért. Hát én vagyok egy kőolaj finomító, aminek ugye elő kell állítani ezt a kőolajat, és akkor én az én kibocsátott kvótámat, vagy széndioxid mennyiségemnek mert úgy semlegesítem, mert ugye ezt nem lehet, hiszen szükség van a termékeimre, hogy mondjuk egy erdőtelepítő ZRT-vel kötök ilyet, aki meg hát ugye nyakra főre fákat ültet, amivel csökkenti a széndioxid kibocsátást. És ez a két fél kötődik valahogy össze ezen a rendszeren keresztül, ugye?
8: Igen. Annyiban több ez, vagy más, hogy ezt eddig bilaterális lapon tovább eddig is meg lehetett csinálni, aha, azonban kibontakozódik egy rendszer, ahol ez piaci alapon tud megtörténni. Tehát szervezett formában történik, és a rendszer biztosítja azt, hogy itt valóban hiteles tevékenységek kötődjenek össze.
2: Uh-huh. Hogy lehet ebben részt venni? Egyrészt azon az oldalon, akik ugye szeretnék a kibocsátásuk miatt vezekelni ezzel a karbonkredittel időzőjelbetével, és azok, akik meg szívesen segítenek ebben azoknak, akik vezekelni kívánnak.
8: Hát a legizgalmasabb ebben a kínálat rész, tehát akik előállítják a kibocsátás csökkenést, ugye a legfontosabb, hogy kell valami, ami valóban kibocsátás csökkenést okoz, és itt bejön a greenwashingnak a veszélye, tehát ez egy nagyon kritikus ebből a szempontból. Több standard létezik, melyek alapján hitelesíteni lehet ezeket a kibocsátásokat, tehát egy külső vizsgálófél megvizsgálja, megállapítja, hogy megtörtént a kibocsátás csökkenés, megállapítja azt, hogy csak itt történt ez a kibocsátás csökkenés meg, és utána ezt meg kell testesíteni egy tokenben, egy kreditben, valamilyen formában, amit utána piacra lehet vinni. Erre egyébként kiválóan alkalmasak a blockchain technológiák, amik biztosítják, hogy tényleg csak abban az egy tokenben testesül meg az a kibocsátás csökkenés, amiről szó van. És hát nyilván egyébként ebben meg kell jelenni akkor ebben egy piacon, ami szervezett formában ezt lehetővé teszi ennek az értékesítését. És hát a vevői oldalon meg szintén vevőként meg kell jelenni a piacon.
2: Tehát ezért effektíve pénzt fizetnek, mit tudom én, a már említett példában említett faültető ZRT 10 fája jelent mondjuk egy napi működést egy kőolaj finomítónak. Vagy ez így monetizálva van?
8: Így van, monetizálva van. Azért az, hogy milyennek az értéke, az nagyon sok mindentől függ, mert itt a legfontosabb igazándiból, persze nyilván az, hogy mennyi kibocsátás csökkenést ér el, de igazából a hitelességi kérdés, ami az igazán izgalmas kérdés, mert hogyha egy harmadik világbeli országban valaki azt mondja, hogy ott ültetett fát, abból még nem biztos, hogy az, tehát ott előfordulhat az, hogy az kétszer-háromszor is értékesítésre kerül, vagy egyáltalán beültetésre sem került az a fa. Tehát az, hogy mekkora egy ilyen kótának az értéke, és mennyit be lehet hozzájárulni egy kibocsátás csökkentéshez, ez nagyon múlik azon, hogy milyen standard szerint történik a hitelesítés. Uh-huh. És hogy mekkora kockázat van. Okay. Illetve egyáltalán, hogy mekkora kereset kínálhat.
2: Oké, okay. Azt írja a hallgató, aki szkeptikus, hogy sokat elárul a valós értékéről a piaci ára, miért töredéke az EU ETS árának ez a...
8: Hát ez két teljesen eltérő világ. Az EU ETS ára az a szabályozással befolyásolt, és az elsősorban azt képezi le, hogy mi az EU-nak a policy-e, meghatározott tevékenység, kibocsátás csökkentése kapcsán. Másrészt ez a piac pedig egy most kialakuló piac, ami igazából még egy kis piac, és nagy volatilitásai vannak. Valamikor egyébként tud magasabb is lenni az ára, alapvetően azon múlik, hogy a kereset és a kínálat, és az, hogy mennyire hiszik el, hogy ezek kóták léteznek, ebből a hármasból hogyan jön ki egy matematika. Uh-huh. De azt gondolom, hogy ez az ár, ez tud azért még növekedni majd, hogyha ez a piac érettebb lesz.
2: Jó, legyen így.
0: Biztosan így lesz, és reméljük, hogy akkor többen is belépnek erre. Géza, köszönjük szépen, izgalmas téma volt, és érdekes.
2: Fogunk még vele foglalkozni, ez biztos. Köszönjük szépen.
0: Köszönjük az információkat.
8: Felhúztak.
2: Losonczi Gézával beszéltünk, ő energetikai szakértő, a KPMG Associate partnere.
14: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
15: Millás reggeli. Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferdepénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
0: Hát az előbb azt mondta az András, hogy van-e olyan, hogy erőszakos karbonkredit, és az erőszak az azért érdekes, mert erőszakkal, árréstoppal vagy ársapkával sem lehet tartósan leverni az inflációt. Úgy például az államadósság finanszírozási költsége sem csökkenthető hatalmi politikával. Erről beszélgettünk Gyurcsik Attilával, az Akkord Alapkezelő ZRT vezérigazgatójával. Jó reggelt, szia!
16: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
0: Na, mi volt az apropó, hogy a finanszírozás költségét nézzétek meg?
16: Jaj, hát lelőttétek a poén sok szempontból.
0: Elnézést!
2: Nem vagy profi, Endre!
0: Bocsánat.
16: Na, nem. Tehát, hogy igazából nem csak eszembe jutott, a Hoffinak van ez a Tiszta Örültek háza című kis darabja, ami ugye az 1980-as években, ugye 80-as években, vagy 80-as, azt hiszem konkrétan 1980-ban csatlakoztunk az IMF-hez, mert ugye csődszélére került az ország. Mert hogy hát begyűrűzött ez a szörnyű válság nyugatról, és ugye ott a Hoffi mondta, hogy hát mindig begyűrűzik minden rossz, valahogy a jót azt mindig megállítják a határon. És ugye mindig minden
2: az asbeszter nem sikerült. Igen, az asbeszter is sikerült ezt az egész Hoffi gondolatmenetet
0: abszolút
2: alátámasztani.
16: Hát és ugye van ez az elhíresült mondása, hogy ez a ugye szélvédetnek szélvédet, de bennmarad a büdös is. Tehát, hogy egy picit ez a... Innen jutott eszembe, őszintén erről valahogy eszembe jutott ez a mű, és hogy egyébként miért van az, hogy mindig a külföldet okoljuk minden nyavajánkért, holott egyébként most pont az elmúlt hetekben annyira nyilvánvaló, hogy ami történt a forintpiacon, a kötvénypiacon, annak annyira látványosan nincs semmi köze a külföldhöz, hiszen Iránban ugye még mindig egy óriási válság van, még mindig ugye $100 fölött, vagy közelében van az olajár, tehát minden dolog, ami kívül van Magyarországon, az tök rosszul alakul a mi szempontunkból, hiszen egy energiakitett ország vagyunk. Ennek ellenére a forint ugye nagyon erős, a hozamaik, a kötvényhozamaik, az államadósság finanszírozási költség ugye számottevően csökkent, és ez ugye mi történt? Nem történt semmi más, mint ugye jött egy új kormányzat, akinek a piac megelőlegezett egy nagyon komoly hitelesség, hogy megelőlegezte azt, hogy
0: ezt a bizalmat, igen.
16: Ezt a bizalmat, igen, hogy akkor bevezetjük az eurót, stb. Tehát, hogy, és ez nyilván egy megelőlegezett bizalom, erre még rá kell szolgálni, szóval azért ne tegyük rá a pecsétet, hogy akkor ez biztosan így lesz, de azért egy óriási tanulsága van ennek az egésznek. És egyébként, hogy ez miért fontos? Hát nyilván azért fontos, mert én azt gondolom, hogy az elmúlt jó néhány évben, hogyha ha a régiós országokkal összehasonlítjuk a magyar gazdaság, mondjuk különösen a magyar költségvetés helyzetét, akkor alapvetően az látszik, hogy amiben leginkább eltér, nagyon sok mindenben eltérünk egyébként a régiós átlagtól, például nem tudom, egészségügyre jóval kevesebbet költünk, de amire nyilvánvalóan sokkal többet költünk, az az adósságszolgálat, magyarul az államadósságnak a terhei. És ugye ebben nagyon extrémen kilógunk a régiós mezőnyből, és ennek alapvetően két oka van. Az egyik, hogy nagyon magas az államadósságnak az állománya, tehát ez a nemzeti össztermékre vetítve 75%, míg a régióban 55% az átlag, tehát eleve jóval magasabb az államadósságunk. Ez az egyik oka. A másik pedig, hogy erre a jóval magasabb államadósságra pedig egy nagyon-nagyon magas kamatot fizettünk eddig, amiről viszont, hát egyébként szerintem mindkettőről mi tehetünk, tehát az elmúlt 16 évben nem sikerült az államadósság szintjét érdemben csökkenteni, annyival sikerült csökkenteni, hogy beszántották a magánnyugdíj pénztárakat, de ugye azzal szemben áll egy jövőbeli kötelezettség, hogy azokat a nyugdíjakat ki kell fizetni. Ez tény, hogy nincs benne az államadósságban, de valójában, ha közgazdaságilag nézzük, akkor nem sikerült érdemben csökkenteni az államnak a valós adós terheit. Ez az egyik dolog. A másik viszont, és erről szerintem ez szerintem egy nagyon jó példa, hogy a választások után mi történt, hogy mennyi kamatot fizetünk erre a nagyon magas államadósságra. Itt azért történt egy szignifikáns változás, mert amióta ugye megtörténtek a választások, ugye előtte mondjuk az elkezdett a piac erre spekulálni, tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy azért egy tavaly nyáron még 7% felett voltak, jóval 7% fölött voltak a forint kamatok hosszú kötvényeken, és most meg 5,5%-ra csökkentek. Ezen ugye az állam több mint 2000 milliárd forintos porol 4 év alatt. Tehát ez

0: az érdemi tanulsága, hogy nyilvánvalóan az előző kormányzat is felismerte azt, hogy nagyon magasak a kamatterhek. Csak hogy ők nem azt a megoldást választották, hogy akkor csinálunk egy hiteles pályát, és levisszük az államadósságot, meg levisszük a költségvetési hiányát, hogy hát pontosítok, minden egyes alkalommal megígérték, szerintem negyed évente legalább egyszer megígérték, hogy csökkenő pályára állítják az államadósságot, meg a költségvetési hiányát, csak ugye ezt éveken keresztül nem valósították meg, és a befektetőknek ugye, ha bizonytalanság van, meg nem hiteles a gazdaságpolitika, hát akkor azért extra felárat kérnek. Ugye ezt látjuk alapvetően, és egyébként a 2025-ös költségvetést ezt több mint 40-szer módosították
1: értelemben. Ja, igen. De most egyébként az történt, ami klasszikusan egy ilyen pszichológiai eleve a pénz természetének, ugye az egy bizalomra épülő, egy hitre épülő valami.
2: És a hallgatónak leesett a tantusz, szerintem te is hallottad akkorát csörrent. Az államadósság alacsonyabb kamatai, megvan az évi 500 milliárd a kórházakra. Nagyon durva.
0: Így van, ennyi. És ez csak ennyi kellett egyébként. És csak arra akartam még ugye rácsatlakozni, egy gondolat erejéig, hogy ugye, ahogy említettem, az előző kormányzat is felismerte, hogy hát igen, kellene csökkenteni a kamatterheket, és akkor erre ők azt találták ki, hogy akkor erőszakkal majd leviszik. Tehát ugye megfenyegették a bankokat, hogy különböző, hogy a bankadót ugye hát nem fenyegették meg, csak hát ugye kevesebb bankadót kell fizetni, hogyha több állampapírt veszel. Aztán miután a bankok televásároltak magukat állampapírral, így az idei évre megduplázták a bankadó mértékét. Tehát, hogy ez nagyon elegáns megoldás. Ugye minket, az alapkezelőket is ugye rákényszerítettek.
2: Hogy igen, tartsátok. Igen.
0: Hogy igen, tartsunk,
2: nem ismertünk felhívni benneteket, hogy mit szóltok, mert úgyse tudtuk volna leadni a rádióba.
0: Igen, hát a fenyegetés, az fenyegetés, szóval tudod, azzal így nem nagyon az ember mit kezdeni. Hát nyilván küzdöttünk, mint malac a jégen, de hát úgyse számított, hogy mit mondunk ezzel kapcsolatban. Nem
1: hát
0: nagyon
1: igen.
0: Volt fogadókészség.
1: Al Capone mondta annak idején, hogy egy szép szóval mindent meg lehet, sok mindent meg lehet oldani, szép szóval, meg egy revolverrel, meg mindent.
0: Úgy, ja, igen. Hát igen, valószínűleg a gengszerek világában igen, de sajnos a szabadon működő tőkepiacok világában szerintem ez kevésbé működőképes, és sajnos ez látszik, ez a végeredménye is ugye ennek az egésznek, tehát hiába idézőjelesen pisztolya való fenyegetés, sajnos nem sikerült lecsökkenteni az államadósság finanszírozási terheit az elmúlt 2-3 évben. Ezzel szemben ugye egy egyszerű, hát nem azt mondom, hogy egyszerű, de hogy nyilván egy hiteles vagy hitelesebbnek tűnő gazdaságpolitikai pályával pedig ezt egy 4 hét alatt meg lehetett valósítani, tehát azért ez egy eléggé tanulságos különbség, hogy hogyan kell ehhez a kérdéshez viszonyulni, és egyébként a Tisza kormánynak is egy elég fontos üzenet, hogyha meg tudják tartani a hitelességüket, és ezt a megelőlegezett bizalmat valós bizalomra tudják váltani, akkor ténylegesen meg fognak tudni spórolni 4 év alatt több mint 2000 milliárd forintnyi kamatkiadást. Ez a minimum ugye a mostani állás szerint, de hogyha tovább folytatódik ez az euró felé történő konvergencia, akkor ez összegértelmszerűen lehet nagyobb, hiszen az eurós országok, tehát például Bulgária azért inkább 4%-on finanszírozza magát, és nem 5,5%-en. Tehát azért itt még mindig van egy további 1000-2000 milliárd forintnyi spórolási tér azon a 2000 milliárdon túl, amit az előbb mondtam. Tehát azért ennek óriási ereje van, úgyhogy, de ezért nyilván dolgozni kell, amiről fog az elkövetkező 4 év.
2: Igen, de az, hogy hiteles gazdaságpolitika, azt nehezebb kommunikálni, mint hogy IMF menjen ki innen azonnal.
1: Nem nehezebb. Azt csak ki kell nevezni érti a megfelelő embereket helyettes államtitkári pozícióig, meg még talán az alá is, és akkor azt látják az emberek, hogy na kérem szépen, ezek az emberek értenek hozzá, és megvan a hátterük. Úgyhogy ez az első lépés. Úgyhogy...
0: Hát így van. Tiszta örültek háza, nem?
2: Tényleg, és még gyík emberek manipulálják ezt az egészet a háttérben.
1: Jó, nagyon érdekes volt. Köszönjük szépen, Attila, ezt a beszámolót is.
2: Elgondolkodható volt. Köszönjük.
0: Köszönöm szépen. Sziasztok.
2: Gyurcsik Attilával beszélgetünk, az Akkord alapkezelő ZRT vezérigazgatója volt. Most is az.
3: A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
1: És bejön Schmidt Andi, hát aki most is a hírolvasó. Igen, értem. De jön Schmidt Andi.
2: De nem jön. Hát itt van.
1: Megvitatkozz már, itt van az ajtónknál Ante Portas, és a legfrissebb hírek a kezében.
2: Tényleg jön.
1: Mondom én.
2: De nagyon le van.

0: Újtva valami miatt, nem tudom, biztos a nyomtató rakon.
1: Hát, miattad.
0: Nagyon, itt végig fáj a lába, azt mondja, de hogy... Miattad.
1: Na jó, jövünk utána a hírek után.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
3: A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasútlogisztikában.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
5: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Bécsben folytatódik Magyar Péter külföldi útja. Benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza. Újabb helyeken mutattak ki azbeszt szennyezést. Kellemes tavaszi idővel folytatódik a hét. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Lengyelország és Magyarország érdekei azonosak. Annak ellenére, hogy politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában. Jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik fő feladatának. Emellett az orosz energiafüggőségről is tárgyalt a magyar kormányfővel. Magyar Péter ma Bécsben folytatja tárgyalásait. Alaptörvény módosító javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Tisza párt. A frakció javaslata értelmében 8 évben korlátoznák a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az indítvány megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közértekű vagyonkezelő alapítvány vagyona nemzeti vagyon. Az előterjesztés emellett törölni az alaptörvényből az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelméről szóló rendelkezést is. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmának visszaállítását sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszűnésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézségeket okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú uniós előírások, mint a magyar termelőkre. Bíróságon támadják meg a kampánypénz visszafizetéséről szóló határozatot a magyar kétfarkú kutya párt tagjai, írja a Népszava. A lap szerint a párt május 15-én vette át a határozatot, amellyel szemben fellebbezésnek nincs helye, bírósághoz viszont lehet fordulni miatta. A kétfarkúaknak azért kell visszafizetni az országos listaállításáért kapott pénzt, mert az országgyűlési választáson nem sikerült megszerezniük a szavazatok 1%-át. A határozat megtámadásával hónapokig is elhúzódhat a visszafizetési folyamat. A párt már adománygyűjtést is indított, mostanáig 148 millió forint jött össze. Újabb helyeken mutattak ki azbeszt szennyezést. Több kőszegi helyszínen is kimutatták az azbeszt jelenlétét a legfrissebb vizsgálatok során, sőt egy Ausztriából, a Rohonci bányából származó kőzet minta is pozitív eredményt adott. Az azbeszt jelenlétét minden eddig vizsgált kőszegi mintában megerősítették a laborvizsgálatok. A hivatal tájékoztatása szerint összesen 30 kőszegi és 12 szombathelyi helyszínről vettek mintát, és valamennyi érintett minta szennyezettnek bizonyult. A hétfői kormányzati sajtótájékoztatón kiemelték, a legfontosabb szempont a pánikkeltés elkerülése. A lakosság megnyugtatása és biztonsága érdekében Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter már kidolgozta a javaslatait az érintettek egészségügyi szűrésére vonatkozóan. Irodalmi beszélgetésekkel, filmvetítésekkel, ismeretterjesztő előadásokkal, nyelvórákkal és műhely foglalkozásokkal várják az érdeklődőket a ma kezdődő Skandináv Kultúra Éjszakáján. 4 fővárosi helyszínen lesznek programok, amelyeken az észak-európai országok kultúráját mutatják be.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Kellemes időnk lesz ma, sokat süt majd a nap, időnként zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. Az északi-északnyugati szél élénk erős lesz. Délután 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős lesz a szél, 27 fokot mérhetünk maximum.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Jó, ha nagyon irigál, amit csinálunk, vondd le a konfúziót.
2: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
4: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgató közönség! Már folytatódik is a Millás reggeli műsor a Kántor Endrével itt a Rádió Café 98.0-án.
5: És Mihálovics András, 8
4: csak
5: óra
4: a Brácsás vagyok.
5: 11 perc, és a kedves hallgatók több csatornán is írnak nekünk üzeneteket.
4: Például az, hogy de jó, Proud Mary.
5: Igen, ez a zene tetszett nekik, illetve, hogy egyik kedves hallgató írt a PNG szolgáltatás kapcsán a levont összeg 100 forint. Szerintem az a 100 forint az a tranzakcióban az a díj, ami csak megnézi, hogy a kártya érvényese. Tehát, hogy szerintem ez az a 100 forint. Nem hiszem, hogy 100 forintot von csak le egy árból, tehát ezt a BKK-nál egészen pontosan látják. Illetve hát az aszbesztszennyezéssel kapcsolatban
4: nagyon
5: sokan
4: hírnak.
5: Nagyon mozgatja a hallgatókat.
4: Mi lesz az ingatlan árakkal ezeken a településeken azért? Az is egy nagyon releváns kérdés. Arról senki sem beszél, hogy ezt az aszbeszttel szennyezett kőzózalékot nem lehet visszaszállítani, mert valószínűleg hogy itt fizettek valakinek, hogy áthozza Magyarországra, mert olcsó volt így eladni, mint Ausztriában megsemmisíteni, hogy ezzel kapcsolatban mi a helyzet. Az osztrák hatóságok mondtak már valamit, hogy ki és mi, vagy egyáltalán nem vizsgálják az osztrák ezt az egészet.
5: Aztán... Biztos, hogy fogják vizsgálni, mert ez elkezdett óriásira dagadni ez a botrány, és ez abszolút nemzetközi ügy lesz belőle. Valószínűleg egyébként nem csak Magyarországot érinti.
4: Aztán úgyhogy... Dóra ír Pinka mint szentről. Jóval olcsóbb volt ez a kő Ausztriában, mint Magyarországon. Mindenki ezt vette. Kerti utakra, kocsibeállóra. Vasi víz munkatársaktól úgy tudjuk, hogy még ők is Ausztriából szerezték be a visszapótláshoz. Így most senki nem tudja, hogy mi van a kertjében.
5: Hát, nem először beszéltünk erről szerintem, és nem egy szívderítő ügy, mint hogy a következő sem az.
2: Lehet egy kérdésem?
1: Már meg is volt.
0: Millás reggeli.
4: Donald Trump és az iráni háború ellopta a sót, de azért nem nincs béke a szomszédunkban, Ukrajnában sem. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni, hogy hogyan áll az orosz-ukrán háború. Professzor dr. Esperger István ezredes egyetemi tanár van a vonal túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok, tisztelettel üdvözlöm a hallgatókat.
4: Ezredes úr már megmondta, hogy az nyeri a háborút, akinek tovább kitart a társadalma, és most úgy tűnik, hogy az orosz társadalomban is megjelentek ezek a repedések, amelyek ilyen háborús fáradtsághoz hasonló tüneteket mutatnak, és a nyugati sajtót böngészve azért azt lehet látni, hogy mintha fordulat állt volna be a háborúban, az oroszok felörlő háborúja megtorpant, és most éppen az ukránok van annak előnyösebb helyzetben, nem utolsó sorban annak, hogy a dróncsapataikat valami hihetetlen fejlettségűre hozták fel. Mit lehet tudni a frontvonalról? Hogy állunk?
6: Hát tisztelettel a frontvonalon, ugye ha a számokat nézem, Ukrajna területéből közel 20%-ot elfoglaltak az oroszok. Azt lehet mondani, most a háború gyalogsági részében pat helyzet állt elő. Nem tudnak az oroszok előre menni, iszonyú mennyiségű drón alkalmazás van mind a két oldalon. A felek között kialakult egy 50 kilométeres úgynevezett halálzóna, amiben nem lehet harckocsit tartani, illetve rendkívül veszélyes a gyalogságra is. Az ukránok fokozták a nagy hatótávolságú dróngyártásukat, 24-ben ebből 1000-et, most már 7000-et vetettek be ebben az évben Oroszország ellen, amivel főleg ugye az olajlétesítményeket, olajfinomítókat, tárolókat pusztítanak, ezzel közel 6 milliárd dollár veszteséget okoztak már az orosz félnek. mind a két fél a drónokban az úgynevezett elfogó drónokat próbálja sikerre vinni. Az egyik oldalon az Elka, a másikon pedig az Octopus nevű drón van, amivel próbálják az iráni típusú drónokat lelőni. Úgyhogy ukrán részről ez a mélységi csapások, orosz részről pedig ezek az iráni drónoknak a tömeges bevetése a jellemző. Hát nyilván az idő fogja eldönteni, hogy itt hogyan alakul tovább. Ami érdekesség, hogy a NATO-t érintő két fontos esemény volt. Az egyik Ukrajnából szabadult el egy drón, és ezt Észtország fölött lőtte le egy F-35-ös vadászgép, illetve román területről lőttek le Ukrajna fölött orosz drónt. Tehát ezek azok, amelyek borzolják egy kicsit a kedélyeket a orosz NATO kapcsolatokban.
4: Igen.
6: Most.
4: Mielőtt rátérnénk itt az orosz NATO kapcsolatokra, még egy kicsit így a front jelentésre visszakanyarodnék. Mit tudnak ezek a drónok, ami ilyen nagy zavart okoznak? Hogy tudnak ezek háborúfordító fegyvernemmé avanzsálni? Tudunk ezekről bármit is, vagy ezek még ilyen titkos fejlesztések pont azért, hogy nehéz legyen ellenük védekezni?
6: Hát azért tudunk róluk, ugye mind a két fél, az ukránoknak 13 alakulata van, körülbelül 1500-2000 ember, akik naponta indítja ezeket a drónokat, és próbál megsemmisíteni lehetőleg száloptikás drónnal, amit nem lehet zavarni, csak a közvetlen légvédelem vagy a közvetlen tűz tudja lelőni. Ezeknek a változatai már 20-40-60 kilométeres mélységig juthatnak be az ellenség mélységébe. Orosz oldalon most állítanak fel 21 zászlóaljat, az körülbelül 25-30 ezer ember lesz, aki szintén drónkiképzést kapott, felderítő drónokra és az úgynevezett öngyilkos vagy kamikáze drónokra. Ezek is ugye javarészt Iránból származnak, és hát azt lehet mondani, hogy ugyanúgy 60 kilométeres mélységig. A védelemben körülbelül a drónoknak a körülbelül 80-90%-át azért a légvédelem megsemmisíti ukrán oldalon, amivel gondjuk van az a rakéták, illetve a cirkáló rakéták, vagy a hiperszónikus rakéták, annak körülbelül csak az 50-60%-át tudják lelőni. Tehát folytatódik valójában a felőrlés, csak más eszközökkel inkább.
4: Még azt akarnám megkérdezni, hogy a hagyományos eszközök, mint a tankok, meg a tüzérség, azok most így visszaszorulóban vannak?
6: Annyiban visszaszorulóban vannak, hogy addig nem vetik be őket, amíg a tüzérséggel, a drónokkal, az úgynevezett sikló vagy butabombákkal nem tudják az ellenség védelmét felpuhítani, akkor kis alegységekben 3-4 harcjárművet alkalmazva bevetésre kerülnek, de hát olyan bevetést, mint a halál 50 órájában, hogy tömeges harckocsi bevetés, ilyenek már nincsenek, mindenki próbálja óvni a több millió dollárt érő harckocsikat, hiszen ezek a drónok csak 20 ezer dollárba kerülnek maximálisan.
5: Itt említette az imént a NATO-val kapcsolatos egyre feszültebb helyzetet, és a legfrissebb azt most olvastam, hogy reggel, hogy egy súlyos incidens volt egy NATO és egy orosz katonai gép között, mert hogy több gép, orosz vadászgépek veszélyesen megközelítettek egy fegyvertelen brit felderítőgépet a Fekete-tenger felett. Ezt a brit védelmi minisztérium közölte nemrég, és ugye közben pedig azt nyilatkozta Carsten Breuer, aki a német főparancsnok az Süddeutsche Zeitungnak, hogy Oroszország hamarosan kihívást jelentett a NATO számára, és legkésőbb 2029-re készen állhat a NATO katonai tesztelésére. Ez már ugye a többedik ilyen, és azt mondta, hogy erre komoly információk és katonai felderítő anyagok vannak. Mark Rutte NATO főtitkár is jelezte ugyanezt, az észt biztonsági szakértő Erki Kort is mondta, és azt mondta, hogy Németország lehet az első célpont. Szóval gyűlnek az ilyen információk.
4: A német magasrangú katonatisztek szinte hetente, két hetente jelentik be, hogy konfliktus lesz Oroszországgal, és azért ez elkerülhetetlennek tűnik.
6: Igen, a német vezérkarfőnök úrral egy osztályba tanultam, úgyhogy elég jó a kapcsolat, tehát ők nekik a hírszerzésük korábban 2036-ra, most 29-re tette, de főleg a balti államok irányában.
5: Aha.
6: Ugye a NATO incidenseknek az egyik oka, és az orosz incidenseknek, hogy egyrészt van egy emberfal, úgymond egész Norvégiától Letörökországig, a NATO megerősítette a kelet-európai jelenlétét több tízezer katonával. Van egy hírszerző, felderítő és elektronikai harcrendszer, ezek az EVEX repülőgépek, ezek a Fekete-tengertől ugye Norvégiáig folyamatosan járőröznek, illetve van egy másik védelmi rendszerünk, ami Európát védi az orosz és a távol-keleti vagy iráni rakétáktól, ez az Aegis rendszer. Hát nyilván itt azért a orosz részről nagyon jól látjuk ezt a hibrid hadviselést, mindenhova próbálnak drónokkal bejutni, különböző incidenseket provokálnak, nem tartják be a nemzetközi légtérben előírt folyosókat, ezeket átlépik, főleg a Balti-tenger térségében, a Fekete-tengerről pedig azt gondolják, hogy az orosz beltenger. Tehát ezért van az összeütközés, hiszen a NATO gépei, felderítő rendszerei, pilóta nélküli eszközei ott vannak, plusz az orosz vadászgépek.
4: Mennyire látható a háborús fáradtság Oroszországon? Akár a hadipari erőfeszítésein, akár a társadalmon. Mit lehet erről tudni? Mert nyilván ők mindent palástolnak, és akkor hivatalos kommunikáció az, hogy minden rendben van, és az idők végezetéig a teljes győzelemig fogják folytatni a háborút. Csak lehet hallani, hogy a gazdaságuk nem jó állapotban van. Lehet hallani, hogy azért a fegyvergyártó kapacitások is akadoznak, és hogy a társadalom is már a saját bőrén érzi, főleg mióta ugye ukrán drónok Moszkvát is elérik, hogy ez bizony egy háború, ami onnan is áldozatokat követelhet civil részről is akár.
6: Hát ugye Budanov vezérőrnagy, aki most az irodáját vezeti Zelenszkijnek, ő mondta, hogy Oroszországgal kapcsolatban két dologba tévedtek. Az egyik az volt, hogy a hadseregük erős és a gazdaságuk gyenge. Én azt gondolom, hogy most a gazdaságuk erős, de ez a hadigazdaság, és ez hosszú távon nagyon rossz hatással van. Különböző adatok érkeztek most be, például Szahalin félszigetnek a kormányzója jelezte, hogy milyen visszaesések vannak, tehát hosszú távon az orosz gazdaságra ez nincs jó hatással. Hiába tud 4000 drónt gyártani havonta, és 7 millió lőszert évente, ettől a lakosságnak nem lesz jobb. Illetve az, hogy ezek a nagy távolságú csapások elérték Oroszországot és Moszkvát is, így a lakosság kedve is visszaesett. A korábbi 30-35 ezres toborzási arány jó, ha 20 ezret elér, tehát most próbálják reklámozni, hogy például egy kávézónak a tulajdonosa is beállt önkéntesként, hogy elérje a végső győzelmet Oroszországgal. Hát én azt gondolom, hogy a lakosság is érzi a bőrén, mint gazdaságilag.
5: Biztos nem fizetett elég adót az úriember, ilyenkor ez szokott az ember eszébe jutni.
6: Hát igen, vagy az ablakon esik ki, ugye
5: igen,
6: ez a két lehetőség,
5: ez a másik,
6: van,
5: igen.
6: És inkább a frontvonalat választotta. Tehát én azt gondolom, hogy az a fajta nyomás, amit Európa és a NATO kifejt Oroszország irányában, nem csak a szankciókról beszélek, hanem a különböző katonai segélyek, különböző programokat indítottak Ukrajna megsegítésére, közösen gyártanak drónokat, lőszert, harcjárművet. Ezek azért hosszú távon nyilván sokkal erősebb a nyugati gazdaság, mint Oroszországé. Tehát érezhető a kifáradás.
4: Felmerült egy kérdés, hogy hát nem bírnak az ukránokkal most már 4 éve, lassan olyan hosszú lesz a konfliktus, mint a második világháború volt az orosz fél számára. Akkor miért beszélünk egyáltalán fenyegetettségről mondjuk Berlin vagy a balti államok kapcsán, mikor az ukránokkal sem bírnak?
5: Igen, hogy mennyire reális ez az egész, amit a német vezérkar NATO főtitkár mond?
6: Én azt gondolom, hogy ugye most egy olyan 1000 kilométeres arcvonalon úgymond lassan és szenvedve halad ez az orosz haderő. viszont a hírszerzési jelentések azt mondják, hogy másra is tartalékol, tehát az a 7 millió lőszert nem lövi el, az összes drónt nem használja fel ezeken a területeken, hanem megpróbálja majd egy nagyon hosszú arcvonalon különböző próbálkozásokkal. Finnországnál ugye egy 1340 kilométeres határa van, a balti és a belorusz határ is 800-900 kilométer, tehát ezekre tartalékol Oroszország hosszú távon. Hát hogy lesz-e rá szüksége, hát reméljük nagyon, hogy nem. Én azt gondolom, hogy nagyon jól tudják, hogy az egész NATO-val és Amerikával kerülnek szembe egy NATO ország.
5: Ez nagyon jó, hogy behozta Amerikát, mert ugye közben azt látjuk, hogy gyakorlatilag le van kötve Amerika figyelme a Hormuzi szoros és Iránnal kialakult helyzet miatt, ugye nem szabad Tajvan sem elfelejteni, és az ottani vizeket, illetve hát most Kuba a következő célpont, tehát mintha arra figyelnének.
6: Hát igen, azt látjuk, hogy Donald Trump elnök urat nem szó szerint, de komolyan kell venni minden mondatát. Tehát ő már úgy érzi, hogy megnyerte az iráni háborút, bár nagyon jelentős alultervezettséget lehet látni ebben a műveletben, és sok sikert nem tudtak felmutatni. Venezuela után egy új szigetet választott magának, most például Kuba lehet a következő célpont. Az ellenzékkel egyeztetnek, ott készülnek a műveleti tervek a Pentagonba, tehát én azt gondolom, hogy nem lenyugvóban vannak a fegyveres konfliktusok, hanem új térségekben lehet felkészülni, és talán a kínai látogatás is mutatta, hogy Kína halad a maga útján, ő Tajvant Kínával egynek tekinti, tehát nagyon jól látják, hogy mit tett az Amerikai Egyesült Államok a Hormuzi szorosnál, le van kötve a fő ereje, úgymond, illetve nem olyan jelentős az a műveleti tevékenység, amit az amerikaiak folytatni tudnának most.
4: Iránnal kapcsolatban is lenne kérdés, hogy hát ugye itt is ellentmondásos hírek látnak napvilágot, hogy hogy is áll ez a konfliktus, mert ugye Donald Trump többször bejelentette, hogy győztek, más források szerint meg hát a rakéta indító kapacitásaiknak, meg a dróngyártó kapacitásaiknak a nagy része érintetlen az irániaknak. Itt mit lehet tudni?
6: Hát ugye itt két műveleti terület találkozik, ugye Izrael folytatja a műveleteit Libanonban is, hiába van tűzszünet, illetve Cisziordániában is, illetve Gázában is csendben folynak a műveletek. Az első jelentések szerint ugye a rakétakilövők kétharmadát megsemmisítették, a legújabb jelentések azt mutatják, hogy a rakétakilövőknek a 70%-a még mindig képes rakétakilövésre, csak Irán is ugye egy olyan aszimmetrikus műveletet folytat, hogy időszakosan indítja például a drónjait, rakétáit, és kivár, hiszen az idő neki dolgozik, hiszen Trump elnöknek fel kellene tudni mutatni azt a győzelmet, ami még nincs meg. Tehát ezzel a szorosnak a blokkolásával, bár most már jó hírek is érkeztek, hogy pár hajó átjutott ma is a különböző záró övezeteken keresztül. Én azt gondolom, hogy ez a művelet nem lett olyan sikeres, tehát Izrael túlságosan belehúzta Amerikát ebbe a műveletbe, és ha még 10 000 célpontja van Izraelnek, amit bejelentett, hogy még meg kellene semmisíteni, akkor még nagyon hosszú ideig le lesz kötve az amerikai haderő és az izraeli is Irán kapcsán.
4: Jó, nagyon szépen köszönjük a gyors helyzetjelentést, szép napot, jó munkát
5: kívánunk. Köszönjük szépen az információkat.
6: Köszönöm én is a lehetőséget, szép napot kívánok.
4: Professzor dr. Resperger István ezredes egyetemi tanárral beszélgettünk egy kicsit a frontokról, és hallgató elégedetlenkedik, hogy most akkor van háborús veszély, vagy nincs. Ez volt a szövegetek unásig, hogy Orbán félelmet kelt, akkor most mégis van háborús veszély? Az oroszok a NATO-t akarják próbára tenni? Ez egy viccrádió.
5: Micsoda? Jaj, András, ne olvasd be mindent.
4: De
5: komolyan.
4: Azért, mert hogy nekem ezzel kapcsolatban van véleményem, azt mondták, hogy mi bele fogunk ebbe keveredni hamarosan.
5: Most az egy teljesen fals propaganda.
4: Az, hogy háború, az többféle háború lehet, ez most itt nem azt a háborúval fenyegettek, ami éppen most van, hanem hogy majd az ukránok fognak belekeverni minket, de hát ha
5: az a rossz hírem, András, hogy ebben, nem fogod tudni meggyőzni a kedves hallgatót.
4: De én mégis tettem volna egy kísérletet, de...
5: De tényleg nem fogod meg tudni meggyőzni.
4: Többszörös ellenállásban. Én nem meggyőzni akartam, én beszélgetni akartam ezzel a hallgatóval, hogy hát a háborús veszély az oroszok oldaláról mutatkozik, az egykori magyar kormány pedig azt mondta, hogy az oroszok a barátaink, és ők békét akarnak. Ezt értjük, ugye? Ha ezt értjük, akkor utána esetleg folytatjuk a beszélgetést. Most jön majd a levél és üzenet cunami, én tudom, de azokkal már nem ár módunkban foglalkozni, mert másokkal kell, és más témákkal foglalkozni elsősorban.
5: Köszönjük szépen, András, akkor pajzsodat légy szíves, emelt fel, Gladiust vont ki, és akkor várd a támadást.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Most pedig következzen néhány másodperc nyugalom a dugóban, vagy bárhol a rasszolóknak. A nyugalom támogatója a Magyar Handpen Manufaktúra, a MAG Instruments. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
0: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Csütörtökön megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium millás reggeli négy keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
2: A nyári táborban életemben először úsztam medencében. Hatalmas volt!
3: Nem kell a Balaton, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: márkával, hiszen ott van mögötte az a háttér, azok a márkák, amelyeket viszont ismernek a felhasználók. Tehát nincs ez a toporgás vagy bizonytalanság, mint mondjuk a legtöbb kínai márka el kell, hogy szenvedjen az első pár évben, amíg még nem bizonyított. És hát gyakorlatilag emellett pedig ugye egy 24 órás alkatrészkiszolgálási garanciát vállal a cég, egy magyarországi régiós alkatrészközpontunk lesz egyébként, illetve hát gombamód szaporodnak a kereskedéseink, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a hónap végére ez már 12, év végéig megelérheti a 18-20 magyarországi márkakereskedést, jövő év végére pedig nagyjából az 25 magasságával tervezünk, tehát gyakorlatilag hihetetlen gyorsan meg lesz a teljes országos lefedettség és szervizháttér, úgyhogy ilyen tekintetben is, hogy a flotta ügyfelek számára az nagyon fontos. A másik pedig, ami marad, értéket illeti. Egyrészt nyilván ott van tehát valóban új belépők vagyunk, ugyanakkor ugye olyan árértékarányban kínálja az autóit a Geely, ami elképesztő, hogy a piacon már az új autóvásárlás esetén is, és miután a világ legszeretett plug-in hibrid hajtása van, tehát pont a Starré esetében látjuk, hogy nagyon komolyan nyitnak a flották felé, mert hogy ugye a kisebb akkumulátorral is 88, a nagyobban 136 km-es tisztán elektromos hatótávot tud az autó, és ezeknek ez a nagyon-nagyon jó a másodlagos piaci eladhatóság ezeknek az autóknak, hiszen sok ügyfél, amikor másodlagos piacon használt autót keres, akkor szereti, hogyha akár mondjuk otthon töltéssel napi szinten tud zéroemisszióval ingázni, vagy tehát gyakorlatilag a számára kvázi költségmentesen, hogyha otthon van ilyen napelem, meg megfelelő energiaforrás, és közben pedig a nagyobb távokon pedig ugye meg tudja, tehát nem kell kompromisszumot kötnie. Tehát ilyen tekintetben azt látjuk, hogy sokkal kevésbé van egy tartása a márkánk és a modelljénk iránt, mint általában egy belépő esetében az elvárható volna.
1: András azt kérdezte a műsor elején, hogy mi a stratégia. Én azt kérdezem, hogy ez a teljes pályás letámadás a stratégia? Mert hogyha megnézzük a Kínán kívüli eladásokat, itt április végéig az 245%-os növekedés.
0: Igen, brutális a növekedés, sőt, hogy Kínán belül is abszolút első a Geely márka, tehát ott meg ilyen 670 ezeres darabszámmal abszolút a legkelendőbb a modell, ugye, vagy a márka a Geely Kínában. Hát alapvetően ugye még idén érkezik egyébként a Zeekr prémium márkánk ugyancsak Magyarországra, és hát a célkitűzés az, hogy a márka az gyakorlatilag minden szegmensben, ahol jelen van, ott rövid határidőn belül minimum a top 3-ban benne legyen. Nyilván most még korlátozott a kínálatunk, tehát kettő modellünk van jelenleg, ami idei év végére már 4-re bővül, jövő év végén pedig már 8 Geely modellel számolhatunk itt Európában, tehát hogy érkezik, és minden szegmensben, a legfontosabb szegmensben ott leszünk, és hát valóban gyakorlatilag a globális pozíciónak a fenntartás, hogy a globálisan, hát az idejében azt várjuk, hogy legalább a 7., inkább a 6. helyre lép előre majd a Geely, és nyilván, ahogyan haladunk el, hogy legdinamikusabban növekszik ugye a világszintű vezető autógyártók közül, tavaly 28%-os bővülés jelentett világszinten. És hát az a cél nyilván, hogy ezt a pozíciót, ahova globálisan elér, azt idővel Európában is tudja biztosítani. Ennek megfelelően lesznek ugye helyi gyártási kapacitások, illetve hát nyilván itt van tényleg a Volvo-nak az elképesztő háttere, amire ugyancsak tud építeni maga a Geely.
2: Kedves Zsombor, egyetlen kérdés, melyik hajtásláncban hisz a Geely? Mert ugye az Európai Unió erőlteti az elektromos autókat, a fogyasztók meg nem hisznek az elektromos autókban annyira, mint az európai politikusok hisznek benne, és inkább, hát jó esetben plug-in hibridet vesznek, rossz esetben meg dízel autókat.
0: Gyakorlatilag a Geely-nek egy multitechnológiai stratégiája van, ami azt jelenti, hogy nem kötelezi el magát egyetlen meghatás felé sem, de az elektrifikált meghatások nagyon fontos részét képezik a portfóliónak. Az új energia, ami pedig ugye a házatról tölthető, tehát a tiszta elektromos és a plug-in, az az eladásainak az 58%-át teszi ki, de emellett most pont egy ilyen Guinness Recorder, és megint csak a világ legfeltebbének számító öntöltő hibrid hajtással jött ki a gyártó, tehát ezekben hiszünk alapvetően, de például van hidrogén, illetve etanol és metanol hajtással kapcsolatos komoly fejlesztés is, úgyhogy ilyen tekintetben diverzifikált a megoldás, de alapvetően azért a legfejlettebb technológiák kapcsán ugye a házatról tölthető, tehát az elektromos és a plug-in az, ahol a volumenünk legnagyobb része képződik.
1: Jó, oké, köszönjük szépen az információkat, akkor további ilyen dinamikus növekedést, hogyha ilyen jó kívánságokat kell megfogalmazni.
2: Na jó, de hát az európai gyártók nem lájkolják,
1: hát, ezt. Nem lájkolják, persze. Vigyázzál. Majd ők ugyan, majd meglesz a válaszuk rá, úgyhogy majd ezzel foglalkozunk.
0: Ez azért európai gyártónak tekintető most már lassan 20 évvel a Geely, úgyhogy meg főleg a saját gyáraival, úgyhogy kicsit meg is különbözteti magát, tehát nem egy kínai gyár.

0: mely globális szereplőnek tekinti magát.
1: Oké, nagyon szépen köszönjük az információkat.
2: Éljen és virágozzék a piaci verseny, akkor így köszönünk el. Köszönjük szépen.
0: Nagyon köszönöm.
2: Szervusz.
0: Szép napot nektek, és hallgatunkat is.
1: Varga Zsombor, a Geely közép-kelet-európai marketing igazgatója beszélt az elmúlt percekben, és a vonalban pedig várakozik Várkonyi Gábor, autópiaci szakértő, aki elég sok időt töltött Varga Zsomborral és Mihálovics Andrással a tegnapi napon. Úgyhogy én nem is pazarlom tovább a műsoridőt, hanem beszéljétek meg ti.
2: Köszönjük, Endre!
3: Szervusz!
2: Milyen üde vagy? Nem volt after?
3: Hát de volt, ráadásul Zsomborral, és aki ismeri Zsombort, az tudja, hogy nehéz megúszni ezt szárazon, de nekem sikerült.
2: No!
3: Úgyhogy...
2: Oké, elégedettek vagyunk, Vincent?
3: Én
2: nagyon
3: gondolom,
2: sokat tanultam. Nekem a csúcspontja egyébként az Automotive Summitnak a biztosítós embernek az előadása volt, az azért nagyon helyre tett bennem nagyon sok dolgot. Szerintem az volt a legerősebb nekem, de én ugye nem ezzel kelek fekszem, mint te.
3: Azt kell mondanom, hogy mondhatom a céget, vagy nem mondhatom a céget?
1: Mondd a céget.
3: Az Allianz az elejétől fogva része az Automotive Summitnak, és minden évben hoznak egy olyan témát, ami nekem is újdonság, hogy biztosítói szemszögből nézve egyébként azok az átalakulások, amik rapid módon működnek, piaci oldalról, kiszolgálói oldalról, meg egyáltalán annyira rapid és egyértelmű módon lehet ezeket lekövetni. Ezekben nagyon érdekes insightok vannak mindig biztosítói oldalról, tehát mit tudnak gyorsan javítani, olcsón javítani, komplikáltan javítani, milyen kárhányada van, szerintem rettentő érdekes. Én, ha kiemelhetnék egyet, akkor a Raiffeisen és az Ökonomus két közgazdászának.
2: Én nem emelhettem ki, ezt értsd meg.
3: Ja, igen, hát azt te vezetted.
2: Igen.
3: Minő véletlen. Úgyhogy szerintem az egy nagyon jó beszélgetés volt, ugye Európa versenyképességéről, illetve annak hiányáról. Dr. Szászi István, Bosch vezér, nagyon részletes előadása is szerintem olyan volt, amin, ahogy láttam, mindenki feszült figyelemmel követte a dolgokat.
2: Nagyon tetszett a Wallis és a Porsche Hungária pengeváltása, azt is, de igen, azt tudja, újságírói perverziót, amikor végre tényleg vitatkoznak a felek egy kerekasztal beszélgetésen, isteni volt.
3: Dramaturgiailag szerintem az egészen jól sikerült Róna Jögon vezetésével. Ott tényleg valódi vita. Tiszteletteljes és kedves és kollegiális, de valódi odamondogatás volt, igen, mind a két fél részéről. Némi kis politikai aktualitással fűszerezve, ugye, ami az állami flották és a közbeszerzések környékén történik. Szerintem ezek azok a dolgok, amikről pont ilyen fórumokon érdemes nyíltan beszélgetni. Ugye BYD európai alelnöke is egy fontos fénypontja volt a napnak. Az AVL korábbi egyik vezető mérnöke Günther Freudl előadása arról, hogy mit várnak az autógyártók ahhoz képest, amit 2035-ben jelen pillanatban látunk a törvényi oldalról, az szerintem mindenki számára egy túlpillatágító.
2: Aztán egészen elképesztő volt szintén az ő előadásából az számomra, mondom, nem ezzel kelek fekszem, hogy miért versenyképesebbek a kínai márkák jelen pillanatban az autópiacon, és amikor azt mondta, hogy azt hiszem 40 hónap egy modellnek a fejlesztése Európában, és 20 hónap Kínában, és hogy ők gyakorlatilag a tervező asztalról viszik a gyártásba egyből,
3: igen,
2: tehát nem nagyon tesznek.
3: Igen, de hogy itt ennyi idő alatt mit lehet egészen pontosan létrehozni, ez további kifejtést igényel majd szerintem a következőkben. Ennyi idő alatt egy komplet platformot, vagy egy komplet modulrendszert nem lehet kifejleszteni, variációkat már meglévő dolgokra azt igen. De ugye ezt tárgyaltuk is egyszer-egyszer itt a Millás reggeliben, hogy a kínai megközelítés az valahogy úgy néz ki, hogy a jó az elég jó, menjen gyártásba, aztán majd over the air és egyéb módon megoldjuk a felmerülő kérdéseket. Az európai sokkal biztonságibb megközelítésű, ugye Günther Freudl úr is elmondta, hogy nagyjából 95%-ig kell, hogy kész legyen valami ahhoz, hogy azon gondolkozzanak, hogy akkor ez gyártásba mehet. Hát itt szerintem ennek a lényege talán az, hogy azt lássák, értsék a nézők, hogy különböző világlátásokból különböző mérnöki megoldások fakadnak. Nem mi vagyunk bénábbak vagy lassabbak, hanem egyszerűen mást gondolunk arról, hogy mikor piac érett egy termék például. Ezzel együtt ugye gyorsítani kell, ezt elmondta a Bosch előadásban is, Szászi István, ezt elmondta ugye Günther Freudl is. Hozzá kell tennem, hogy Feledi Botond ismét remekelt a maga geopolitikai kitekintésével ebben a kérdésben, úgyhogy remélem, hogy egy tartalmas nap volt. Most nézői oldalról kérdezem tőled,
2: figyelj, mert a benyomásom...
1: Figyeljetek, ezt beszéljétek majd meg adáson kívül, mert lejárt a műsoridőt.
2: De csak egy sommázatot engedjetek meg, addig úgysem nyugszom. Nekem az volt a benyomásom, hogy a tavain kerülgették a forró kását, hogy majd jönnek a kínaiak, hisszük, ha látjuk, stb. Most meg már konkrét ice arról volt szó végig, hogy itt vannak, és tarolnak, és egy csomó kérdés még megválaszolatlan velük kapcsolatban, például a ti pályátok, ugye a használt autókereskedésben, a maradványérték kérdése, de ez ugye a technológiától is függ, tehát ez az európai elektromos autóknál is így van, és hát mindenki most vadul keresi, hogy mi az ellenszer, mivel lehet felvenni a kesztyűt.
3: És jövőre itt fogjuk folytatni, remélhetőleg még nagyobban, mert egy régiós szinten meghatározó rendezvényt szeretnénk ebből csinálni.
2: Hát legyen így. Köszönjük szépen. Az Endrét ne hívjuk meg, jó?
1: Engem továbbra semmiképpen ne hívjatok.
2: Garancia jó hangulatra, hogyha az Endre nincs ott, mert ő, tudod, ez a zöldítsünk, meg fenntarthatóság, meg nem. Tudod.
3: De van az a pénz, amiért az Endre is másról beszél, nem?
1: Hát persze, hogy van. Mivel elárultad, hogy ez egy nemzetközi szinten is komoly esemény lesz, ezért az én tiszteletdíjam nemzetközi szinten is elég jól látható lesz. Például a kínai nagy fal tégláival megegyező. Köszönöm szépen.
3: Nem lesz elég egy Bocskai Adidas?
2: De.
1: Ezen még gondolkodom.
2: Mert hogy az Endre az ESG Summiton volt, és szeretném, ha jövőre eldöntenék végre, hogy melyik számít.
3: Én mind a kettőre szívesen látom.
1: Az András kivettem adásból.
3: Jó, jövőre számítok
1: szépen. Köszönjük szépen, Gábor, az információkat. Köszönjük.
3: Sziasztok.
1: Szervusz. Hát érdekes beszélgetést hallhattunk Mihálovics András és Várkonyi Gábor között. Előbbiről kiderült, hogy nem fekszik és kell az autóipari szereplőkkel, utóbbiról meg kiderült, hogy de.
4: Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
5: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
4: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
5: A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
6: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
7: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
8: Nem státuszszimbólum, hanem életérzés, ahol az elegancia nem részlet, hanem alapfelszereltség. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcstechnológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Mi most megmutatjuk nektek. Május 28-án a Millás reggeli az aszfalt csík álló csillagára irányítja a reflektort. A mikrofont. A műsor az ünnepelt otthonából, a Mercedes-Benz stúdióból jelentkezik a Fashion Streetről, ahol megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Elmondjuk, amit még nem tudtál a Mercedesről. Megkérdezzük, amit még mi sem tudtunk. És ki is próbáljuk a legújabb modelleket. Apropó, próbáld ki te is! Május 28-án csütörtökön, Millás reggeli luxus négykeréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
9: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Ausztriában folytatja hivatalos útját Magyar Péter. Újra van közvetlen repülőjárat Magyarország és az Egyesült Államok között. Sűríti járatait a pünkösdi hosszú hétvégén a MÁV. Kellemes tavaszi idővel folytatódik a hét. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Ausztriában tárgyal ma Magyar Péter. A kormányfő és delegációja Lengyelországból utazott Bécsbe, ahol találkozik Christian Stocker kancellárral és Claudia Bauer európai ügyekért felelős miniszterrel. A tervek szerint meglátogatja Alexander van der Bellen államfőt is. Sajtóhírek szerint a hivatalos találkozók után a Magyarországon működő osztrák vállalatok képviselőivel ebédel a kormányfő. Donald Tusk lengyel kormányfő a tegnapi varsói tárgyalások után a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának. Magyar Péter pedig közölte, hogy június végén Budapesten tartanak V4 találkozót. Magyar-lengyel közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg lengyel kollégájával a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, mindkét országnak érdeke, hogy több uniós forrás jusson a kelet-közép-európai vasúti beruházásokra. A tárca vezető sikeres fejlesztésként említette a felújított varsói pályaudvart és környékét. Szerinte Budapestnek is hasonló fejlesztésekre van szüksége. Megnyílt az út az Ukrajnának szánt új uniós hitelprogram előtt, miután az Európai Bizottság aláírta az erről szóló egyetértési megállapodást. A támogatás első 3,2 milliárd eurós részletét várhatóan még június végéig folyósítják, ha Ukrajna teljesíti a vállalt feltételeket. Törvényjavaslatot nyújtott be a Tisza párt az országgyűlési vizsgálóbizottságok munkájával kapcsolatban. Eszerint a jövőben akár 3 évig terjedő szabadságvesztéssel és 1 000 000 forint bírsággal is büntethetnék azt, aki akadályozza a testület munkáját. Több kocsival és tartalékjárművekkel készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. A jó idő miatt várhatóan sokan útra kelnek, ezért a főszezont idéző erős forgalomra számítanak. Mától október elejéig ismét közvetlen napi repülőjárat közlekedik az Egyesült Államok és Magyarország között. Az American Airlines Philadelphia és Budapest között szállítja az utasokat, a menetidő csaknem 9 óra. személyesen egyeztetne a tajvani elnökkel, Donald Trump. Erről beszélt tegnap az amerikai elnök. Amennyiben ez megtörténik, szakítást jelentene a jelenlegi diplomáciai gyakorlattal. Ez lenne ugyanis az első közvetlen személyes kapcsolatfelvétel hivatalban lévő amerikai és tajvani elnök között 1979 óta, amikor az Egyesült Államok megszakította a diplomáciai kapcsolatot Tajvannal. A közvetlen kapcsolatfelvételt várhatóan rossz szemmel nézné Kína.
4: Időjárás a Rádió Cafén.
10: Ma kellemes időnk lesz, és sokat süt majd a nap. Időnként zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél élénk erős lesz. Délután 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk erős lesz a szél, 27 fokot mérhetünk maximum.
4: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
4: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
3: Ez továbbra is a Millás reggeli. Szép napot kívánunk mindenkinek, 9 óra 12 perc van. A stúdióban pedig most már Mihálovics András.
4: Nem, most már még itt voltam a stúdió előtt.
3: Csak... Igen, de te kávézónak használod, kérlek szépen a rádiót.
4: Igen. Ne zavarjon.
3: De az a neve, hogy Rádió Café, tehát nem hibáztatlak. Te kávédat
4: próbáltam tető alá hozni, de nem, mindegy.
3: Nem, ja, értem, köszönöm szépen.
4: 0636 98 098 0, SMS, WhatsApp és Viber számunk, de nem tudjuk, milyen az adás. Itt állunk visszajelzés nélkül, ezért tart itt ez az ország, mert azért, a visszajelzési mert kultúra nem épült ki a munkahelyeken.
3: András, nem látod a Messengert, elmondja Gábor hallgató. Tegnapi tapasztalás. Elmentem dolgozni, fülemben a fülhallgató Millás reggelivel. Elmentem egy a 13. kerületi társadalom peremén élő ember mellett, aki egy mások által kidobott tárgyakkal és üres palackokkal teli bevásárlókocsit tolt, és aminek a tetején volt egy táskarádió is, ő is Millás reggelit hallgatott. Elég széles közönséghez szóltak, írja ő.
4: Nagyon jó, köszönjük szépen. Ez egy visszajelzés például, de a minőségre ez sem jelent. Illetve a stílusra, illetve a témaválasztásra, illetve a hangminőségre.
3: Siránkozol?
4: A hírekre viszont van visszajelzés, Szabolcs a budai paraszt írja. Andi, a hírekben újra van közvetlen járata az USA-ban, sűríti járatait a MÁV. Ezt úgy értsük, hogy Vitézi Dávid már is ennyit haladt?
3: Így van.
4: Na,
3: így
4: ez
3: van.
4: Egy visszajelzés.
3: Ezt közben nevezem. Pedig azért, mert elkezdtél...
4: Az is egy visszajelzés, hogy felületesek vagytok, honnan, hová emelkedett 240%-kal a kínai autóeladás. Mi az, hogy a világon a legjobb? Ezeket is csak így elengedjük, mindenben a legjobb.
3: Nem engedjük el őket, abszolút. Beszélünk sokszor más autógyártókkal is, és elmondta például a hibrid meghajtás kapcsán, hogy az alapján a legfejlettebb a Geely vagy Geely szerint a technológia, hogy milyen a range például, amit hibrid hajtással tud készíteni, de természetesen ezzel vitatkoznak más gyártók, akik szintén elmondják, hogy az ő technológiájuk pedig azért kiforrott, mert bevált technológia, és a többi. Próbáljuk ezeket mind bemutatni. Igen. Az autós rovatunkban.
4: Visszajelzés, próbálok magamhoz térni, miután a gazda szó viccelt.
3: Igen, igen, igen, ezt abszolút. Na jó, van dolgunk, úgyhogy haladjunk.
0: Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
3: Kedves András, tegnap összefutottam kollégánkkal, Fekével, Fekete Gáborral, aki egyébként az iFater egyik apukája. Ugye minden szerdán este 9-től Pápai Péterrel és Fekete Gáborral szól ez a műsor itt a Rádió Cafén. A Mastercard ESG Summit 2026 rendezvényen futottam vele össze, András. És,
4: ezért ő aztán nem tudott eljönni a sokkal színvonalasabb nem, és előremutatóbb Automotív Summit.
3: És megbeszéltük, hogy van egy csomó olyan, vagy nem, azt beszéltük meg, hogy van egy dolog, amire én figyelmes lettem, egy új gadget, de igazából az is csak egy lekicsinyített verziója, ez a kütyű
4: és
3: egy
4: van
3: már
4: egy
3: létezőnek.
4: Másik dolog, amit Feke nem tudott meg, mert nem volt ott az Automotive Summiton, hogy a kínaiak a mobiltelefon köré építik az autót, és nem autóban raknak mobiltelefon.
3: Te én beadom a vonalba Fekete Gábort, hogy próbáljon erre reagálni, pedig nem ezt beszéltük meg, csak sajnos itt van velem az András is, úgyhogy alakítjuk a műsorfolyamot.
5: Sziasztok, jó reggelt kívánok, a hangminőség kiváló, a tartalom továbbra is csodálatos, úgyhogy én csak visszajelzésként ezt tudom
4: mondani
5: a kapcsolatban, hogy Andrásunknak ne legyen tüske a körme alatt, és végre egy kicsit felszabadultabban, és hogy mondjam, elengedje a gondokat, és pozitívan tekintsen a horizont felé. A másik, hogy kötelező jelleggel szeretném kérni lejártani Szájvénynak üzenem azt a felvételt, ami a spot alatt van, a Budútól a Lindát, és annak is a Regen verzióját, és most érünk akkor arra rá, hogy
3: na,
5: akkor mi van.
3: Tessék.
5: Én nekem van azzal bajom, és akkor itt most tényleg adresszálnám egy kicsit ezzel, nekem van azzal bajom, ez kicsit nekem olyan, mint a gombhoz a kabátot, tehát hogy azért, mert a mobiltelefon ott van a zsebünkben, és most már azt gondoljuk, hogy mindennek a közepe, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy valóban nagyon sok mindennek a közepe a mobiltelefon, ahhoz azt gondolom, hogy autón gyártani még nem feltétlenül így kellene, mert hogy azért vannak nagyon-nagyon-nagyon komoly autógyártók, akik nem tudom, x száz éve, van az a mondás, hogy cipőt a cipésztől, és a többi, és a többi, tehát ebben még mindig van valami, térjelkés nehetség, elképesztő, borzalmas tempóban fejlődik, és fejlődött évről évre a kínai autógyártás, tehát az, amiért picsogtak régen az autótesztelők, hogy illesztések, varrások, hézagok, de ha belegondolsz, hogy már olyanokba kellett belekötni, hogy nem volt szép a varrás egy, nem tudom én, valamilyen kínai autóba, az azért már a bőrnek a varrása, mondjuk, és nem is a kormányon, amit látsz, hanem valahol a műszerfal alatt a térdednél, azért az már erősen a szőrszál hasogatás kategória, de 10-20-30 milliós autóknál valóban ebbe bele lehet kötni, tehát 20-30-ban mindenki. Szóval azért nagyon-nagyon-nagyon sokat fejlődött, de szerintem az, hogy egy infotainment központ, mert nem teljesen okostelefonról beszélünk, hanem egy ilyen nagyon komoly infotainment központ köré és az AI köré fejlesztjük az autót, nekem azzal vannak problémáim, mert azért itt sokkal több mindenről van szó, mint hogy tudunk-e Netflixet nézni vezetés közben, és akkor most nyilván egy kicsit karikírozom ezt
3: de az nem,
5: egészet.
3: Nem, egyébként teljesen igazad van, mert amikor már egy ilyen nagyméretű tablet van az autóban, és ez az elvárás, akkor rögtön megváltozik az, hogy mi az a belső tér, amibe beülsz.
5: Így van, így van. Illetve ha már itt tartunk, egész egyszerűen arra van az emberiség trenírozva sok-sok évtizede, hogy fizikai gombok vannak, és itt figyeld, hogy kötök át, és ez a mobiltelefonoknál is, meg a kütyüknél is, az érintőképernyőnél is egy olyan dolog, amit én nagyon sajnálok, hogy nincs. Most az utóbbi időben kezdték el visszahozni a gyártók, figyelj, a dedikált kameragombot, ami nem tudom én 2010-ben már a telefonokban volt, de most újra van, és akkor lehet vele zoomolni, meg egy csomó mindent csinálni, tehát én hiányolom, és akkor ugyanez az autókban is, hogy tényleg egy 17-szoros képernyő, csodálatos, fantasztikus, de találd már meg az M0-áson mondjuk vezetés közben a klímát, mert éppen leszakad a fejed, annyira azért fújja a hideget.
3: A fizikai gomb az drága,
5: tekerő,
3: drága a fizikai.
5: Én tudom. Hát a mobilgyártók sem csinálják, ha hagyják ki nem véletlenül, mert drága cucc, így van. Plusz fejlesztés, akkor ráadásul érzékelőket raknak most már bele, tehát ha simogatod a felületét a gombnak, akkor tud zoomolni a telefon, stb. Úgyhogy, de igen, de hiányzik. Tehát hogy most jó, hogy az jön vissza, egyelőre még nem mindenhol, nem mindenki, nem áll, mint a mobiloknál, de hogy az autókkal kapcsolatban ez, hogy én nem a gombhoz tervezném a kabátot, vagy venném a kabátot.
3: Oké. Arról beszélgettünk, és azzal mentem oda hozzánt, hogy láttam egy új kütyüt, ami jó pofának tűnt nekem, és azért volt ez olyan érdekes számomra, mert bár egy egyszerű e-könyvolvasóról van szó, aminek egy ilyen miniatűr változatát készítették el, amit rá lehet cuppantani a mobiltelefon hátára, és akkor végül is az e-könyvolvasódat is mindig viszed magaddal. És bár nem egy új technológia egyáltalán, hát rengeteg ilyen elkönyvolvasó van a piacon, mégis a kivitelezés az újszerűvé és jópofának tűnt nekem. Ugye olyan volt már, hogy egybe volt építve a kettő, de hát nem nagyon volt sikeres, és az volt a meglátásom ebben, hogy de hol vannak már ezek a kütyük? Hát nincsenek kütyük, nincsenek ilyen érdekességek, mindenki ugyanaz gyárt.
4: Mobiltelefont.
5: Igen. Igen, vagy laptopot, vagy bármit. Uh-huh. Tehát, hogy szoktuk azért látni, hogy a CES-en így mutogatják a Las Vegas-i CES-en meg egy-két világkiállításon ezeket a feltekercselhető kijelzőket, meg ott már vannak olyan laptopok, hogy mind a két oldal a kijelző, de ennyi, tehát hogy idáig tudunk eljutni, hogy minél inkább képernyő legyen minden. Tehát tényleg, ahogy a kocsiban, a 17-os képernyő elfoglalja a műszerfal teljes közepét, ugyanis a telefonoknál is minél kevesebb káva, minél inkább kijelző, hátlapon kijelző, amiről az előbb beszéltél, az a Jotafon volt, aminek a hátulján egy EIN kijelző volt.
3: Igen.
5: Gyakorlatilag egy design ötlet volt, inkább, mint hogy valós hardware, mert aztán nagyon csúnyán megbukott, de hogy igazából tényleg most arról szól minden az utóbbi időben, hogy minél nagyobb kijelző legyen minden, okos órákon minden, ami valahol érthető, mert ugye az idézőjeles, mutatom, az idézőjeles rádióban mindig hasznos, értékes felület, amin dolgozunk, tesszük a dolgunkat, de ezzel nagyon-nagyon sok dizájntól megfosztjuk magunkat, és már senki nem mer olyan dolgokat csinálni, mint mondjuk, amit az LG csinált, vagy annak idején a Nokia. Hát egész egyszerűen imádtam ezeket a szent őrülteket, akik olyan dolgokat dobtak piacra. Az LG az utolsó, mielőtt beszántotta teljesen a mobil üzletágát, megalkotta az LG Wing nevű, mint szárny, Wing nevű telefont, érdemes utána nézni. Az úgy volt dupla kijelzős, hogy az alját fölött csattintottad a külső kijelzőnek, és egy T-alakú telefonod lett. Teljességgel értelmetlen, ja, és mégis zseniális volt.
3: Igen.
5: Miközben nézted a YouTube-ot, mondjuk, YouTube-on a videó 16:9-ben a külső fektetett képernyőn, alul vagy ott voltak a vezérlőgombok, vagy tudtál csetelni. Tehát alapvetően, amennyire bénának, vagy nem tudom én, nehézkesnek tűnt, vagy inkább csak egy ilyen, hogy mondjam, technológiai erőfitatásodat, nagyon-nagyon sokszor kiderült, hogy például van, hogy van értelme. Tehát videózás közben, mi teljes képernyőn láttad fönt, amit veszel föl a telefonnal, alul pedig minden vezérlőt tudták külön úgy tapicskolni, hogy nem kellett a képbe belenyúlni, és nem kellett kitakarni. Tehát olyan apró pici dolgok miatt volt jó a Wing, és közben full elmebeteg, mert olyan mechanikát kellett beletenni, meg olyan nyitási mechanizmus, mint egy, nem tudom én, egy svájci óra úgy jött az egész. De ezeket én például baromira hiányolom, semmilyen izgalom, semmi nincs most semmilyen platformon sehol. Tehát, hogy persze majd, hogyha ki lehet tekercselni a laptop kijelzőjét, a Lenovo is csinált ilyet, ilyesmi, de hát az még egy-két év plusz, hát nem, hogy bokáig kell nyúlni a zsebünkbe, hanem a pincébe le kell nyúlni, érte.
4: De mi a magyarázat? Mindenki a mobiltelefonján intéz mindent, ezért aztán semmi értelme, külön kütyüket, mert úgyse fogják megvenni, mert van egy applikáció, igen, és az mindent megold. De hát...
5: Így van. De ez a nap for that. Tehát eljött, amit Steve Jobs mondott, vagy nem biztos, hogy ő mondta, de az Apple-től származik ez a mondás valakinél, az Apple mondta valakinél, hogy de ez a nap for that. Tehát most már tényleg minden, a fogtömés pótlására is most már van applikáció szerintem.
4: Uh-huh. Nem lesz ebből baj?
5: De. Baj lesz, hogy minden unalmas lesz, és minden egyforma lesz.
3: De már most
5: de
3: az...
5: Közben meg... Hát igen, és közben meg ugye, amikor, és közben meg azért az uniós, és itt már Amerikában is nagyon bekeményedtek a szabályozások, tehát most már nem csak az van, hogy ilyen finoman így terelgetik a gyártókat, hanem ugye az USB-C, ami most mindenkinek egy ilyen, szerintem azon, hogy áldásos változás volt, hogy egész egyszerűen mindenkinek be kellett vezetni, és azért van többet között, nem feltétlenül csak ezért, de ez egy nyomós ok volt az Apple részéről, hogy lecserélje az amúgy nagyon sok szempontból avittas Lightning csatlakozót, csak éppen arra nagyon jó volt, hogy nem nagyon tudott szabadulni az ember az Apple ökoszisztémából, töltő szempontjából sem, mert hogy az Európai Unió azt mondta, hogy no, gyerekek, itt USB-C-vel kell mindent tölteni, meg mindent csinálni, úgyhogy ez lesz a standard etalon. Tehát ezek a szabályozások most már egyre erőteljesebbek, egyre nagyobbakat toppant az Unió is, és a különböző államok is, úgyhogy kénytelenek valamilyen szinten igazodni a gyártók. Tehát lehet, hogy visszajönnek például a lepattintható hátlapú cserélhető aksis telefonok, mert hogy most ez egy ilyen relatív új jövőre lép életbe, de most jelentették be nemrégben EU szabályozás, hogy cserélhető aksis telefonokat kell gyártani, ami ugye valakinek volt 33-10-es Nokiája, és megnyomta a kis gombot, és lepattant, akkor tudja, hogy miről beszélek, de hogy azért itt is van kisbetű, tehát igazából olyan nagyon-nagyon-nagyon sok dolog így se fog változni.
3: Tehát mondjuk a Xiaomi, a Samsung, az Apple, ők nem fognak ez alá tartozni, mert megütik azt a mércét, ami ebben az uniós szabályozásban van, hogy olyan az aksi, olyan kapacitás, meg olyan tud, hogy azt nem kell cserélni.
5: Az a mondás, az Európai Uniónak a mondás, az az apróbetűs rész, nem kell cserélhetővé tenni az aksit, és itt nem arra kell gondolni, most lehet, hogy egy kicsit félrevittem a hallgatókat ezzel a 3310-es Nokiával, de hogy egész egyszerűen az a kitétel az uniónak, hogy otthoni körülmények között lehet, hogy csavarhúzó kell hozzá, de otthoni körülmények között szervíz minden, és komoly, és bármilyen speciális szaktudás nélkül az embernek ki kell tudnia cserélnie majd a mobiltelefonjában az akkumulátort. Ennek ugye nagyon komoly környezetvédelmi okai vannak, hiszen dobjuk ki a rengeteg szemetet, és azért mondjuk itt 2-3 generációt most már minderőben, teljesítményben, háttértárban egy telefon, tehát a 2022-es telefon simán 2026-2027-ben még használható a nagymama által, aki mondjuk nem a legújabb Fortnite verziót akarja rajta futtatni, de az aksi mondjuk megdöglött, ezért kidobjuk. Szóval ilyen körülmények között kell tudni otthon cserélni az aksit, de ott az apróbetűs rész, hogyha 1000 töltési ciklus után az aksi még mindig 80% kapacitáson van, és ezt a gyártó minden egyes készülékénél tudja garantálni, akkor nem kötelező széttethetővé tennie ezt a készüléket, és az Apple, a Xiaomi, a Nothing, a Samsung, tehát azért így a nagyobb gyártók már most tudják ezt a 1000 ciklus utáni 80%-ot, úgyhogy valószínűleg ők nem fognak szép pattítható telefont csinálni, de az olcsó modelleknél, a budget phone-oknál, vagy a kisebb márkáknál biztos, hogy lesz olyan, amikor ez kötelező lesz, hát, és akkor valamilyen úton módon.
3: Ez is valami megtalálni. Azért gondoljuk bele, mert egyrészt könnyebb lesz szelektálni, gyűjteni, másrészt pedig nyilván nem kell kidobni a készüléket rögtön, hogyha ennyi ciklus után ez működik. Közben írt a hallgató, ezért, hogy körgombos Nokia, imádtam. Ugye volt olyan
5: így
3: is.
5: Így van.
3: Például a Nokia volt.
5: Meg a rúzs
3: alakú. Igen. Igen. És volt egy olyan gyártónk ugye a Nokia csúcs idejében, amikor egyre másra hozta ki azokat a készülékeket, egyre érdekesebbek voltak formatervezésileg, funkciók igen. szempontjából, ergonómiailag.
4: Na de, akkor az autós felvetésre, meg a mostani témára is reflektálnék hallgatói segítséggel. Él a remény ugyanis, kütyük tekintetében. Nekem a 16-20 éves gyerekeim már nem mobillal fotóznak, hanem az egyik filmes géppel, a másik meg digitális zsebkamerával. Ez az egyik. Az autósra meg azt mondom, hogy ott meg nem neked, meg nem nekem tervezik a kínaiak az új autókat a mobiltelefon köré, hanem azoknak, akik mobiltelefonnal nőtek fel a kezükben, és nekik már az autó, és erre is mutattak statisztikát a tegnapi rendezvényen, egy szükséges valami, de egyáltalán nem státuszszimbólum. Olyan, mint egy kávéfőző. Lehessen használni A-ból B-be, ennyike. És akkor inkább tudja azt, amit a én telefonom tud, mint hogy nem tudom én, vajbőrülések, és százról nem tudom, vagy százra amennyi másodperc alatt gyorsul fel. Tehát, hogy ezek ilyen generációs dolgok lehetnek, nem?
5: De, és most egyetlenem burkoltan, levéneztél minket, magunkat, magadat is, ezért megbocsátom. De, hogy igen, abszolút, de ettől még nekem ezt így, a két gyerekes apukaként nem kell feltétlenül üdvözölnem és tapsikolnom neki, de nyilvánvalóan lesz, hogy itt akkor becsatornáztatnánk gazdaságilag, hogy egy kicsit a műsor valós tematikájához is kapcsolódjak, azt, hogy már a maga a tulajdonlás, a gépjármű, az ingatlan és a bárminek a tulajdonlása abban a generációban, ami mondjuk az én vagy a mi gyerekeink, sokkal kevésbé fontos szempont, mint hogy egyszerűen beül egy carsharing, maradjunk az autós példánál, carsharing sztoriba, és akkor onnantól fogja magát, és oda megy, ahova akar, akkor, amikor akar, nem kell foglalkozni a szervizzel, a fenntartási költségekkel, tankolással, semmivel. Egyszerűen nem az a fontos, hogy birtokoljon valamit, hanem az a fontos, hogy megoldja az adott közlekedési, lakhatási, bármilyen problémáját. Úgyhogy nyilvánvalóan itt generációs különbségekről van szó. Ennek ellenére én akkor is azt gondolom, hogy technikailag egy nagy képernyőt nyomogatni egy klíma, rádió, bármi átállításhoz, biztonságtechnikailag sokkal kevésbé szimpatikus és jó megoldás, mint megfogni egy gombot és föltekerni a hangerőt. Szóval erről azért nehezen fognak meggyőzni, de azt értem, hogy miért csinálja, tehát én nem azt mondom, hogy nem értem, hogy miért csinálja a kínai autóipar, meg egyetlen az összes autóipar ezt, csak ettől függetlenül én nem tapsikolok hozzá.
3: Okay. Jól van, hát figyelj, ezt még folytatni tudjuk, de várom, én várom azokat a kütyüket, amiket hiányoltam. Annak idején alig lehetett egy ilyen info vagy IT-szájtra rámenni, anélkül, hogy tele lett volna olyan izgalmas, jópofa dolgokkal, amiket így érdekes volt elolvasni, megnézni, és így sóvárogni rajta, hogy hú, de jó lenne ezt így megfogdosni, kipróbálni, mennyire jó lenne. Most meg úgy nem nagyon van, átvette az AI, meg az appok, meg a teljesen sablon telefonok a főszerep. De hát reméljük, hogy az a visszatérés a kütyük között ez működik.
4: Ugye
3: igen,
4: ez
3: mi lesz? Így van. Úgyhogy reméljük lesz több.
5: De jön a detox valóban, az én gyerekem is CD-t hallgat inkább, mint streamet, úgyhogy igen, valóban.
3: Jó van, köszönjük szépen, és további jó iFater műsor vezetést akkor.
5: Nagyon köszönjük nektek, meg további jó reggelizést.
4: És figyeld, hogy milyen zeneszámot küld neked a Kántor.
3: Ja, utána jön, úgyhogy
5: nagyon jó.
3: Izgalmas
5: jó,
3: lesz.
5: Köszönöm.
3: Na jól van, szia.
5: Jól van.
4: Szia, köszönjük.
5: Sziasztok.
3: Fekete Gáborral, Fekével, az iFater egyik apukájával beszélgettünk minden szerdán este 9-től Pápai Péterrel, Fekete Gáborral. Ez az old school kocka apa és az igazi geek barátja, barátjának a mindennapjai a 21. században. Ha nem hallgattatok még, akkor hallgassatok ilyen műsort.
0: IT Kalauz. A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében.
3: De jöjjön az a zene akkor, amire én gondoltam, hogy asszociáltunk, illetve amit kért a Feké, vagy nem biztos, hogy pont ezt a verziót kértem, mert ez a vinyl version a mindig más sound system rejamjével.

0: szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
1: Millás reggeli. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Május 28-án megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium Millás reggeli négykeréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
5: Kapolcsozás télen-nyáron a Balatonfelvidék egyik legszebb völgyében. Ezen a helyen van valami felfoghatatlan, ami hozza magával az alkotni vágyást. Elég csak bepillantanunk a kapolcsi Falumalom és Molnárház épületébe, ahol a molnárok egykori világával ismerkedhetünk meg, de megismerhetjük a táj mesterségeit, kézműves hagyományait. Nem messze található Tóth Csaba Kovács műhelye, amely lakóház és múzeum egyben. A 18. századi Kovács műhelyben bepillantást nyerhetünk a mester életébe, előzetes bejelentkezés után pedig megnézhetjük azt is, hogy hogyan élt és dolgozott egy kovács 200 éve. Kapolcson szintén 4 évszakos helyszín a Művészvölgy kúria, amely egész évben teret ad különféle művészeti programoknak és koncerteknek. Érdekesség, hogy a kúria emeletén az Oxo csoport, valamint Horváth Béla magángyűjtő kortárs gyűjteményéből összeállított állandó kiállítás látható. Van egy hely Kapolcs határában, a Bondorúhegy lábánál, ahol mintha megnyílt volna a lábunk alatt a föld, sötét lyuk tátomba fák árnyékában. A Pokolliknak nevezett barlanghoz temérdek anekdota, urbánus legenda fűződik. A török megszállás alatt például Kapolcs teljes lakossága itt húzta meg magát. Innen a zöld téjelzés követve, majd Kapolcson a sárga sávra áttérve túrázzunk el a Királykőig, amely egy kisebb gyerkőcökkel, babákkal is könnyen bejárható szakasz.
4: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.
1: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
6: A vonalban pedig Búró Szilárd, pénzügyi innovációs vezető. Szevasz, jó reggelt!
7: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
6: Na hát olyan szinten zajlanak az események a világ tőzsdén, hogy nehéz követni, de azért alapvetően ez a chipgyártó, meg AI, meg felhőszolgáltatása fókuszban, ugye itt jön az OpenAI IPO, jön a Anthropicnak a nyereséges negyedéve, most azt mondják, Nvidia brutális számokkal, és majd a SpaceX...
7: Az elképesztő.
6: És a SpaceX, ami szintén a világ legnagyobb kibocsátása jöhet, amiben szintén ott van ugye az OpenAI, mint befektető, hogyha lehet így nevezni. Szóval erre figyel a világ, miközben azért itt van egy csomó minden más is. Tud erre valami választ adni a budapesti értéktőzsde?
7: Hú, te szépen felvezetted ezt a történetet.
6: Na, gyakoroltam egy
7: le
6: kicsit.
7: Le akartam még ragadni egy kicsit az Nvidia-nál.
6: Ja, ragadjunk le, menjünk vissza Nvidia-ra.
7: Én csak tényleg így ránéztem most itt a számaira, és tényleg tehát felfoghatatlan kategória, hogy 23 első negyedévben még csak 17 milliárdos volt az árbevétele, most 26-ban meg 81,6 milliárd, tehát hogy olyan számok.
8: És politikai tényező lett, mert ugye a kínaiak mondják, hogy tessék már nekünk eladni Nvidia chipet, ha lehetséges.
6: A H200-asból lehetne, kérem szépen, mert újabb zacsival.
8: A Trump meg azt mondja, hogy hát Nem.
6: Dehogy nem, hát a Jensen Huang nem véletlenül ment vele. Úgyhogy ott van szépen megbeszélték szerintem, hogy mi lesz a Kínában.
7: Akkor biztos, hogy vannak olyan háttéralkok, amiknek a felét sárulják el, vagy a negyedét sem. Úgyhogy nekem sincsen kétségeim e felől.
6: Na, de mondom, tehát...
7: De valóban kanyarodjunk a budapesti értéktőzsdére, mert ott is vannak izgalmak egyébként. Na. Egészen különös napot kezdtünk itt el, ami valószínűleg abból indul ki, hogy az OTP-nek ugye ma van az első osztalék szelvény nélküli napja, és ebből ugye adódna egy kis esés, de nem ekkora, mint amekkorát itt produkálgat. Most már indult egy picit vissza, de volt 3% fölötti is ez a mínusz itt a reggel folyamán, és a forgalom is brutális, már közel a 4 milliárdhoz az OTP-nek a forgalma. Kicsit olyan, mintha itt az algoritmusokat nem készítették volna fel arra, hogy itt van egy osztalékszelvényvágás, mert láttunk határidős OTP-be is, meg mindenféle ilyen future termékekbe, amikbe adták az OTP-t, és abból indult ez egészen kis tételekkel, de nagyon nagy számba, úgyhogy érdekes mindenképpen. Most egyébként 39.960 forinton az árfolyam, de mondom, most már mintha felébredtek volna, és elindult szépen visszafele, úgyhogy ebbe azért szerintem még lehet egy mozgás fölfele, talán túlzott volt ez a több mint 3%-os esés itt reggel. Ehhez képest a többiek egészen jól teljesítenek. A Richter 1%-os pluszban 12.330 forinton, a Magyar Telekom is kicsit több mint 1%-os pluszban 2.656 forinton, és a MOL az, ami még szintén negatív van, kezdte a napot, itt 0.9%-os most a mínusz 3.952 forinton, és ezek az eredő BUX index az egy pici pluszt eredményez, most 0,1%-kal 131.638 ponton, úgyhogy nagyjából így néz ki most a napkezdése. Mondom, mindenképpen izgalmas itt majd, hogy hogyan alakul az OTP a nap folyamán.
6: Hát a forint hogy alakul?
8: Birkózik a 360-nal és be is nézett.
7: Így van. Gyakorlatilag ugye volt az a nagy erősödési hullám, és azóta, amióta visszatért ide a 360-ra, úgy tűnik, hogy ez most nagyon erősen fogja ez az árfolyam. Ugye korábban is talán beszéltünk róla, hogy ez egy ilyen 15 éves talán trendvonal itt a 360 körül, tehát mindenképpen meghatározó, és most várjuk, hogy itt eldőljön, hogy akkor fölötte vagy alatta folytatjuk az életünket majd a következő hónapokban. Egyelőre ezzel birkozik, viszonylag szűk sávban mozogva. Most egyébként 360 és fél a jegyzés éppen, és egyébként a dollárral szemben is picit erősödött újra a forint, most 310-nél járunk a
8: dollárra. Igen, az a furcsa, hogy ott volt 311-nél is, meg hajnalban még ilyen 309 környékén láttam a dollárt. Ott mi történik az euró-dollár keresztben? Gondolom, hát ember nincs, aki le tudja kereskedni a Trumpnak a kanyarét. Igen.
7: Így van. Tehát ugye most megint itt az Iránnal kapcsolatos újabb bejelentések, egyik pillanatban még minden erővel megtámadjuk, ha szükséges, másik pillanatban meg megvan az új ajánlat, amit tettek az irániaknak, és most már nagyon közel vagyunk a megegyezéshez, úgyhogy ezek között, a szélsőségek között azért nehéz megtalálni eurodollárnak is az irányát, úgyhogy ott is alapvetően egy sávba vagyunk már egy ideje, csak ott elég hirtelen és nagy mozgásokkal pattam föl meg le épp, hogy mit mond Donald.
6: Hát jó, elengedünk, Szilárd, köszönjük szépen az információkat, nézzük továbbra is ezt az elképesztő emelkedést, meg ezeket a számokat, amit ezek a nagy országméretű cégek produkálnak.
7: Így van, köszönöm szépen. Köszi szépen. Kellemes napot mindenkinek.
6: Neked is. Köszönjük, jó kereskedést. Szia. Hello. Buró Szilárd, pénzügyi innovációs vezető számolt be a tőzsdékről és a devizapiacról.
1: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.

0: és meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra. Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
1: A rovat szakmai partnere a Borravaló Gasztrokultúra magazin. A legjobb buli mindig a konyhában van. Borravaló.hu.
2: És idén is gurmé fesztivál, ahogy ezt megszokhattuk, és van egy jó tematika, vagy motto idén is, ami nem más, mint a Made in Vidék. Főszerepben a magyar vidéki gasztronómia ízei és fogásai. A rendezvény főszervezője Nemes Rihárd a vonalban. Jó reggelt, szia!
3: Jó reggel, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
4: Mennyire lesz ez komoly, Rihárd? Mert ez a Made in Vidék, ez a húskrumpli. Kabátos hús.
2: Ezt gondolja az András.
4: Ezt gondoljuk. De
2: nem
4: hogy ezen,
2: voltál
4: ezen
2: még a Villa Kabalába? A Papinban nem voltál?
4: Nem voltam.
2: Na, tessék.
4: Bevallom töredelmesen, viszont az úgynevezett deep vidékről származom, és hidd el, hogy tudnék olyan fogásokat mondani, amiről azt se tudnád, hogy mi fán terem, amire a nagyanyám egy karlegyintésen mindig azt mondta, hogy ezek aratós kaják. Tehát, hogy ennyire mélyen mentek? Tehát próbáltok egy kicsit ilyen ismeretlen, már-már elfelejtett ételeket előhozni? Vagy csak újra gondoljátok a sokak által ismert fogásokat a gurmé fesztiválon?
3: Hát ez alapvetően az éttermeknek lesz a felelősség és feladata, hogy milyen ételekkel készülnek, de mi olyan szempontból mindenképpen komolyan gondoltunk, ugye a kérdésetekre visszatérve, hogy tavalyról idénre megtripláztuk a vidéki éttermek számát, és igazán ez volt a cél, mert azt láttuk az elmúlt 4-5 évben, hogy azért megcsappant a vidéki kiállítók száma. Ennek sok oka van, de nagyon röviden azért, mert egyre nehezebb megoldani azt, hogy több helyen is nyitva legyenek, vagy kitelepüljenek egy rendezvényre, de most megpróbáltuk megkönnyíteni ennek a feltételrendszerét azért, hogy teljesülhessen ez a cél, ami nyilván a gurménak is a küldetése valahol, hogy a magyar gasztronómiát, azonban is a vidéki gasztronómiát felköltöztesse egy évben egyszer Budapestre. Úgyhogy ilyen szempontból azt gondolom, mi megágyaztunk ennek, az majd az éttermeken múlik, azon a 21 vidéki éttermen az ország több régiójából, hogy mivel készülnek, de ez már ugye látható, tudható, tehát előző pénteken felkerült a végleges menü a weboldalunkra, amiben ugye rengeteg étel szerepel, és én is onnan puskáztam a minap, és személyes indítatásból is nyilván végignéztem, és jó néhány olyan kifejezés volt, ami nekem is új volt, vagy nagyon rég láttam például olyan mondjuk étlapokon vagy akárhol ezeket a kifejezéseket, úgyhogy kíváncsian várom, hogy ezeket sikerül-e majd jó megtölteni tartalommal.
2: Biztos, és amit András mondott, arra is vannak egyébként példák, mert itt van például az egyik program, ugye Szentendrei Sziget a tányéron Babicki Gergővel, ő a Papi head chefje, és ő például arra fog kísérletet tenni, hogy a helyben termett és helyben elérhető dolgokat visszatányira. Egy nagy menzás klasszikus, a borsófőzelék lesz az ő tányérján, és erre a pisztráng lesz a feltét, ami ugye Tahitótfaluról származik, a Pócsmegyeren termett borsóval készült. Tehát ez mondjuk így nem tudtam volna sem összerakni, sem elképzelni korábban.
3: Én egyébként a korábbi években is volt sok olyan étel, ami a gyerekkorunkat szólítja meg, de idén pontosan azért a vidéki téma miatt én úgy látom, hogy

0: több ilyen van, ami valamit megszólít bennünk, egy régi emléket, úgyhogy van több ilyen tök főzeléktől kezdve a tejbegrízen át a tojásos nokedlig, tehát sok olyan étel van, amiről gondolunk valamit, van hozzá egy jó vagy akár, ha menza, rossz élményünk, szinte garantált, hogy a gurmén ezek csupa jó élmények lesznek szerintem.
1: Az Andrást azt nem tudtuk megfogni a borsófőzelékkel, de a kecskeburgerrel, öregem, azzal szerintem lehet, hogy sikerül.
2: Esetleg, ha végre... ha végre a magyar gasztronómia zászlajára tűzni azt, hogy a finom főzelék becsületét kivívni. Na, az egy derék vállalás lenne.
1: Erre kampányol már egy ideje, de ezt engedjük el gyorsan a fülünk mellett. Itt van, tényleg ez egy nagyon érdekes program, ez a szabadtűzi sütésről, meg a fermentálásról is, mert a Budapest Grill Bar, ugye grillmestere Stoller Márton is tart egy ilyen programot, és ott például ez a kecskeburger lesz a főszereplő.
0: Hát olyannyira, hogy a Marci ezt a menüjében is ott tartja a házánál, tehát a standján is kapható majd a Big Mac, ahogy ő hívja, két K-val. Ő ott egy kecske smash burgert fog egyébként adni káposztával, szerintem ez kihagyhatatlan.
1: Káposztával?
0: És ráadásul az én szívemnek fontos, de hogy lesz lecsó is nála barbecue marapofával, úgyhogy ez nálam is egy ilyen kiemelt helyen szerepel.
1: Ez kár, hogy mondtad most, mert így még eddig tartottam magam, de ez most vége. Tehát elképesztő éhes lettem, a marapofa egyébként is az egyik kedvencem. Oké. Szóval, hogy vajon a Made in Vidék, az Andrásnak ez vissza az eredeti kérdéséhez, fogja-e tudni azt a sokszínűséget hozni, bár ebből kiderült, hogy igen, amit az ember mondjuk egy fővárosi palettán elvár?
0: Hát én azt gondolom, hogy ez már csak a nagyszámok törvénye miatt is így lesz, hiszen azon a fesztivál menün, amivel majd találkozhatnak a vendégek, több mint 250 étel lesz. Tehát lesz miből válogatni, és hogyha ez nem lenne elég, akkor idén kifejezetten a téma miatt csinálunk egy külön kis helyszíntől. Minden nap egy adott étel lesz elérhető egy ismert séf vállalásában. Így például csütörtökön a Hilda séfének, Kovács Renátónak lesz a sokan gulyás rojálnak becézik, ez egy kortárs gulyás, én már kóstoltam, és azért fogom csütörtökön majd ott megkóstolni, hogy repetázzak be, mert fantasztikus. Ez egy elég alternatív gulyás, de a végeredmény mégsem az utolja meg mondjuk azt az eszenciális lényeget, ami a gulyásra jellemző. Pénteken egy bajai halászlevet fog készíteni Bíró Lajos, azt már csak azért is meg kell kóstolnom egyébként, mert bajai vagyok, ugye nagyon kíváncsi vagyok, hogy Lajos mit tud Bográcsban a gurmék közepén elkészíteni pénteken. Szombaton is, ezt nektek is figyelmetekbe ajánlom.
1: Erre nem merek elmenni, nem szeretnék senkivel összeveszni. Az a baj,
0: igen, ez olyan lesz, pedig ez egy lehetőség arra, hogy a Bogrács mellett mindenki megmondja a tutit.
1: Igen, mégis lehet,
2: de a 9,5 millió halászlé szakértő országában ez egy elég merész vállalás. Hiszen
0: igen, én szándékosan mondtam, hogy baj a halászlé, hogy ne legyen még abból is vita, hogy akkor ez most passzírozva, vagy nincs.
2: Igen.
0: És a szombati napon egyébként egy olyan étel lesz, ami már kevésbé, mondjuk úgy, hogy kevésbé értenek hozzá országszinten, ugye itt a karcagi birkapörköt lesz a téma, és azért azt gondolom, ez egy haladó szint, tehát még én is fontolgattam, hogy ez nekem való, mert ott ugye egy saját vágásból származó birkákat fognak helyben, üstben elkészíteni, amiben be fog kerülni a birkának a pacal, a vese és a máj része.
2: Meg a feje is, ugye? Oh. A feje, nem?
0: Én most azt nem tudom, hogy ezt a gurmén ott helyben ezt meg tudják-e így csinálni, de azt tudom, hogy a Nimrod étterem otthon így készíti, tehát ez egy ilyen alap. Itt lehet, hogy valami alaplével ezt már megoldják és preppelik előre, de az biztos, hogy helyben fog elkészülni alapanyagaiból ez az étel. Vasárnapi napon pedig ezen a helyszín egy kakaspörkölt van, tehát itt ugye végig klasszikusok vannak, és vasárnap Barna Ádám sép fog egy kakaspörtötöt készíteni beregi kakasból, és erre is nagyon kíváncsi vagyok, mert ezek mind mondjuk, hogy ezeknek a klasszikus ételeknek a várhatóan a csúcsa, vagy a legjobb kifejezési módja. és ez még a menün felül van, ugye ez egy külön kis helyszínen lesznek elérhetőek kóstoló adagokban, nyilván azért is, hogy ne legyen az, hogy már egy étele jól lakik az ember, amikor még ott van millió dolog, amit meg kell kóstolni, és akkor még a desszertekről nem is beszéltünk.
1: Hát figyelj, már ezzel szerintem meghoztad sok mindenkinek a kedvét. A desszerteknél el lehet látogatni ugye a standokhoz, a rántott túrógombot például az, ami szerintem egy óriási, ha csak ilyen klasszikusok közül kell válogatni, de ahogy mondtad, itt tényleg így a bőség zavarával küzd az ember, amikor végignéz a standokon, hogy mik vannak itt. Úgyhogy hát figyelj, nagyon jó lesz.
2: Mikor is?
1: Hát június 4-7, ugye?
0: Június 4-7, ez fontos, hogy ugye most egy héttel eltoltuk a gurmét, nem titok, hogy a BL miatt, ugye nagyon sok kiállító éttermünk, partnerünk nem tudna négy helyen nyitva lenni körülbelül, hogy a gurmén is a saját házatáján még akár kimenni ugye az arénába kéteringen, úgyhogy az önnyomásukra tettük el gyakorlatilag egy hétvégével a gurmét, most kivételesen így június első hétvégén lesz.
1: És jó. A megszokott millenáris park rengeteg érdekesség, nagyon szépen köszönjük.
2: Köszönjük szépen.
1: A kis ízelítőt, amivel...
2: Mi ott leszünk inkognitóba, de ott leszünk.
1: A következő pár óránkat megnehezítetted legalábbis nekem, de nem mindegy, majd bepótolom valahogy.
0: Várunk benneteket, szeretettel.
2: Köszönjük.
1: Köszönjük szépen.
0: Köszönjük.
1: Tehát az MBH-ban Gourmet Fesztivál idén a Made in Vidék szlogennel fut. Nemes Rihárddal, a rendezvény főszervezőjével beszélgettünk. A résztvevők közül egyébként sokkal beszélgettem, majd a Borra Való magazinban meg lehet hallgatni a beszélgetéseket.
3: N-O-P-Q. A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagy evőknek, nagy ivóknak. Egészségünkre! A rovat szakmai partnere a Borra Való Gasztrokultúra magazin. A legjobb buli mindig a konyhában van. borravaló.hu.
2: Szinte elképzeltem, hogy odalapózom Bíró Lajos mellé, és amikor főzi a bajai halászlevet, és megkérdezem tőle, hogy ne haragudj, de piros aranyat, nem?
1: Igen, az nem nagyon jó. Itt van.
2: Vagy halászlékockát.
1: Andis, vagy András, marhatatár bundás kenyérrel. Ennyit mondok. Vége. Itt van vége.
4: Jó, én ott el is süllyednék egyből.
1: A bundás kenyéret Schmidt Andi reklámmal szeletni.
4: Isten ments, a reklámot gyűlölöm.
1: Dehogy is, hát onnan tudod eldönteni, hogy mire van szükséged. Aha. Andi, még ezt sem tudom.
2: Menjél, egyél káposztát.
4: Nem.
2: De fogsz.
1: Kacskének a káposztát.
4: Tegnap lecsót főztem.
2: Elutazol Németországban, csak húsz lesz, meg káposztát.
1: Nagyon jó,
4: jókat fogok
1: Andi,
4: enni, nagyon
1: egy
4: várom.
1: Lecsó.
4: Lecsó, nagyon
1: bármit,
4: jó lett.
1: Most nekem
2: még korai,
1: bármi.
2: Korai a lecsó.
4: Nem,
2: korai. Az időjárás nem, de... Na így mindegy. Van. A mikrobiom mit szól a lecsóhoz, meg a bundáskenyeres marhatatárhoz, illetve a rántott túrógombóchoz, azt nem tudom, de hogy a GDP-t építi ezen termékek vásárlása, abban egészen biztos vagyok, és doboz légzéssel még a stressz szintünk is csökkenthető, de csak akkor, ha nem Millás reggelit hallgattok közben. Köszönjük szépen a figyelmet, holnap reggel Millás reggeli 6.30-tól élőben, addig pedig a mai adás egyik legjobb pillanatát kiemeli majd Kántor Endre.
1: Én tudom, hogy melyik lesz az.
2: Én
1: majd,
2: nem.
1: Majd kiderül. Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Véget ért a mesemára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
4: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
3: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
5: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
6: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
7: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
3: A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest egyik ikonikus helyszínén, a Népszigeten, a Kabinban. Május 22-én pénteken este 6-tól George Mihály játssza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is. Május 22-én a Kabinban, a 4. kerület Zsilip utca Újpesti Vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
8: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Ausztriában folytatja hivatalos útját Magyar Péter. Kabinetfőnök helyettes lesz Pálinkás Szilveszter százados. Kritikus a helyzet a velencei tónál. Kellemes tavaszi idővel folytatódik a hét. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Ausztriában tárgyal ma Magyar Péter. A kormányfő és delegációja Lengyelországból utazott Bécsbe, ahol találkozik Christian Stocker kancellárral és Claudia Bauer európai ügyekért felelős miniszterrel. A tervek szerint meglátogatja Alexander van der Bellen államfőt is. Kabinetfőnök helyettes lesz Pálinkás Szilveszter százados a honvédelmi miniszter mellett, derült ki Ruszinszendi Romulus Facebook videójából. Az előléptetés mellett a miniszter eljárást is indít Pálinkás ellen, mert előzetes jelentés nélkül állt a nyilvánosság elé, amikor áprilisban a Telexnek nyilatkozott a katonaság helyzetéről. A háborús veszélyhelyzet megszűnése után a lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter hangsúlyozta, hogy nem engedik, hogy ukrán vagy bármilyen más import termékek veszélybe sodorják a magyar gazdák megélhetését. Bíróságon támadja meg a kampánypénz visszafizetéséről szóló határozatot a két Fárkó kutyapárt, értesült a Népszava. A lap szerint a párt május 15-én vette át a határozatot, amellyel szemben fellebezésnek nincs helye, bírósághoz viszont lehet fordulni. A pártnak 686 millió forintot kellene visszaadnia, az általa indított adománygyűjtésből eddig 148 millió forint jött össze. A két Fárkóaknak azért kell visszafizetniük a pénzt, mert az országgyűlési választáson nem sikerült megszerezniük a szavazatok 1%-át. A határozat megtámadásával hónapokig elhúzódhat a visszafizetési folyamat. Romlik a helyzet a Velencei tónál, egyre súlyosabb probléma a kiszáradás. Normál esetben a tó minimális üzemvízszintjének el kellene érnie a 140 cm-t, míg a maximális vízállásnak a 170 cm-t. A május közepén mért 66 cm-s vízállás viszont rendkívül kritikusnak számít. Szakértők szerint a hagyományosan csapadékosabb medárd időszak még hátra van, emiatt a helyzet javulhat, de akár romolhat is. Ha nem érkezik elegendő csapadék, vagy nem kezdik meg a mesterséges vízpótlást, a tó hamarosan különálló kis tavacskákra darabolódhat. Veszélyesen megközelítettek egy fegyvertelen brit felderítő repülőgépet orosz vadászgépek a Fekete-tenger felett, számolt be a brit védelmi minisztérium. Az incidens során az egyik orosz gép mindössze 6 méterre repült el a brit repülőgép orra előtt. A védelmi miniszter szerint a brit légierő legénysége jól reagált, miközben az oroszok legveszélyesebb akciójukat hajtották végre 2022 óta.
8: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Ma kellemes idő lesz, sokat süt majd a nap, időnként zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. Az északi-északnyugati szél élénk, erős lesz. Délután 22-27 fok várható. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, néhol viharos lesz a szél. 27 fokot mérhetünk maximum.
8: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Gyerekkorában rengeteg időt töltött a Street Fighterrel, a Final Fantasyvel és Sonic a sündisznóval John Batiste. Azonban az átlag 90-es évekbeli gamer srácokkal szemben őt leginkább a játékok zenéi érdekelték. A tételeket sikerült hallás alapján megtanulnia, majd hibátlanul elzongorázta őket anyukájának, aki felismerte fia páratlan tehetségét. A csoda gyerekből időközben Grammy, Oscar és Golden Globe díjas előadó művész lett. Főleg jazzben, hagyományos R&B-ben és soulban utazik, de írt már szimfóniát is. Batiste beleírta édesanyját a 2025-ös Big Money dalszövegébe, mint egy asszonyt, aki a nagy pénz hajszolása helyett az élet valódi és átérezhető dolgaira buzdítja a dalhallgatóit.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Joy Crux 13 évesen kezdett folk, reggae és soul feldolgozásokat énekelni a YouTube-on. Két évvel később, 13-ban a brit énekesnő olyan meggyőzően dalolta a Hit the Road Jack című Ray Charles klasszikust, hogy 600 ezeren kattintottak rá. Az egyik néző, Charlotte Owen zeneipari szakember, hamarosan a fiatal tehetség menedzsere lett. Crux a 2025-ös Juniper album I Know You'd Kill című felvételével köszönte meg Owennek mindazt, amit értetett. Például nem kis fegyvertény, hogy a többszörös platina lemezes Sam Fender csak úgy beugrott háttérvokálozni a szintén ugyanezen a nagylemezen található Somebody to You-n.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Bertrand Cantat, a francia alternatív rock együttes, a Noir Désir énekese 2003. július 27-én olyan erővel ütötte meg élettársát, Marie Trintignant, hogy az elesett és az elszenvedett fejsérülés miatt kómába került. A híres színész dinasztia tagja 4 nappal később, 41 éves korában elhunyt.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Már a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
3: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap.
4: Zsebszínház. A Zsebrádió vásári komédiája három felvonásban. Hogyan kerüljük el, hogy összetévesztenek bennünket a hülye asztékokkal? Ki hallgattatta el a gömöri kölyát, és hol a vödör? Galilei elvtárs. Ha gömbölyű, akkor alul hogy esik? Meg annyi kínzó kérdés. Ősbemutató a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napján. Május 31. Akvárium Klub. Délután.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Sok költő megfér egy családban. Oláh János és Mezei Katalin, József Attila díjas költők gyermeke Lackfi János, József Attila díjas költő. Az ő gyermeke Lackfi Dorottya, művész nevén Azorka, dalszövegíró, dalszerző és énekesnő. Kisebb korában édesapja róla írta a Dorottya legyőzi a hisztit című versét. Úgy tűnik, Azorka valóban legyőzte. Szövegeiben sok az intenzív történés és érzelem, ám azok higgadt, visszafogott feldolgozásáról szólnak. Csendben című, az alkotói szándék szerint egyszerre melankólikus és nyugtató hatású dalát a megfelelési kényszer elengedése és az újrakezdés ihlette.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 2025-ben Jackknife Lee remixet készített az R.E.M. Radio Free Europe című szerzeményéhez. Az újra kevert változat érdekessége, hogy Lee, az alternatív rock csapat 2011-es feloszlása előtti utolsó két album, a 2008-as Accelerate és a 2011-es Collapse Into Now producere volt. A Radio Free Europe pedig a banda debütáló kislemezeként jelent meg 1981-ben. Így a felvételen az együttes történetének két véglete fonódott össze. A címbeli Szabad Európa Rádió 1949-ben kezdte meg működését, és pont

0: emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Ki hinné, hogy a 80-as évek második felében a Föld két különböző pontján is fejetlen csirkékről neveztek el egy-egy együttest. Az új-zélandi Headless Chickens 3 albumot adott ki, hazájukban és Ausztráliában is népszerűek voltak. Az angol névrokon megmaradt egyetemi bandának, ám az énekes Thom Yorke később már a Radiohead-del kapirgált. 93-ban az új csapattal felvették az egykori suli zenekar High and Dry című dalát, majd Yorke, miután két formációjával is eljátszotta a szerzeményét, kijelentette, hogy utálja azt, mert túl rossz Stuartos, és nem hajlandó megjelentetni. Az EMI kiadó tyúkanyói azonban kevés hasonlóságot hallhattak Stuart rekettes orgánuma és Yorke falsettbe hajló hangja között. Ezért Yorke hiába borzolt a tollai tiltakozáskép. A felvétel rákerült a Radiohead 95-ös The Bends albumára.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
2: Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gourmet Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között a Millenárison. Jegyek és bérletek kedvezményesen a gourmetfesztivál.hu-n.
3: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
4: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kubuci.hu.
5: A Trip Hop legenda, Tréki, újra Budapesten. A műfaj úttörője július 9-én az Aquarium Klubban hozza el sötét tavait. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Ausztriában folytatja hivatalos útját Magyar Péter. Kabinett főnök helyettes lesz Pálinkás Szilveszter százados. Kritikus a helyzet a Velencei tónál. Kellemes tavaszi idővel folytatódik a hét. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Ausztriában tárgyal ma Magyar Péter. A kormányfő és delegációja Lengyelországból utazott Bécsbe, ahol találkozik Christian Stocker kancellárral és Claudia Bauer európai ügyekért felelős miniszterrel. A tervek szerint meglátogatja Alexander van der Bellen államfőt is. Kabinett főnök helyettes lesz Pálinkás Szilveszter százados a honvédelmi miniszter mellett. Derült ki Rusin Szendi Romulus Facebook videójából. Az előléptetés mellett a miniszter eljárást is indít Pálinkás ellen, mert előzetes jelentés nélkül állt a nyilvánosság elé, amikor áprilisban a Telexnek nyilatkozott a katonaság helyzetéről. A háborús veszélyhelyzet megszűnése után a lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter hangsúlyozta, nem engedik, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermékek veszélybe sodorják a magyar gazdák megélhetését. Bíróságon támadja meg a kampánypénz visszafizetéséről szóló határozatot a Két Farkú Kutyapárt, értesült a Népszava. A lap szerint a párt május 15-én vette át a határozatot, amellyel szemben fellebezésnek nincs helye, bírósághoz viszont lehet fordulni. A pártnak 686 millió forintot kellene visszaadnia. Az általa indított adománygyűjtésből eddig ebből 148 millió forint jött össze. A Két Farkúaknak azért kell visszafizetni a pénzt, mert az országgyűlési választáson nem sikerült megszerezniük a szavazatok 1%-át. A határozat megtámadásával hónapokig is elhúzódhat a visszafizetési folyamat. Romlik a helyzet a Velencei tónál, egyre súlyosabb probléma a kiszáradás. Normál esetben a tó minimális üzemvíz szintjének el kellene érnie a 140 cm-t, míg a maximális vízállásnak a 170 cm-t. A május közepén mért 66 cm-es vízállás viszont rendkívül kritikusnak számít. Szakértők szerint a hagyományosan csapadékosabb medárd időszak még hátra van, emiatt a helyzet javulhat, de akár romolhat is. Ha nem érkezik elegendő csapadék, vagy nem kezdik meg a mesterséges vízpótlást, a tó hamarosan különálló kis tavacskákra darabolódhat. Erőteljesen nőtt az Nvidia negyedéves bevétele, 85%-kal 81 milliárd dollárra ugrott. A korrigált üzemi nyereség közel 150%-kal 53,5 milliárd dollárra nőtt, míg az adózott eredmény 58 milliárd dollárra emelkedett. Az amerikai chipgyártó a globális mesterséges intelligencia boom egyik legnagyobb haszonélvezője. A vállalat piaci értéke az elmúlt 5 évben több mint 15-szörösére, mintegy 5600 milliárd dollárra nőtt.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Kellemes időnk lesz ma, sokat süt majd a nap, időnként zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél élénk, erős lesz. Délután 22-27 fok várható. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, néhol viharos lesz a szél. 27 fokot mérhetünk maximum.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem dr. Szabó Renáta, bőrgyógyász a Dermavenir klinikától, akit köszöntök, szia!
2: Köszönöm szépen, szerbusz, és üdvözlöm a hallgatóságot, és köszönöm a megtisztelő meghívást.
1: Arra gondoltam, hogy egy május vége van, tehát ugye ez a tavasz utolsó hónapja, és amennyire én tudom, a különböző bőrgyógyászati képletek, esztétikai beavatkozások, az még maximum ilyenkor javallott.
2: Így van, még a nyár előtt, vagy várjuk meg az őszt.
1: Vagy várjuk meg az őszt. Közben pedig, hát az az igazság, hogy olvastam nemrég egy cikket arról, hogy a napjainkban nagyon-nagyon sokféle fajta elváltozás lehet az ember bőrén, és ezek nem feltétlenül rossz indulatúak, annak már egyébként szenteltünk egy külön adást, hanem sok olyan is van, ami csak úgy egyszerűen zavaró, nem szép, de beavatkozással tulajdonképpen eltávolítható, nyom nélkül, mégis valamiért nincs meg ebbe a megfelelő kultúránk.
2: Ez így van. Az idő előre haladtával, ahogy korosodunk, egyre több ilyen különböző képlet jelenik meg a bőrünkön. Ezek nagy része teljesen jó indulatú, de nehéz közöttük különbséget tenni, hogy melyik milyen és hogyan távolítható el. Sőt, az emberek nagy része azt sem tudja, hogy eltávolítható. Amikor hozzánk érkeznek, akkor derült ki, hogy gyakorlatilag ő azt gondolta, hogy ezekkel együtt kell élni, és amikor rájön, hogy nem, és egyszerű negyedórás beavatkozással el tudunk távolítani sok ilyen képletet, akkor nagyon boldogan távoznak a rendelőből.
1: Igen, csak közben az is van, hogy ugye vannak érzékeny területek, van az arc, mit tudom, a kézfej, tehát vannak olyan ok, amik kitettek, és érzékenyek is, meg hát ugye a fájdalom tűrés sem mindegy, mert akárhogy is nézzük, de hát ez mégiscsak a bőrnek a karistolása, legalábbis én így mondom laikusként.
2: Így van, vannak, amik úgy távolíthatók el, hogy akár kaparással, aha, levágással, vagy radiofrekvenciás eszközzel, lézerrel, ezek azért néha egy minimális kellemetlenséggel járnak, viszont gyorsan meg lehet tőlük szabadulni, úgyhogy gyors a beavatkozás, és nyilván vagy lidokainos érzéstelenítésben, vagy érzéstelenítő krémeket is tudunk használni, hogy minél inkább csökkentsük a kellemetlenséget az eltávolításuk során.
1: Bennem mindig nagy kérdés az, hogy ki miért választja azt a területet, ahol éppen van, és a bőrgyógyászatról két dolgot gondolok, helyesebben hármat. Az egyik az az, hogy az egyik leggyorsabban fejlődő ágazat, a másik az az, hogy nagyon sokszor ad olyan választ, hogy nem tudom mi az. A harmadik pedig, hogy ez az a terület, ahol kiváltképp lehet edukálni a lakosságot. Téged annak idején mi vonzott?
2: Talán az, hogy olyan, mint egy nyomozás a bőrünkön, nagyon sok minden rá van írva, olyan, mint egy stigma, vagy egy kis nyom, ami mögött állhat bármilyen belszervi megbetegedés. És engem igazából ez vonzott.
1: Tehát hogy az összetettsége.
2: Az összetettsége, igen, igen, így van. Tehát egy kiütés mögött számtalanok lehet, akár allergia, akár egy góca szervezetben. Tehát nagyon sokszor nem maga a bőrbeteg, a bőr csak jelez, és hogyha értünk a jelekből, akkor meg tudjuk állapítani, mi az oka. Ha az okát kezeljük, akkor eltűnik a bőrtünet. Nem csak a tüneteket kell elnyomni, hanem ugye az okokat kell keresni. Igazából ez fogott meg a legjobban. Ezen belül ugye én az anyajegy és bőrrák fele specializálódtam. Itt azt tudom mondani, hogy nem én választottam ezt a területet, hanem valahogy belesodrottam, és nagyon-nagyon megszerettem.
1: És mit lehet ebbe megszeretni? Mire gondolsz itt, amikor azt mondod, hogy megszeretted? Tehát milyen kihívásokból áll a munkád? Mert az, amit most elmondtál, ez a nyomozás, na hát ehhez képest tényleg a bőrképleteknek az eltávolítása az semmi. Tehát azt gondolom, hogy ebbe tényleg az nagyon izgató lehet, hogy az összetettsége, hogy mögé látni, hogy kipróbálni, és abban az esetben, hogyha mondjuk a nyom, amin elindulsz, jó, és sikeres a beavatkozás, vagy a kezelés, akkor azzal egy belső tünetet, vagy egy belső problémát meg lehet gyógyítani, az siker.
2: Így van. Így
1: az
2: van.
1: Nagy siker.
2: Így van. De pont ebben van a szépsége a szakmának, hogy nagyon-nagyon széles, nem unalmas. Uh-huh. Akár a bőrképletek eltávolítása, azért ott, ha ránézek, akkor meg kell mondanom, hogy ez egy jó indulatú képlet, vagy rossz indulatú. Azon belül hogyan távolítom el. És a paciens elégedettség az mindig az orvost is elégedettséggel tölti meg. Nem mindig, nem lehet mindig a legkomolyabb dolgokra gondolni. Néha egyszerűen csak jó kedvet kell varázsolni a paciens arcára, és ezek az eltávolítások, ezek ilyenek.
1: Hát, tehát, hogy ebben benne van a kapcsolódás is.
2: Persze, akkor. Mindenképpen.
1: Meg hát a művészkedés, mert nem mindegy amúgy, az tényleg nem mindegy, hogy milyen heg marad a bőrön.
2: Persze, szépen kell eltávolítani, ez nagyon-nagyon fontos, igen.
1: Na jó, akkor nézzük meg ez a jó indulatú képleteket, és azt, hogy jön a nyár, és hogy beszéltünk róla, hogy ezeket érdemes most, de miket különböztetünk meg? Tehát, hogyha így most azt mondanám, hogy tarts már egy gyors talpalót, hogy mik azok, amik az idő előre haladtával jöhetnek, jelenhetnek meg, színük, formájuk, felületük szerint.
2: A leggyakoribbak a fibrómák, az öregségi szemölcsök és az angiómák, vagyis az éreredetű képletek. A fibrómák bőrszínű, kis kocsányon lógó bőrnövedékek, főleg a nyakon, hónajban, lágyékban, tehát irritációnak kitett területen szoktak megjelenni. Hajlam kérdése, hogy kinek van, kinek nincsen, és idővel ezek szaporodnak. Minél több van, annál több lesz, de hangsúlyozom, nem azért, mert átadjuk másnak, hanem ez egy hajlam kérdése.
1: Én már hallottam olyat is, és hogyha leszedeti az ember a nyakáról, akkor megy lejjebb. Ez nem tudom, hogy igaz.
2: Nem, ez nem
1: jó,
2: igaz.
1: Akkor nem ez
2: igaz.
1: Egy városi legenda.
2: Egyszerűen csak megjelenhetnek újból, 4-5 évente, akinek hajlama van rá, újabbak jelennek meg. Hajlamosító tényező lehet az elhízás, a fokozott izzadás, vagy például a cukorbetegség.
1: Oké. Okay.
2: A következő az öregségi szemölcs, ami annak ellenére, hogy szemölcs a neve, nem egyenlő a vírus a szemölcsökkel. Ezek ilyen viaszos, morzsalékony felszínű elváltozások lehetnek, akár világos barnák, akár sötét barnák, nagyon zavaróak tudnak lenni, főleg a törzsön jelentkeznek, vagy irritációnak kitett területen, például nőknél a melltartó vonalban, férfiaknál a nadrág vonalban. Ez hajlam kérdése szintén, pontosabban genetika, tehát általában örököljük a hajlamot. Ha a nagyszüleink közül valakinek volt sok ilyen, akkor nagy valószínűséggel egyre több jön elő nekünk is a kor előre haladtával.
1: A bőrárnyalata az befolyásolja?
2: Az, hogy milyen a színe, nem igazából. Uh-huh. Tehát, hogy a világos bőrűeken is lehet sötéten pigmentált öregségi szemölcs.
1: És akkor a sötét, vagy a kreolosabb bőrűeknek is ugyanúgy lehet.
2: Így van, ugyanúgy lehet. Ugyanúgy mert én, megjelenhet náluk, igen.
1: Mert én megmondom őszintén, az én családomban azt figyeltem meg, hogy a világos bőrűeknek van ez, a sötétebb bőrűeknek, vagy kreolosabb bőrűeknek inkább az ilyen festékes anyajegyeik, azoknak kevésbé
2: ez is
1: volt.
2: Az is lehet hajlam aha. kérdése, így van. A kihívás ebben, hogy a nagyon sötét, fekete elváltozásokra mindenképpen dermatoszkóppal rá kell nézni, meg kell különböztetni ugye egy szemölcsösebb típusú anyajegytől, vagy akár a melanómától is.
1: Igen, ezt mondják, hogy ez mindig fontos, hogy legyen orvosi szemmel ránézve, és a különbség kizárva, és aztán utána nyilván egészen máshogy kell hozzányúlni, mert hát azért ezeknek az eltávolítása az nem...
2: Az orvosi kompetencia, így van.
1: Meg az nem is, tehát ezeknek a jobb indulatúaknak, nem, tehát más a mélyiség, gondolom, ahogy
2: igen,
1: ahogy
2: ezek úgy mondjuk, hogy rajta ülnek a bőrön, nincsenek olyan mélyen, tehát nem kell sebészileg kivágni őket, hanem egyéb módon is eltávolíthatók. Az előbb említett lézeres eltávolítás, vagy ilyen éles kanállal lekapargatjuk őket, vagy fagyasztással, folyékony nitrogénnel is el lehet távolítani. Ez megint csak az orvos tapasztalata, hogy melyik, nyilván amik már régebb óta ott vannak, vastagabbak, azoknál erőteljesebb beavatkozás kell. Az egészen pici képleteknél viszont nagyon szépen fagyasztással is eltávolítható.
1: Mit javasolsz, hogy ezt milyen gyakran kellene a rutinba, az egészség rutinunkba beilleszteni, mert ugye azt is mondtad, hogy azért ezek idővel újra jöhetnek.
2: Igen, meg nagyon szaporodhatnak.
1: És mert ezért... szerintem sokszor az is benne van, hogy nem szedettem le, jön a következő.
2: Hát 4-5 év múlva, de akkor, akkor megint nagyon szépen le tudjuk szedni. Ugye minél kisebbek, annál szebben tudjuk leszedni heg nélkül, és annál gyorsabb a beavatkozás. Azt gondolom, hogy ha van olyan 15 darab az emberből, én akkor már érdemes elmenni bőrgyógyászhoz leszedetni ezeket, mert ha valaki mondjuk 70 évesen jön 200 darabbal, azzal már nem nagyon tudunk mit csinálni. Ezek nagyon sokszor nem válnak le a bőrről, hanem egyre inkább nőnek, és a végén már saját érhálózatuk van, tehát hogyha levágjuk őket a felszínből, akkor rettentően tudnak vérezni, a gyógyulási idő is hosszadalmasabb, megnő az esélye, hogy ott vannak a bőrön, hogy begyulladnak, meg tekerednek a kocsányuk körül, és ez nagyon kellemetlenséggel járhat, beleakadhatnak ruhába, nyakláncba, tehát legyen meg rá az igény, hogy ezeket időben eltávolítsuk.
1: Egy beavatkozásnál hány ilyen kaparást, metszést vagy égetést bír el a szervezet, az idegrendszer, mert szerintem ez valószínűleg inkább idegrendszeri kérdés, de hogy nem tudom, hogy van erre valami protokoll.
2: Körülbelül 20-30 perces beavatkozások vannak, és ez alatt amennyit csak lehet eltávolítunk. Ez függ attól, hogy milyen vastag, nagy méretű képletekkel jön az ember, illetve a paciensnek a fájdalomtűrő képességétől, mert hogyha mondjuk mindegyik alá lidokaint injekciót adunk, annak van egy mennyisége, ami adható.
1: Ami adható.
2: Így van, így van.
1: Igen, és akkor
2: mindig a pacienssel együtt megbeszéljük, mi az, ami zavarja, milyen időszak van, néha csak egy-kettőt leveszünk próbának, hogy hogyan gyógyul, hogyan bírja a beavatkozást, és ennek megfelelően haladunk.
1: Na igen, és a gyógyulás, milyen ennek, mondjuk a ruhával fedett területen gondolom más, mint az, ami kitett.
2: A fibromák, ugye, mivel pici kis kocsányuk van, azok gyorsan gyógyulnak. Keletkezik rajtuk egy kis sebvar, amik olyan 10 nap alatt leesnek, és utána már szépen gyógyulnak. Ezek a sebvarok viszont miután leesnek, sötétebbé válhatnak a napfény hatására, ezért fontos, hogy ezeket csak őszi, téli, illetve tavaszi időszakban végezzük el. Az öregségi szemölcsöknek ugye szélesebb az alapjuk, ezeknek kicsit hosszadalmasabb a gyógyulási ideje, nem olyan hosszú ez sem. Körülbelül 3 napig egy élősebb, így szoktuk mondani, egy nedvező sebb keletkezik, és utána alakul ki rajtuk sebvar, és ezeknek maguktól kell leesni, ez nagyon-nagyon fontos, de innentől már víz érheti őket, lehet őket kenegetni, és amikor leesik 2-3 hét alatt, először egy kis rózsaszín, új bőr keletkezik, és az fog teljesen bebarnulni, mármint ugyanolyan színűvé válni, mint a bőrünk.
1: Kell-e ezután fokozottan fényvédeni ezeket a területeket, vagy ilyet különbségtételt ne is tegyek, mert úgyis mindent kell?
2: Ha májusban csináljuk, és napfénynek kitett helyen, akkor azt szoktam mondani, hogy azért extra fényvédelem. Igen, ha már akkor szedjük le.
1: Az arc, az főleg nekünk nőknek, de szerintem a férfiaknál is azért az egy sarkalatos pont, hogy lehetőleg ne jelenjen meg, vagy ameddig csak lehet ne jelenjen meg, vagy próbáljuk megkezelni a napfény hatására ezeket az öregségi foltokat, májfoltokat. Hogyan lehet ez ellen tenni? Én hallottam már többször olyat, hogy télen-nyáron rossz időben, jó időben ajánlott a fényvédő.
2: Így van.
1: Tényleg?
2: Most ugye a hiperpigmentációról beszélünk, vagyis a kis barna foltokról a bőrünkön. Ez is hajlam kérdése, de attól is függ, hogy mennyi időt töltött az ember korábban UV-fény alatt, mert hogy a bőrünk olyan, mint egy bankszámla, tehát egyre több fény, ha ér minket, akkor ezeket megjegyzi, és szépen gyűjtögeti magába, de mondjuk csak 20 év múlva adja be a számlát. Tehát amit 20 évesen szoláriumoztunk, az lehet, hogy 40 évesen jelenik meg a bőrünkön. Kétfelé osztjuk egyébként ezeknek a kezelését. A nyári időszakban csak is extra fényvédelem, és az aktív kezelést az ősszel télen szoktuk javasolni. Visszatérve a fényvédelemre, igen, mivel a hiperpigmentációt, lámpákból jövő HEV-fény, illetve a különböző képernyőkből jövő kékfény is fokozza, ezért a fényvédelem az mindig-mindig fontos.
1: Igen.
2: A napi rutinhoz hozzá kell, hogy tartozzon.
1: Én azt hiszem, hogy ez az, amit a legnehezebb olyan értelembe beilleszteni, hogy nem kihagyni. Soha. Így van. Mert tényleg hajlamosak vagyunk arra, hogy azt mondjuk, hogy ja, majd nem süt a nap, esős idő van, akkor én is el szoktam engedni olyankor, de ezek szerint ebben azért nincs ilyen jellegű engedmény.
2: Így van, főleg, hogyha elkezdjük kezelni ezeket a hiperpigmentált foltokat, akkor ezek alattomosak, tehát kihagyjuk egy kicsit a fényvédőt, és rögtön visszakúsznak az arcunkra, tehát sútba ment az a kezelés, amit esetleg előtte akár pénzben, akár időben ráköltöttünk.
1: És ezt hogy lehet amúgy kezelni? Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy ezeket akarja halványítani, akkor ezt lehet technológiával kezelni?
2: Természetesen vannak különböző hatóanyag tartalmú krémek, amiket ilyenkor szoktunk ajánlani, ezek kicsit fellazítják a pigmentet, is szoktuk mondani, és utána jöhet az aktív kezelés, akár lézeres kezeléssel is lehet, akár ezeket is lehet fagyasztással, vagy pedig hámlasztással.
1: Aha, ezt már hallottam.
2: Így van.
1: Picit ijesztő is.
2: Igen.
1: Meg olyat is hallottam, hogy ma csak ilyenekre hivatkozok, hogy hallottam, hogy ezzel azért nagyon óvatosan kell bánni, laikusként pláne.
2: Persze, így
1: na,
2: van.
1: Na, ez mit jelent?
2: Van.
1: Mert azért a múltkor néztem, mikor erre az interjúra gondoltam és készültem rá, akkor direkt megnéztem egy drogériának a polcait, és azért így lakossági szinten mindenféle savak vannak, vagy elérhetőek. Az meg is fordult a fejembe, hogy vajon azt így ki honnan tudja, hogy neki mi való?
2: Sajnos nem tudják, és nagyon sokszor rosszul használják őket. Okay. Például nyáron elkezdik halványítani a bőrüket, fényvédő nélkül, és csak pont az ellenkezőjét érik el.
1: És ez melyik? A retinol, meg ezek a...
2: A retinol is ide tartozhat, de akár egy szalicilsav is tud fényérzékenyíteni, vagy az azelainsav, ezek mind-mind tudnak fényérzékenyíteni. Tehát ezeket inkább a téli-őszi időszakba szoktuk ajánlani.
1: Na akkor hogy néz ki egy nyári rutin?
2: Nyári rutin az úgy néz ki, hogy nyilván van egy arclemosás, ez nem tonikot jelent, hanem habzó arclemosót jelent, utána valamilyen hidratáló krém, fényvédő. Estére pedig a bőrünknek megfelelően, attól függ, hogy aknés bőrünk van, vízhiányos bőrünk van, öregedő bőrünk van, egy megfelelő arckrém, tehát ami gyógyítja, táplálja, bőr minőséget javít. Gyakorlatilag ennyi elegendő lenne, csak jól meg kell választani ezeket. Akár kozmetikus is segíthet ebben, akár orvos is segíthet ebben.
1: És a hámlasztás, hogyha valaki ezt választja, akkor, hogyha jól értem, ahhoz nagyon szükségeltetik a fényvédelem.
2: Így van.
1: De akkor is, hogyha megfelelő fényvédelemmel van ellátva a bőr, ami gondolom azt jelenti, hogy akkor huzamos ideje is minden nap, akkor is az heti hányszor lehet, és azt este kell, gondolnám.
2: Így van, mindenképpen este szükséges ezeket használni, és amire még figyelni kell, hogy mennyire erős ugye a benne lévő sav. Általában kúraszerűen szoktuk javasolni, akár napi szinten, akár csak heti kétszer. Amik mondjuk azelain savat tartalmaznak, azokat lehet napi szinten is használni. Amik erősebbet tartalmaznak, mondjuk szalicilsavat, azt inkább heti egyszer-kétszer. A retinolhoz pedig hozzá kell szoktatni a bőrt.
1: Igen, ez fokozatosan.
2: Így van, fokozatosan. Először mondjuk heti kétszer, utána már növelhető két naponta, majd utána naponta egy 6 héten áttartó kezeléssel. De nagyon sokan nem bírják a retinolt, én is például közéjük tartozom.
1: És az mit jelent? Tehát, hogyha valaki nem bírja, akkor az milyen tüneteket okoz?
2: Állandó irritációt, pirosságot, viszketést, hámlást, kellemetlen érzést. Uh-huh. Nem tud hozzászokni, úgymond a bőr.
1: Tehát akkor egész egyszerűen azért ebben nem árt. Ez már az a szint, amihez nem árt, vagy kozmetológus, vagy bőrgyógyásznak.
2: Mindenképpen. Én azt javaslom, hogy a hámlasztást azt ne otthon kutyúgassuk össze, és ne kútfőből találjuk ki. Sokkal jobb, ha kozmetikushoz megyünk. 2-3-szor egy kozmetikai hámlasztás, azzal nagyon szép eredményeket tudunk elérni. Orvosi hámlasztás az már sokkal erősebb, ott hosszadalmasabb a felépülési idő. De általában azt utolsó lépésként használjuk. Tehát előbb kozmetikai hámlasztás, orvosi lézerkezelés, és legutoljára szoktuk javasolni az elég erőteljes orvosi hámlasztást.
1: És hogyha valaki ebbe belemegy, akkor mi a végeredmény? Tehát mi az, amiért megéri ezt, ezen mind végigmenni?
2: Nagyon szép makulátlan bőr, ugye a felső hámréteget idézőjelbe kicseréljük, ami nyilván nem így van, de az elhalt hámsejteket nagyon szépen leszedjük, és ez a kémiai sok hatása a bőrt arra készteti, hogy új bőrt képezzen és megújítsa a saját bőrét, illetve eltűnnek a kis foltok, ragyogóvá válik a bőr, tehát szép eredményt lehet ezzel elérni.
1: De akkor jól értem, hogy tulajdonképpen a szervezet lesz úgy vegzálva, hogy saját magát megújítsa.
2: Így van, így van. Ez akár kémiai hámlasztás, akár fizikai hámlasztás, például egy széndioxid lézernél gyakorlatilag ugyanezt csináljuk. A lézer hatására fizikai sérülést okozunk a bőrön, ami aktivizálja a bőrnek az öngyógyító mechanizmusát. És az idővel lustálkodó fibroblasztok, ezek bizonyos sejtek, amelyek a kollagént, elasztint termelik, ezek a sok hatására, amik korábban lustálkodtak, elkezdenek dolgozni, és újra kollagént és elasztint termelni, amitől feszesebb lesz a bőrünk.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégem dr. Szabó Renáta bőrgyógyász, a Derm Avenir klinikától. Zene és feles információk is jövünk vissza, maradjatok ti.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
3: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap.
4: Sztárfellépőnk Jules Le Magique. A bűvész, a mestermágus, aki még soha, de soha nem lépett fel Budapesten. Sőt, egész Európában. Őszintén szóval most lép föl először. De ez most mindegy. A Gyula, akarom mondani, hogy Jules Le Magique, szóval akkor is varázsol a galambot, például olyan galambá változtatta, amin van nadrág. Jules a mágus a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napján, május 31, akvárium, délután.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/mentális-kötőjel egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is dr. Szabó Renáta, bőrgyógyász a Derm Avenir Klinikától, és most már eljutottunk odáig, hogy most már azért szépészetről beszélgetünk, és a hámlasztásról, ami segít abban, hogy a bőrnek az ilyen mindenféle képletek, arcbőrről beszélünk, tehát a mindenféle képletekkel teliségén enyhítsen, főleg az ilyen, én májfoltoknak hívom ezt, de ez valószínűleg napkárosodás, vagy nem tudom, hogy mi a szakszó.
2: Hormonális hatásra is. Kialakulhat, így van, terhesség alatt ezek a barna foltok barna kialakulhatnak.
1: Foltok. Na, de azért napjainkban az van, hogy sokszor, sokan, sok mindent megtennénk azért, hogy esztétikailag szebbé varázsoljuk magunkat, és ugye vannak olyan bőrgyógyászati beavatkozások, mint például ez is, amit lehet, hogy igénybe akarnánk venni, mert hogy úgy gondoljuk, hogy ez sokat segíthet rajtunk. Van-e az orvosnak arra joga és lehetősége, hogy befolyásolja azt, hogy hol van az a pont, ahol erre valóban szükség van? Vagy egész egyszerűen, hogyha a páciens bemegy, és azt mondja, hogy én ezt szeretném, mert én úgy ítélem meg, hogy ez már sok, és nekem nem tetszik, akkor az orvosnak tulajdonképpen annyi a feladata, hogy eleget tegyen ennek a kérésnek.
2: Én azt gondolom, hogy van ebben orvosi felelősség, hiszen mi vagyunk tisztában azzal, hogy mik a következmények, akár egy esztétikai beavatkozásnál, akár bármilyen műtétnél, ha ezt elvégezzük, vagy éppen ha nem végezzük el. A tájékoztatást én rendkívül fontosnak tartom, mert ez alapján tud dönteni a paciens. Nyilván a végén ő dönt, de vannak olyan beavatkozások, amiről én is azt mondom, hogy nem, ezt nem csinálom meg. Ha egy paciens bejön, és azt mondja, hogy van 30 anyajegye, és ő azt az összeset el akarja műtétileg távolítani, akkor én arra nemet mondok, és elmagyarázom, hogy miért nem kell ezeket eltávolítani, miért semmi értelme befeküdni, és műteni, és műteni, és műteni, mert megkérdezem, hogy miért szeretné. Ha azt mondja azért, hogy a melanómától megszabaduljon, akkor elmondom, hogy sajnos nem tud megszabadulni így a melanómától, míg ha az összes anyajegyét el is távolítjuk, mert 70%-ban a melanóma épp bőrön újonnan keletkezik, csak körülbelül 30%-ban alakul ki, meglévő anyajegyekből. Most mondtam egy példát, hogy...
1: Igen, ezzel kapcsolatban szerintem azért sokan tapogatózunk ugye sötétben, mert, hogy mint mondtam, ennek már szántunk egy adást, én ezért tudom ezt, hogy ez alapvetően ugye nem az anyajegy, mert valamiért azt hiszük, hogy ez az anyajegynek a elrákosodása.
2: Gyakorlatilag a bőrpigment termelő sejtjeinek az elrákosodása. Uh-huh. Ez újonnan is kialakulhat, igen.
1: És hogyha valaki magán észrevesz valami újonnan megjelenő képletet, ami sötét, és nem tudom még minek kell megfelelnie, akkor nyilván ezért érdemes nézetni, de akkor abban nyugtass már meg, hogy viszont azért ez nem úgy van, hogy egyik percről a másikra az akár rossz indulatúvá is válhat, és rendkívül veszélyessé.
2: Pontosan, tehát nem az van, hogy akkor kialakul a bőrünkön csütörtökön, péntekre meg már agyi áttétet ad, ez hosszadalmas idő, amíg egyáltalán ideig eljut egy melanóma. Először ugye növekszik a bőr legfelső rétegében, és utána kezd el lefelé növekedni, és csak elérve az érésnyirok hálózatokat adhat áttétet. Tehát van idő arra, hogy észleljük ezeket, vagy egyszerűen azt szoktam javasolni, akinek nagyon sok anyajegye van, meg egyáltalán mindenki, akinek egy darab anyajegye is van. Ha évente eljár szűrésre, akkor időben észleljük azokat a képleteket, amiket el kell távolítani, mert gyanúsak, vagy éppen akár egy kezdődő melanóma is, hogyha időben eltávolítjuk, akkor az 100%-ban gyógyítható. De ehhez évenként kell elmenni szűrésre. Ezt nem a bőrgyógyászok azért találták ki, mert hogy ez mennyire jó, hogy évente mindenki jöjjön el. Nem. Ez a paciens érdekében van. Egy év alatt nem alakul ki áttétképző melanóma. ez sem igaz, vannak olyan típusuk, amik nagyon hamar kialakul, és nagyon hamar ad áttétet, de ezek nagyon feltűnőek, sötétek, kivéreznek, problémát okoznak,
1: kifekélyesednek.
2: Igen, azért ahhoz kicsit lustának kell lenni, meg elhanyagolónak, hogy ezekkel otthon maradjunk.
1: Tehát akkor az egy évben egy, mert azt tudom sok területről, hogy azért mondják ezt, mert egész egyszerűen úgy hallottam ezt, hogy vannak olyan, mit tudom, nőgyógyászati terület is, ahol a egy év alatt, ami kialakul, és fülön van csípve, az megoldható. Tehát akkor ez a bőrnél ugyanígy van.
2: Így van, pontosan. Átnézzük egyenként. Ráadásul én is csak dermatoszkóppal tudok különbséget tenni anyajegy és korai melanóma között. Tehát nem az van, hogy ránézek, mikor ilyen családi rendezvényen oda jönnek hozzám, hogy na akkor ez mit gondolok erről? Ha nincs ott nálam a dermatoszkóp, akkor semmit nem tudok mondani. Rá kell tennem.
1: Igen, az nem
2: látnom
1: tudom,
2: kell a szerkezetét.
1: Nem tudom, mekkora nagyítás
2: igen,
1: az.
2: Igen, 20-szoros nagyítás.
1: 20-szoros nagyítás. Aha. Jó, és nálatok egyébként ennek a, és sőt, te magad végzel ilyen beavatkozásokat, ez már sebészeti igen, beavatkozás, tehát ez sebészeti úton távolítod el.
2: Anyajegyeket csak és kizárólag sebészeti úton, és mindig szövettan kell, hogy készüljön róla. Ez nagyon fontos.
1: Az bizonyítja, hogy ilyen vagy olyan.
2: Igen, az megnyugtatta az orvosnak is, a betegnek is, mi lett kivéve, pontosan szövettant kapunk róla, és hogy teljes egészében el lett távolítva, ez is nagyon fontos. Nagyon sok békés anyajegy el van a bőrünkön, de hogyha félbevágjuk őket, vagy lézeresen megpiszkáljuk őket, vagy találkoztam már olyannal, hogy szemölcsírtóval kezelte a paciens, na azt nem szeretik. Nem szeretik az anyajegyek, akkor úgymond bedúr. Hullhatnak.
1: Tényleg?
2: Igen.
1: Megvadul?
2: Megvadul, igen. Uh-huh. Tehát a krónikus gyulladás az okozhat melanómát.
1: Tehát akkor jó lenne, ha ezekhez nem nyúlkálnánk hozzá igazából.
2: Igen.
1: Hanem orvosnak megmutatnánk, és akkor az orvos megmondja, hogy mi legyen vele.
2: Így van.
1: Mert hogy a békés anyajegy az egész életünkben el van rajtunk, hogyha arról van szó.
2: Igen, az anyajegyek nagy része békés, de azért ezek is időben változhatnak. Tehát egy-egy anyajegy sötét.
1: És miért? Mi indokolja a változást?
2: Akár irritáció, akár krónikus napfényártalom, a többit meg még nem tudjuk, nem állott az orvostudomány, hogy megmondjuk, hogy miért alakul ki egy anyajegyből, ami ott van a bőrünkön, akár gyerekkorunk óta, és egyszer csak úgy dönt, hogy elkezd változni, és egy része az melanómával alakul. Ennek a pontos okát még nem tudjuk.
1: Az létezik, hogy azzal, hogy ez a kvázi klímaváltozás beköszöntött, és nagyon erős a napfény, nagyon sokáig tart, mármint úgy értve, vagy időben a nyár is, és a meleg időszak is, és ez a perzselő időszak, hogy ez rátett erre a folyamatra?
2: Biztosan befolyásolja, biztosan. Tehát ezt tudjuk, hogy a krónikus UV-ártalom az melanómát, és nem csak melanómát, hanem úgynevezett nem melanóma típusú bőrrákot is okozhat. Ez leírt tény, ezt már nagyon régóta tudjuk. Nagyon fontos az, hogy gyerekkorunkban mennyi napfény ért minket, és nem csak a leégés, nem csak a hólyagos leégés számít, hanem a

0: mégis, meg milyen gyakoriságot?
1: A fényvédelemről azt szoktam elmondani, hogy az csak a harmadik lépés, hogy fényvédőkrémet használjunk. Az első lépés az az, hogy a direkt fényhatást, most nyárról beszélünk, 11 és 3 óra között kerüljük. Tehát, hogy ne akkor üljünk ki mondjuk kávézni, vagy ne akkor nyírjuk a füvet. Ha mégis 11 és 3 óra között esetleg ki kell mennünk, akkor védjük a bőrünket kalappal, UV-szűrős pólóval, akár hosszújú pólóval.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy az UV-szűrős pólóról mit gondolsz, mert egyre inkább jelenik meg ez most már gyerekeknél pláne, tehát igen, kicsi gyerekekre már adnak.
1: Igen, így van, így van. De hozzá lehet szoktatni a gyerekeket ehhez. Én lányaim most már nagyok, ők 17-20 évesek, de ebben nőttek fel, hogy UV-szűrős pólóban mentünk mindig, akár úszni is. Most már olyan szinten, hogy a fürdőruhához maguk vesznek UV-szűrős pólót. Tehát hozzá lehet szoktatni a gyerekeket ehhez.
0: Tehát ez az első lépés.
1: Így van, és akkor vagyis a második lépés, a harmadik pedig a kilógó testrészeket fényvédőkrémmel kell kenegetni. Itt vannak kémiai és fizikai szűrők. A fizikai szűrőkről azt kell tudni, hogy prizmaként viselkednek a bőrünkön, bekenjük magunkat, és visszaverik a UV sugárzást. A fizikai, vagy a kémiai szűrők, azok pedig beszívódnak a bőrünkben, és a bőr sejtek helyett nyelik el az UV-sugárnak az energiáját, ezáltal védenek.
0: Mit gondolsz azokról a hangokról, amelyek azt mondják, hogy tele vannak kőolajjal, meg mindenféle ártó vegyszerrel a fényvédők?
1: Magyarországon nagyon szigorúak a gyógyszer, illetve a krém felhasználási területek, illetve hogy milyen hatóanyagok kerülhetnek be. Ha valaki nagyon fél ezektől, akkor a fizikai szűrőt javaslom. A fizikai szűrők azok kozmetikailag nem annyira barátságosak, tehát jobban meglátszódik a bőrünkön, viszont amint fölkenjük a bőrünkre, azonnal védenek, mert mondtam, hogy visszaverik az UV-sugárzást. A kémiai szűrők, igen, mondják, hogy felszívódnak, nagyon figyelik ezeket, de én is nagyon nézem, olvasom ezeket a publikációkat, de olyat, ami egyértelműen azt mondta volna, hogy ilyen vagy olyan rákot okoz, arról én még nem hallottam, vagy még nem sikerült bizonyítani. Viszont az, hogy az UV melanómát és egyéb bőrrákot okoz, az bizonyított tény.
0: Napszemüveg?
1: Nagyon fontos, nem csak sajnos a melanóma szemben is megjelenhet, de a szürke hályog miatt is fontos, hiszen azt is ugye UV okozhatja.
0: És akkor UV-szűrős nyilvánvalóan.
1: Természetesen, mindenképpen. Hát az pont, ha csak egy sötétített szemüveget használunk, ami nem UV-szűrős, azzal még az ellenkezőjét érjük el, hiszen a pupillánk akkor kitágul alatt, és még több UV-t enged be a résen keresztül.
0: Nyilván köze van annak a divatnak ehhez, hogy egyre nagyobbak a szemüvegek, ami tök jó, mert hát így ugye nagyon-nagyon nagy részét a szemnek, szemkörnyéknek takarják, és hát azért ez egy elég érzékeny terület enélkül is, már mint hogyha nem a napfényt nézzük, hanem akárhogy is, szóval, hogy ott nagyon vékony a bőr.
1: Sokkal, de sokkal vékonyabb, igen, sokkal érzékenyebb, bizonyos típusú bőrrákok, a bazaliomáról beszélek, a szemkörnyékén nagyon szeret megjelenni.
0: Uh-huh. És a szemkörnyékének az ápolása, az eltér az arcbőrtől, vagy el kell térjen?
1: Mivel vékonyabb a bőrünk, ezért sokkal érzékenyebb, ezért igen, tehát vannak külön a szemkörnyékére való krémek, amik ezeket a ráncokat tudják megakadályozni.
0: És ma mi a mondás, azt hány éves korba kell elkezdeni?
1: Hát én azt gondolom, hogy 30 éves kor előtt nem érdemes ezzel foglalkozni.
0: Igen, én régen
1: fényvédelem a legfontosabb.
0: Régen még a 25 voltam. De hogy emlékszem, amikor 25 lettem, és azt mondták, hogy na, akkor most el kell kezdeni ezzel foglalkozni, de akkor most a 30 az, ami...
1: Nem kell túlterhelni, én azt gondolom, nem kell túlterhelni a bőrt. A fényvédelem a legfontosabb, azzal már egy óriási lépést tettünk előre.
0: És bőrgyógyászatilag mi az, aminek nyáron ideje van? Mert ugye azt mondtuk, hogy a különböző fibromák, meg öregségi foltok, szemölcsök, azokkal inkább tavasszal foglalkozunk, és itt szerintem most vagyunk úgy nagyjából a vége felé ennek az

0: időnek. Nyilván, hogyha olyan anyajegyről van szó, amit el kell távolítani, ott nincs kérdés, ez bármikor, de hogyha magunkkal akarunk foglalkozni csak úgy, akkor nyáron minek van az ideje?
1: Fényvédelemnek, illetve a bőrtáplálásnak. Azért azt ne felejtsük el, hogy a bőr az belülről is tudjuk táplálni. A sok vitaminos gyümölcs, a sok alvás, stresszmentes élet, ami egy álom.
0: Igen, de tehát most azt mondod, hogy ma menjen mindenki mától a szabadságra, és majd ősszel jöjjön vissza, és akkor szép lesz a bőrünk.
1: Tökéletes lenne, így van, szép új világ. Igen, így van.
0: De tényleg, nem? Akkor szép lenne a bőrünk. Pihenés, fürdés, fényvédelemmel, de levegő, alvás.
1: Nagyon sokat jelent, nagyon sokat a bőr szempontjából. Hiába adunk meg mindent a bőrnek, és járunk mindenféle kezelésre, hogyha nem alszunk eleget, hogyha dohányzunk, hogyha alkoholizálunk, hogyha ugye tartósítószeres, túl sós, túl szénhidrátus ételeket eszünk, ez meglátszódik a bőrünkön.
0: És egyébként tényleg az, hogy a bőr az az elsődleges, a határvonal a világ meg közt, és az idegrendszer része nagyon szépen megmutatja, hogy vagyunk.
1: Igen. Ez a bőrünk az első védelmi vonal. Van szerep, a legnagyobb szervünk.
0: Hát nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm a sok-sok jó tanácsot, mert igazából nem betarthatatlanok ezek, azt gondolom, de érdemes újra meg újra átvenni. Ugye ez az edukálás, ez nagyon fontos, mert hogy a bőrünk is egy olyan részünk, ami olyan nagyon természetesnek gondoljuk, hogy van.
1: Igen, és pont amiatt, mert ott van a előttünk, azt gondoljuk, hogy ha lenne valami gond, akkor látnánk. Sajnos a melanóma az nagyon sokszor észrevétlen marad. Úgyhogy így zárszóként annyit mondanék, hogy járjunk el anyajegyszűrésre évente. Szerintem a legkevésbé kellemetlen beavatkozás. El kell feküdni egy vizsgálóágyon, és az orvos végigpásztázza a bőrünket. Ennyi. És kapunk egy évre jogosítványt, hogy minden rendben van.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Én köszönöm.
0: Dr. Szabó Renáta, a Dermanevir Klinika bőrgyógyásza volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm a figyelmet. Holnap 11-kor jövök friss adással. Szép napot mindenkinek. Sziasztok!

0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
5: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kel.
4: A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest egyik ikonikus helyszínén, a Népszigeten, a Kabinban. Május 22-én pénteken este 6-tól George Mihály játssza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén. És most élőben is. Május 22-én a Kabinban, a 4. kerület Zsilip utca Újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Módosítaná az alaptörvényt a Tisza párt. Újra van közvetlen repülőjárat Magyarország és az Egyesült Államok között. Átmeneti enyhülést hozott az esőzés a szárazságban. Kellemes tavaszi idővel folytatódik a hét. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Alaptörvény módosító javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Tisza párt. A frakció javaslata értelmében 8 évben korlátoznák a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az indítvány megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és rögzíti azt is, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona nemzeti vagyon. Az előterjesztés emellett törölni az alaptörvényből az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelméről szóló rendelkezést is. Megnyílt az út az Ukrajnának szánt új uniós hitelprogram előtt, miután az Európai Bizottság aláírta az erről szóló egyetértési megállapodást. A támogatás első 3,2 milliárd eurós részletét várhatóan még június végéig folyósítják, ha Ukrajna teljesíti a vállalt feltételeket. Átmeneti enyhülést hozott az elmúlt napok esőzése a szárazságban. Országszerte sok víz hiányzik a talajból, és a következő napokban sem várható jelentős mennyiségű eső, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella hozzátette, hogy a szakemberek folyamatosan dolgoznak az aszály mérséklésén, és már működik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ is. Több kocsival és tartalék járművekkel készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. A jó idő miatt várhatóan sokan kelnek útra, ezért a főszezont idéző erős forgalomra számítanak. Mától október elejéig ismét közvetlen napi repülőjárat közlekedik az Egyesült Államok és Magyarország között. Az American Airlines Philadelphia és Budapest között szállítja az utasokat, a menetidő csaknem 9 óra. személyesen egyeztetne a tajvani elnökkel Donald Trump. Erről beszélt tegnap az amerikai elnök. Amennyiben ez megtörténik, szakítást jelentene a jelenlegi diplomáciai gyakorlattal. Ez lenne ugyanis az első közvetlen személyes kapcsolatfelvétel hivatalban lévő amerikai és tajvani elnök között 1979 óta, amikor is az Egyesült Államok megszakította a diplomáciai kapcsolatot Tajvannal. A közvetlen kapcsolatfelvételt várhatóan rossz szemmel nézni Kína. Veszélyesen megközelítettek egy fegyvertelen brit felderítő repülőgépet orosz vadászgépek a Fekete-tenger felett, számolt be a brit védelmi minisztérium. Az incidens során az egyik orosz gép mindössze 6 méterre repült el a brit repülőgép orra előtt. A védelmi miniszter szerint a brit légierő legénysége jól reagált, miközben az oroszok legveszélyesebb akciójukat hajtották végre 2022 óta.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Kellemes időnk lesz ma, sokat süt majd a nap, időnként zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél élénk, erős lesz. Délután 22-27 fok várható. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, néhol viharos lesz a szél. 27 fokot mérhetünk maximum.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
1: Sej az arany híd vendéglő, ajtaja kitárt.
0: Daily Mix Freestyle. A mai mixet ICR készítette.
3: Well, there you are.
7: I'll bet you think I should figure out something to do with my time. The question is, how will I know it's the right kind of thing? How will I know I'm using my time well?
3: Do you see now?
7: I think so. A good use of leisure time should give you a change. It should help you learn things. And, well, I'm not sure about the third.
3: It's a good idea to have a long-range goal for your leisure time activities. But it isn't always easy to find a single occupation that will give you all three values.
7: Then you should have more than one activity?
3: It does help. Of course, even one thing to do is better than just moping. And what about reading? There's a leisure time activity that will help you learn things you'd like to know about many subjects. And what might be some good uses for your leisure time? Will you let time slip away from you? Or will you use it well?

0: vendéglő, ajtaja kitár.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ ICR volt. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu. A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest egyik ikonikus helyszínén, a Népszigeten, a Kabinban. Május 22-én pénteken este 6-tól George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is. Május 22-én a Kabinban, a 4. kerület Zsilip utca Újpesti Vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
2: Tavaly a táborban majdnem körbe mentem a kötélen, amit a többiek a levegőben tartottak.
3: Nem kell kalandpark, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Ausztriában folytatja hivatalos útját Magyar Péter. Kabinett főnök helyettes lesz Pálinkás Szilveszter százados. Kritikus a helyzet a Velencei tónál. Kellemes tavaszi idővel folytatódik a hét. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt-Andi. Magyar Pétert fogadta az osztrák kancellár Bécsben. A miniszterelnököt és a delegációt katonai tiszteletadással fogadta Christian Stocker a hivatala előtti Ballhaus Placon. Magyar Péter lengyelországi tárgyalásai után érkezett Ausztriába. A kormányfőt Orbán Anita külügyminiszter, Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kísérte el. Kabinett főnök helyettes lesz Pálinkás Szilveszter százados a honvédelmi miniszter mellett. Derült ki Ruszin Szendi Romulus Facebook videójából. Az előléptetés mellett a miniszter eljárást is indít Pálinkás ellen, mert előzetes jelentés nélkül állt a nyilvánosság elé, amikor áprilisban a Telexnek nyilatkozott a katonaság helyzetéről. A háborús veszélyhelyzet megszűnése után a lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter hangsúlyozta, nem engedik, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermékek veszélybe sodorják a magyar gazdák megélhetését. Bíróságon támadja meg a kampánypénz visszafizetéséről szóló határozatot a Két Farkú Kutyapárt, értesült a Népszava. A lap szerint a párt május 15-én vette át a határozatot, amellyel szemben fellebezésnek nincs helye, bírósághoz viszont lehet fordulni. A pártnak 686 millió forintot kellene visszaadnia. Az általa indított adománygyűjtésből eddig ebből 148 millió forint jött össze. A kétfarkúaknak azért kell visszafizetni a pénzt, mert az országgyűlési választáson nem sikerült megszerezniük a szavazatok 1%-át. A határozat megtámadásával hónapokig is elhúzódhat a visszafizetési folyamat. Romlik a helyzet a Velencei tónál, egyre súlyosabb probléma a kiszáradás. Normál esetben a tó minimális üzemvízszintjének el kellene érnie a 140 cm-t, míg a maximális vízállásnak a 170 cm-t. A május közepén mért 66 cm-es vízállás viszont rendkívül kritikusnak számít. Szakértők szerint a hagyományosan csapadékosabb medárt időszak még hátra van, emiatt a helyzet javulhat, de akár romolhat is. Ha nem érkezik elegendő csapadék, vagy nem kezdik meg a mesterséges vízpótlást, a tó hamarosan.
1: Kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
5: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. május 21-én 13 óra 5 perckor. A mikrofonnál Czoller Andi.
1: Fesztivál.
5: Május 30-a és június 1-e között rendezik meg a Várkert Festet a Várkert Bazárban, ahol koncertek, irodalmi estek, filmvetítések és családi programok várják a látogatókat. Sikota Krisztina, a Várkapitányság vezérigazgató helyettese mesél a részletekről.
6: Idén harmadik alkalommal rendezzük meg a Várkert Festet. Ezzel indítjuk el a nyári programsorozatainkat itt a Várkert Bazárban. Úgyhogy azoknak a programsorozatoknak, amelyeket egyébként nyár folyamán rendszeresen lehet találkozni, azok mindenképpen megjelennek a Várkert Festen. Ilyen például a nyáresti táncházak, ahol nem csak nézni lehet a táncot, hanem táncosok, néptáncosok jönnek, és népzenészek mellett velük lehet együtt táncolni és a táncokat megtanulni. Aztán a Várkert mozi is elindul a Várkert Festen. Két emblematikus filmet lehet majd látni, a Moszkva teret és a Made in Hungáriát, ahova egyébként kutyusokat is lehet hozni. Illetve DJ Meta az a rendszeres fellépő, aki nyár estéken egy nagyon jó hangulatot teremt itt a kertben, ahol valóban a földben ülve lehet piknikezni. De a Várkert Fest az arról is szól, hogy megmutassuk, hogy milyen műfajokban gazdag programjaink vannak itt a Várkert Bazárban, úgyhogy lesznek ingyenes gyerekprogramok, ahol kézműveskedést vezetik a Várkert Bazár múzeumpedagógusai, lehet majd különböző fajátékokat is kipróbálni, de lesz bábelőadás, gyerektánc, gyerekzenei koncertek, az édesanyáknak, akik kisbabával érkeznek, azoknak a Mama Néz című tematikus séta fogja bemutatni a Várkert Bazárt. Szóval a gyerekeknek tényleg egész napos ingyenes programok állnak majd rendelkezésükre, ahol a családjukkal együtt nem csak szemlélői, hanem ugye maguk is résztvevői és tevékeny résztvevői lehetnek ezeknek a programoknak. Aztán esténként pedig nagy koncertekkel várjuk a hozzánk látogatókat, fellép majd Kovács Kati, a népzenét képviselik majd Lakatos Mónika és a folk triója, de a színpadon láthatók majd Ripov Raskolnikov, és Bugi és Petruska formációja is, úgyhogy rengeteg műfaj megmutatkozik majd a Várkert Festen.
1: Tudomány.
5: Védett, fokozottan védett őshonos növényfajokat bemutató új gyűjtemény nyílt a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében. A Noé Bárkája elnevezésű egységet nemrég adták át. Német Anikó igazgató elmondta, 10 éve tervezik egy olyan gyűjtemény létrehozását, amely látogatóbarát módon egy helyen mutatja be azokat az őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajokat, amelyeket évtizedek óta gondoznak a botanikus kertben. A bárka alakú bemutatóhely jól szimbolizálja, hogy valóban mentő akció folyik. Az intenzív emberi beavatkozás és a drasztikus éghajlatváltozás következtében komplett élőhelyek tűnnek el, vagy alakulnak át teljesen fajkészletükkel együtt, közölte a szakember. Magyarországon csak nem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt, ezeknek mintegy felét gondozzák botanikus kertekben. A Noé bárkájában 142 fajt ismerhetnek meg a látogatók. A szegedi fűvészkertben neveltek száma ennél magasabb, de eltérő növényzeti igényei miatt számos növény nem kaphatott helyet az új gyűjteményben. Az érdeklődők a növények mellett megismerkedhetnek információs táblákon a magyar és a nemzetközi természetvédelem történetével, és azzal a természetvédelmi munkával is, amely néhány veszélyeztetett faj szaporításával és visszatelepítésével évek óta a fűvészkertben folyik. A bárkát úgy alakították ki, hogy alkalmas legyen szemléletformáló, ismeretterjesztő programok megrendezésére. Szombattól pedig látogatható a Tudós Nők ösvénye is, amely az egyetemhez kötődő kimagasló tudományos eredményt elérő nőknek állít emléket. A Partiscum Klub kezdeményezésére létrehozott gyűjteményben 7 kutatónő botanikai témája és ihletésű kerámia szobra látható, az első női magyar Nobel-díjas Karikó Katalin mellett Banga Ilona biokémikus, Csapodi Vera botanikus, Kopasz Mária festő és grafikus művész, Ormos Mária történész, Vollema Mária orvos, biokémikus és Gábor Aranka gyógyszerész. Németh Anikó elmondása szerint a névsort igyekeztek úgy összeállítani, hogy minél több tudományterületet lefedjen, az ösvényt a tervek szerint a jövőben pedig bővítik a szegedi felsőoktatás elmúlt 100 évének meghatározó női tudósainak szobraival.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Kapolcsozás télen-nyáron a Balatonfelvidék egyik legszebb völgyében. Kapolcs olyan varázslatos balatonfelvidéki település, ahol elemi erejű az alkotni vágyás. Művészet, kultúra és természet fonódik össze ezen a Bakony-Ai településen, ahova nem csak hazánk egyik legjelentősebb összművészeti fesztiválja, a Művészetek Völgye idején, de az év bármely szakában érdemes ellátogatni. Köztársasági és miniszterelnökök, Kossuth-díjas zenészek, színészek, írók, költők, rendezők és népművelők, nyugdíjas asszonyszínház és szenegáli törzsi táncosok fordultak meg a völgyben az évek során. Olvasható a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet archívumában. Ezen a helyen van valami felfoghatatlan, ami hozza magával az alkotni vágyást. Elég csak bepillantanunk a kapolcsi Falumalom és Molnárház épületébe, ahol a molnárok egykori világával ismerkedhetünk meg, de megismerhetjük a táj mesterségeit, kézműves hagyományait. Nem messze található Tóth Csaba kovács műhelye, amely lakóház és múzeum egyben. A 18. századi kovács műhelyben bepillantást nyerhetünk a mester életébe, előzetes bejelentkezés után pedig megnézhetjük azt is, hogy hogyan élt és dolgozott egy kovács 200 éve. Kapolcson szintén 4 évszakos helyszín a Művészvölgy kúria, amely egész évben teret ad különféle művészeti programoknak és koncerteknek. Érdekesség, hogy a kúria emeletén az Oxo csoport, valamint Horváth Béla magángyűjtő kortárs gyűjteményéből összeállított állandó kiállítás látható. A Művészetek Völgye ideje alatt pedig beszélgetések helyszínéül is szolgál a tér. Mélységek és magasságok az igazán bátraknak. Van egy hely Kapolcs határában, a Bondoróhegy lábánál, ahol mintha megnyílt volna a lábunk alatt a föld, sötét lyuk tátong a fák árnyékában. A Pokolliknak nevezett barlanghoz temérdek anekdota, urbánus legenda fűződik. A török megszállás alatt például Kapolcs teljes lakossága itt húzta meg magát. A mintegy 57 méter hosszú, bazaltban kialakult barlang bejárata széles, beljebb pedig akár egy nagyobb apartmant is vizionálhat az ember. Innen a zöld T-jelzés követve, majd Kapolcson a sárga sávra áttérve túrázzunk el a Királykőig, amely egy kisebb gyerkőcökkel, babákkal is könnyen bejárható szakasz. A mindössze 3 kilométeres menetelés, oda-vissza 6 kilométer jutalma, a lélegzetelállító panoráma a lábunk alatt elterülő településre és a térség csodás tájaira. A nézelődés után induljunk vissza ugyanazon az útvonalon, a sárga sáv és a zöld T-jelzés követve.
7: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
8: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga.
9: Yesterday, 10 years ago.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A Parnograszt 1987-ben indult a szabolcsi Paszap faluból, és mára a világzenei szintér egyik legautentikusabb romazenekarává vált. Nevük jelentése Fehér Ló, amely a tisztaság és a szabadság szimbóluma. Ezt zenéjük is tükrözi. A zenekar tagjai több generációt ölelnek fel. A legfiatalabb 10 éves, a legidősebb közel 80. Zenéjükben magyar és lovári nyelvű szövegek váltakoznak, és hagyományos hangszereken, például tamburán, gitáron, kannán, kanálon és szájbőgőn játszanak.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az egy szál akusztikus gitárral dalokat író és előadó Barkóczi Noémi a hazai hálószoba popszintér legegyedibb hangú képviselője. Első szólólemeze Nem vagyok itt címmel jelent meg. Dalai a feltárulkozós, lelkizős, filozofálós, töprengő folk hagyományokat ápolja. De a finom iróniának és bájnak köszönhetően nem csak egy elsötétített szoba sarkába kuporodva, hanem nyitott ablakon kibámulva, az égre felpillantva is élvezhető. Szia, fényfolt!

0: ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
1: Egyes, kettes.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
3: Gyere el május 30-án a 10. Hungarian Blitzring Opel pályanapra a Kapucsringre. Egész nap szokványos és nagyon nem szokványos Opelek a pályán, ahol ráadásul te is kipróbálhatod ellenőrzött körülmények között, amit az utcán nem lehet. Ez nem verseny, hanem igazi örömautózás a MOTE szervezésében, különleges autókkal, díjakkal és kupákkal. Hungarian Blitzring 2026. május 30. Kapucsring.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: José Gonzálezről kevesen tudják, hogy bár argentin származású, de svéd nemzetiségű. Göteborgban, azaz Göteborgban született 1978-ban. Heartbeats című dalát a svéd duo a The Knife 2003-as szerzeményéből készítette, és az ő akusztikus verziójában lett igazán sikeres 2006-ban.

Sziasztok, Reisz Gábor vagyok, ti a Rádió Café 98.0-át hallgatjátok, és hallgassátok tovább.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Primal Scream címmel, illetve névvel létezik egy Mötley Crüe szám, egy egyetemi tradíció a Harvardon és a Stanfordon, egy Michael Slade novella, egy televíziós sorozat, a Birds of Prey egyik epizódja, a Transformers képregény sorozat egyik kiadványa, egy 1976-os Maynard Ferguson jazz trombita album, egy pszichológia könyv Dr. Arthur Janov tollából, valamint egy Brit Awards győztes skót alternatív rockbanda.

0: Sziasztok! Ágoston vagyok a Freakin Disco zenekarból, ez pedig itt a Rádió Café.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
2: Teljesen kizárt, hogy Tony Scott, Tonico 70 dalokat hallgatott, amikor 1970-ben filmet forgatott. A Top Gun, a Tiszta Románc és az Utolsó Cserkész rendezője abban az évben Loving Memory című korai munkáján dolgozott. De a forgatási szünetekben az olasz rapper, DJ és producer lemeze nem szólhatott, mert ő először csak 1997-ben alkotott. A szalernói zenész sokáig kollabokban villogott, mások trackjeibe beateket csorgatott, majd 2017-ben inkább dobbantott, onnantól kezdve szólóban aratott. Kár, hogy ezt már nem élhette meg Tony Scott. Elnézést.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Mire?
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kel.
3: Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gourmet Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között a Millenárison. Jegyek és bérletek kedvezményesen a gourmetfesztivál.hu-n.
0: Baraka Rétes. A rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka Rétes. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Csütörtökön megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium Millás reggeli négy keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
4: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Módosítaná az alaptörvényt a Tisza párt. Újra van közvetlen repülőjárat Magyarország és az Egyesült Államok között. Átmeneti enyhülést hozott az esőzés a szárazságban. Kellemes tavaszi idővel folytatódik a hét. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Alaptörvény módosító javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Tisza párt. A frakció javaslata értelmében 8 évben korlátoznák a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az indítvány megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és rögzíti azt is, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona nemzeti vagyon. Az előterjesztés emellett törölni az alaptörvényből az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelméről szóló rendelkezést is. Megnyílt az út az Ukrajnának szánt új uniós hitelprogram előtt, miután az Európai Bizottság aláírta az erről szóló egyetértési megállapodást. A támogatás első 3,2 milliárd eurós részletét várhatóan még június végéig folyósítják, ha Ukrajna teljesíti a vállalt feltételeket. Átmeneti enyhülést hozott az elmúlt napok esőzése a szárazságban. Országszerte sok víz hiányzik a talajból, és a következő napokban sem várható jelentős mennyiségű eső, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella hozzátette, hogy a szakemberek folyamatosan dolgoznak az aszály mérséklésén, és már működik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ is. Több kocsival és tartalék járművekkel készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. A jó idő miatt várhatóan sokan kelnek útra, ezért a főszezont idéző erős forgalomra számítanak. Mától október elejéig ismét közvetlen napi repülőjárat közlekedik az Egyesült Államok és Magyarország között. Az American Airlines Philadelphia és Budapest között szállítja az utasokat, a menetidő csaknem 9 óra. Személyesen egyeztetne a tajvani elnökkel Donald Trump. Erről beszélt tegnap az amerikai elnök. Amennyiben ez megtörténik, szakítást jelentene a jelenlegi diplomáciai gyakorlattal. Ez lenne ugyanis az első közvetlen személyes kapcsolatfelvétel hivatalban lévő amerikai és tajvani elnök között 1979 óta, amikor is az Egyesült Államok megszakította a diplomáciai kapcsolatot Tajvannal. A közvetlen kapcsolatfelvételt várhatóan rossz szemmel nézni Kína. Veszélyesen megközelítettek egy fegyvertelen brit felderítő repülőgépet orosz vadászgépek a Fekete-tenger felett, számolt be a brit védelmi minisztérium. Az incidens során az egyik orosz gép mindössze 6 méterre repült el a brit repülőgép orra előtt. A védelmi miniszter szerint a brit légierő legénysége jól reagált, miközben az oroszok legveszélyesebb akciójukat hajtották végre 2022 óta.
4: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Kellemes időnk lesz, ma sokat süt majd a nap, időnként zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél élénk, erős lesz. Délután 22-27 fok várható. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, néhol viharos lesz a szél. 27 fokot mérhetünk maximum.
4: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Kezdődjék a műsor!
4: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
6: Hatalja! Melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
7: Köszönjük a kedves hallgatókat, itt a filmszerész Gellérttel és Szabival. Hello, Gellért.
1: Szavasz, Szabi, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
7: Hosszú idő után ismét egy szomorú hírrel kell kezdenünk.
1: Nagyon szomorú hírrel,
7: meg letaglózó. 64 éves korában kedden elhunyt Scherer Péter.
1: Így van.
7: Színművész.
1: Igen, ilyenkor ugye a döbbenet mellett az emberből ilyen közhelyek jönnek, hogy igazságtalanság, szemétség, túl fiatal volt, meg ilyenkor ilyen furán is kezdünk érvelni, és arról beszélünk, hogy nem gondoltuk róla, azt gondoltuk, hogy ő majd sokáig fog élni, de ezek igazából amennyire érzelemvezérelt megállapítások, annyira feleslegesek is, mert ugye tudjuk, hogy hát nem így működik a dolog.
7: Nem. Hát nem. Hát talán a hirtelensége az, ami általában ugye az értetlenkedést okozza. Sorjázhatnának itt most, és fognak is nyilván a különböző szerepek, ami miatt emlékszünk, és beégett az agyunkba Scherer Péter. Nekem az a helyzet, ez bármennyire is furcsa lesz, egy-két évvel ezelőtt, vagy 3-4 évvel ezelőtt is volt talán, egy kávéreklám. Nem emlékszem már, hogy mi volt a kávéreklámnak a...
1: Rémlik.
7: És annyira jó volt benne az egy vagy két mondata a Scherer Péternek, hogy konkrétan nekem az éget be az agyamba. Tudom, hogy ez ciki, vagy lehet...
1: Nem ciki, miért lenne ciki?
7: Hát egy kávéreklámról beszélünk.
1: De hát az a jó színész, aki ezt meg tudja oldani, jól?
7: Úgy tudta megoldani Scherer Péter azt, hogy konkrétan itt van a mondat a fejemben. Kávé legyen szíves nekem is. Szóval ilyen nem menne ki a felvétel, azt kellett eljátszani, tehát rosszul.
1: Jaj, emlékszem. Igen.
7: Akkor
1: igen.
7: Ő is szeretett volna kérni egy Paloma, azt hiszem az volt
1: nekem is.
7: És elrontotta a nevét a Palomára. Rémlik. Pamela, igen, a Pamelával. Na mindegy, szóval egy ilyen kis vicceskedős kávéreklám az, ami az utóbbi időben nekem megragadt Scherer Péterről a fejemben, illetve hát azt hiszem, hogy a szinkronjai is még emellett.
1: Azok is igen, rengeteget szinkronizált, meg ugye az ő hangjával nagyon sok gyerek is találkozhatott, leginkább a Kufliknak köszönhetően, ami a Bogyó és Babóca mellett egy másik nagyon-nagyon népszerű ilyen mese franchise, kortárs
7: hazai
1: mese franchise. Hát meg egyébként is vállalt reklámokat is, tehát akkor is, hogyha csak hangban volt. Kétféle dolog van, ami leginkább eszébe jut az embereknek szerintem róla. Az egyik egy konkrétabb dolog, tehát az, hogy a Mucsi mellett ugye a Kapa Pepe filmeket csinálták a Jancsó Miklósnak, és az is egy nagyon izgalmas dolog. Erről beszéltem már egyébként a Parának is a Klubrádióba, amikor egyik reggel fölhívtak, hát amikor másnap, amikor elhunyt, hogy az is szerintem eléggé beszédes, hogy az ő kettősük az saját néven szerepelt ezekben a filmekben. Tehát Pepének tényleg az a beceneve, az volt a beceneve, hogy Pepe, tehát a Scherer Péternek, a Mucsi Zoltánnak meg ugye Kapa, és hát bár ezek ilyen fiktív karakterek, akik hát vitatkoztak egymással, végig vitatkozták gyakorlatilag ezeket a filmeket, de az ő párosuk az a civilben is így működött. Épp most láttam egy 24.hu-s interjút velük, ahol konkrétan úgy osztották egymást az írott interjú közben, hát nyilván nem írott volt rendszerűen az interjú, de hogy nem volt erről videós, igen, ebből nem volt videós verzió, mint hogyha valamelyik Jancsó filmben osztották volna egymást, nem tudom én, a Mucsi, a Scherernek az ingét kritizálta, és így tovább, és így tovább. Ezt tudták adaptálni, meg ők egyébként, hát ugye a mulatság, a nézőművészeti, mi is volt annak a címe?
7: Igen, nézőművészeti egyetem szerint. Nézőművészeti
1: KFT. Igen, nézőművészeti KFT, ez volt a címe, ugye ez is egy nagyon híres ilyen kvázi brandjük volt igazából. Tehát, hogy van ez, meg vannak azok a ilyen karakterszerepek, amikben fölbukkant a létező legszélesebb spektrumú filmekben. Tehát értékesekben és kevésbé értékes
7: sorozatban is.
1: Ugye általában ő volt ez a figura, aki vagy egy ilyen loser volt, aki ilyen szerencsétlen dolgokat csinált, vagy egy olyan ember, aki nagyon legtöbbször, aki ilyen nagyon erős harcban állt a saját balegségével,
7: hát,
1: és
7: vagy a
1: próbált azt legyőzni.
7: A kontrollban az ellenszenves főnök volt.
1: Igen, hát én ezt az első, az általam meghatározott első csoportba sorolnám, ugye ezek a csinovnyikok, ezek az ilyen a hatalomnak mindenáron megfelelni akaró ideggombó, akik itt nagyon tudnak kiabálni, ugye pont a kontrollban volt ez a középvezető, aki ugye osztotta az ellenőröknek az észt, meg le is szitta őket. Ő nagyon jó volt abban, hogyha 2 perce volt arra, hogy megcsináljon egy figurát. Ez simán meg tudta csinálni. Nem minden színész képes erre egyébként, hogy megjegyezhetővé varázsolja magát néhány másodperc, vagy néhány perc alatt. Ő ebből a szempontból egy igazi zseni volt, és hát ez tulajdonképpen a gyökereihez is vezethető vissza. Tehát ő ugye nem a hagyományos SF-e világból érkezett, hanem ő az úgynevezett alternatív underground színjátszók világából, ugye ő volt az egyik, azt hiszem, alapító tagja a Krétakörnek, ugye Schilling Árpádnak a legendás társulatáról van szó. Én egyébként először a Scherert pont egy ilyen Krétakör előadáson láttam, még a Kapolcsi Fesztiválon fölhúztak egy cirkuszi sátrat, és ott játszották el a Hazám, Hazám című darabot, ami annak idején a 90-es évek végén nagyon nagyot szólt, és arra emlékszem, hogy valahogy pont úgy ültünk, ez egy ilyen tipikus cirkuszi sátor volt, vagy egy ilyen porond, és egyszer csak megjelent egy ilyen, ha jól emlékszem, egy ilyen táskával a Scherer, ő játszotta az MSZP-st éppen abban a szekvenciában, ez egy ilyen, hogy mondjam, egy eléggé elrugaszkodott varieté színház volt ez a Hazám, Hazám, meg úgy alapvetően elég sok krétakör darab, és hát kinyitott egy ilyen sütögető valamit, és hát ő volt
8: az MSZP-s, és szó szerint elkezdte sütögetni a pecsenyéjét mellettünk. Az egy meghatározó előadás volt, és aztán utána persze a Jancsó filmekben is láttam, meg láttam egy csomó minden másban, színházban is. Meg amikor a 100. évfordulója volt Jancsó Miklós születésének, akkor csináltunk a művészmozival, meg a kínomozival egy elég hosszú sorozatot, és az első film volt a Lámpás, és eljött, és hát nyomott egy ilyen másfél órás stand-upot utána kb. Mindenről, a Mucsiról, Jancsóról, magáról, és hát amikor ő nagyon belendült, ezt többször is megfigyeltem nála, akkor úgy eléggé magával sodort másokat is, tehát engem is például ebben a konkrét helyzetben bevont az ő, nem tudom én, színházi produkciójába, vagy sztori mesélésébe. Nagyon-nagyon szeretett szerepelni, és ezt most a szó legnemesebb értelmében értem, hogy a felelősségét is érezte szerintem annak, hogy emberek előtt fölép, de volt egy ilyen alap magabiztossága, amiben el tudott lubickolni, akármilyen improvizatív helyzetben. Igazából ezért kezdtem el a gyökereiről beszélni, hogy az a világ, amiből ő ért, az egy olyan világ, ahol sokkal inkább hagyatkoztak a színésznek a belső reflexeire, megérzéseire, az improvizációs képességeire, mint mondjuk azokra a szakmai struktúrákra, amiket így megtanulnak a színészek a főiskolán vagy az egyetemen.
7: Nagyon röviden még azért megemlékeznék a szinkron szerepeiről is. Hát lehet ilyet mondani, hogy az egyik olyan színész, akinek a hangját tökéletesen hozzá lehetett passzintani, tehát tökéletesen illett az általa megformált figurákhoz. Ha mondjuk a másnaposokból a Zach Galifianakis, azt mondjuk kell mondani.
8: Őt szinkronizálta a legtöbbször. Nagyon örülök, hogy nem nekem kell kimondani
7: a
8: nevét.
7: Igen, egyébként. Vagy a Gruból, vagy a Hiányzó láncszem, két rajzfilm, vagy két animációs film. Szóval, hogy egyszerűen olyan fura volt szinkronnak a hangja szerintem, de amikor kiosztották a szinkront egy adott figurára, akkor tökéletes választás volt Serepi.
8: Hát igen, egyébként épp most láttam tegnap, föltöltött valaki egy
7: nagyon
8: videót.
7: Nagyon játékos volt a hangja.
8: Igen, amiben egy Marvel filmet szinkronizál, de úgy, hogy mutatták, hogy dolgozik a szinkron stúdióba, és látszott rajta, hogy neki az így kb. Olyasmit éreztem, amikor néztem őt, ahogy szinkronizál, mint amit a Stóról szoktak mondani, meg őt is láttam a Stól András, hogy igazából megnézi a felvételt, hogy milyen hangsúlyal mondja a szereplő, mert ugye van egy vágó is, tehát ezt kevesen tudják a szinkronnál, hogy persze fontos, hogy a szájmozgást kövesse a színész, de az alapvetően a szinkronvágónak a dolga, aki utána igazítja. De hogy így vett egy levegőt, és így simán hibátlanul fölmondta a szerepet, tehát ezt úgy mondják a szinkron szakzsargonban, hogy könnyedén megcsinálta a figurát, tehát hogy nem volt neki igazából gondja. Ezzel, mert ismerünk egyébként olyan nagy színészeket, akik zseniálisak, és nem is gondolnánk, hogy ők mennyire izgulósak. Például a Revicki állítólag nagyon-nagyon izgulósan szinkronizál azzal együtt, hogy ő egy
7: halálprofi.
8: Igen, ő ugye igen. Halálprofi. Amit még el akartam mondani a szinkron szerepeivel kapcsolatban, hogy aki még így jelentős és sokszor szinkronizált, a Sacha Baron Cohen, ugye a Borat filmek, meg hát a Sacha Baron Cohennek a többi ilyen alter egóját is ő szinkronizálta, és szerintem érezte nagyon ennek a figurának a karakterét, vagy a benne lévő ilyen provokációt, akár csak a hangszínében is. Nagyon-nagyon-nagyon fog hiányozni Serer Péter, ez egészen biztos.
7: Nyugodjon békében. Gyorsan eldaráljuk, hogy mi lesz a mai műsorban. Által kibeszéljük a 4,5 órás Kill Bill-t.
8: Ennek most az a lényege, hogy nem tudni, hogy miért most, de most a Tarantino összekapta magát, és amit már régen ígért, meg így belebegtetett, hogy egyszer majd a Kill Bill-t, az elsőt és a második részt, tehát a Vol 1 és Vol 2 címre hallgató filmeket, majd összevágja egy filmé, és akkor meg lehet majd nézni a 4,5 órás verziót, és ez most megtörténik, tehát némi kiegészítésekkel, meg átvágásokkal, mármint hogy az átvágást azt most nem az átejtés értelmében mondom, hanem a vágat, a filmvágat értelmében. Tulajdonképpen összedolgozta ezt a két filmet, de majd elmondom, hogy mik a különbségek, meg hogy ez most jó vagy rossz nekünk. Egyébként szerintem ennyi spoiler ezek, hogy jó nekünk, hogy ezt így meg lehet egyben nézni, még akkor is, hogyha ez egy feladat.
7: Aztán az Iron Maidenről is készült egy dokumentumfilm, most az is sorjázik, meg majd a Judas Priestről is lesz szerintem. hamarosan, legalábbis bemutatták, azt ráadásul Tom Morello rendezte, az egyik rendező, az Iron Maiden filmet nem.
8: Nem, azt egy bizonyos Malcolm Wenville nevezető, számomra nem ismert rendező készített, és egyébként az a filmnek a teljes címe, hogy Iron Maiden 2. Burning Ambition.
7: Így van. Aztán lesz egy David Attenborough, a nemrégében 100. születésnapját ünneplő David Attenborough-nak egy filmje.
8: Igen, a Vad London.
7: Vad London,
8: és
7: igen,
8: az a megmosolyogtató, vagy hát inkább azt mondom, hogy a nagyon menő, hogy itt van egy 100 éves ember, akinek azt kell, hogy mondjam, hogy nem ez az egyetlen friss új filmje. Tehát én most kiválasztottam egyet a 3-ból, ami van neki. Plusz, ha még hozzáteszük azt is, hogy az is fölkerült contentként bizonyos helyekre, az az ünnepség, amit a tiszteletére tartottak, és ott volt ugye a királyi család, meg egy csomó mindenki más, akkor már 4 vagy 5 új filmje van. De a Vad London szerintem a legérdekesebb, ezért is szerkesztettem be.
7: Vadulás lesz egy Ausztráliában forgatott, és ott is játszódó filmen, Charlize Theron és Taron Egerton kettősét láthatjuk. Szerintem Charlize Theron nem tud mosolyogni, képtelen rá.
8: Lehet, hogy nem is akar, de egyébként szokott, de nem ez jut róla eszünkbe.
7: Nem, az nem, valamiért pedig gyönyörű nő, de azt hiszem, hogy őt megdolgozta az élet, ha jól emlékszem, az ő életútjában vannak olyan sarokpontok, egy biztos, ami okot adhat arra, hogy ne nagyon akarjon mosolyogni, majd elmesélem.
8: Oké.
7: Bulvárkodásból.
8: Igen, de most egyébként az jutott eszembe, hogy igen, bár vannak neki vígjátékai, de alapvetően elsősorban nem ezt a műfajt kötjük hozzá. Ez sem egy vígjáték, és már viszonylag régen fönn van már, mint hogy így, nem Netflixen. Tudom, szerintem egy hónapja fönn van Netflixen, csak most jutottunk el odáig, hogy be tudtam szerkeszteni.
7: Így van, ez lesz a mai műsorban, egy rövid szünet után jövünk a filmszerész folytatásával.

0: Filmszerész, nem csak kommentelőknek.
1: Itt is vagyunk, és akkor, hogy jól mondjam, a Kill Bill 1-2-ből össze lett fűzve egy 4-es filmórás verzió. Ezzel kezdjük ezt a részét a műsornak. Hát akkor tessék.
2: Nagyon sokáig úgy volt, hogy sajnos ezt nálunk majd nem lehet megnézni moziban, mert egyébként ezt is úgy találta ki a Tarantino, mint nem tudom én, az Aljas 8-asnak azt a rócsós változatát, hogy csak 35 mm-es vagy 70 mm-es kópiáról lehetett megnézni, de aztán utána kiderült, hogy nem lesz belőle rendes ilyen digitális verzió is, és az is kiderült, hogy a magyar nézők is nézhetik moziba, mert megvette egy forgalmazó. No, és ennek az a lényege, hogy eredetileg egyébként egy filmnek szánta a Tarantino a Kill Bill-t, ezt már így hajlamosak vagyunk elfelejteni, csak akkor még ugye a Marion Max akkori főnöke, ugye a Weinstein, akiről hát tudjuk, hogy mi lett vele, így általában kiakadt, és hogy nem látott abban még egy Tarantinótól sem elfogadható, nem tudom én, verziót abban, hogy egy 4 órás filmet küldjenek a moziba, úgyhogy így rábeszélték tulajdonképpen a producerek, hogy szedje kettőbe, és akkor tulajdonképpen ez az egy film, ez két film volt, de jól példázza a Tarantino viszonyát ez a filmhez, hogy ő következetesen egy filmnek számolta mindig. Tehát amikor azt mondta, hogy 10 filmet készít, akkor ez egy filmnek számította, tehát hogyha két filmnek számoljuk, akkor nem csinálhatna a saját ígérete szerint még filmet. Hát ami változás, ugye az egyébként van egy verzió címe is ennek, az a teljes címe, hogy Kill Bill, a teljes véres történet. Tulajdonképpen egy nagy igazi változtatás van benne, az, hogy biztos emlékszel rá, hogy az Oren Ishii, tehát a Lucy Liu-nak a történetében van egy anime, egy rajzfilm. Igen. Betét. Igen. No, és ezt a betétet kibővítették egy ilyen plusz 10 perccel, amiben azt láthatjuk, ahogy az Oren Ishii még kamaszként nem csak, mert ugye az eredeti verzióban az volt benne, ahogy megöli a Yakuza főnököt, aki megölte a családját, és ebben a kis kiegészítő 10 percben meg azt láthatjuk, hogy hogyan mászik utána annak a fickónak, aki szerepelt ebben az animében, aki egy ilyen félhosszú hajú, nagyon félelmetes gyilkos volt, tehát aki konkrétan megölte ugye a családját, és az volt az első számú Shamesa ennek a Yakuza főnöknek, és hogy őt hogyan vadászta le egy ilyen grandiózus liftes jelenet egyébként. Szuper jó. Azt hiszem egyébként, hogy ez nem volt benne eredetileg, tehát ezt kifejezetten ehhez a verzióhoz készítették, tehát nem az van, hogy egy régi, már leforgatott vagy elkészített anime részletet raktak bele. Aztán a másik, ami lényeges változás, hogy amikor az Oren Ishii-nek a nem tudom én ilyen nyugizó helyén ugye harcol azzal a rengeteg öltönyös támadóval, az szintén egy ilyen produceri döntés volt, vagy inkább egy ilyen erős nyomás volt a Tarantinón, hogy az annyira véres volt ez a rész, hogy megkérték, hogy legyen ott egy szekvencia, ami fekete-fehér. Biztos emlékszem, hogy egy bizonyos ponton fekete-fehérre vált, ebben a verzióban színes az egész vérengzés, és még ami lényeges, hogy van benne egy negyedórás szünet, tehát így van megkomponálva maga a file, hogy nagyjából ott, sőt szinte képre ott, ahol az első rész véget ér, megjelenik egy intermission feliratot, szól egy kicsit a pánsípos zene, és negyed óra múlva újraindul a film, tehát nem is ment, nem tudom én, ilyen visszaszámlálás, vagy ilyesmi, és hát nyilván mivel ugye egybe van dolgozva a két film, azt a részt azt teljesen kivágta, ami a második rész legelején volt, amikor így megy egy ilyen fekete-fehér vetített háttér előtt az uma, és elmeséli, hogy mi volt az első részben. Ez nyilván itt okafogyottá vált ez a rész, meg annyit csináltak még, hogy a stáblista leges-leges legvégén iszonyú hosszú stáblistája van egyébként, és valami 14 perces. A leges legvégén beraktak egy 10 perces jelentet, ami egyébként YouTube-on már elérhető jó ideje, egy a Pussy Wagon nevezető kocsi jutott főszerephez, és azt meséli el, hogy a Gogónak a testvére, a Gogó az a tini lány, aki ugye az Oren Ishii-nek az egyik ilyen testőre volt, hogy az ő testvére meg akarja bosszulni az umán a tesójának a halálát, ezt a kis ilyen Fortnite nevezető videójáték stílusában korábban elkészített kis filmecskét lehet még a végén megnézni. És hát a fő kérdés nyilván az, hogy van-e értelme 4,5 órát ülni a moziban megnézni egy ilyen filmet 2026-ba. Én csak a saját megélésemet tudom elmondani. Én nagyon-nagyon élveztem, amellett, hogy tényleg külön-külön nagyon sokszor láttam ezeket a filmeket, de önmagában inkább annak örültem, hogy megint moziban láthatom. Most az, hogy ott ültem 4,5 órát, az nyilván plusz élményt nem tett hozzá, de persze töményebb lesz maga a Kill Bill élmény ettől, hogy így nézed meg. Ami viszont egyáltalán nem fogott a filmen, az az idő. Tehát, hogy annyira kortalan ez a kung fu omázs, meg a western omázs benne, hogy ugye már akkor is egy valamennyire régmúlt műfaj előtt, vagy műfajok előtt tisztelgett a Tarantino, ez meg igazából szerintem az idő előhaladtával csak nem esedett. Úgyhogy tessék sietni, mert nyilvánvalóan nagyon sok időt foglal a mozikban ez a film, tehát csak addig lesz műsoron, akár napi egyben is, amíg lesz nézője, úgyhogy ha valaki vállalkozna, akkor szerintem így mostanában a hetekben tegye ezt meg.
1: Tehát nem feltétlenül elpazarolt 4,5 óra
2: sem. Egyáltalán nem.
1: Rögtön jövünk, egy rövid szünetet tartunk, és folytatjuk a filmszerészt.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A Filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod. Baraka rétes, a rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 673 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes. Nem státuszszimbólum, hanem életérzés, ahol az elegancia nem részlet, hanem alapfelszereltség. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcstechnológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Mi most megmutatjuk nektek. Május 28-án a Millás reggeli az aszfalt csík álló csillagára irányítja a reflektort. A mikrofont. A műsor az ünnepelt otthonából, a Mercedes-Benz stúdióból jelentkezik a Fashion Streetről, ahol megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Elmondjuk, amit még nem tudtál a Mercedesről. Megkérdezzük, amit még mi sem tudtunk. És ki is próbáljuk a legújabb modelleket. Apropó, próbáld ki te is! Május 28-án csütörtökön, Millás reggeli luxus négykeréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
2: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a Filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádiókafén.
3: Nagy kedvencemmel, a másik nagy kedvencemmel, ami meghatározta, vagy akik meghatározták az én fiatal koromot, gyerekkoromot, az Iron Maidennel megyünk tovább, ezzel folytatjuk a Filmszerészt, mert hogy ugye kijött egy dokumentumfilm, az Iron Maiden 2. Burning Ambition címmel.
4: Igen. Ami tulajdonképpen igazából azt szerintem az erőssége is, mármint ennek a filmnek, ami a ami a hátránya is, hogy szerintem rajongók nagyon szeretni fogják, de nekik készült szinte csak és kizárólag.
3: Ez egyébként ki másnak.
4: Igen, de hát azért lehetne egy általánosabb fókusz, de ők nem emellett döntöttek. Egy teljesen szabványos zenés dokumentumfilmet tessék elképzelni. Nem koncertfilm, tehát a koncertrészletek azok viszonylag rövidek benne, de nagyon-nagyon alaposan az Iron Maiden összes korszakáról beszélnek, meg nagyon sok archív felvétel van, sőt, az talán egy lényeges karakter jegye ennek a filmnek, hogy maguk a szereplők jelen idősen fizikailag, mármint hogy arcukkal nem jelennek meg a filmben, csak hangban. Igazából szinte végig ilyen archív felvételeket narrálnak. Akik megjelennek, azok a rajongók egy ilyen égszínkék háttér előtt ülnek, tudom én 15-20 ember szólal meg a filmben, de a rajongók között ott van például Gene Simmons, a Kissnek a ugye magyar származású zenésze, és van egy szupersztár is, Javier Bardem, aki egy gyönyörű...
3: Ő teljesen oda van az Iron Maiden.
4: Aki egy gyönyörű Iron Maiden pólóban ül, és hát nyilván viszonylag sokszor bevágják az ő megjegyzéseit, és hát, én nem tudtam róla, hogy ő olyannyira imádja az Iron Maiden-t, hogy ő így mániákusan jár turnékra. Tehát,
3: igen, volt is róla egy ilyen kamerafelvétel, hogy örjöng a nézőtéren, és ugye elkapta a kamera, és az bejárta egy pár évvel ezelőtt az internetet ilyen short videóban. Jó volt.
4: Igen, szóval, hogyha valaki a zenekar történetére kíváncsi arra, hogy az első énekes, meg hogy a Bruce Dickinson ideglenes kiválása alatt fölvett második énekesnek mi a története, az is tök jól egyébként ja, Boldiano
3: volt az első, aki ugye aki meghalt, nemrégében meghalt, nem volt túl jó állapot, aztán jött a Bruce Dickinson, és aztán amikor kiszálltok, nem is tudom, ki volt helyettem.
4: És utána volt egy csávó, aki két lemezt vett föl velük, de ő sem érezte annyira jól magát, mert egyébként arra utal a film, vagy arra utalnak a filmben, hogy igazából neki ilyen hangi kényelmetlenségei voltak. Tehát, hogy azok a dalok, vagy azoknak a daloknak a java, amiket neki énekelni kellett a koncerteken, azok már a Bruce Dickinson érában születtek, vagy legalábbis olyan dalok voltak, amik egy ilyen nagyon-nagyon nagy terjedelmű, hangterjedelmű énekesre vannak kitalálva, és ő ezzel szenvedett, azzal együtt, hogy szerintem, legalábbis amit én így hallottam róla a film előtt, meg a film közben is, vagy hallottam belőle, az egyáltalán nem volt kínos, de nem, nyilván nem volt meg az a nem is tudom, hogy jellemezem a Bruce Dickinson hangját. Ez egy,
3: Kraft.
4: Nekem sokszor, de vállalom, hogy én nem értek annyira a zenéhez, ezért talán hülyeséget mondok, hogy kicsit ilyen opera énekesi technikával éneklő, tudja?
3: Hát ez akkoriban született már egy ilyen zenekar.
4: Igen, ez a mikrofonálványal, vagy igen, mikrofonálványal kardozós ilyen fantasy metalnak, ez egy ilyen sajátosság volt. Egyébként szerintem ennek a filmnek nagy hiánya az, hogy bár maga teszem azt a Javier Bardem is, meg a Morello is van benne egyébként, ő is rajongó, beszélnek arról, hogy milyen fontos ezeknek a daloknak a szövege, hogy milyen történeteket mesélnek el, ilyen gótikus, misztikus történeteket nagyon sokszor, de igazából sem feliratban nem jelennek meg a dalok, nem is beszélnek igazából a dalokról, arról, hogy miért írták meg, vagy hogyan írták meg, vagy hogy milyen a koncepciója, inkább általánosságban beszélnek erről. Aki viszont egy ilyen nagy Edi összefoglalót akar látni, annak nagyon fog tetszeni az Iron Maiden, mert egyrészt egy külön kis szekvenciát kap ez a kabala figura.
3: Igen, az Edi az ő figurájuk. Végig kíséri mai napig.
4: Igen, egy ilyen zombi, koponya, vagy nem tudom, egy ilyen csontváz zombi-szerű valaki, aki ugye a legkülönbözőbb szituációkban fáraóként, meg mindenféle meg más robotként.
3: Margaret Thatcher-t épp levadászó vérgyilkosként is megjelent.
4: Igen, megjelenik ilyen mindenféle formában, és ez nagyon érdekes, én ezt nem tudtam, hogy benne van a filmben, hogy az, hogy ez a figura megszülessen, ez ugye még az első énekes idején volt, tehát már akkor volt ez az Eddie figura, és általában a menedzser meg a producerek találták ki, de leginkább a menedzser, mert hogy a zenekar legnagyobb része ilyen viszonylag visszahúzódó arc volt, és jó ötletnek tűnt, és azzá is vált, hogy beleprojektálni egy ilyen kabala figurába azokat az érzéseket, amiket ők ilyen kemény rockerként nem tudnak kiadni, és hát ebben a filmben szerintem az összes reinkarnációja látszik Eddie-nek, sőt, még azokat a kis filmeket is szerintem bevágták, vagy azok a filmek lehetnek, amiket bevágtak, amik így a koncert intrójában szoktak megjelenni, tehát ilyen gyűjteményként, ilyen Iron Maiden gyűjteményként szerintem tök jó, de nekem hiányzott belőle, nem tudom én, valami, nem is plusz hiányzott belőle, hanem valami olyasmi, amitől több, igen, amitől úgy több tud lenni, mint egy ilyen rutinosan megcsinált zenei doksi. Amitől talán azokat is meg tudja szólítani, akik nem feltétlenül rajongók, bár hozzáteszem, hogy nagyon sok ilyen érzékeny dolgot érintenek, például azt, hogy a 90-es években ugye majdnem elsodorta a klasszikus metált, a grunge. Uh-huh. És hogy én nem is tudtam, hogy ők akartak a Nirvánával közösen valamit, de hogy a Kurt Cobainnek azt üzenték, hogy túl öregek, vagy volt egy ilyen izé, és akkor nem lett belőle semmi, és épp a Jane Simmons jegyzi meg a filmben egyébként, hogy hol van a legtöbb grunge zenekar, nyilván arra utal, hogy a síron túl, igen. És hol van most az Iron Maiden. Tehát, hogy alapvetően azért, hogy túlélték azt az időszakot, bár nem a 90-es évek volt nekik a legerősebb, hanem 80-as évek, amiben így egy kicsit bele is fásultak, és ugye a Dickinson azért is szállt ki ideglenesen a zenekarból.
3: És elment pilótának, meg a vívó
4: és aztán ő vitte őket. Az igen. Is egy jó sztori, egyébként elmesélik, hogy hogyan szerezték meg azt a gépet, azt a repülőgépet.
3: Nagyon jó. Én meg fogom majd nézni valamikor.
4: Nézd.
3: Úgyhogy majd szánok rá időt. Most viszont a Vad Londonnal folytatjuk David Attenborough, mindössze 100 éves, tehát miért csinálna még 2-3 filmet a biztonság kedvéért, az egyik közülük a Vad London.
4: Igen, van neki most ezen kívül egyébként egy gorillás filmje, van neki az a film, amit említettem, ami igazából egy közvetítés, színházi közvetítés, ugye a születésnapi buliáról, és van neki egy olyan is, ami meg az élő bolygónak a forgatásáról szól, tehát ez egy, ugye az az egyik leghíresebb sorozat, igen. Az 79-ben vagy 80-ban igen. Mutatták be, az egy emblematikus sorozata, annak a behind the scene sorozata tulajdonképpen, vagy filmje.
3: Úgy, hogy bocsáss meg, annak a végén volt egy epizód, ha jól emlékszem, ahol ezt konkrétan egy komplett epizód arról szólt, hogy hogyan készítették ezt a sorozatot. Tehát a 80-as évben egy jelenetre emlékszem, hogy sétál a tengerparton, és nem tudta, hogy hol kell megállni, mert a tenger elsodorta azt a fadarabot, amit kitettek neki oda, hogy ott kell megállni. Úgyhogy ez már volt elvileg, de úgy látszik, akkor most...
4: Hát ez egy, hogy mondjam, évtizedes visszatekintő. Mm-hmm. Dolog, meg előkerültek olyan felvételek is, amiket nem használtak. És azt még azért gyorsan elmondom, hogy a későbbiekben egy csomó olyan Attenborough széria volt, amit egyébként a magyar csatornákon is lehetett látni, amik már eleve úgy készültek, hogy az egyes epizódok, mondjuk most mondok valamit, 50 percesek voltak, a lényegi része az ilyen 35, és az utolsó 15 perc igen. Az pedig arról szól, hogy hogyan készült maga rész.
3: Az utóbbi időben ez teljesen bevett szokás.
4: Abszolút. A BBC-vel nagyjából igen. Így csinált a dolgait, és amiről most beszélünk, ez egy egyórás film egyébként, az a cím, hogy Vad London, és a BBC Earth, általában ott bukkannak fel először az Attenborough cuccok, ott adták le, éppen a szülinapján, és az benne az izgalmas, hogy ez valóban Londonban játszódik, benne a városban, és Attenborough arra hívja föl a figyelmet, hogy arról szól ez a film, hogy milyen állatkolóniák élnek együtt az emberrel, de egészen megdöbben. Tehát az, hogy több száz róka él életvitelszerűen, és ott mutatják is, hogy a róka ott sétál az utcán, és mellette az emberek így mennek el, vagy akár őzikék, hogy hívják, dám, hogy hívják ezeket?
3: A dámvad mondjuk.
4: Igen, hogy a dámvadokat nem tudom én, valahonnan hozták még a gyarmatosítók, és akkor valahogy ott maradtak, és
3: jól érezték magukat.
4: Igen, és van is egy ilyen rész ebben a filmben, ugye az Attenborough-osan, ugye most már Pap János egyébként a magyar hangja először Végveri Tamás volt, aztán Szersény Gyula is, most már Pap János, ahogy így arról beszél, hogy nem tudom én, hajnal van, elmondja, hogy London melyik kerületében vagyunk.
3: You're in the forest there.
4: Igen, és azt mondja, hogy minden készen áll egy invázióra. És akkor egyszer csak tényleg megjelenik, nem tudom én, 40 ilyen kis
3: dámvad.
4: Dámvad, de a galambokról is nagyon-nagyon klassz szekvencia.
3: A repülőpatkányok.
4: Én nem tudtam, hogy a galambok vonatoznak, meg tényleg? Metróznak. Kézzel el, úgy, mert hogy oda szoktak az állomásra, és az van, hogy valahogy rájöttek arra, hogy többféle állomás létezik, és bocsánat, és minek repüljenek, mondja az etemboró, és valahogy így le is mennek a szintjére, egyébként tényleg lenyűgöző felvételek vannak, általában mindig az Attenborough filmekben, ebben is, és így mutatják, hogy így kinyílik a metróajtó, vagy a magas vasútajtó, és így besétál, és amikor megáll a következő állomás, akkor tényleg kisétál a galamb, és nem CGI, hanem tényleg...
3: Akkor fogadjuk, hogy a varjakról is van szó.
4: A varjakról is van szó, nagyon-nagyon sokféle papagájokról is van szó, hát értelemszerűen egyébként inkább madarak, mondjuk egy olyan 60-40%-ban inkább madarak vannak, de számomra legalábbis nagyon sok olyan infó volt, amire így rácsodálkoztam. Tehát, hogy azért azt nem gondoltam, hogy nincsenek a nagyvárosban állatok, mert tudom, és New Yorkról például, hogy rengeteg patkány van, meg mindenféle más állat is, Londonról is sejtettem, de így ezek azért újdonságok voltak. Nagyon jó kis film.
3: Hol érhető el ez a film?
4: Hát ez a BBC-nek a felületein.
3: Jó, ott szerintem keresem,
4: majd... Igen. Szerintem egyébként, hogyha van valamilyen alap TV előfizetésed, annak az ilyen VOD kínálatában nagy esélye benne van.
3: Most a VOD Ausztráliába fogunk látogatni, mégpedig Charlize Theron és Taron Egerton kalauzolásával. Két dolog kiderült, két dolog, egy kérdésem pedig adódik. Charlize Theron gyönyörű még mindig, Taron Egerton pedig egy kiváló színész. Nyilván Charlize Theron is, de Taron Egerton bármit eljátszik.
4: Szerintem is.
3: Hogy ez nem kérdés. Eddie a sason keresztül Elton Johnig, Johnon át
4: egészen a
3: pszichopata elmebetegig. És még egy kérdésem, hogy Eric Bana nem akkora színész, hogy neki nem 10 percet kéne szerepelni egy...
4: Ja, megnézted? A filmet?
3: Persze.
4: Nem dumáltunk, hogy
3: ja, persze. Szóval Eric Bana miért csak 10 percet kapott? Azt hittem, hogy ő egy nagyobb színész.
4: Igen, ezen gondolkodtam én is, amikor megnéztem a filmet.
3: Már tűzparancs érzésem volt.
4: Igen, egyébként szoktak ilyenek lenni, hogy beraknak egy sztárt, akinek csak néhány perce van.
3: Mondjuk a Prometheusból a nem jut eszembe sose a neve, az is egy A-kategóriásszerű színész.
4: Igen, én arra tippelek, hogy itt az lehetett, hogy ha a történetet vesszük, ugye arról van szó, hogy Ausztráliában megy el, és ott találkozik a Taron Egertonnal a Charlize Theron, és hogy most megpróbálok valahogy úgy fogalmazni, hogy ne legyen egyértelmű.
3: Történik spoiler. Valami a film elején, aminek hatására Ausztráliában köt ki.
4: Igen, és kiderül, hogy az Eric Bana egy ausztrál csávó, tehát hogy a Charlize Theronnak a karakterének az ausztrál bekötése igazából a pasián keresztül volt, és az Eric Bana tényleg ausztrál. Tehát, hogy szerintem ez lehetett az oka, meg hogy most már ideje megemlíteni a rendezőt, egy bizonyos Baltazar Kormák úr készítette ezt a filmet, aki egy izlandi rendező, és ő csinálta például az Everest című filmet, vagy a Két Kalibert, ugye Denzel, meg a Mark Wahlberggel. És volt egy ilyen Fenevad című filme, ilyen oroszlános, az Idris Elbával. Ő egy elég jó rendező. Én el tudom képzelni, hogy ez az ő ötlete volt, hogy legyen benne.
3: Egy Eric Bana.
4: Igen. Hát nem, szóval, hogy ezt nem most találták ki a filmesek, tehát hogyha csak a Pszichóra gondolunk, ami ugye egy teljesen másik történetet indít el, egy tulajdonképpen egy sikkasztó nőnek a történetét, és egészen addig, amíg ugye meg nem ölik a zuhanyzóba, a korabeli néző azt hihette, mivel az egyik legnagyobb sztár volt a Janet Leigh, azt hihette, hogy az ő történetét nézi, azt egyszer csak meghalt. Tehát, hogy ilyenek azért szoktak lenni, mert ez nyilván nem egy pszichó, hanem egy szokványosabb, klisésebb film, ha úgy tetszik. Ami tulajdonképpen szerintem beillik ilyen extrém sport bemutatónak is.
3: Azt akartam mondani, hogy kedvcsináló, tehát
4: igen,
3: abszolút...
4: Van benne vadvízi evezés,
3: sziklamászás,
4: igen.
3: Extrém sziklamászás is van benne.
4: Igen,
3: a falonalvás.
4: Igen, ilyen barlangmászás, búvárkodás minden. Tulajdonképpen.
3: Fuldoklás.
4: Igen, minden van benne, és az a lényege, tulajdonképpen a magyar cím, a csúcsragadozó, az ugye megpróbál ilyen többfenekű lenni, de
3: az
4: alapvetően...
3: Az Apex ugye az azt jelenti, hogy csúcs. Ugye,
4: igen. Alapvetően itt arról van szó, hogy a Charlize Theron találkozik az Egerton figurájával, akiről talán ezt kimondhatjuk, kiderül, hogy egy elmebeteg, aki le akarja vadászni ezt a nőt, és tulajdonképpen az ő párharcukról szól ez a film. film, nagyon leegyszerűsítve.
3: Igen, leegyszerűsítve, igen, egyébként meg van egy ilyen mögöttes történet is, hogy itt
4: ami mindig, tudok, egy trauma.
3: Hogy... A trauma is egyébként, hogy nem csak úgy levadászta, hanem hogy minden nem fog lenni poénokat, de hogy itt még van mögött.
4: Igazából szerintem ez egy, egyrészt nagyon jók a zenék is, így hirtelen eszembe jutott, de hogy ez egy olyan film, ami szerintem azért élvezhető, mert az akció jelenetek nagyon klasszul az vannak nagyon, benne megcsinálva, mert egyébként maga a történet beleértve az Eric Banás nyitányt is, ez nem tudom én, hát most csak a cliffhangert mondom, ami nagyon hasonlóan kezdődik, az is egy ilyen eléggé közhelyes forgatókönyvírói húzás, amit viszont ha már beszélünk, neked nagyobb a tapasztalatod etéren, talán tudod, hogy hogy csinálták, hogy...
3: A vadvízi vezésem
4: az? Nem arra gondolok, hanem a film elején, ugye ők sziklát másznak, a Charlize Theron meg az Eric Bana, és ott úgy alszanak egy sátorba,
3: van, ez létezik.
4: Hogy... De hogy azt, hogy, na, az milyen elv alapján működik? Mármint, hogy gyorsan mondjuk el, hogy mire gondolok, hogy a sziklára igen, kihúznak egy sátrat, igen, és gyakorlatilag van, ott a magasságba alszanak.
3: Én úgy tudom, hogy általában ilyen első mászásoknál van ez így, hogy felderítő mászásoknál, bár ebben nem vagyok biztos, és hogyha olyan hosszú egy mászás, hogy mit tudom én, van egy 600 méter magas, most mondtam valamit, függőleges sziklafal, hogy nem tudják egyben megmászni, akkor ugye nem fognak lemenni, hanem akkor visznek magukra egy olyan felszerelést, egy sátrat, amit fellógatnak egy ilyen...
4: De ez milyen, de én arra nem tudtam rájönni, hogy ezt hogy tudják ott kinyitni. Ez egy ilyen automata
3: na, ezt nem
4: sátor
3: tudom.
4: Lehet?
3: Szerintem ez megoldották valahogy.
4: Biztos, hogy valami megoldották, csak engem
3: a lényeg az, hogy lóg a falon egy sátor, amiben aztán belemásznak, és ott alszanak fekve rendesen. Hogy lesz ennek a sátornak, például merev az alja, azt nem tudom, de következő adásra megnézem neked. Egy ilyen YouTube videót megnézek.
4: Hát meg érted, csomószor van olyan velem, hogy éjszaka közepén föl kell, ezt pisilnem kell, ők ezt hát így hogy oldják meg.
3: Rutinból nem csinálják meg. Van igen. Egyébként ebből a verzióból olyan ilyen kis terasz, amikor nem sátor van, hanem csak egy ilyen pihenő teraszt rakunk ki, aha. És ez teljesen nyitott, és akkor

0: hova kell majd hát menni, mert ugye tele van ez a foglalatosság ilyen elég veszélyes ismeretlenekkel, meg lépésekkel, szóval ez nagyon nem nekem van kitalálva, de azt hiszem, hogy meg tudom érteni azokat, akik meg ráfüggnek erre, mert ez valószínűleg tényleg olyan lehet, mint egy drog.
1: Szóval igen, összegezve egy ilyen nem annyira nagyon kitalált sztori, viszont nagyon-nagyon látványos. Nagyon-nagyon látványos.
0: Igen, és a CGI is, mert ugye azért vannak benne olyan akciójelenetek, ahol láthatóan
1: nem, nincsenek, minden lehet
0: használni CGI-t. Szóval azok semmilyen bénák. Szóval ugye időnként látszik, hogy az, meg picit ilyen videójátékos esztétikája van, de egyáltalán nem idegesítő, meg nem lök ki a filmből.
1: Azt tudod, hogy mi lesz a jövő héten, vagy sem?
0: Hát egy valamit tudok csak de mondani, jó, mert hogy erre a hétre szerettem volna, de nem sikerült megnézni az új Star Wars filmet, a Mandalori és Grogu-t.
1: Igen, ezt mondtad, ezt igen, hiányoltam igen. is, de mindegy, nem érdekes.
0: Hát jól van, érted. Majd jövő héten lesz.
1: Köszönjük a mai figyelmet, ez volt a Filmszerész, jövő héten ismét találkozunk remélhetőleg, és akkor pedig ez a műsor is fent lesz majd a Spotify-on hamarosan, úgyhogy ott is meg lehet majd hallgatni. Köszönjük még egyszer a figyelmet, sziasztok.
0: Így, köszönjük. Köszönjük szépen, mindenki vigyázzon magára.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Ha már nem találkozunk. Jó napot, jó estét és jó éjt.
1: Filmszerész. A Rádió Café filmes magazinját hallottátok, benne Kovács Gellért, aki majdnem mindent tud, és Urbán Szabolcs, aki hozzá képest szinte semmit, de tök jól tud nézni. Jövő csütörtök délután 2-kor találkozunk a mozi előtt. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu. Baraka Rétes, a Rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka Rétes. A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest egyik ikonikus helyszínén, a Népszigeten, a Kabinban. Május 22-én pénteken este 6-tól George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is. Május 22-én a Kabinban, a 4. kerület Zsilip utca Újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Május 28-án megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium millás reggeli négy keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Ausztriában folytatja hivatalos útját Magyar Péter. Kabinet főnök helyettes lesz Pálinkás Szilveszter százados. Kritikus a helyzet a Velencei tónál. Kellemes tavaszi idővel folytatódik a hét. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Magyar Pétert fogadta az osztrák kancellár Bécsben. A miniszterelnököt és a delegációt katonai tiszteletadással fogadta Christian Stocker a hivatala előtti Ballhausplatzon. Magyar Péter lengyelországi tárgyalásai után érkezett Ausztriába. A kormányfőt Orbán Anita külügyminiszter, Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kísérte el. Kabinet főnök helyettes lesz Pálinkás Szilveszter százados a honvédelmi miniszter mellett. Derült ki Ruszin Szendi Romulus Facebook videójából. Az előléptetés mellett a miniszter eljárást is indít Pálinkás ellen, mert előzetes jelentés nélkül állt a nyilvánosság elé, amikor áprilisban a Telexnek nyilatkozott a katonaság helyzetéről. A háborús veszélyhelyzet megszűnése után a lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter hangsúlyozta, nem engedik, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermékek veszélybe sodorják a magyar gazdák megélhetését. Bíróságon támadja meg a kampánypénz visszafizetéséről szóló határozatot a két farkú kutyapárt, értesült a Népszava. A lap szerint a párt május 15-én vette át a határozatot, amellyel szemben fellebezésnek nincs helye, bírósághoz viszont lehet fordulni. A pártnak 686 millió forintot kellene visszaadnia. Az általa indított adománygyűjtésből eddig ebből 148 millió forint jött össze. A két farkúaknak azért kell visszafizetni a pénzt, mert az országgyűlési választáson nem sikerült megszerezniük a szavazatok 1%-át. A határozat megtámadásával hónapokig is elhúzódhat a visszafizetési folyamat. Romlik a helyzet a Velencei tónál, egyre súlyosabb probléma a kiszáradás. Normál esetben a tó minimális üzemvíz szintjének el kellene érnie a 140 cm-t, míg a maximális vízállásnak a 170 cm-t. A május közepén mért 66 cm-es vízállás viszont rendkívül kritikusnak számít. Szakértők szerint a hagyományosan csapadékosabb medárd időszak még hátra van, emiatt a helyzet javulhat, de akár romolhat is. Ha nem érkezik elegendő csapadék, vagy nem kezdik meg a mesterséges vízpótlást, a tó hamarosan különálló kis tavacskákra darabolódhat. Erőteljesen nőtt az Nvidia negyedéves bevétele, 85%-kal 81 milliárd dollárra ugrott. A korrigált üzemi nyereség közel 150%-kal 53,5 milliárd dollárra nőtt, míg az adózott eredmény 58 milliárd dollárra emelkedett. Az amerikai chipgyártó a globális mesterséges intelligencia boom egyik legnagyobb haszonélvezője. A vállalat piaci értéke az elmúlt 5 évben több mint 15-szörösére, mintegy 5600 milliárd dollárra nőtt.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Kellemes időnk lesz, ma sokat süt majd a nap, időnként zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél élénk, erős lesz. Délután 22-27 fok várható. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, néhol viharos lesz a szél. 27 fokot mérhetünk maximum.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Csütörtökön megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium millás reggeli négy keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
3: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap.
4: Zsebpszichász, a Zsebrádió vásári komédiája három felvonásban. Hogyan kerüljük el, hogy összetévesztenek bennünket a hülye asztékokkal? Ki hallgattatta el a gömöri kaját, és hol a vödör? Galileiátás. Ha gömbölyű, akkor alul hogy esik? Meg annyi kínzó kérdés. Ősbemutató a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napján. Május 31. Akvárium Klub. Délután.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Ez itt a Zsebrádió.

0: Zsebrádió. Őrületem, így folyik.
1: Május 31-e, Aquarium Club. Zsebrádió live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
2: Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamám hoz a buliba, de mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csodalény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a mancsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszos api melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
3: A lényeg néhány alapvetés, amit azért jó tudni, mert az mindig segít egy problémán, ha megértjük a működését. Először is, alvásra van szükségünk. Annyira így van ez, hogy több, most nem részletezett kísérlettel tudja az emberiség bizonyítani, hogy aki nem alszik, az meghal. Az ember kb. Egy hetet bír alvás nélkül, aztán kampec. Tehát nem azért alszunk el, mert álmosak vagyunk, hanem azért vagyunk álmosak, hogy elaludjunk. Az alvásunkat egy hormon szabályozza. A hormon pedig néhány külső tényező, de elsősorban a fény. Ez a hormon a melatonin. A melatonin pedig akkor kezd el termelődni, ha elkezd sötétedni, és fény hatására elkezd csökkenni. Vagyis, amikor növekszik a melatonin szint, elálmosodunk, amikor csökken a melatonin szint, akkor meg fölébredünk. És még mielőtt valaki felemelt mutató ujjal azt mondaná, hogy ho-ho, alvás közben nem is láthatjuk a fényt. Arra én azt mondom, hogy igen, alvás közben nem látjuk a fényt, de ettől még a szemünk érzékeli. Így elindulhat az a folyamat, amit ébredésnek nevezünk. És még mielőtt valaki felemelt mutató ujjal azt mondaná, hogy ho-ho, én reggelenként egy elsötétített szobában is felszoktam ébredni, arra akkor én azt mondom, hogy igen, felszoktál ébredni, mert a melatonin az alvásodat csak segíti, de ami irányítja, az az úgynevezett belső biológiai óránk. Ez mindenkinél máshogy működik, máshogy van beállítva. Ezért van olyan ember, akinek akár 10 órát is kell aludnia ahhoz, hogy kialudja magát, és olyan is, aki napi 4 óra alvással is tök jól elketyeg. Napóleon például hírhetten keveset aludt, de Einstein rettentően sokat.
0: És most kapcsoljuk az okostelefon.
4: Alvás. Az alvás a legtöbb gerinces és némelyik különleges rovar, például az ecetmuslica természetes pihenő állapota, amely a felsorolt élőlények regenerációját szolgálja. Az alvást a szándékos testmozgás és a külső ingerekre adott reakciók csökkenése jellemzi. Nem minden gerinces alszik azonos módon és azonos mennyiségben. Például a kutyák napi alvásigénye 12 óra, a macskáké 15 óra, de egy elefántnak elég napi 2-3 óra alvás is. A delfinnek viszont mindig csak az egyik agyféltekéje alszik, mert a másik agyfélteke vezérli a levegővételt és figyeli a ragadozókat. Az alvás alatt fokozódik a sejtosztódás. Ezért mondja minden nagymama, hogy akkor nő a gyerek, ha alszik. Ebből is látszik, hogy a nagymamák még azt is tudják, amiről nem is tudják, hogy tudják.
3: Tehát akkor összegezzük a dolgot. Az embernek alvásra van szüksége, ez nem is kérdés. A gyerekeknek legalább 9 órát kéne aludniuk ahhoz, hogy minden rendben menjen. Az alvást elsősorban a fényre reagáló hormon szabályozza, tehát érdemes az alvás előtt 1-1,5 órával ráhangolódni az alvásra, például úgy, hogy a lakáson belüli fényeket lecsökkentjük, illetve tévé, telefon, tabletet pedig elzárjuk. Végül pedig, ha elegendő időd van aludni, akkor érdemes nem lesötétített szobában aludni, mert ilyenkor nem egy nyavajás vekker veri ki az álmot a szemedből, hanem a lassan, de biztosan egyre fényesebbé váló reggel ébreszt fel téged. A természetes ébredésnek megvan az az előnye, hogy elhiteti velünk, hogy magunktól keltünk föl. Tehát kialudtuk magunkat. És nem a szülői terror zavar ki minket a jó meleg takaró alól. Hát így működik ez.

0: Műanyag, cigany. Levegőjég, lég. Könnyű elmélyű, könnyelmű. Ki hitte volna, hogy ezek a szavak így keletkeztek?
1: 1297-ben, október 18-án, harmadik András király a soproni polgárokat felmentette az országban szedett vámok megfizetése alól. Na ez egy bonyolult dolog, de nem olyan bonyolult. Annyit már gyerekek is tudnak, hogy adót fizetni nem túlságosan jó dolog, sőt, hogy őszinte legyek, egyetlen felnőtt, és enki nem szeret adót fizetni. Az adó ugyanis egy rendkívül furcsa dolog, az adót réges rég óta az uralkodók, a hatalmasak, meg a legyőzők szedik azoktól, akiket leigáztak, vagy elfoglaltak, vagy a kettő egyszerre. Erre itt van ez a mi országunk, Magyarország, és minden tök rendben van, és nem vagyunk leigázva, és nem vagyunk legyőzve, és nem is vagyunk elfoglalva, hiszen mi lakunk itt, és nem más a főnök, és mégis kell adót fizetni. Az adót az állam szedi. Az államot egy miniszterelnök, meg miniszterek, meg mindenféle ilyen hajakendek, zakós emberek, meg pártok irányítják, akiket figyelj, mi választunk meg. Na most erre kérdezhetitek, hogy mi választjuk meg őket, ha adót szednek? Ha nem jó? Na, itt kezd el bonyolódni ez a bizonyos kérdés. Akiket megválasztunk, azok mindig megígérik, hogy majd csak nagyon kevés adót fognak szedni. Éppen csak egy csipetnyit.
2: Az eszem megáll.
1: Na, pont olyanok, mint a Jenő bácsi, aki Zili néni második férje, és nagyon szereti a csípőset, és nagyon szeret bográcsba főzni, amikor ott vagyunk vendégségben. Biztos nektek is van ilyen Jenő bácsitok, és ő mindig mondja, hogy csak egy csipetnyit tesz be a bográcsba, a macskapöcse paprikából, meg kell a íze miatt. Amiatta. Aztán mit csinál? Nem egy csipetnyit tesz. Még a nokedli is csíp. Mindig! Na, ilyenek azok is, akiket megválasztunk, mert amikor már nem látjuk őket, akkor elkezdenek sok adót szedni. Sőt, olyan helyen is adót szednek, ahol nem látjuk, vagy nem nézzük. Most például úgy szednek nagyon sok adót, eldugják az adót mindenfélébe, ahol nem nézzük, például a benzinbe. Közben egész nap ünneplik magukat, hogy egyébként milyen keveset vesznek el a szüleid fizetéséből. A legdurvább az, és most mindenki kapaszkodjon meg, ez a mi államunk, ez a mi államunk, ez olyan, de olyan mohó, hogy ennek egy pillanat türelme sincs, ha pénzről van szó. Ezért, amikor megszülettek, bizony, a szülőszobában, amikor megszülettetek, előbb volt adószámotok, mint hogy anyukátok elnevezett volna benneteket. Nagyon durva, és szerintem szemétség. A dolgot egy picit árnyalja az, hogy az összes többi ország, összes többi állam, összes többi kormánya ugyanígy viselkedik. Esetleg van olyan, aki nem kapkod ennyire.
2: Fú, ez nagyon gáz.
1: Hogy visszaugorjunk az eredeti témához, én nem nagyon támogatom, hogy valami királyocska egyszer csak felmentsen egy komplett várost az adófizetés alól. Pont olyan lenne, mint hogyha az osztályfőnökötök egyszer csak bejelenteni az osztályban, hogy van egy tanuló, akinek ezentúl nem kell házi feladatot írni. Ugye mi bosszantó és sértő lenne? Fogja magát a főnök, és csak azért, mert valaki a kedvében járt, vagy csontot hozott a kutyájának, vagy mit tudom én, egyszer csak elkezd kivételezni valakivel, vagy valakikkel. Nekem speciál semmi bajom sincs a soproniakkal, gyönyörű, kitűnő emberek, de az nincs rendben, hogy azért, mert egyszer összehaverkodtak egy királlyal, azért előbbre valók, mert egy ország akkor működik, ha mindenki egyenlő, és nincsenek kivételezettek.
3: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap.
1: Zsebszínház. A Zsebrádió vásári komédiája három felvonásban. Hogyan kerüljük el, hogy összetévesztenek bennünket a hülye asztékokkal? Ki hallgattatta el a gömöri kölyát, és hol a vödör? Galileértás. Ha gömbölyű, akkor alul hogy esik? Meg annyi kínzó kérdés. Ősbemutató a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napján. Május 31. Akvárium Klub. Délután.
3: Gyereknap!

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség. A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
2: mulatós sztár.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
2: mulatós sztár
1: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: Kifogástalan megjelenés, ami ötvözi a bűnöző barokk és a striciló-kokó stílus elemeit, de mindenképpen tartalmaz világos kék tükörbársonyt.
1: 2.
2: Van neki édes aranyhaverja, akinek mindig küld speciálba egy számot.
1: 3.
2: Úgynevezett katedrál visszhanggal beszél mindig. Talán akkor is, amikor felmegy a nyírplázába kaszinózni.
1: 4.
2: Kizárólag bömössel vagy bömbölővel közlekedik, de van Merciel a vastagabbik trombita rész nyakláncán.
1: 5.
2: Akkor is jó kedvű, ha úgy kell énekelnie egy csárdában, hogy közben mindenki eszik.
1: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Kritika?
1: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
3: Zsebrádió!
0: Zsebrádió. Hallgass a sorok között.
4: Nem is annyira fura, hogy van egy városunk, amit úgy hívtak régen, hogy Alba Régia, ami azt jelenti, hogy királyi fehér. Az meg már végképp nem meglepő, hogy a mai neve Székesfehérvár.
5: Kérsz tasni? Kérsz tasni?
4: Na most, ez a város egy elég fontos város számunkra, ugyanis évszázadokon keresztül Székesfehérvár volt a magyar királyok koronázási helye, ezért is hívták koronázóvárosnak. Mindenki úgy tartotta, hogy az első királyunkat, a jó öreg István királyt is itt koronázták meg, az viszont egészen biztos, hogy itt avatták szenté, így aztán a magyar királyok számára ez a város egy úgynevezett szakrális helyé vált, ezért mindenki itt akar koronázkodni. Érthető okból? Plusz a jó öreg István király elkezdett itt építeni egy templomot, egész pontosan ő csak mondta, hogy legyen itt egy templom, ténylegesen nem állt ott fándlival a kezében, nem malterozta össze magát minden nap, de mégis az ő nevét jegyezték meg. Picit igazságtalan, hogy egyetlen kőműves neve sincs megjegyezve ezzel a templommal kapcsolatban, na de hát kérem, ha az élet igazságos lenne, akkor Elvis Presley élne, és az imitátorok lennének halottak. Na szóval, megépült a templom, és az lett a neve, hogy Nagy Boldog Asszony Bazilika, és évszázadokon keresztül itt koronázták meg a királyokat, sőt, itt is temették el őket, úgyhogy mindenképpen fontos helynek számít. A nyavajás törökök lerombolták, amikor háborúztunk velük, de a helye még mindig megvan, azt még meg tudjátok nézni, ha arra kirándultok. És mivel itt még egy vár is épült, elég logikusnak tűnt elnevezni ezt az egészet Fehérvárnak. Hogy miért lett épp fehér, és mondjuk nem sárga, azon még gondolkodom, de hogy miért lett székes, arra van egy áltudományos alapokon nyugvó magyarázatom. Azzal, hogy ebben a városban koronázták meg a királyokat, ebben a városban laktak a királyok, itt volt a trónjuk, vagyis itt székeltek a királyok, így szintén logikusnak tűnik Székesfehérvárnak nevezni a várost. Ezért szokták néha Budapestre, a mostani fővárosunkra is azt mondani, hogy Székes főváros. Székes Budapest nincs, de Székesfehérvár meg Székes főváros van. És talán még a székhelynek is köze van ehhez a székességhez, mert Fejér megye megyeszékhelye Székesfehérvár. Több székről ma már nem esik szó. Köszönöm szépen a figyelmet!

0: Zsebrádió. A-tól Z-ig.
1: Az a helyzet, hogy most olyanban vagyok, hogy nagyon hatott rám a zsebszellem, amit egyébként mi egy nagyon pici kémcsövecskében tartunk. Szóval nekem eszembe jut már minden féléről a világban körülöttem.
2: Na most ezt nem értem.
1: Szóval az van, hogy már nem hiszek el semmit. Örülök mindennek, de valahogy állandóan kérdéseket teszek fel mindenről, ami eddig evidens volt.
3: És most kapcsoljuk az okostelefon.
4: Evidens. Az evidens szó jelentése nyilvánvaló, magától értetődő, szemmel látható, igazolásra nem szoruló dolog. Például, olyan jó vagy a fociban, hogy evidens, hogy nem először próbálkozol vele. Úgy is lehet mondani, hogy tök nyilvánvaló, hogy megy a foci, hiszen a C-Ronaldo az apukád. Evidens, hogy tudsz dekázni.
1: Szóval, azt mondja az iskolából hazajövő a kisfiam, elmeséli, hogy a föld körül kering a hold, és már automatikusan azt kérdezem tőle, hogy biztos. Aztán azt mondja, hogy biztos, mert a Ferenc, aki az ő osztálytanítója, azt mondta. De már akkor megkérdezem, hogy jó, de a Ferenc miért ilyen biztos benne? És akkor persze utána nézek, mert persze én is úgy tudom, és történetesen a tudomány mai állása szerint tényleg így van, hogy a hold kering a föld körül, de ki tudja. Aztán az is eszembe jut, hogy a régi emberek az akkori tudások szerint tényleg azt hitték, hogy a nap kering a föld körül. És akkor meg voltak győződve róla, hogy igazuk van. És mi persze már rég tudjuk, hogy ez nem így van. Azt olvastam például az interneten, hogy a perzsák, akik az ókorban, tudjátok, még Krisztus előtt voltak egy bitang nagy birodalom, és sokkal műveltebbek voltak, mint az akkori világ sok más népe, egy csomó mindent tudtak a világról, de nem voltak biztosak benne. Állítólag volt egy szabályuk, hogy minden fontos ügyet kétszer kell megbeszélni. Szóval volt valakinek egy ötlete, például, hogy milyen jó ötlet is lenne, ha nem a földön kéne vonszolni ilyen sítalpokon azokat a nagy bazi köveket az építkezésekhez, hanem mondjuk lenne egy kis kocsi, aminek az alján ilyen izék, ilyen kerek izék lennének, hívjuk mondjuk őket keréknek, akkor lehet, hogy sokkal egyszerűbb lenne a szállítás. És akkor elvitatkozgattak egy ilyesmin a perzsák, és megállapodtak, hogy ez jó ötletnek tűnik, de nem kezdték rögtön megcsinálni. Hanem másnap ittak egy csomó alkoholos italt, jól berúgtak, sokat röhögtek, mindenki bekábult, és akkor, akinek még volt egy kis esze, elővette ezt a kerék témát. És egy kissé becsicsentve elkezdtek a sok röhigcsélés meg óbégatás közben megbeszélni.
0: Wow!
1: És ha akkor is jó ötletnek tűnt, na akkor mondták azt, hogy oké, csináljuk meg, legyen kerék. És valószínűleg a perzsák pont így találták fel a kereket.
0: Az esze megáll!
1: De persze, ez se biztos.
5: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap.
6: Sztár fellépőnk Jules Le Magique. A bűvész, a mestermágus, aki még soha, de soha nem lépett fel Budapesten. Sőt, egész Európában. Őszintén szóval most lép föl először. De ez most mindegy. A Gyula, akarom mondani, hogy Jules Le Magique, szóval akkor is varázsol a galambot, például olyan galambá változtatta, amin van nadrág. Jules a mágus a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napján, május 31, akvárium, délután.
0: Zsebrádió! Üzenem azoknak a felnőtteknek, akik sutyiban hallgatják a Zsebrádiót, hogy jól teszik.
7: És akkor még egy hülyeség mára, csak hogy a komoly dolgok még komolyabbnak tűnjenek. Dél-Koreában van egy olyan ünnep, hogy fekete nap ünnep, ami egy igazi farkába harapott kígyó, hisz ezen a napon azok ünneplik meg magukat, akiket nem ünnepel meg senki. A dolog úgy fest, hogy február 14-én van a Valentin nap, amikor is minden szerelmes, de legalábbis kapcsolatban élő ember kényszeres vásárlásba kezd elsősorban marharanda porfogók közt válogatva, plusz aranyárban vásárolnak hozzá virágot. Nagyon szép szokás, főleg a porfogó kereskedők örülnek neki kiváltként. Vannak olyan emberek, akik egyedül élnek, így senkitől sem kapnak porfogót, csokit, plüss valamit és virágot aranyárban. Ezért kitalálták maguknak a Black Day-t, azaz a fekete napot, amikor megünnepelhetik, hogy őket senki sem ünnepli meg. Aha, világos. Ilyenkor feketébe öltöznek és fekete ételt esznek. Természetesen egyedül. Ami fekete étel lehet ugye mákos tészta, fekete kaviár, illetve fekete szójabab krémes tészta. Utóbbit fogyasztják a dél-koreaiak. De nem kell mereven ragaszkodni a dél-koreai hagyományokhoz, ehető társaságban is, mert amúgy finom.
3: A banja, maharadja, halandja?
8: Fura felnőttek, még furább mondásai.
9: Ha ló nincs, jó a szamár is. Nézzük meg, mit is jelent ez a közmondás. Régen a ház körüli munkák során a ló értékesebb állatnak számított, mint a szamár. Viszont a szamarat meg könnyebb volt megszerezni. Ha nem kaphatod meg a legszebbet, a legjobbat, a feladatra legalkalmasabbat, akkor használd azt, ami a rendelkezésedre áll. Mivel nem igen tehetsz mást, megelégszel azzal. A kérdések kérdése azonban ezzel kapcsolatban igazán az, hogy meg kell-e elégedned a szamárral, vagy érdemesebb-e várni, dolgozni, tenni még valamit a lóért? Erre nincsen általános szabály, mindenki maga kell, hogy eldöntse, mi neki az optimális. És ezt a döntést nem is szabad másra bízni. Nem is beszélve arról, hogy vannak szituk, amikor a szamár sokkal praktikusabb az adott feladatra, mint bármi vagy bárki más. Ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
10: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok! Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit.
11: De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
0: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrot két főétkezés között.
2: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
3: Még mindig az SAP Connect Day-ről jelentkezünk, és Pintér Istvánt hívtuk a stúdióba, ISK Logistics Planning and Support Manager-e ő. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
4: Köszönöm szépen a meghívást.
3: Hát aki nem ismerné a céget, az utána tud nézni, de segítek a hallgatóságnak. 3500 áruházzal rendelkeztek és webshoppal 50 országban. Hát ez elképesztő logisztikai kihívás lehet, hogy minden héten odaérjen, és az az áru érjen oda, amit megrendelt az a bizonyos cég, és amit igényelnek a vevők. Mi ebben a legnagyobb logisztikai kihívás? Hogy lehet egy ekkora szervezetet menedzselni? Hétre készen, de lehet, hogy már napra készen is megy.
4: Ez egy komplex kérdés. Először is egy jó terv szükséges hozzá, ami egy viszonylag pontos forecaston kell, hogy alapuljon. Úgyhogy ez önmagában már egy kihívás, de ez emellett nagyon fontos, hogy egy stabil, robusztus logisztikai hálózatot tudjunk üzemeltetni, aminek szintén egy nagyon stabil informatikai rendszernek kell, hogy megtámogassa, ez pedig az SAP EVM rendszere. Uh-huh. Ez a rendszer amellett, hogy stabil, rendkívül flexibilis, úgyhogy
3: amit nagyon szükség is van ebben a gyorsan változó és kiszámíthatatlan világban, gondolom.
4: Abszolút, abszolút. Nagyon fontos a reakció képesség és hogyan adaptálódunk a aktuális helyzethez, és ez rendkívül fontos, hogy mennyire vagyunk gyorsak.
3: Uh-huh. Ecseren is elég komoly hadállásokkal rendelkeztek, megint csak puskáznak, 143.000 négyzetméteres, 300 munkatársat foglalkoztató logisztikai beruházást hajtottatok végre. Ez azért irdatlan nagy, erre miért volt szükség, és hogyan illeszkedik be ez a nagy nemzetközi egészbe?
4: Rendkívül dinamikusan fejlődik a vállalat, szerencsére, és ezt a régiót korábban a bolgár Bozsurisztei raktár, illetve a lengyel Radomszkó raktár fette le. De elérkeztünk egy olyan ponthoz, amikor ezek a raktárok már csak részben tudták kiszolgálni az igényeket, és így eljött az a pont, hogy egy új beruházásra volt szükség valahol a két ország között, és Magyarországra Ecserre esett a választás, és a méretet pedig szintén az eladási számok indikálták.
3: Uh-huh. Azt is említetted, hogy az SAP EVM rendszerét használjátok ebben az új központban, ami megint csak nem árulunk el titkot, gondolom a legkorszerűbb és teljesen automatizált raktárról van szó. Miért pont, vagy hogy választottátok ki, hogy mi lesz az a bizonyos informatikai háttér? Mert előző gondolataidban én úgy hallottam, hogy ez kulcsfontosságú egy ekkora szervezetnél.
4: Abszolút. A választás azért esett az SAP EVM rendszerére, mert egy korábbi projektben már a bolgár testvéraktárban ezt a rendszert vezették be. Nagyon sikeresen bizonyított a rendszer, hogy nagy átteresztő képességű raktárat, komplex automatizált raktárat képes kezelni, illetve olyan partnereink és alvállalkozóink voltak, akiknek szintén nagy tapasztalatuk volt SAP bevezetésben, és nem utolsó

0: Rövidültek a szállítási idők, hamarabb elérjük mind a bolti partnereinket, mind pedig az online vásárlóinkat. Én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb eredmény, amit hoztunk, illetve ez számokban is kimutatható, 4,5 millió kilométer spórolunk meg közúton évente, ezzel a vállalata karbonlábnyomát is jelentősen csökkentette.
1: Ami még igazán különlegessé teszi ezt az egész projektet, az, hogy nagyrészt a Covid alatt zajlott ez a fejlesztés, ami azért különleges, mert hát maga egy ilyen fejlesztés az egy vállalkozás életében még olyan nagy is, mint a JISZK, azért az mérföldkő szokott lenni, és rengeteg erőforrást igényel, de mindezt a Covid alatt hogy sikerült megugrani, hogy sikerült ezt úgy levezényelni, hogy még csak ne is nagyon kelljen kitolni a határidőket.
0: Igen, ez egy kihívás volt a projekt kapcsán. Az első fázis gyakorlatilag át is kellett stratégiailag alakítanunk, és ilyen remote meetingeket kellett tartanunk. Kicsit az utazásokat is megnehezítette, de ennek ellenére sikerült tartanunk az eredeti projekt ütemezést és tervet.
1: És mi voltak, ami esetleg bökkenőt okozott, vagy problémát okozott, vagy ami nem úgy valósult meg, vagy nem akkor valósult meg, amikor előre terveztétek? Erre emlékszel? Volt olyan, amikor így azt mondtátok, hogy ez egy jó nagy bukkanó, ami előttünk áll?
0: Talán egy ilyet tudok említeni, amikor egy külső partner beszállítása késett, és ahhoz, hogy élesítsük a felrakó gépeinket, ahhoz kellett egy bizonyos ilyen vezérlőkártya, ami egész Európában nem volt felelhető.
1: Emlékszünk, úgyhogy akkor azokban az időkben még a chipszállítások is akadoztak rendesen.
0: Így van, úgyhogy ez egy nagy kihívás volt, de ennek ellenére a technikai csapat minden tudását és kapcsolatrendszerét bevetve mégis le tudta szállítani időre, úgyhogy ezekkel el tudtunk indulni. Ugyan annyi szépséghibája volt a dolognak, hogy nem egy ütemben, hanem egyszerre a fele automatizálást tudott elindulni, és utána kapcsoltuk rá a másik felét.
1: Nagyon különleges cég vagytok abból a szempontból is, hogy 17 hónap alatt 3 éles indítást csináltatok, sorolom, manuális folyamatok, automatizált rendszerek, végül az elkereskedelmi modul. Nem volt sűrű egy kicsit a program?
0: De nagyon
1: feszes. Vagy ez szándékosan volt így?
0: Igen, annyira komplex volt a projekt, hogy le kellett bontanunk jól meghatározható fázisokra, de ugyanakkor mégis egy nagy egységet kellett, hogy ez alkosson. Uh-huh. És ezért esett úgy a választás, hogy az elsőben az alapfolyamatokra fókuszálunk, erre tudunk építkezni, ekkor az automatizálás került átadásra, majd legvégül az elkereskedelemre fókuszáltunk, ahol közvetlenül a vevőket érjük el, tehát itt már biztosra kellett, hogy menjünk.
1: Ha minket hallgatók szerintem epekedve várnak tapasztalatokra, tanulságokra ebből a több lépcsős bevezetésből, számodra mi volt a legnagyobb tanulság?
0: Nagyon fontos volt a bevonás, hogy minden érintettet bevonjunk. Itt legfőképpen a raktári operáció volt kulcs. Mai napig azok a kollégák a legtapasztaltabbak és a legbiztosabbak a rendszerben, akik részt vettek itt a projektben. Illetve a csapatmunka és a bizalom az egy kulcsfontosságú volt. Egy nagyon motivált fiatal csapat kezdett Ecseren, akiket egy nagyon tapasztalt nemzetközi csapat támogatott.
1: Uh-huh. Mennyire volt ellenállás a szervezeten belül? Úgy veszem ki a szavaidból, hogy ez nálatok nem okozott gondot, holott egy csomó digitalizációs projekt pont a szervezeti ellenálláson szokott elakadni.
0: Igen, talán azért volt szerencsénk, mert ez egy zöldmezős beruházás volt, és a kezdetektől fogva erősen automatizált és digitalizált, és így talán könnyebben fogadták el az emberek, és annyit tennék meg, hogy az elejétől kezdve bizonyított az LVM, hogy egy stabil és egy megbízható rendszer.
1: Uh-huh. Az utolsó kérdés megint csak egy kis tanácsadás lenne, hogyha leülsz egy kollégáddal, aki egy másik cégnél logisztikai vezető, esetleg hasonló területen dolgozik, mint te, és megkérdezi, hogy hát ti mi a tapasztalat az SAP LVM rendszerrel, vagy bármiféle digitalizációs megoldással, ami a logisztikát érinti. Mi az, amire azt mondod, 2-3 dolgot emelj ki, kérlek, amire azt mondod, hogy na erre figyeljetek oda, mert ezen nagyon sok minden múlhat.
0: Én azt gondolom, hogy az egyik az alapos felkészülés, tehát hogy egy olyan rendszerterv legyen, amiben rögzítjük a kereteket, és mindenki számára egy világos irányt ad. Uh-huh. A másik pedig, amit említettem szintén, az a csapatmunka, bizalom, és nem utolsó sorban, hogy érezzük jól magunkat közben, tehát a munka mellett mindig jusson idő ünneplésre és egy kis mókára.
1: Végszónak tökéletes. Pintér Istvánnal beszélgettem, a JISZK Logistics Planning and Support Managerével. További hasznos tanácskozást kívánunk.
0: Köszönöm szépen.
2: Belát nagyon éhes.
3: Uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcs technológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Május 28-án megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Prémium Millás reggeli négy keréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
5: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, Gamer Zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kel.
4: Baraka rétes, a rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka rétes.
6: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap.
7: Sztárfellépőnk Jules Le Magique. A bűvész, a mestermágus, aki még soha, de soha nem lépett fel Budapesten. Sőt, egész Európában. Őszintén szóval most lép föl először. De ez most mindegy. A Gyula, arról mondani, hogy Jules Le Magique, szóval akkor is varázsol a galambot, például olyan galambá változtatta, amin van nadrág. Jules a mágus a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napján, május 31, akvárium délután.
8: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
9: Módosítaná az alaptörvényt a Tisza párt. Újra van közvetlen repülőjárat Magyarország és az Egyesült Államok között. Átmeneti enyhülést hozott az esőzés a szárazságban. Kellemes tavaszi idővel folytatódik a hét. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Alaptörvény módosító javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Tisza párt. A frakció javaslata értelmében 8 évben korlátoznák a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az indítvány megalapozza a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, és rögzíti azt is, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona nemzeti vagyon. Az előterjesztés emellett törölni az alaptörvényből az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelméről szóló rendelkezést is. Megnyílt az út az Ukrajnának szánt új uniós hitelprogram előtt, miután az Európai Bizottság aláírta az erről szóló egyetértési megállapodást. A támogatás első 3,2 milliárd eurós részletét várhatóan még június végéig folyósítják, ha Ukrajna teljesíti a vállalt feltételeket. Átmeneti enyhülést hozott az elmúlt napok esőzése a szárazságban. Országszerte sok víz hiányzik a talajból, és a következő napokban sem várható jelentős mennyiségű eső, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella hozzátette, hogy a szakemberek folyamatosan dolgoznak az aszály mérséklésén, és már működik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ is. Több kocsival és tartalék járművekkel készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. A jó idő miatt várhatóan sokan kelnek útra, ezért a főszezont idéző erős forgalomra számítanak. Mától október elejéig ismét közvetlen napi repülőjárat közlekedik az Egyesült Államok és Magyarország között. Az American Airlines Philadelphia és Budapest között szállítja az utasokat, a menetidő csaknem 9 óra. Személyesen egyeztetne a tajvani elnökkel Donald Trump. Erről beszélt tegnap az amerikai elnök. Amennyiben ez megtörténik, szakítást jelentene a jelenlegi diplomáciai gyakorlattal. Ez lenne ugyanis az első közvetlen személyes kapcsolatfelvétel hivatalban lévő amerikai és tajvani elnök között 1979 óta, amikor is az Egyesült Államok megszakította a diplomáciai kapcsolatot Tajvannal. A közvetlen kapcsolatfelvételt várhatóan rossz szemmel nézni Kína. Veszélyesen megközelítettek egy fegyvertelen brit felderítő repülőgépet orosz vadászgépek a Fekete-tenger felett, számolt be a brit védelmi minisztérium. Az incidens során az egyik orosz gép mindössze 6 méterre repült el a brit repülőgép orra előtt. A védelmi miniszter szerint a brit légierő legénysége jól reagált, miközben az oroszok legveszélyesebb akciójukat hajtották végre 2022 óta.
6: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Kellemes időnk lesz ma, sokat süt majd a nap, időnként zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. Az északi, északnyugati szél élénk, erős lesz. Délután 22-27 fok várható. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen növekedhet meg időnként a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, néhol viharos lesz a szél. 27 fokot mérhetünk maximum.
6: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.
1: Tehát ez a sajátos pogácsa élő felvétele itt a Mastercard ESG Summiton 2026-ban. Egy nagyon eseménydús napon vagyunk túl, és az idei summitnak az volt az egyik fő szekciója, amit ugye Nyúl Zsuzsi vezetett a lokálban, a lokálteremben, hogy mi a helyzet ezzel az S betűvel, a social-lel. És amikor mi beszélgettünk korábban, akkor azt beszéltük meg, hogy próbáljuk már meg körbejárni egy kicsit, hogy mennyire jövőkész a humán tőke, az ember, a mi társadalmunk. Mert a legeslegelején, aki itt volt, akkor biztos hallotta, hogy én azzal kezdtem a konferenciát, hogy amikor felkészültünk erre a konferenciára, gondolkodtunk, hogy mik legyenek a témák. És a felkészülési időszakban nagyon sok bizonytalansági tényező volt, és azt is lehetett látni, hogy hát tényleg elég ramaty állapotban van a mentális egészsége a társadalomnak. És én arra gondoltam, hogy tök jó, hogy az energiaárakról beszélgettünk, és arról, hogy lehet fenntarthatóan döntéseket hozni egy cégnél. De vajon ilyen emberi erőforrással, ami rendelkezésre áll, lehet egyáltalán fenntarthatóan vagy hosszú távra tervezni?
2: Én azt hiszem, hogy abban elég nagy konszenzus van a pszichológusok és általában a társadalomtudósok között, hogy nem vagyunk felkészülve. Egyszerűen túl gyors és túl nagy változások értek minket. Ugye a rádió az nem egy ilyen képmutogatós műfaj, de hogyha lenne itt egy projektor, akkor mutatnám azt az ábrát, amit úgy hívnak, hogy a nagy felgyorsulás. És ez nem egy ábra valójában, hanem ezer. A nagy felgyorsulás az arról szól, hogy az emberiség több ezer éven keresztül nagyjából ugyanúgy élt. Kevesen voltunk, nagyon alacsony materiális szinten, nagyon helyben, nagyon lassú technológiai változásokkal, és akkor ugye van ez a Hokibot ábra nevű történet, hogy az ipari forradalommal ezek ilyen lassan és lineárisan elkezdtek növekedni, és aztán amiről nem szoktunk beszélni, és ez a nagy felgyorsulás, hogy az elmúlt pár évtizedben viszont valami kvalitatíve és kvantitatíve más történik velünk, mint bármikor az emberiség történetében. Tehát mondjuk ez a messze 1 milliárd alatti emberiség, ez pár évtized alatt fölugrott 8,5 milliárdra és föl fog 10,5 milliárdra. A GDP dettó, az olajfelhasználás, a vízfelhasználása, a városiasodás, a technológiai változások felgyorsulása. Tehát így vizuálisan lehet ábrázolni, hogy ami a mi generációinkkal történik, az valami tök más, mint ami az emberiséggel korábban, és mégis úgy teszünk, mint hogyha ez ugyanaz lenne. Tehát úgy beszélünk magunkról, mint hogyha az emberiség történetének egy sima folytatói lennénk, miközben valami teljesen más. Tehát ebből a kvantitatív ugrásból, ebből a kvalitatíve is valami egészen más jött le. És ugye azt azért el szokták mondani pszichológusok, hogy az emberi psziché, meg egyáltalán a társas kapcsolataink, azok nem követték le, nem is tudják lekövetni ezt olyan gyorsan. Az emberi tudás, az iskola, az iskolában oktatott tudás, a média által közvetített tudás, egyszerűen nem voltunk elég gyorsak, és ugye ez még fel fog gyorsulni, mert ugye a mesterséges intelligencia, most már a kvantumfizikáról beszélünk egyre többet, tehát hogy ez olyan gyorsulást hoz, ami még ehhez képest is egy léptékugrás. Nekem meggyőződésem az olvasmány élményeim meg számok alapján, hogy a válasz az, hogy nem tudjuk ezt feldolgozni, nem vagyunk egyáltalán jövőkészek.
1: Oké, de hogyha ezt a követjük, ezt a gondolatmenetet, akkor ez nem túl sok jót mond a jövőre nézve. A GDP-t mondtad, de korábban is beszéltük többször, hogy ez egy ilyen kicsit elavult kezd lenni, ez a mérőszám. Mindig mindent ehhez hasonlítunk, ez az első és mindenek fölött lévő, De hát ugye van egy olyan, hogy boldogságindex, vagy még vannak további mutatók, amiket elkezdtek szépen így mondogatni a GDP mellett.
2: Hát a GDP az egy mutató, én nem vagyok ilyen GDP fetisista, sem pro, sem kontra, mert ugye van a pro fetisizmus, ami azt mondja, hogy csak az fontos, és csak azt kell nézni, és a végén az egy dolog, ami számít, de szerintem van egy ilyen antifetisizmus is a GDP-ben, hogy azonnal be kéne tiltani, meg az felelős mindenért, meg nem tudom. Nem, a GDP az egy szám, egy Simon Kuznets nevű orosz-amerikai közgazdász kitalálta annak a mérésére egy adott évben mekkora a kibocsátása a gazdaságnak. Egy szám. Most akkor ez szerintem önmagában egy számra haragudni, az olyan, mint hogyha a gépeltérítésnél a repülőre haragudni.
1: Hát nem azt mondom, hogy haragudni, csak tehát, hogy tényleg ez a fő mutató akkor. Ez lett a fő mutató, így terjedt el egészségedre.
2: Igen, de hogy maga Simon Kuznets is rögtön figyelmeztetett, amikor megcsinálta ezt a mutatót, hogy ne használjátok ezt fejlettségi mutatónak, persze rögtön azt csináljuk, ami tilos, elkezdünk rögtön így beszélni róla, de hát a másik, amit mindig szoktam mondani, hogy ha elmész egy orvoshoz, egy orvos sem azt fogja, orvostól sem azt fogod kérni, hogy mondjon már egy számot a doktor úr, hogy nekem egy 1-től 100-ig milyen az egészségem, hanem hogy külön megnézeted a vérnyomásod, a szemed hányas, stb. Nagyon sok mutató. És ugyanez van, hogyha mondjuk értelmezni akarjuk magunk körül a világot, akkor soha nem fogunk egy mutatót. Én nem hiszek az ilyen Human Development Indexekbe, meg ilyenekbe, mert hogy ezek kulturálisan meghatározottak, nagyon sok minden nincs benne. Mire megalkotunk egy ilyet, és valami fajta konszenzusra jutna az emberiség, akkor bejön egy újabb dimenzió, lásd például AI, és azt gondolom, hogy nem, hanem nagyon-nagyon-nagyon sok mutató alapján komplexen kéne, és szerintem itt van a kutya elásva, hogy nem nagyon szeretünk komplex értelmezéseket vinni, meg hogy ilyen, még egy dolgot bedobnék, ezek az ilyen kontingenciák. Hogy nagyon szeretünk ilyen lineáris történetekbe gondolkodni, miközben valójában nagyon sok bizonytalanság is van abban, amit alapján a világról kellene véleményt formálnunk. Nincsenek ilyen nagyon fix számaink, hanem nagyon sok minden ilyen véleményes. És hogy föl kell készülni arra is, tök evidens szerintem, hogy miről beszélünk, például a klímaváltozás az nem olyan, hogy így, nem tudom, Ürge Forzat Zéana meg fogja neked tudni mondani, hogy a következő 30 évben Magyarországon mik fognak tőle. És szerintem nagyon sokszor elvárják tőle, hogy mondja már meg, hogy, azért, hát hogy az AI
1: jó,
2: sem
1: de
2: ilyen.
1: De elég jó prognózisok vannak, hogy vannak? Nem lesz elég víz, hogy hol nem lesz elég
2: igen,
1: víz.
2: Igen, igen, de hogy ezek ilyen legyező ábrák nagyon sokszor, meg ilyen komplex rendszerek, ahol sose lehet tudni, hogy milyen visszahatások vannak. Tehát aki ilyen tudományelmélettel foglalkozik, az tudja, hogy vannak ilyen emergens jelenségek, tehát hogy sok mikrojelenségben hirtelen egyszer egy makró összeáll. Ugye ez olyan, mint hogy a vízből lesz például jég, és a jég az tök másképpen néz ki szerkezetében, meg másképp működik, mint a víz. Tehát, hogy az emergens jelenségek, ugye az én szakmámban, a közgazdaságtudományban ugye azt szoktuk mondani példának, hogyha te megtakarítasz, az tök jó, ha én megtakarítok, tök jó, ha a harmadik ember megtakarít, tök jó, de ha mindenki megtakarít, akkor összeomlik a gazdaság. Tehát ami igaz mikróban, az nem feltétlenül igaz makróban, és itt ez egy emergens jelenség. Tehát, hogy ezt a szintű komplexitást nagyon nehezen kezeli az emberi tudat, mert ő azt szereti, hogy és ahhoz van szoktatva, szerintem a 20. századi modernitás ahhoz is szoktatta, hogy ilyen lineáris történetek vannak, jól definiált, olyan mint az érettségi matek példa, hogy itt van egy háromszög, A, B, C számolt ki, és csak egy megoldás van, és ha sok időd van kiszámolni, és egy biztos eredmény van. De a világ többsége az nem így működik, az életünk többsége, nincsenek elégséges információk, nem teljesen random, de nem is determinisztikus, többfajta kontingenciát kell észben tartani, néha ezeket újra kell súlyozni, lehet, hogy mégse arra megy, amerre én gondoltam, de akkor a B variáció most megerősödött, a C variáció gyengül, és ez a típusú gondolkodás, én azt hiszem, hogy iskolában nem ezt tanítják, nem szoktatják hozzá az embereket, pedig szerintem ez kéne ahhoz, hogy ezt a típusú bizonytalan világot navigálni tudják, hogy hogy ezek az ilyen kontingenciákban valószínűség, a valószínűség számítás, a statisztika szerintem írtózatosan hasznos a mai világba való navigálásra, hogy nem determinisztikus a világunk, de hogyha elveszíti az ember a kontrollt, mert úristen nem determinisztikus, akkor totál randomnak érzi, de nem is random, hanem valahol a kettő között sztohasztikus, de ott meg a statisztika kéne, de az meg nincs meg szerintem.
1: Most nagyon sok mindenre szeretnék reagálni, és a felét elfelejtettem, miközben nézem a kérdéseket is, amik érkeznek a mentin. Jó, hogy az oktatás beosztott, benne akartam kérdezni, de akkor gyorsan reagáljunk az egyik kérdésre. Lehet-e hosszú távon fenntartható egy olyan gazdaság, amely gyorsabban változik, mint hogy a közösségeink képesek alkalmazkodni. Ugye nagyjából ezt erről beszéltünk, de hogy ez a hosszú távon fenntarthatóság, ez nagyon érdekes, és mit jelent az alkalmazkodás? Ez is nagyon érdekes. Itt köze van az oktatáshoz, és köze van ahhoz, hogy tudunk-e például a Keleti Artúr által felvetett problémákra reagálni.
2: Én nem nagyon hiszek ebben az alkalmazkodásban, de nagyon sokszor azt érzem, hogy az alkalmazkodás ez messze-messze túl van becsülve. Például van ez az alkalmazkodás mozgalom is. Én például Stumpfbíró Andrással is nagy vitában vagyok e tekintetben, hogy Balázsa, bocsánat, az egy másik az András, hogy ők azt gondolják, hogy itt már annyira elveszett a történet, hogy már igazából megállítani nem lehet, akkor majd alkalmazkodni kell. De hogy mi a búbánathoz alkalmazkodsz? Tehát, hogy egyrészt nem tudod kiszámítani, nem tudod előrejelezni, másrészt meg amikor eljön, és akkor még egy dimenziót bedobnék itt, ez az ilyen, az ember társas lény. Tehát, hogy elképesztően alábecsüljük azt, hogy mennyire függésben vagyunk az összes többi embertől. Azt a típusú ilyen önellátást, hogy akkor én kiiratkozom a társadalomból és közösségben csinálok, szerintem itt iszonyatosan alábecsülik azt, hogy mennyire függésben vagy a villamoshálózattól, a vízhálózattól, a mobilrendszertől, az internettől, vagy egész egyszerűen csak a közbiztonságtól, vagy a pénzrendszertől. Tehát, hogyha nincs pénzrendszered, ha nincs közbiztonság, akkor ezek a típusú, mi majd csinálunk ott egy kis közösséget és alkalmazkodunk, ezek szerintem illúziók, amelyeket emberek megint csak azért kergetnek, mert ebben valami fajta biztonságot vélnek felfedezni, de hogy egyszerűen ezen már nagyon régen túl vagyunk, szerintem az emberiség már jó ideje olyan társadalmakban él, ahol a társadalom többi részétől függsz, és nem tudsz kis közösségeket létrehozni. Volt egy korábbi podcast adásom, a Krishna tudatú hívőknek van ott Somogy megyében egy ilyen nagyobb területük, ahol ezt 90-es évek óta próbálják, és ők tök őszintén elmondták, hogy ők mindent megtettek annak érdekében, hogy valami fajta fenntartható közösséget, de tök őszintén nem csinálnak úgy, mintha ez sikerült volna nekik. Elmondják, hogy ebben meg ebben igen, de hogy döbbenetesen függnek a külvilágtól, nem csak klímában, de hát mondjuk, nem tudom, magvakban, vízvezetékrendszerben, semmi. Tehát ezek illúziók szerintem, ezek az alkalmazkodós sztorik.
1: Azt hiszem, a szó, amit kerestél, az az adaptáció, tehát ez a mély adaptáció.
2: Az.
1: Hogy ez a kettő, ez ugyanaz lenne? Tehát alkalmazkodni, reagálni, proaktívan reagálni, megérteni, hogy mit jelent az, hogy folyamatosan változó környezetben kell túlélni, az nem biztos ugyanaz, mint az, hogy totálisan ilyen zen állapotában elfogadni.
2: Hát én csak azért hoztam példának ezt a mély adaptációt, és abban igazad van, hogy azért ez egy ilyen extrém példa, de hogy kicsiben szerintem akkor is, hogyha csak adaptálódsz, akkor valamelyben kicsiben ezt csinálod. Tehát én még mindig hiszek abban, hogy még tudjuk formálni a világunkat, és hogyha az adaptációra rendezkedsz be, akkor feladtad a formálásnak az esélyét is, és én szerintem adaptációval itt már nem nagyon tudunk jól kijönni ebből a történetből, én ebben sokkal kevésbé hiszek. Tudom, hogy a formálás tűnik a nagyobbnak és az adaptáció a kisebb ambíciónak, de szerintem ez fordítva van. De szerintem az adaptáció az
3: tévhit, még kicsiben is, még akkor is, hogyha nem mély, de hanem szerintem még mindig nagyobb esélye van a formálásnak.
1: Hogyan tudjuk akkor jövőkészé formálni a társadalmat? Mert így ebben nagyon nehéz, tehát azt mondod, rendben van, azt mondod, hogy nagyon nehéz így alkalmazkodni, nem vagyunk rá képesek, és hát ilyen gyakorlatilag meg kéne, hogy mondják nekünk, hogy mit csinálunk. De akkor ez a szabályozás feladata lenne, ami meg az látszik, hogy az meg azért nem működik, ugye, mert akkor meg azt mondjuk, hogy olyanok leszünk, mint az Európai Unió, meg az autóipar, meg az AI Act, meg a GDPR, hogy egyszerűen megfojtjuk a vállalkozásokat.
2: Én azt hiszem, hogy alábecsüljük a közösségi fellépésnek a potenciáját. Tehát, hogy most tényleg nem akarok politizálni, de hogy szerintem így 2026 Magyarországán szerintem, ha valamit azért megtanultak az emberek, az pontosan az, hogy igenis a közösségi fellépés tudja megváltoztatni a világot. És mindenfajta ilyen egyéni vagy kisközösségi alkalmazkodás, az hamis. És csak egy dolog tud működni, hogyha az én aktivitásom az nem arra irányul, hogy egy alapvetően működésképtelen nagy rendszeren belül én megtaláljam a magam kis vackait, ahol én úgy elleszek, hanem hogy ugyanaz az aktivitás az arra irányuljon, hogy a nagy társadalmi rendszereket változtasd meg. Tehát, hogy ne az csináld már, hogy a gyerekeidet kiviszed egy iskolába, egy jó iskolába, mert rossz az iskolarendszer, és azt hiszed, hogy azzal megmentetted őket, hogy ők egy jó iskolába járnak, miközben egyébként a társadalom többi része körülötte ignoráns, tudatlan, agresszív marad. Attól nem lesz jobb a gyerekeidnek. Hanem igenis ugyanazt az erőfeszítést, meg ugyanazt a pénzt rakd bele abba, hogy az egész iskolarendszert változtasd meg. És tudom, hogy ez tűnik elsőre ambiciózusabbnak, de valójában az igazi megoldás. Ez az ilyen, majd megoldjuk okosba. Ez sosem az igazi megoldás szerintem.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
4: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
5: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
6: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
8: A tavalyi táborban olyan finom pizzát sütöttünk, hogy olyan finomat én még nem is ettem.
9: Nem kell étterem, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
10: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
12: Tehát ez a sajátos pogácsa élő felvétele itt a Mastercard ESG Summiton 2026-ban. Jött egy olyan kérdés, ami szerintem ide tartozik, és erre jó reflektálni. Jövő énünktől kéne tanulni, legyünk kedvesebbek, takarékoskodjunk és mozogjunk többet. Akkor én leszek itt az ördög ügyvédje, hogy de hát ez nehéz, meg olyan, nem olyannyira jó. Tehát, hogy legyünk kedvesebbek, kezdjük ezzel, hogy kimész Budapesten, vagy hát mondjuk majdnem azt mondom, hogy a világ nagyvárosai közül sokban, és akkor legyél kedves azokkal az emberekkel, akik ott lögdösődnek a villamoson, vagy bevágnak eléd az autóval. Ez nehéz dolog, tehát nehéz dolog. Ugye takarékoskodni, mozogni megint csak nehéz dolog. Ez egy ilyen, rá kell magad erőszakolni, hiszen szeretünk költeni, szeretünk lustálkodni, hát ilyenek vagyunk emberek.
13: Igen, de szerintem ezeknek is vannak ilyen telítődési pontjai. Tehát szerintem például Magyarországon olyan szintű gyűlölet volt már az elmúlt években, hogy én most érzek egy visszapattanást. Hát azt érzem, hogy az emberek megérezték azt, hogy túltoltuk ezt a gyűlölködést, és most valahogy egy ilyen, lehet, hogy én naív vagyok, vagy rosszul érzékelem, de minthogyha itt most kedvesebbek lennének hirtelen az emberek egymással, mert megérezték azt, hogy egy ilyen felszabadulást, hogy így nem vagyunk nyomás alatt, nem gyártják a gyűlöletet, akkor miért ne lehetnénk mi is kedvesebbek. És ugyanez van szerintem fogyasztásban is. Tehát, hogy ha már elmentél azzal a fapadossal Barcelonában, meg már letudtad az összes ilyen felugrós, kacsacsőrű fényképedet, és már kiposztoltad a Facebookra, hogy ez is le van tudva, akkor meg egyébként meg már egy ponton túl nem ez a vágyad, hogy akkor még kipipálj, még egy ilyen hétvégi városlátogatás. Tehát szerintem ebben is lehet telítődni, és szerintem van ilyen, hogy az emberek, én ezt tök értem, hogyha valaki még nem volt külföldön, akkor ezeket ő is szeretné megtapasztalni, de szerintem ebben is van ilyen, hogy másfajta nyaralásra vágysz, hirtelen az időt kezded el értékelni, az, hogy kialudhatod magad, hogy otthon lehetsz, és nem feltétlenül az ilyen nagy ökológiai lábnyommal bíró nyaralásokat.
12: Jó, itt mondtál mondjuk egy olyan dolgot, ami érdekes, és amivel kezdtem is, hogy a társadalom vajon lelkileg képes-e arra, hogy tovább menjen, és még mindig a reményt lássa, mert nagyon sok negatív dolog jön. Persze, itt van egy olyan típusú érzet, amiről beszéltél Magyarországon, de közben ugye, ahogy mondtuk is, elhangzott több beszélgetésben itt, azért van nagyon sok olyan dolog, ami ezen a hosszú listán csak a legfőső. Hogy oké, ez ki van pipálva itt lokális szinten, de itt van Amerika, itt van a Hormuzi szoros, itt van egy csomó olyan probléma, amivel, és akkor ez csak a geopolitika.
13: Ez igaz, de hogyha meg ugye más típusú híreket nézel, akkor meg olyan hírek is jönnek azért, hogy mondjuk egy csomó olyan technológiát kitaláltunk itt az elmúlt pár évben, amivel áttörést tudtunk elérni például a fenntarthatóság tekintetében. Tehát amikor azt olvasom, hogy Portugáliában, Németországban, de egyébként Magyarországon is mondjuk a nyaranta szolárból állítjuk elő az villamos áramnak a nagyobbik részét, többet, mint atommal. Akkor azt olvasom, hogy a kínaiaknál megoldották azt, hogy 2000 kilométerre elvigyenek áramot. Egy csomó ilyen van, és nem akarom leegyszerűsíteni ezt egy technológiai kérdésre, mert nyilván nagy rész a társadalom szervezési kérdés, de hogy vannak azért ilyen, tehát olyan dolgok történnek meg, amiről 20 évvel ezelőtt, vagy egyszerűen akkor egy másik példát mondok, én 20-25 évvel ezelőtt emlékszem rá, hogy az egész ilyen zöld tudatosság az egy nagyon-nagyon szűk társadalmi csoportnak, a zöldeknek volt a happy-e, és mindenki más azt gondolta, hogy ez egy periférikus érdeklődés. És ma már minden mutató, mindenhol, Európában, Kínában, talán az Egyesült Államokban nem, meg a Közel-Keleten nem, de azért a többi nagy blokkban azt mutatja, hogy az emberek messze-messze többsége ezeket a dolgokat ismeri, keresi, olvassa, ha teheti, megcsinálja, és ez ilyen 70-80%-os számok. Tehát, hogy az emberek rá vannak állva, hogy ezeket ők adaptálnák, hogyha tehetik, ami elérhető, megfizethető, azt elkezdik használni. Én ezt nem mertem volna 20 évvel ezelőtt remélni, hogy ez ilyen gyorsan és ilyen arányban történik. Tehát, hogy az kicsit az volt bennünk, hogy annyira rá voltunk állva egy ilyen régebbi technológiai, meg társadalomszervezés, hogy az emberek megunják az autókat, hogy nem akarnak még több autót a városokba. Ez is egy telítődés. Tehát szerintem nagyon sok mindenben elérkeztünk oda. Még mindig vannak emberek persze, akik autókat akarnak, de azért a nagy többség már kevesebb autót akar.
12: De akkor az ez ellenható folyamatok nem lesznek erősebbek? Tehát ennek is van egy telítődése, és akkor mondjuk azt, hogy a klímaszorongás most már túlzásban van véve, ne beszéljünk erről. Most észrevettek ugye generációkutatók egy ilyen trendet a fiataloknál, hogy elkezdték ezeket kerülni, ezeket a témákat.
13: De nem azért kerülik, mert lebénultak, hanem én azt veszem észre, hogy azért kerülik, mert a lebénulást kerülik. Tehát, hogy nem akarja már még egyszer azt az előadást meghallgatni, hogy ez az egész mi a szar. És hogy ő, hanem azt szeretné már, hogy olyanról beszéljenek neki, hogy mit lehet csinálni. Tehát ő már azt keresi, hogy ő merre indulhat el. Én is egyébként, tehát én sem szeretnék még egy előadást arról meghallgatni, hogy ez miért nem működik. Mert hogy annak tényleg semmi értelme, hazamegyek azzal, hogy ezt, hanem konkrétan már azt szeretném, hogy hogyan fogjuk ezt és ezt megcsinálni. Tehát, hogy nagyon-nagyon szeretném már tudni, hogy a Rákóczi úton mikor lesz már végre olyan élhető közeg, ahol az emberek sétálhatnak, ahol az autók forgalma szűkítve lesz, ahol a boltok megint kinyitnak, stb. És nem szeretnék még több ilyen, nem tudom, olyan dolgot, ami arról szól, hogy jaj, hát úgysem, meg nem tudom. És szerintem ez van a 20 évesekben, hogy a tekintetben fogyott el a türelmük, hogy azt látták, hogy így csak dumálunk üresen arról, hogy ez így nem jó, és nem, ők megoldásokat szeretnének.
12: Hát ha már itt tartunk, akkor a másik oldalt is meg kell érteni, akik ugye azt látják az új munkavállalókban, az új generációkban, hogy, és erről nagyon sok mém van, biztos láttál te is ilyet a Facebookon, meg számtalan helyen, hogy úgy dolgoznak, hogy egy rossz szó is azonnal ott hagy csapott papot.
13: És én iszonyú büszke vagyok ezekre az emberekre. Tehát, hogy én nagyon-nagyon, amikor a hópehheknek nevezik, meg nem tudom, nekem mindig így megdobog a szívem, hogy végre van egy generáció, aki azt mondja, hogy mi ezt nem fogadjuk el. Tehát, hogy minden korábbi generáció egyszerűen olyan megélhetési kényszerben volt, őket is bántották, ők is úgy mentek haza, hogy otthon sírtak, rosszul érezték magukat, reggel úgy keltek fel, hogy gyűlölték a munkahelyüket, csak nem merték, mert féltették az állásukat, a megélhetésüket. És hogy végre van egy olyan generáció, aki megengedheti magának, meg is teszi, válogat, visszajelez. Én annyira büszke vagyok erre, hogy nem fogadják el azt, hogy a munkahely az egy elnyomó hely, ahol el kell fogad azt, amit egyébként senki mástól. Tőlem miért nem fogadod el, hogy én itt gyalázlak, meg én tőled? Nyilván akkor a munkahelyünkön sem kell elfogadni, hogy a főnök az egy ilyen terrorista, aki megaláz, aki megszígyenít, aki túlterhel. Nem, ők olyan munkahelyet akarnak, ahol egyébként emberi létre alkalmas munkaközösség van. Tök jó.
12: Ezt is írja valaki éppen a mentén, hogy kész megoldások pedig nincsenek, közösen kell megoldani. Az Z generáció határhúzása meg kezd átragadni mindenkire. Lásd well-being programok. De hát ezt is láttuk.
13: Milyen programok?
12: Well-being programok, ja. Ugye? De hát ugye ennek is van egy ilyen szép íve, tehát azért van egy visszarendeződés. Hát emlékszem, amikor elindult ez, hogy a munkahely az változzon meg, és akkor lebontották a falakat, az ilyen inkubátorszerű irodákat, és akkor jöttek a babzsákok, a csocsóasztalok, az irodai sör csapoló berendezés. Voltam egy New York-i nagy cégnek az irodájában, ahol folyamatosan hozták a friss gyümölcsöket, lehet, és külön ilyen több millió forintos ilyen barista pult volt, ahol a saját pörkölésű organikus kávét lehetett lefőzni, és így egy ideig ott ültem, így néztem ezt az egészet, és azon gondolkodtam, hogy jó, jó, de mikor dolgoznak ezekbe? Tök jó itt lenni, de mikor dolgoznak?
13: De tudod, mire való ez az egész? Ez két dologra való. Egyrészt PR, tehát, hogy nagyon jól mutatnak a fotón, és el tudja mondani a cég. Ezeknek a csocsóasztaloknak a 90%-át senki nem használja soha. Másik dolog, amire jó, hogy bent tartsd a munkavállalót. Tehát, hogy azért adsz ott neki kaját, meg
12: ez
13: azért
12: van
13: ott... Persze! Tehát, hogy amikor életemben először megkaptam a munkahelyemtől, az egyetemtől kaptam egy laptopot, és így iszonyú örültem, hogy milyen jó fejek adtak nekem egy laptopot. És akkor az egyik ilyen nálam idősebb kollega megkérdezte, hogy biztos vagy benne, hogy ez nem azért kaptad, hogy este adjanak neked ilyen kvázi házi feladatot, hogy mindenki ismeri ezt a történetet, hogy hát most nagyon fontos megcsinálni, mert deadline-unk van, és ennek holnapra meg kell lennie, de sajnos ezt csak munkaidőn kívül lehet megcsinálni, de iszonyú fontos lenne, hogy holnapra csináld meg azt az anyagot, vagy azt a prezentációt. És akkor esetleg, hogy de hát persze, azért adták, hogy otthon is tudjanak dolgoztatni. És azért rakja oda a kaját, hogy ne menj ki szünetre, és azért van ott ez az egész, hogy igazából minél tovább bennmaradj, minél később menj haza. Ezek csapdák, de hogy ezek a 20 évesek nem hülyék, tehát hogy ők nem erre vágynak, hogy ott nem tudom, bariszta, és sose értettem, hogy a kávéra miért kell levelet rakni ilyen tejhabból, tehát hogyha valami a világ legfölöslegesebb tevékenysége, nem, én szeretnék egy kávét, és nem szeretnék rajta szívecskét, meg levelecskét.
12: De van, aki szeretne, mondjuk.
13: Hát akkor az kérjen külön, de hogy nekem ilyen nem kell rá, én, és iszonyú idő megy el vele, Mühlmeier hülyeség az egész, nem ilyenekre vágynak az emberek. Arra vágynak, hogy a főnöke emberi hangon beszéljen vele. Hogy értelmes projektet kapjon, aminek ő is látja az értelmét, tudja, hogy ő miért csinálja azt, ne egy fogaskerék legyen egy értelmetlen rendszerbe. De valódi mély dolgokra vágynak, nem ezekre az ilyen szimbolikus ökörségekre.
12: Jó, akkor gyorsan még egyet. A társadalom nem tesz semmit, az egyén az, aki bármit is tesz. A kérdés akkor az, hogy az egyén képes-e bármire, és mit kell tenni ahhoz, hogy képes legyen az egyén változni?
13: De szerintem az egyén társadalom megkülönböztetés, az mesterséges. Tehát, hogy az egyén, ez a nyugati kultúrának egy ilyen alapproblémája, keleten ezt sokkal világosabban látják, hogy az egyén az a társadalomban van, és minden, amit csinálunk, az onnan jön a tudásunk, minden, amit csinálunk, az hatással van. Tehát ez az ilyen merev elkülönítése az egyénnek és a közösségnek, ez egy ilyen nyugati rémálom, amitől minél hamarabb, minél gyorsabban meg kéne szabadulni, mert minden csak társadalmilag értelmezhető, és ezért a rendszereinktől függünk, és a rendszereinket is csak együtt tudjuk megváltoztatni, de ezek az ilyen egyéni ízek, ezek illúziók szerintem. Valójában amikor így egyéni dolgokban gondolkozol, az esetek többségében az patológikus.
12: Mi lenne az a legutolsó akkor, hogy az a fajta mutató, ami alapján azt mondanád, hogy jól lehet mérni azt, hogy merre megyünk, akkor egy ilyen mixtúrája ennek az egésznek? Kell bele egy kis GDP, kell bele, a koktélpartira gondolok már ezért, tehát hogy kell bele egy kis GDP, kell bele egy kis HDI, kell bele egy kis happiness index, és akkor jó lesz?
13: Persze, tehát hogy én nem tudnék, hogy találkozunk az utcán, akkor nem azt kérdezem meg tőled, hogy mondj egy számot Kántor Bandi, hogy most hányos az életed. Ilyet nem kérdezünk egymástól.
12: Hát nem kérdezed, de egyébként errefele megyünk, jó, minden applikációban ez van.
13: Vezessük be, minden héten meg fogom kérdezni tőled, hogy most hányos vagy, és majd mondasz egy számot, és akkor semmit nem fogok tudni rólad, mert most akkor nem tudom, hogy ezzel most az a értetted, hogy most az egészséget hogy van, az anyagi helyzetet hogy van, a párkapcsolatot hogy van, az intellektuális érdeklődésed hogy van, annyi minden lehet, hogy nincs értelme annak, hogy ilyeneket kérdezgessünk, ilyen leegyszerűsítés. Nyilvánvalóan azért úgy szoktunk beszélgetni, hogy ezeket mind külön-külön megnézzük, és akkor ebbe a dimenzióba ugyanígy a társadalmi történéseket is. Tehát milyen a politikai helyzet, milyen a klímahelyzet, hatással van-e rád a mesterséges intelligencia. Ezek mind-mind olyan komplexitású dolgok, amelyekről külön-külön beszélni kell, külön-külön mutatókkal. Nem tudjuk megsporolni a komplexitást.
12: Hát vagy az van, amint az Egyesült Államokban, vagy az angolszász kultúrákban, hogy a hogy vagy kérdésre az a válasz, hogy hogy vagy, igen, és senki nem mond, igen, semmit, igen, és akkor, igen, ezzel le van tudva.
13: És ezt azért csináljuk, mert valójában nem vesszük a fáradtságot, hogy belemenjünk a komplexitásban, mert pontosan tudja az ember, hogy ha munka van, akkor nincs időnk valójában megválaszolni ezt a kérdést, mert egy harmadik világban akkor tényleg elkezdik mondani, hogy nem tudom, hát ez van. Magyarországon meg ugye az van, hogy akkor elkezdünk panaszkodni. Tehát ugye azért nem szeretjük, mert akkor mindenki elkezdi sorolni, hogy hát csúzom van, meg ezen fáj, meg azon fáj, meg nem tudom milyen. Néha lehet látni ilyet a buszon, hogy így nyugdíjasok találkoznak, és akkor ilyen listázzák a betegségeiket. Az se jó nyilván, meg a problémáikat, de hogy nem ezt kell csinálni, hanem nyilván meg nem tudsz mindenkivel, tehát hogy erre is vannak ilyen számok, hogy nem tudom, 7 emberre tudsz egyszerre odafigyelni, meg van valami szám, nem emlékszem, hogy pár száz emberre tudod követni egyáltalán az életét, még egyébként Facebookon is csak pár száz emberre tudod.
12: Hát ez a Harari féle, azt hiszem 150 volt,
13: nem
12: valami
13: emlékszem,
12: ilyesmi,
13: hogy mennyi, igen, de hogy van egy ilyen felső limitje, hogy hány embernek tudod érdemben követni. Tehát, hogy nincs is értelme annak, de viszont ugye ott viszont kell, tehát, hogy az meg nagyon fontos lenne, hogy... És akkor ugye a fölött van a társadalom, tehát amiről mi beszélünk, az meg e fölött a szám fölött van, mert ott igazából meg arról beszélünk, hogy mik azok a folyamatok, amelyek a társadalmat, mert ugye ez az egyén, a család, a közösség és a társadalom különböző szintjei.
12: Hát megint az történt, mint mindig, hogy még sokat tudnánk beszélgetni, viszont lejárt, a műsoridőnk járt le, és azt gondolom, hogy nagyjából kiveséztük azt, amit megbeszéltünk korábban, úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést.
13: Én is köszönöm, jövő héten meg fogom kérdezni, hogy hányos vagy.
12: Jó, én erre tudok egy mémmel válaszolni, csak az nem ide illik, de ezt majd akkor elmondom privát a koktélparti alatt. Köszönöm szépen.
13: Én is köszönöm szépen.
12: És hát igazából ezzel véget is ért a hivatalos része a Mastercard ESG Summitnak az idei kiadásának. Nagyon remélem, hogy akik itt maradtak és meghallgatták ezt a beszélgetést, még maradtok tovább, és beszélgettünk kötetlenül is. Nagyon szépen köszönjük még egyszer a szponzoroknak, hogy lehetővé tették ezt az eseményt, a látogatóknak, hogy eljöttetek, és hát remélem, hogy jövőre egy hasonlóan tartalmas konferenciával tudjuk folytatni ezt a sort. Köszönjük szépen!

0: A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Sajátos pogácsa. A Rádió Café gazdasági értelmező műsora. Együtt kisütjük minden csütörtökön délután 4-től. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Különös egybeesés, hogy az amerikai hadsereg soha nem támad meg olyan országot, amelyikben van McDonald's.
2: Az a közös James Brownban és a Ferencvárosi Tornaklubban, hogy mind a kettő felbukkanása esetén az emberek elkezdenek énekelni, mégpedig ilyen nagy marhaságokat.
0: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
3: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.
4: Apa, ma te mesélj!
5: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
5: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
5: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
0: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B.

0: molinarikávé.hu. A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
1: Oda vagy visszafelé Ecse útba az ópusztaszeri csillagos fényélményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár kicsiket és nagyokat. csillagosvény.com.
2: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
3: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest egyik ikonikus helyszínén, a Népszigeten, a Kabinban. Május 22-én pénteken este 6-tól George Mihály játssza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is. Május 22-én a Kabinban, a 4. kerület Zsilip utca Újpesti Vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
4: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
0: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
4: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
5: A fővárosban lassú a haladása a Rákóczi úton, a Károly körúton az Asztória felé, a Vámház körúton a Kálvin tér irányában, valamint a Nagy körúton szakaszonként. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a körvasútsori felüljárótól, a Szerémi úton a Galvani utca és a Rákóczi híd között, valamint a 6-os főúton kifelé az M0-as csomópont előtt. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Lezárták az első kerületben az Ybl Miklós teret a Döbrentei utca közelében rendezvény miatt ma 20 óráig. Egyirányosították a 11. kerületben a Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítása miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Lezárták ma éjjelig a 16. kerületben a Szent Korona utcát a Rákóczi út és a József utca között aszfaltozás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
0: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
4: Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Erősödhetnek az osztrák-magyar kapcsolatok, védelmet kapnak a gazdák, útra kelt a zarándokvonat, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Új fejezet nyílhat az osztrák-magyar kapcsolatokban. Bécsben tárgyalt a magyar miniszterelnök az osztrák kancellárral. Magyar Péter utána elmondta, a jövőben együttes kormányüléseket is tart a két ország. A nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés is szóba került, ez ügyben hétfőn ül össze a Magyar-Osztrák Bizottság. megvédik a gazdákat, a lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tilalmát a kormány. Erről az Agrár és Élelmiszer gazdaságért felelős miniszter írt közösségi oldalán. Bona Szabolcs közölte, a veszélyhelyzet megszűnése után az eddigi rendelkezés megszűnt, ezért az agrártárca megteszi a szükséges lépéseket a magyar piac védelméért. A jogszabályalkotás már folyamatban van, ez érinti egyebek mellett a marha, sertés, juh vagy kecske és csirkehúst, valamint a zöldség és a gabona féléket. Azt írta, ez nemzeti érdek. Már zakatol a boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói pünkösdi búcsúra. A szerelvény a budapesti keleti pályaudvarról indult több mint 800 utasával. Velük van Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka is. A zarándokok megérkezve szent misén vesznek részt a csíksomlyói kegytemplomban, szombaton pedig együtt vonulnak fel a csíksomlyói nyeregbe, ahol megtartják a pünkösdi búcsút. Szabálysértési eljárást és bírságot kockáztathat, aki kötelező biztosítás nélkül száll elektromos rollerre. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Jenei Attila kommunikációs vezetőt azzal összefüggésben kerestük meg, hogy egy friss statisztika szerint egyetlen év alatt 70%-kal több e-rolleresek által okozott személyi sérüléssel járó baleset történt itthon.
8: A Mabisz honlapján látható, hogy mely mikromobilitási eszközökre kell kötni kötelező gépjármű felelősségbiztosítást. Amennyiben kötni kellett volna, de nem kötött egy kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, és balesetet okoznak, akkor viszont sajnos a szabálysértési törvényben foglaltak, szerint a szabálysértési hatóság eljár ellenük. Ha kiskorú követi el ezt a szabálysértést, akkor a szülő ellen fog eljárni a szabálysértési hatóság.
7: Az erőteljessé váló felhősödés mellett sok napsütés valószínű, néhol egy-egy kisebb zápor kialakulhat, a szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke 25 fok körül várható. Egyre nyáriasabbá válik az idő, holnap már a legmelegebb órákban 26-27 fokot mérhetünk. Marad az erős légmozgás, pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen borul be. Szombaton berobban a nyár, 28 fok is ígérkezik.
4: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Mire?
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
3: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
2: Sziasztok, itt vagyunk a Rádió Café 98.0-án, és mi megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
4: És Hevér Gáborral.
2: Hogy a mai vendégünk Sodró Eliza lesz. Szia, Eliza.
5: Sziasztok.
2: Szia. Hello.
4: Hát így most akkor ennyi is volt.
2: Nem, hát amikor bejöttél, rögtön kérdeztem, hogy te ugye pilisvörösvári lány vagy.
5: Így igaz.
2: Mondtad, hogy az a környezet téged meghatározott, hogy ott nőttél fel. Ugye ez egy sváb település. És hát mesélj már róla, hogy milyen volt ott az élet, amikor még gyerkőc voltál.
5: Svábiában?
2: Hát Svábiában, az van, Svábia, így hívják?
5: Hát ezt szerintem mi a családba hívjuk így, uh-huh. De tényleg az első pasimat, amikor elvittem ott egy ilyen svábbálba, azt mondta, hogy ti olyanok vagytok, mint a hobbitok. Söröztök, táncoltak, énekeltek.
2: Én Nagykovácsiban élek, és ugye az is egy sváb falu, vagy hát van sváb, hát nem is tudom, hogy kisebbsége, de hogy egy többség. Igen, igen, érdekes népcsoport. Igen.
4: Hát miért az ennyire már más ott lenni, mint mondjuk 20 kilométerrel arrébb már?
5: Szerintem igen. Igen, pont ettől, hogy egy ilyen erős hagyományőrzés is van, tehát volt szüreti felvonulás.
2: Tudsz németül?
5: Évben. Igen. Igen, de, ja, ich spreche Deutsch.
2: Igen, de tanítottak, vagy pedig az a családban volt?
5: Tanítottak. Tehát a nagymamám még anyanyelvi szinten beszélt svábul, tehát
2: ő... Az nem ugyanaz?
5: Nem. Más, teljesen más a... Más szavak is vannak benne, meg máshogy hangzik egy kicsit. Kicsit egyébként az, amit mi beszélünk svábot, vagy hát ami így a mi környékünkön van, az inkább a bajorhoz hasonlít, vagy így uh-huh. az osztrák dolgok.
2: És úgy bólogattam, mint a tudnám, hogy ilyen a bajor. Aha! Aha! Így már tiszta.
4: Hevér Gábor nyelvé.
2: Igen, persze. Is.
5: Tehát ez nem ugyanaz, mint a stuttgarti sváb, de
2: minden... Persze, hát ez egyértelmű.
4: Nekem ez nem volt tiszta, én egy picit a
2: Nem. Nem olyan, mint a stuttgarti, inkább olyan, mint a bajor. Hát ez egyértelmű.
4: De azért az osztrákhoz van közelebb.
5: Igen, az osztrákhoz.
2: De most ez egy kicsit úgy állított be, mint hogy ez egy nagy bulista népcsoport lenne.
5: Hát nagyon szeretünk mókázni és
2: előkerül a tangóharmonika.
5: Igen, van, még most is vannak sváb zenekarok Vörösváron.
4: Van ilyen bugyos...
2: Dirdlid van?
5: Egyébként nekünk nem a dirdli a népviseletünk, de most szeretnénk egy dirdlit beszerezni nekem is, mert a családom többi tagjának van, meg egy lederhózét az Andrisnak.
4: Igen, az jó. Mindenképpen szóljatok, amikor egy ilyen sváb bárba indul.
2: De egyébként álljon meg a mellett, az nagyon szexi ám. Na szóval, és akkor onnan egyszer csak mi történt, hogy ott milyen környezetbe került, volt valami művészi véna, vagy zenészek, vagy valami ilyesmi volt a családban?
5: Nem igazán. Nem. Vagy hát ugye a Pelleran a rokonom, szóval ilyen értelemben volt, de ő meg inkább anyukája révén kezdett el énekléssel foglalkozni, és az anyukája viszont nem rokonunk. Tehát, hogy mindegy, más ágon vagyunk mi rokonok. Nem, apukám egy ilyen nagyon kreatív ember, aki minden, tehát hogy ő úgy fogalmaz, hogy ő mindenhez ért, bármi az nyúl, az aranyjá válik a kezében.
2: De így van?
5: És egyébként így van, tehát most ez nagyképűen hangzik, de tényleg így van. Úgyhogy lehet, hogy így tőle valahonnan arról a vonalról jött ez.
2: De akkor hogy jött az, hogy akkor foglalkozzunk már egy színházzal, vagy valami hasonlóval? Járt, föllép, azért voltál, hogy mondják ezt? Versmondó versenyen?
5: Az, igen.
2: Igen, az voltál?
5: Igen, a
2: szavaló versenyes lány. Voltál, igen.
4: Igen. Iskolában nyertél mindenféléket.
5: Mindenféléket, igen. Nagyon motivált voltam ebben, és akkor elég hamar így, a szüleim nagyon támogattak, kerestek nekem színjátszókört, ahova járhattam, és akkor így már, nem tudom, már ilyen negyedikes koromba hordtak be Pestre színjátszóra, és akkor nagyon hamar kitaláltam, hogy akkor a Vörösmartiba szeretnék felvételizni, és én onnan teljesen egyenes úton.
4: És onnan bejártál minden nap a Vörösmartiba?
5: Igen, 14 évesen. Igen, az durva volt, tehát azért az...
4: Igen, én is azért gondoltam. Nekem is voltak osztálytársaim, akik viszonylag messziről jártak be a belvárosba, és azért az nekik húzós volt, az egy ilyen 2 órás tortúra az iskola előtt már.
5: Hát igen, ez egy óra 10 perc volt nagyjából, de aztán negyedikre letettem a motoros jogsit, az A1-est, és akkor már motorral jártam, és akkor már 40 perc alatt benne lehetett lenni.
2: És akkor onnan hova felvételiztél? A Színműre, vagy pedig Kaposvárra?
5: Elsőre csak a Színműre adtam be, ott jól kiestem az első rostán, utána kimentem egy évre Berlinbe.
2: Mit csináltál?
5: Babysitternek mentem ki, de Berlinben élt az akkori szerelmem, és akkor ott a babysitter állásban nem úgy jöttek ki a dolgok, mint ahogy én azt elképzeltem, meg ahogy azt anyuka elképzelte.
2: De mi volt a baj?
5: Mert én úgy gondoltam, hogy én a gyerekekre vigyázok bizonyos időkorláton belül, és amúgy nekem van szabad időm, amit én ott fel tudok használni, nyelviskolába járok, megismerem a várost, meg ilyenek, így egyeztünk meg. De aztán nagyon hamar kiderült, hogy ő egy házvezetőnőt akart fölvenni, aki mos, főz, takarít, mosogat, és hát én ilyeneket otthon sem nagyon csináltam.
4: Ebbe eltévedtem.
2: Hogy? Hát figyelj, egy sváb családban a csajokat azért úgy nevelik, hogy nagyon háziasak legyenek. Amikor visszajöttél Berlinből, akkor mentél Kaposvárra felvételizni?
5: Igen, anyukám nagyon szerette volna, hogyha mégiscsak. Én már Berlinbe is felvételiztem, és ott másodrostáztam, ez nekem is meglepetés volt, hogy tovább engedtek az elsőn. És aztán a másodikon már nem. És anyukám nagyon szerette volna, ha itthon is beadom, mert hogy ez olyan elkötelezett voltál ebben, hogy színész legyél, és tehetséges vagy, és ő beadta a jelentkezésemet akkor Pestre is, meg Kaposvárra is. És mondtam, hogy jó, elmegyek, és akkor Kaposvárra rögtön fölvettek.
2: De akkor Pesten is mentél?
5: Mentem, de ott akkor is az elsőn kiraktak. És Kaposváron meg ott megéreztem már az elsőn, hogy ide föl fogtak venni.
2: Jó, érezted magad Kaposváron?
5: Igen. Igen.
2: Ugye a Rétli Attila volt az osztályfőnököt, ha jól tudom.
5: Így igaz.
2: Igen. És az 4 éves volt? Vagy 3?
5: Hát 5 éves lett volna, csak Opa. Ugye akkor jött a Vidnyánszki és kirúgta a tanáraimat, úgyhogy én csak 3 évig jártam Kaposvárra, mert a másik 2 évet azt már gyakorlaton töltöttem Szombathelyen.
2: Szombathelyen voltál.
5: Igen.
2: És Szombathely után pedig egyből jött a Radnóti.
5: Igen, tehát Szombathelyen összesen 3 évet voltam, két ilyen gyakorlatos, meg egy diplomás, és akkor utána a Radnót, és azóta ott vagyok.
2: Azóta ott vagy.
4: Ugye ez a Sodró Eliza név, ez olyan, mint egy felvett művész név lenne. Tehát, hogy nekem tisztára az volt az elején még, hogy hát ezt tuti kitalálta, hogy őt így hívják, ez lehetetlen, hogy egy színésznek ilyen neve legyen, mert ez legalább annyira, mint a Hajas László fodrásznak.
5: Igen, hát ugye ez nem is sváb név, tehát ennek az a története, hogy a mi nevünk az eredetileg Shrek volt.
2: Megelőztétek a korotokat, vagy biztosan a világhírt, igen.
5: Igen.
4: Bocsánat, de...
5: Jó, de mi S-C-H-R-E-C-K, úgy írtuk.
4: Nyilván ez
5: de ugyanazt különböző. Jelenti, az azt jelenti, hogy rém, vagy hogy...
4: Igen.
2: Tényleg?
5: Igen. Volt valószínűleg egy nagyon ronda ősöm, és akkor így ő ráragadt ez a Shrek név, és azért kellett megváltoztatni, mert a dédapám ő katona volt, és a Magyar Királyi Honvédségben szolgált, és azt mondták, hogy német névvel át kell menni az SS-be. És akkor mondta, hogy nem, akkor változtassa meg a nevét, és akkor kapott egy listát, hogy S betűvel milyen nevek közül lehet választani, és volt egy felettese, Sodró László, és mondta, hogy az egy rendes ember, ez a Sodró is itt van, akkor ez jó lesz nekünk is.
4: És így akkor így.
2: És az Eliza az a neved, tehát nem Elizabeth vagy, meg nem?
5: Nem, simán
2: Eliza.
5: Eliza. Okay. Igen, az meg azért, mert az anyukám kedvenc filmje az a My Fair Lady volt.
4: És így, hát te is rendesen megtanultál végül beszélni.
5: Hát igen, de egyébként pösze voltam. Óvodás koromban pösze voltam, és sejpegtem. És kihívott a logopédus néni, és mutatta a képeket, hogy melyik mi, és akkor így volt, tudom én, egy szék, azt mondtam, hogy szék, és akkor volt egy olyan, hogy zsák, és mondtam, hogy zsák, és mondta, hogy mi? Nem, zsák. És akkor mondta, hogy kell járnom logopédiára. Igen, elrontottam a sztorit, mert az volt, hogy először nem ismertem föl, hogy az egy zsák, és azt hittem, hogy azért kell járnom logopédiára, mert nem ismertem fel, hogy az egy zsák.
2: Így van a vicc, amikor azt mondja a 3 éves, a 2 évesnek, hogy nézd, ott egy szita. És azt mondja, aki 3 éves, Jézusom, nem tudod kimondani rendesen, hogy matka.
5: Hát én így.
2: Igen.
5: De az R betűt tudtam.
2: Na, ez milyen, figyelj, ez egy nehezebb egyébként, mert gyerekek általában ott buknak el.
4: Igen, na, nekem az összes gyermekem beszédhibás volt gyermekkorában. Egyébként mindenki racsolt és pösze volt. Egyébként azt mondják, fura módon, hogy ez az apától örökölhető...
2: Nem, Iván, nem, nem.
4: De, nem, nem. De vállalom, figyelj, ezt a rossz tulajdonságokat tőlem örökölték, és minden egyéb jót is.
5: Hát, de ők is szépen megtanultak.
4: Nagyon szépen.
2: És hogy bekerültél a Radnótiba, meg hát fölkerültél Pestre, de már Szombathelyen is, azért én szerintem ott láttalak is téged, mert nem tudom milyen előadásban, de voltam lent, még szerintem Mohácsi darabban játszottál lent, úgyhogy igen. Szerintem láttam Falu Rossza, vagy valami, ugye?
5: Voltam.
2: Igen, azért mondom, igen. Azt láttam. És valóban, amit édesanyád is mondott, hogy te olyan kitartó voltál, hogy nagyon, te egy nagyon lendületes színésznő vagy egyébként.
4: Igen. Sodró.
2: Sodró. Igen, olyan sodró. Úgy megy a dolog, és ugye ezt azért felfedezte a szakma is. Mindenféle díjakkal ajándékoztak meg, ugye még akkor a Poszton, amikor volt Poszt, akkor ott is a legjobb 30 év alatti színésznő díját megkaptad, és sok-sok-sok minden dolgot. Ezek téged érdekelnek, vagy ezek motiváltak, vagy azt mondod, hogy ez csak a...
5: Hát azért örülök neki.
2: Mert gondolom, igen, de hogy...
5: Jól esik, köszönöm szépen.
2: Igen.
5: Igen, de nem
2: tudod, vannak olyan színészek, akik azt mondják, hogy persze, jó, oké, rendben van, de nem ez az elsődleges, nem gondolom, hogy neked ez az elsődleges cél, de hogy örülünk, oké, de megyünk tovább.
5: Igen, inkább valahogy így vagyok vele. Tényleg azt megtanultam, hogy megünnepeljem ezeket a dolgokat, meg úgy
2: jó beengedjem. Kis vámódra, hadd szóljon a zene.
5: Egy újabb berakjuk a muszident.
2: Igen.
5: Bulizgatunk, igen, de nem ez motivál elsősorban. Én nagyon szeretek dolgozni, nagyon szeretem ezt a munkát, szeretek szerepeket játszani, embereken gondolkodni, és ez a része, ami igazán feltölt. Az, hogy ezt díjazzák, az igazából egy tök jó visszajelzés, hogy akkor mások is úgy gondolkodnak, ahogy én, vagy van igény az emberekben erre, amit én csinálok.
2: Te hűséges típus vagy így színházi szempontból, ugye? Hát most már magánéletet nem kérdezek rá. Bár volt egy nagyon jó... nagyon jó darab, azt egy Kicses Réka rendezte még a Víg Színházban, és ott azt kérdezték ugye a hölgyeménytől, amikor az újdonsült párja megkérdezett, hogy hűséges vagy, és azt mondta, hogy én mindenkihez hűséges vagyok. Hát ilyen, de ezek szerint akkor hűséges típus vagy színház.
5: Én hűséges típus vagyok, és amúgy is.
4: Amúgy is.
2: Amúgy igen. Is, persze.
4: De ez jelentőség teljesen rám nézett.
2: Igen. Mint,
4: ezek... én ebbe kételkedtem volna.
2: Nem,
5: hogy bevonjanak a beszélgetést.
2: Ebben nem lett volna, nem volt a kérdés tárgya. Mert hogy egyébként jól érzed magad, és azt gondolod, hogy az a hát művészszínházi attitűd, amit lehet mondani a Radnótiról, ugye, az, ami neked igazán fekszik.
5: Igen, én szeretem azt, ami a Radnótiban van, vagy ott izgalmas emberekkel találkozom, tök jó rendezők jönnek, jó kollégák vannak, és jó darabokkal kezdünk el foglalkozni. Igen, nekem azt hiszem, hogy ami nagyon sokat számít, az, hogy kikkel dolgozom együtt. Hogyha valami olyan konfliktus lenne, vagy valami állandó összeférhetetlenség, akkor szerintem onnan én eljönnék.
2: Uh-huh.
5: Igen.
2: Tehát de most mégis kikacsingatsz, ugye, a loophoz.
5: Igen.
2: Mert ott meg más dolgok érdekelnek.
5: Hát azért az szerintem a Radnótiban nagyon jól működik, hogy kiengedik az embereket mindenféle forgatásokra, vagy egyéb színházakba, hogy érjék azért külső élmények, és egyébként ez beforgatódik a Radnótinak a művészi színvonalába is, mert egy csomó, nem tudom, például Ördög Tomival is én dolgoztam először a Radnótiból, és utána ő jött dolgozni a Radnótiba, mert meséltem róla a Délnak, és ő is látott tőle munkákat, tehát hogy szerintem ez így valahogy visszaforgatódik az, hogyha egy színész elmehet kicsit más terepen dolgozni. És valóban a Loopnál most már a második bemutatón volt. Igen, az valami szerintem fantasztikus, amit a Loop létrehozott így a színházi téren az utóbbi pár évben, hogy állami támogatástól teljesen függetlenül működő csapat, és mégis igényes, művészileg is fontos produkciókat hoz létre, ami társadalmi dolgokra hívja fel a figyelmet, és hogy ekkora a közönség érdeklődés van rá. Úgyhogy ebbe jó részt venni, ez most valami nagyon új, nagyon szuper kezdeményezés.
2: És akkor ott az egy kiegészítés a Radnótihoz képest, vagy pedig mondhatjuk azt, hogy ugyanezen a szinten van, mert hogy hát a te szakmai életedben.
5: Igen, az én szakmai életem így teljes, hogy ezek mind vannak. Igen, nem tudom, hogy kiegészítése. Nem, szerintem...
2: Hát tudod, szokott az lenni, hogy valaki van egyfajta típusú színházban, már pedig a Radnóti szerintem hosszú évtizedek óta képvisel egyfajta típusú színházat, vagy azt a fajta dolgot, ami egyébként egy színvonalas dolog, tehát ez fontos, és azt mondod, hogy na most én ebből egy picit ki akarok menni, nem akarom mondani, hogy alternatív, mert nem alternatív, aha, ugye már azt a szót használjuk, hogy független, mindegy, szóval valami máshová, és mivel egy helyre mész ki, tehát nem azt mondom, itt most egy kicsit elmentem ide, most elmentem egy kicsit játszani mondjuk egy operettet, amit a Radnótiban nem nagyon fogtok játszani, vagy valószínűség szerint.
5: Most épp a Paraszt operát próbálják egyébként.
2: Tényleg?
5: Igen.
2: Na tessék, akkor
4: de átugrották
2: Pintér Béla beköltözött a Radnótiba is, igen. Úgyhogy az, de akkor, vagy tudod, ezért mondod, hogy műfajilag van egy kikacsintás, igen, de ez
5: de
2: nem
5: a
2: az.
5: Kikacsintás az le. Igen, ilyen értelemben a loop annyiban nem más, mint ami a Radnóti.
4: Igen, mert azért az ugyanaz az irány képviseli egy szinten a attitűdjében, mint
5: igen,
4: a Radnóti.
5: A kikacsintás az volt, hogy a nyáron bevállaltam egy operettgálát, az kikacsintás.
2: Hol?
5: Volt. A Mézesvölgyben, Veresegyházán a Peller Karesz rádumált.
2: De és mit énekeltél?
5: A Lesz maga just is az enyém című rögzöld.
2: Eizemann sláger, igen. Eizemannnak ugye az érdekessége, hogy az Eizemann lágerek, azok mindegyik Eizemann operába beilleszthetőek. Teljesen mindegy, hogy melyikbe játszik. Tényleg?
4: Persze,
2: de nem vicc. Ha Lesz maga just is az enyém, ugye ez nagyon híres a Fekete Péterben, de nem a Fekete Péterben van eredetileg.
5: Tényleg.
2: Hanem úgy tudom, hogy az Én és a kisöcsémben, vagy valamelyikben, tehát egyáltalán nem abban van, de ezt lehet pakolgatni. Az Eizemann számokat lehet pakolgatni operettről operettre.
5: Tényleg most, hogy mondod. Igen. Persze, mert hogy egy erős érzelmi állapotot fest le, és nincs benne semmi konkrétum.
2: Igen, és biztos lesz egy olyan vágyakozó az, hogy aki valaki után vágyakozik, ezért az bármelyik operettben ezzel van, és el is éneklik egyébként. És összevisztatom, mondjuk az Én és a kisöcsémet másikban nem éneklik el, de egyébként a Fekete Péterben is, és mindenfajta ezekben az Eizemannokban teszegetik ezeket a számokat.
5: Isteni.
2: Hát ez nagyon jó. Hát figyelj, milyen jó dolog az Eizemannak, meg az Eizemann örökösöknek, érted? Egyszer megírta, és mindegyikbe használhatják. És mi van akkor, amikor nincs színház?
5: Szóval ritkán van, akkor van falu, ugye?
4: Igen, van falu.
5: Uh-huh.
4: Ez egy mind állat érdekes, mert én soha semmibe előtte nem láttam az Elizát, mint azon a castingron, ami alapján egyébként kiválasztottam, és csak utána kezdtem el megnézni, hogy milyen és mit csinál. Nem is hallottam róla. Tudom, hogy ez az én hogy mondjam, tudatlanságomat
5: nem, akkor még szerintem
4: mutatja, de az volt, hogy, és azt mondtam, hogy az istenét, hát ez eddig hol volt ez a lány, de tényleg ez történt, hát tudod, hogy egy pillanatot secpec kiválasztottunk, és aztán miután eljátszotta, akkor még ez nem volt egy olyan karakter, aki hosszú távon terveztünk vele, hogy visszajöjjön, de ahogy az Eliza megcsinálta, akkor egyből azt mondtuk, hogy ennek benne kell maradnia a sorozatban.
2: Ugye Sacit játszod,
4: igen,
2: a kis falunkban.
5: Igen.
2: Pali bácsi lányát.
4: És egyébként meg kell nyugtatnom mindenkit, hogy Sodró Eliza teljesen éppen mélyű, és egyáltalán nem olyan, mint Saci.
2: Igen. Mondjuk ezt
4: vagy
2: el
4: csak pici.
2: Mondjuk ezt el a Dióról is, vagy ne.
5: De.
2: Isteni két karakter egyébként. Tehát tényleg nagyon, nagyon, nagyon szerethetőek, és nagyon... Tehát nagyon, nagyon szívmelengető mindent, amit csináltok benne. Na, és akkor térjünk rá, jó, akkor nincs színház, akkor van falu. Oké. Nincs színház, nincs falu, nincs meló. Mi van?
5: Jaj, olyankor egyébként olyan jó, amikor hirtelen rám szakad a szabadság. Nagyon sokat megyünk kirándulni, akkor nagyon szeretünk túrázni a hegyekbe vagy az erdőkbe. Meg én vezetek naplót, és akkor például ilyenkor, amikor lesz egy kicsit hosszabb időm, akkor szoktam fényképalbumokat csinálni, és akkor azokba is írok a naplókból is részleteket, tehát hogy így ilyen emlékgyártásban.
2: Miért írsz naplót?
5: Hát azért, mert az előadások után kezdtem el írni, hogy minden előadás után, amit játszom, azután írok pár sort, és aztán elkezdtem egy másik naplót, amit meg a gyerekekről, ugye az Andrisnak van két gyereke, és hogyha nálunk vannak, akkor azokat megörökítem, hogy miket csináltunk, hogy merre voltunk, milyen napunk volt. És akkor így tanulságos néha átlapozgatni, meg elolvasgatni, hogy hogy oldottunk meg konfliktusokat, vagy hogy igen, vagy hogy milyen.
2: Tehát nem csak szép emlékeket írsz, hanem...
5: Nem, azt is, hogyha valami feszültség volt, és akkor abból úgy lehet, vagy valahogy úgy felkészülök arra, hogy legközelebb jobban toppon legyek, vagy előbb felismerjem a jeleket.
2: Ja. Tényleg? Ez igen. Ilyen, akkor ez egy ilyen kicsit önterápia, nem?
5: Igen, igen.
4: És én megmondom őszintén, hogy meglehetősen tudatos ahhoz képest, amit ugye úgy az ember kívülről gondol rólad első blikre, nem, de tényleg, mert jó, hát én tudom, hogy mikkel foglalkozol, tehát ez most nyilván egy álnaív megállapítás volt a dologban, de hogy nyilván aki azt rád néz, és azt mondja, hogy ő játssza a sacit, és egyébként ez van mögötte, akkor ez meglehetősen különleges, de erre vissza fogunk térni.
2: Oké, mert most elmegyünk egy kis szünetre, meg kell tartanunk egy kis egészségügyi szünetet, és mindenféle zenéket, de ne menjetek sehova, mi vagy itt vagyunk a Rádió Café 98.0-án, ez a Megmondtuk Előre című műsorunk Kapitány Ivánnal,
4: Evér Gáborral,
2: és mai vendégünkkel Sodró Elizával, a Radnóti Színházból és a Lup Színházból. Mindjárt
4: és vissza. A mi kis falunkból.
2: Ja, és a mi kis falunkból, azt a macska bajszát. Igen.
4: Pont te felejted ezt.
2: Dehogy felejtettem el, éppen mondani akartam, csak belevágtál. Na, mindjárt jövünk vissza.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Szervusztok, Rudolf Péter vagyok, itt állok a Rádiókaféban, és jól érzem magam. Még ne menjetek el! A szünet után is megmondjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: Már a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
3: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
6: Akkor mit hívjak majd?
3: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
6: De a kórház? Milyen kórház?
3: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
7: A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasútlogisztikában.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
7: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 milliliterben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
9: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
10: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap.
11: Zsebszínház.
10: a Zsebrádió vásári komédiája három felvonásban. Hogyan kerüljük el, hogy összetévesztenek bennünket a hülye asztékokkal? Ki hallgattatta el a gömöri kölyát, és hol a vödör? Gali lejártás. Ha gömbölyű, akkor alul hogy esik? Meg annyi kínzó kérdés. Ősbemutató a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napján. Május 31. Akvárium Klub. Délután.
8: A Trip Hop legenda, Tréki, újra Budapesten. A műfaj úttörője július 9-én az Akvárium Klubban hozza el sötét dalait. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
1: Itt vagyunk újra, a Rádió Café 98.0-án. Ez a Megmondtuk előre című műsorunk Kapitány Ivánnal.
2: Hevér Gáborral.
1: És még mindig hál' Istennek Sodró Elizával. Figyelj, én leragadtam ennél a naplóírás dolognál, elkezdett ez engem izgatni. Mondtad, hogy nem csak a magánéletről...
2: Várjál, el akarja olvasni. Tehát, hogy
1: persze.
3: Majd a halálom után.
2: Nem a problémák érdeklik egyszerűen.
1: Nem, mert a magánéleti dolog is izgalmas, az mondjuk az semmi közöm nincsen, de mondtad, hogy előadásokról is, ott mi van, mi az, ami fölírásra kerül, vagy leírásra kerül? Nem konkrét dologra kérdezek, hanem, hogy miket írdogálsz?
3: Hát azt, hogy ugye amikor bemutatsz egy előadást, akkor még ott van munka a szereppel. Egy csomó mindenre még utána jössz rá, amikor már van közönség, még a közönség is alakít dolgokon, és van egy csomó felismerés, hogy igen, itt egy kicsit finomabbra kéne hangolni, ez nem baj, ha egy picit erotikusabb, ez nem baj, hogyha egy kicsit vadabb, vagy nem tudom, ezeket így utána az ember beállítja ezeket a potmétereket, hogy...
1: De ezeket leírod?
3: Igen, és akkor, hogyha aznap volt valami...
1: Bocsáss meg, hogy magadat instruálod? Egy kicsit?
3: Igen.
1: Aha.
3: Igen, de ezek nem ilyen nagy változtatások, amin utána kiakad a partner, és nem tudja, nem kapja meg a végszót, vagy
1: ebben a jelenetben nem jövök be.
3: Igen.
1: Igen. Végig gondoltam, hogy nem kell, jó, azt a 18 mondatot, azt kihúzom.
3: Igen, és ha egyébként, hogyha olyan a rendező, hogy amúgy érdekli, akkor vele is meg szoktam ezeket beszélni. Tehát én akkor
2: ha meg nem, akkor megcsinálod, de nem osztod
3: igen,
2: meg
3: persze. Vele. Igen, persze. De és amikor megnézik, x idő után ránéznek, akkor általában nem szoktak negatív kritikával illetni. Aha. Tehát, hogy ez akkor is megtörténik, hogyha nem írsz róla naplót. Tehát akkor is...
1: Igen, azért mondom, hogy én ugyanezt gondolom, mert tényleg ez történik, hogy utána az ember saját magát egy picit azért elemzi minden előadás után, sőt, és hogyha szerencséje van, akkor a kollégákat is tudja elemezni, és ők is őt. Tehát ez tök jó, mert ugye ez egy jó társulatnak egy ismérve, hogy tudunk beszélni egy előadás után arról, hogy mi történt, vagy hogy mit kéne másképp csinálni, vagy éppen mi volt tök jó, ami mondjuk eddig nem volt, vagy éppen ezt tartsuk meg, de hogy le is írod, nekem az a fura, hogy az úgy maradjon meg.
3: Meg akkor az nekem segít összeszedni, így rendszerezni. Tehát igazából nem is az, hogy leírom, hanem az, ahogy a fejembe összeáll ez a dolog. És akkor az, hogy leírom, az már csak egy ilyen...
2: Memorizálod valójában.
1: Igen. De tudod, azt kell mondanom, és bocsánat, hogyha nem így van, de hogy csajok alkalmasak erre például. Nem azért, hogy időt szánsz rá.
3: Igen.
1: Tehát, hogy erre időt szánsz, hogy nem az van, hogy megvan a fejedben, igen, jó, majd elmondom, hanem, hogy valószínűleg leülsz, ha már ragaszgatsz is képeket, meg akkor valahogy el kellett készíteni, nem? Ilyen akkurátus is, amit az Iván is mondott, hogy ezt én sem néztem ki belőled.
3: Igen, és én sem voltam mindig ilyen. Tehát azért ez hozzátartozik, hogy egy... Hát nem is tudom, egy 5 évvel ezelőtt egészen másfajta életet éltem, ami tarthatatlanná vált egy idő után.
1: Milyen életet éltem?
2: Mit jelent ez?
3: Hát úgy, hogy egyszerűen minden a fejemre nőtt, hogy semmivel nem készültem el időre, nem válaszoltam e-mailekre, eltűntem. Egyszerűen annyi program meg mindenféle dolog jött, hogy besokaltam, és nem, tehát hogy és egy idő után ugye az van, hogyha azt terjed el rólad, hogy rád nem lehet számítani, mert te nem válaszolsz az e-mailekre, te elkésel, te elfelejted, hogy ma volt egy szinkronod, akkor nem fognak hívni, és az borzasztó, hogyha az embernek ilyen híre van, és akkor ott volt, nem tudom, egymás után sorozatban több ilyen dolog, és akkor úgy döntöttem, hogy itt valamit nagyon változtatni kell, mert ez nem mehet így tovább.
2: És bement az ÁPIS-ba?
3: Vettem pár füzetet. Nem, és akkor ez ilyen szépen lassan.
1: De ezt magadtól gondoltad, vagy láttad valahol, vagy olvastad valahol, hogy ha rendszerezed mondjuk leírással az életedet, akkor az életed is rendszerezetté válik.
3: Ezt magamtól kezdtem el, és nem is úgy, hogy rögtön a naplóírással kezdtem, tehát az már igazából az a részem, amikor már így belejöttem ezekbe a dolgokba, hanem akkor az volt az első, hogy jó, minden e-mailre vagy rögtön válaszolok, vagy becsillagozom, és akkor 2-3 naponta megnézem, hogy hány olyan van, amire nem válaszoltam.
1: Ez még azért nem nagy haladás, hogy nézd, hát de most 13 olyan e-mail van, amire ez jó tudni.
3: Nem, és akkor azokra válaszolok, amikor van egy kis időm. Tehát, hogy értetted,
2: maga
3: akkor
2: biztosan lehet
1: rehány. Igen, maga pontosan tudom, hogy hány e-mailre nem válaszoltam, és pont mindig lejegyeztem. Ide nem mentem el, ide nem mentem el, és ide
2: mentem. Nem az, hogy meglepetését éri, igen, hogy igen. Ma se voltam itt.
1: Tehát ha vele találkozom, akkor nem fog meglepetés érni, hogy azt kérdezi, hogy hol a fenébe voltál.
3: De még most is van, hogy úgy veszem fel a telefont, hogy tudom, nem hívtalak vissza.
2: Igen, igen, na, de hát ez már mutatja az összeszedettséget.
3: Igen.
2: Mert nem arról van szó, hogy mi van.
3: Te ki vagy.
2: Igen.
3: Igen, és ugyanezt egy csomó más dologba is bevezettem, tehát tényleg az, hogy először leszoktam a cigiről, most már egyáltalán nem iszom alkoholt, tehát ezek szerintem mind hozzájárultak ahhoz, hogy én trehány voltam, vagy hogy ilyen adhok éppen történik bármi.
1: És jobb?
3: Igen, biztonságosabb, jobb.
1: Biztonságosabb, igen, ez egy érdekes válasz, igen.
3: Igen, de az, hogy egészségesebben élek, és egészségesebben étkezem, és figyelek arra, hogy eleget aludjak, azt hiszem a legfontosabb, a legnehezebb volt az összes közül, azóta sokkal jobban vagyok, sokkal kevesebb rossz periódusom van, vagy az, hogy nagyon megzuhanok. Azért nekem régebben így volt ilyen, hogy kiborultam, amikor besokaltam. És ettől most ez igazából teljesen kivesz. Tehát nem borulok már ki. Nem.
2: Már minden van a naplóban.
3: Igen. Leírom azt a szemétet.
2: De ez jó, figyelj, kiadod magadba, és nem benned munkál.
1: Jársz színházba?
3: Na, ez is egy ilyen vállalásom, hogy járjak, de ezt nem igazán tudom teljesíteni, sajnos. Tavaly voltam.
1: Hányat játszol egy hónapban?
3: Én 22-t.
1: Az még igen. Sok, igen.
3: Úgyhogy sajnos pont mindig dolgozom, amikor színházban. Úgyhogy nem, tavaly néztem 2 Tarnóczy Jakabot, mert zsűriztünk együtt egy diákszínházi találkozón, és akkor mondtam, hogy most már jövőre megnézek valamit tőled, mert szégyen, hogy nem láttam semmit. És akkor annak nagyon örültem, hogy ezt be tudtam iktatni, de nagyon keveset tudok eljutni. Én szeretek moziba járni, de Andris nem. És ezért csak nagyon ritkán tudom.
2: Tévén nézitek, otthon néztek meg streamen.
1: Na nem csak erre jön hozzánk a Rusznák, és majd megkérdezik, mi az, hogy nem szeret moziba járni? Mi nem szeret? Ne te mondd el, majd elmondja.
2: Így van.
1: És vannak ilyen olvasás, vagy pedig inkább stream nézés, vagy valamilyen dolog van?
3: Ez mind a kettő. Ez is egy vállalásom, hogy olvasok, és hogy egy évben 4 könyvet elolvasok, és akkor azzal egész jól.
2: Te is fel vannak írva a vállalásaid, és akkor mindig ránézel ugyanúgy, mint a naplódra, hogy ezt vállaltam, ez jó, az még nincsen meg rendesen.
3: Nem, ez így a fejemben
2: ez
3: van.
2: Ez megvan a fejedben.
3: Igen. Meg ebbe az a lényeg, hogy ahhoz, hogy változtatni tudj, egyszerre csak egy dolgot szabad elkezdeni, és amíg az beépül, addig nem szabad elkezdeni a következőt. És az is nagyon fontos, hogy nagyon megengedő legyen magaddal. Ha nem sikerül, nem baj. Semmi baj nincs. És ezzel a technikával én tényleg így 5 év alatt tök sokat
2: újra, és akkor az van, hogy nem baj, újra megpróbáljuk, vagy most lépjünk tovább, majd visszatérünk ide, most egy másik vállalást fogok megteljesíteni, ez következik?
3: Hát igen, meg van, amikor valamit elengedek, mert rájövök, hogy ez hülyeség, ezt miért csinálom?
1: Esküszöm, holnap kitakarítom a konyhát. Karácsony lett. Igen, jó, hát most ez jó, húsvétkor ígértem meg, van még egy kis sonka ott a fűtőben, de ezzel ne akadjunk föl.
2: Persze.
3: Tehát például tavaly, amikor volt egy hosszabb szünetem, hogy nem próbáltam, meg kevesebbet játszottam, akkor elkezdtem sütni, és egy csomóféle sütit, csomófélét, tehát egy 5-6 félét így megtanultam.
2: Az már csomó, az.
3: Igen.
2: Az sok.
3: De az volt a tervem, hogy annyit megtanulok, hogy a kis receptfüzetem, amiben ezeket fölírtam, az beteljen. Na, és ennél az 5-nél
1: a grafomán vagy. most már rájöttem. Tehát a magánéletről, az előadásokról, a sütikről, és minden másról ott van.
3: Igen, és ezeket a recepteket úgy szerzem, hogy levelezek a nagymamámmal.
1: Tehát ott is írsz.
3: Igen.
2: Figyelj, én arra lennék kíváncsi majd, amit este beír a naplójába
1: róla. Azt meg kéne szerezni, mi volt?
2: Igen.
1: Bementem, volt két hülye. Aztán valamit nem
2: valamit,
1: tudom.
2: Igen, valamit mondták, de ezt. Tudod, nem akartam nagyon
1: sprőd
2: lenni, mert mégiscsak egyik elgyit játszom.
1: Nem tudod, szerintem a legmegalázóbb, nem a legmegalázóbb az, hogy semmit nem írom.
2: Igen, tudod mit? Igen. Kekérjük az Andist, hogy próbálja meg megnézni, és akkor mondja, hogy mit írt rólunk?
1: Semmit.
3: Ez igen, valószínű nem lesztek benne, mert nem az előadásban vagytok.
1: Ja.
3: Igen.
2: Akkor meg kell mennünk
3: meg
2: este.
3: Nem a gyerekekkel kapcsolatban.
1: Na és sorozatnéző vagy, vagy filmnéző vagy inkább?
3: Szeretem a sorozatokat.
1: Mit nézel?
3: Ami jó, amit
1: de mondj,
3: ajánlanak.
1: Mondj valamit.
3: Hát megnéztem a Kamaszokat. Most a Stranger Things-et nézzük.
1: Most jön az új év.
2: Már van.
3: Már két részt láttam. Megnéztem a Wednesday-t.
1: Én nem láttam, még képzeljétek el, hülye vagyok?
2: Az új évat? Vagy
1: nem, egyáltalán. Nem,
2: én nagy... az elsőt megnéztem, én megmondom őszintén, az még lekötött. A másodiknál, amikor tudod, egyszer csak elkezd nekem minden ilyen sorozat sztereotíp lenni. Jön a virágfejű szörny, érted, amikor ott kinyílik a feje, akkor az ott csinál, közben szaladgál, érted, szóval nekem ezek egy ponton túl, amíg nem tudtam, hogy milyen a szörny, meg nem tudtam, hogy mi van, és az egész közben egy sokkal misztikusabb volt, addig engem jobban érdekelt. Most már, hogy nagyon konkrétan harcolnak a szörnyel, így most már csak jön az összes ilyen többi történetvezetési sztereotípia, nagyon jól csinálják meg egyébként, tehát baromi látványos, baromira izgalmasan, de egy picit engem már untat.
1: Mm. Tehát Kamaszok, Stranger Things, igen.
3: Wednesday,
1: az nálunk otthon kötelező, azoknak abszolút, igen.
2: Én ott ragadok előtte, a feleségem szokta nézni, meg a gyerekeim, én ott szoktam ragadni, amikor ők nézik, egyébként baromi jól van megcsinálva, fantasztikusan.
3: Ah, de jó. Igen, én is nagyon szeretem. Ezek engem...
1: Van olyan sorozat, amit szeretsz és szinkronizáltál is benne?
3: Igen, a Bridgerton.
1: Tényleg a Bridgertonban, ja, tényleg te voltál. De a második évadban is benne vagy?
3: Igen, én vagyok Lady Whistledown.
1: Ó, te vagy Lady Whistledown.
3: Igen, én végig leszek.
1: Oké, okay. De a második évad már olyan, nem tudom, olyan furcsa volt nekem már. Nem. Az elsőt egyébként tényleg szerettem, aha, én is szerettem. Iván ingatja a fejét.
2: Hogy hát ugye, nem kell ugyanazt szeretnünk. Hát képzeljük,
1: nem, egyébként
2: egy
1: nem.
2: Repertoára.
1: Nyilván az ember egy ilyeneket a felesége miatt nézi meg, tehát nem kérdés. De egyébként ott ragadtam előtt, és azt mondtam, hogy én bírtam ezeket a kis csavarokat benne, meg nagyon bírtam a zenei feldolgozásokat, meg mindeneket, tehát tényleg jók voltak, meg ez, hogy induljon el ez, a belegondolsz, semmiről nem szól. Egy plegykaróvat kiterjesztve 12 részbe, de azt szerintem tök jól csinálta.
2: De nem, nagyon jól van megcsinálva. Ez milyen furcsa most, amit mondta, azon gondolkoztam egy pillanatra, hogy az ember a felesége miatt nézi meg ezeket a dolgokat.
1: De ez fordítva, az ember mindent a felesége miatt.
2: De fordítva nincs így.
1: Nem nézek
2: tehát,
1: velük sem.
2: Igen. Nézek, és azt mondta, ha ezt tovább nézed, elválok.
1: Igen.
2: Tehát ez teljesen, nem?
1: De abszolút így van.
2: Ezt most jutott csak eszembe, hogy ez...
1: Mondom, hogy figyelj, van egy tök jó sorozat, nem nézed? Mi? Nem, ezt nem akarom. De mondom, nem, nézzük már együtt, mert nem. Jó.
2: Jó, mit akkor itt nézzük?
1: Igen.
3: Na, én ezeket a politikai thrillereket nem bírom. Amikor a Fehérházban meghalom, hogy Fehérház, és... egyszerűen nem tudja az agyam befogadni ezeket
2: hogy
3: a
2: hogy lehet
3: dolgokat?
2: Az, amikor pedig te végül is ezekben a kérdésekben mindig szeretsz megnyilvánulni. Tudod, honnan szeded az információkat, ha nem egy sorozatból?
3: Igen, nem tudom. Annyira szövevényes, nem értem a motivációkat, én nem tudok ilyen gonosz
2: hírjál
3: embereket.
2: Fel ilyenkor,
1: ja, hogy ilyen romantikus lélek vagy?
3: Azt hiszem, igen. Amik ilyen emberibb dolgok, Tehát például,
1: hát annál emberi, mondjuk, hogy valaki el akar tenni valakit lábbalól, hogy megszerezze hatalmat.
3: Jó, várj. Na igen, de hogy valahogy ezek a játszmák nem, ezeket nem értem.
1: Én ezeket rendkívül élvezem. Ezeket nagyon szeretem. Pontosan azért, hogy megértsem, hogy mi. Ha jól van megcsinálva, akkor jól nem, akkor én is ideges vagyok benne, vagy rajta, hogy de hát az nem lehet, hogy csak azért, hogy valamilyen, de egyébként ezek elég jól vannak összekalapálva.
3: Hát azért voltál jó az árulókban.
2: Gyerekek, én el is megyek.
1: Nagyon jó. És miket olvasol?
3: Korábban ilyen, inkább ilyen önismereti, vagy valamilyen pszichológiai cuccokat olvastam.
1: De akkor most már mindent értek, persze, igen.
3: Igen, tehát, hogy nem tudom, ezekből főleg ilyen gyerekneveléseket olvastam, mert abba akartam fejlődni, vagy legalábbis úgy jobban rá.
1: Egyébként, bocsánat, ha már itt tartunk, hogy ugye az Andris gyerekeiről beszélsz folyamatosan, de közben nagyon dicséretesen, te nagyon-nagyon-nagyon sokat teszel azért magaddal is, meg egyébként is, hogy te ebben a nevelésben elég komolyan beszállj.
3: Igen, én ezt tényleg komolyan veszem, ezt a részét, és akarom, hogy nekik ez egy jó élmény legyen az időszak, amikor nálunk vannak. Egyébként nagyjából fele-felét vannak, tehát hogy azok ilyen intenzív dolgok, és hogy az mindig nehéz, hogyha az ember mozaik családban van, és itt ez van, ott az van, óhatatlanul is kicsit másfajta nevelést kap, de hogy ezt a legkevesebb vérveszteséggel
1: úszta. Te is éltél így valamilyen hasonló dologba, ugye?
3: Igen, nekem is elváltak a szüleim, de én akkor már nagy voltam, 16 voltam akkor, amikor ők elváltak. És
1: most egy gyerkőcök mekkorák?
3: 12 és 8. Aha. Igen. Úgyhogy az egy kicsit más.
2: Igen, és hát azért pár éve kapták ezt a nyakukba.
3: Igen.
2: Tehát, hogy azért sokkal kisebbek voltak, amikor ezzel szembesülniük kellett, ami hát nagyon nehéz. Én is mondhatom ezt, én is elvált gyereke vagyok. Én majdnem 20 voltam, amikor elváltak a szüleim. De tényleg elvált szülők gyereke vagyok, de én tényleg én még idősebb voltam, mint te, amikor elváltak. Szerintem az egyébként minden korban megviseli az ember, csak másképp tudod kezelni, és nyilván már mások a problémáid vele, és az én magam is elvált szülő vagyok. Vagy voltam, mert most nem természetesen, de az tényleg egy nagyon nehéz.
1: De ami késik nem múlik, kíván, ne határozzunk.
2: Ez most már nincs kedvem.
1: Ez már végig csinálom.
2: Nem, mert most már elustultam, csak ennyi, ez emiatt. Úgyhogy...
1: Meg a sorozatok miatt. Persze, amit lehet együtt nézni.
2: Így van. Szóval ez nehéz helyzet a te oldaladról, mert

0: ezek ilyen tök jó.
1: Van a Makarenkónak is állítólag.
2: Durr egy pofon.
0: De az nem annyira működik.
2: Igen, azt
0: kipróbálták rajtam, és nem annyira vált be.
2: És akkor olvasod és próbálod alkalmazni, vagy alkalmazod, és azt mondod, hogy nézd, ez tök jól működik.
0: Igen.
2: Amikor nyilván ugye ez mindig akkor merül fel, amikor valami konfliktus van, vagy valami nehezen megoldható helyzet.
0: Hát igen, vagy az, hogy úgy általában, tehát például az egyszerűbb gyerekkor az arról szól, hogy iszonyat sok inger éri a gyerekeket ebben a világban, amiben föl kell nőniük, és egy csomószor a választástól lesznek feszkósak, meg szorongóak, hogy mit szeretné lenni, és nem tudja kitalálni. De ha mondjuk két választási lehetőséget adsz neki, akkor abból egyszerűbben tud dönteni, és azt gondolja, hogy nála van a döntés, de mégse adtál neki végtelen szabadságot. És ezek ilyen tök jó általános szabályok egy csomó mindenre. Vagy hogy például abba, hogy a család elmegy kirándulni, abban ne a gyerek döntsön, hanem azt a felnőttek eldöntik, hogy mi a családi program, és a gyerek ahhoz ilyen módon igazodik. Tehát, hogy ezt ugye nem tanítják az iskolában, és ezt vagy hozod magaddal otthonról, vagy pont máshogy akarod csinálni, de akkor még az nem jelenti azt, hogy te jól fogod csinálni, csak máshogy fogod szarul csinálni. És azért szerintem, hogyha így az ember kicsit utána jár, meg olvas, akkor egy csomó mindenre rá lehet jönni, hogy mi az, amit ösztönösen nem így csinálnék.
2: És mit érzel, hogy sikeres vagy benne?
0: Én nagyon szeretem ezt a két gyereket, és bízom benne, igen. Hát még ennek meg mindig valami új dolog jön, mert ők is folyamatosan nőnek, és újabb és újabb helyzetek teremtődnek, tehát ebben sose lehet szerintem expertnek lenni. De igen, szerintem jók vagyunk ebben.
2: Hát örülünk. És annak is örülünk, hogy itt voltál velünk, mert letelt az időnk. Tök jó volt. Figyelj, tedd már meg azt, hogy két sort írjál már rólunk ma valamilyen.
3: De tényleg. Annyira megalázó volna, hogy
2: két sort, valami íz, vagy figyelj, csak annyit, hogy itt kell, voltál.
3: A Gáborról nem kell annyira.
2: Nem kell, igen.
3: De róla.
2: Vagy a monogramunkat, az nem olyan sok, igen. Egyébként. K-I-H-G. Az nem egy nagy kalamba, nem fogy ki a tintád.
3: Persze.
2: Na, nagyon köszönjük, hogy itt voltál.
0: Jó, beírlak titek.
2: Na, szuper, ezt legalább elértük. Ez volt a Megmondtuk Előre című műsorunk a Rádió Café 98.0-án. Hallgassátok legközelebb is Kapitány Ivánnal,
3: Hevér Gáborral,
2: és mai vendégünkkel, Sodró Elizával. Köszi, hogy itt voltál.
3: Köszi, hogy itt voltál.
0: Köszi, hogy meghívtatok.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátok. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegést hallottatok a Rádió Cafén. Az összes adást meghallgathatjátok a Rádió Café 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
6: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
4: Vesszel velünk te is! 100 Hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 Holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
5: És hol vannak a gyerekek?
4: Olvasnak. Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 Hold támogatója az Erste. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, és minden, ami árnyékolás. Aquasol. Budaörs.

0: Sport utca 6. Kint lenni jó. Kint otthon lenni még jobb.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
2: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
3: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu per Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu. A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest egyik ikonikus helyszínén, a Népszigeten, a Kabinban. Május 22-én pénteken este 6-tól George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is. Május 22-én a Kabinban, a 4. kerület Zsilip utca Újpesti Vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
4: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
5: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
4: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: A fővárosban baleset történt a Leányka utcai felüljárón a Leányka utcánál. Lassú a haladása a Rákóczi úton, a Pongrácz úton, a Károly körúton az Asztória felé, a Vámház körúton a Kálmin tér irányában, a Nagy körúton szakaszonként és a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel-Károly útig. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert vízvezetéket javítanak. A 10. kerületben a Harmat utcában az Ihász utca közelében félpályás lezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt, várhatóan 22 óráig. Újpesten a Megyeri úton a Külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Lezárták ma éjjelig a 16. kerületben a Szent Korona utcát a Rákóczi út és a József utca között aszfaltozás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 14. kerületben az Öv utcában, a Klauzál utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
8: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
4: Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Új fejezet kezdődhet a magyar-osztrák kapcsolatokban, változhat a vendégmunkások szabályozása itthon, folyamatosan melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatokban. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök Bécsben Christian Stocker osztrák kancellárral közös sajtótájékoztatóján. A nyugat-magyarországi azbeszt szennyezés is szóba került. Az ügyben hétfőn kezdi meg a munkát a magyar-osztrák bizottság. A közlekedés terén is erősítenék az együttműködést. Magyar Péter felvetette azt is, hogy több tízezer Ausztriában dolgozó magyar élete lenne könnyebb, ha Ausztria eltörölné a visszavisszatérő határellenőrzéseket. Egyúttal leszögezte, hogy Magyarország meg fogja védeni az unió külső határait. Továbbra is szükség lehet külföldi dolgozókra az építőiparban. Koi László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke hangsúlyozta, az Európai Unión kívülről érkező munkavállalók több területen is fontos szerepet töltenek be. Közben a kormány a tervek szerint hamarosan dönthet a vendégmunkások alkalmazását érintő új szabályokról. Másképp lesznek nyitva a boltok pünköstkor, vasárnap és hétfőn is ünnepnapi boltzár lesz érvényben. Ez a nagyobb boltláncokra is érvényes, a kisebb üzleteknél viszont lehetnek kivételek. Az éttermek, kávézók, cukrászdák, mozik kinyithatnak, de a benzinkutakon lévő üzletekben és a legtöbb éjjel-nappaliban is lehet majd vásárolni. Magyar állampolgár is szerepel az Europol legkeresettebb bűnözőit összegyűjtő idei listáján. A rendőrség tájékoztatása szerint ezt azért állították össze, hogy a lakosság segítségével mielőbb elfogják azokat a jogerősen elítélt személyeket, akik elkerülték a büntetésük letöltését. Minden évben kampány is indul azért, hogy megtalálják a bűnözőket. Az idei akcióban 11 ország hatóságai vesznek részt. A nyomozók szerint a korábbi években több ügyben is fontos szerepet játszottak a lakossági bejelentések, amelyek névtelenül is megtehetők. Az Európa legkeresettebb bűnözőit összegyűjtő idei listán egy 33 éves magyar állampolgárságú férfi is megtalálható, akit embercsempészés miatt ítéltek el. A gomoly felhők estére feloszlanak, így éjszaka nagy részben derült, vagy csak gyengén felhős idő várható. Csapadékra nem kell készülni. A hőmérséklet hajnalra 8 és 17 fok közé csökken, a hűvösebb északi völgyekben ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Holnap sok napsütésre számíthatunk, amelyet csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhat meg. A reggel 11-17 fokot hoz, délutánra 22 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód, a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora.
10: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. A mai műsorban olyan emésztő rendszeri kérdésekről beszélgetünk, amelyek nagyon sok embert érintenek, mégis rengeteg a félreértés, az internetes tévhit és az önjelölt tanács. Tényleg mérege a tej, vagy inkább egy félreértett élelmiszerről van szó? Mi a különbség a tejfehérje allergia, laktózérzékenység, vagy éppen az étel intolerancia között? Majd a műsor második felében a Crohn betegségről és a kolitiszről beszélgetünk. Kiket érinthetnek ezek a betegségek, milyen tüneteket okoz, és hogyan lehet együtt élni velük a mindennapokban. Vendégünk a stúdióban Füstös Diana, a Semmelweis Egyetem sebészeti, transzplantációs és gastroenterológiai klinikájának dietetikusa. Jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok!
10: Valamint itt van velünk a stúdióban Kovács Róbert, a Semmelweis Premium ügyvezetője, aki mindig hoz egy újabb érdekes témát, vagy egy jó kérdést, úgyhogy Robi, örülök, hogy te is itt vagy.
12: Köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt vagyok, köszöntöm a hallgatókat én is.
10: És akkor vágjunk is bele, nagyon sok ember fejében teljes a káosz a tej körül, valljuk be. Van, aki szerint ez egy alapélelmiszer, mások viszont azt gondolják, hogy ez gyulladást okoz, és emiatt sokan teljesen elhagyják. Végül azt még hozzátenném, hogy sokszor diagnózis nélkül teszik ezt. Kezdjük az alapoknál, és kérem segítsen ebben eligazodni, mit jelent pontosan a tejfehérje allergia, ehhez képest mi a laktózérzékenység, vagy az intolerancia?
11: A tejfehérje allergia tulajdonképpen egy immunválasz, ez egy autoimmun folyamat, antitesteket termel a szervezet a tejfehérje ellen. Ezek olyan tünetekkel járhatnak, mint csalánkiütés, akár durvább esetben fulladás, vagy akár anafilaxiás sok, de járhat egyébként gastrointestinális tünetekkel is, haspenéssel, hasi görcsökkel, de jellemzően ilyen bőrtünetek, fulladás talán mondom, durvább esetben előfordulhat. Ezzel szemben a laktóz intolerancia az nem ennyire durva, vagy nem ennyire veszélyes, ott igazából csak a laktázenzim hiányzik, nem tudja megtermelni a laktáz, egy elegendő laktázenzimet a szervezet, hogy lebontsa a laktózt, a tejcukrot, és ezáltal hasi panaszok, puffadás, hasi görcs, haspenés léphet fel.
10: Tehát akkor megerősíti, hogy sok a félreértés ezzel
11: így
10: kapcsolatban.
11: Van, így van, így van, így van.
10: Tehát napi szinten akkor önök is találkoznak ezekkel a félreértelmezésekkel, vagy esetleg álhírekkel.
11: Így van, pontosan, és nagyon sokan hiszik azt egyébként, hogy tejfehérje allergiások, pedig egyébként a lakosságnak, a felnőtt lakosságnak kevesebb, mint 1%-át érinti. A gyerekeknél inkább gyakoribb, de a gyerekek is, hát gyerekeknél én úgy tudom, hogy körülbelül 2-3%-ot érint, de ők könnyen kinövik az allergiát, vagy elég gyakran kinövik, és mondom, a felnőtt lakosságban kevesebb, mint 1% aki érintett, úgyhogy azok, akik azt gondolják, hogy ez ténylegesen tejfehérje allergiások, azok valószínűleg nem biztos, hogy tényleg az, hanem akkor más irányba érdemes.
12: Ettől függetlenül szerintem az 1%-nak a 10-szerese vagy a 20-szorosa gondolja saját magáról, hogy neki ez van.
11: Igen, igen, igen, igen, igen, valóban.
12: Fogyaszt a klasszikus tehéntej helyett mindent, ami folyadék és fehér színű, de hogy valójában mi van benne, azt vajmi kevéssé tudjuk szerintem. Erről mit gondol egyébként, erről az egész trendről?
11: Hát eleve még arra szerettem volna visszakanyarodni, hogy ami miatt még gondolhatják azt az emberek, hogy ők tejfehérje allergiások, hogy nagyon gyakori a különböző, akár allergológiákon, nagyon sok helyen ezek az IgG alapú tesztek, amik nem, azt nagyon fontos kiemelni, hogy ezek nem diagnosztikus alapú tesztek, amit nagyon, nagyon drágán lehet elvégezni ezeket a teszteket, és tényleg nagyon sok állásfoglalás, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége is kiadott erről állásfoglalást, nagyon sokan mások, hogy ez nem diagnosztikus értékű, és akkor lehet, hogy kap a paciens egy listát, hogy mi mindenre jött ki neki, pozitivitás, a tej, a tojás, mindenféle, de hogyha ez tényleg IgG alapú, akkor ez nem az fontos, hogy ezt akkor ne vegyek komolyan, csak az IgE alapú ételallergia teszt az, ami tulajdonképpen komolyan vehető.
10: És akkor visszakanyarodva.
11: Bocsánat, igen.
10: Róbi kérdéséhez, amit köszönjük szépen. Tehát, ha jól értem, azt mondtad, hogy boldogtalan mindennel helyettesíti a tejet.
11: Így van.
10: De lehet, hogy ezzel, magának egy sokkal rosszabb tünet együttest okoz.
11: Igen. Hát azt vesszük észre mi is, hogy nagyon kerülik az emberek a tejet, nagyon félnek tőle, sőt, nagyon azt is elmondják, hogy antibiotikumokkal van tele, méreganyagokkal van tele, de igazából ez fontos kihangsúlyozni, hogy ez nem igaz. Tehát a tejbe nem tehetnek semmi plusz tartósítószert, nem kerül bele már antibiotikum származék, tehát hogyha az állatot antibiotikummal kezelik, és mondjuk esetleg ne adj Isten lenne antibiotikum a tejében, akkor az nem kerülhet forgalomba. Úgyhogy semmit nem tehetnek egyébként a tejtermékekbe, ugye maga a tartósítás is, meg a csíramentesítés is tulajdonképpen csak hőkezeléssel történik, úgyhogy az fontos kiemelni, hogy tényleg amúgy a tej, meg a tejtermékek tulajdonképpen nagyon sok szempontból egészségesek, és nem szabad rájuk, vagy nem szabad őket így démonizálni tulajdonképpen.
12: Mi a helyzet azokkal a szintén tejnek nevezett fehér folyadékokkal, amelyek szójából, meg mandulából, meg...
10: Erre gondoltam én.
11: Igen.
12: Mi mindenből gondoljuk, hogy tejet készítünk ezeknek. Igen. Mi köze a tejhez valójában?
11: Összetételben tulajdonképpen nem sok közük van.
12: Fehér és folyadék,
11: így van. A tápanyag összetételük ugye teljesen más. A tejben vannak értékes fehérjék, tejzsír, tejcukor, kalcium forrás, B12 forrás, D-vitamin forrás. Ezzel szemben ezek az alternatív italok, amiket ugye hivatalosan tejnek sem lehet nevezni, ezekben maximum hozzáteszik pluszban a D-vitamint, vagy a B12-t, vagy a kalciumot, de azok nem is hasznosulnak annyira jól, amit hozzátesznek, meg tápértékileg sem nem tartalmaznak annyi fehérjét, nem tartalmaznak annyi jófajta tápanyagot, amit a tej és a tejtermékek. Úgyhogy igazából ezzel csak egy hiányállapotot tudunk elérni, hogyha csak ezeket fogyasztjuk, és nem a rendes tejet és a tejtermékeket.
10: Ugye sokszor felnőtt korban derül ki egy érzékenység. Ennek mi lehet az oka, miért fordul ez elő?
11: Hát maga a laktóz intoleranciánál jellemző ez, ugye, hogy egyre idősödik az ember, úgy egyre csökken a laktázenzim termelése, úgyhogy igazából vagy ez lehet az egyik oka, a másik pedig, hogyha valaki nagyon rendszertelenül eszik, mondjuk nagyon sok antibiotikumos kúrán esik át, vagy hogyha rossz minőségű ételeket fogyaszt, feldolgozott ételeket, akkor a bélflórája meg tud úgy változni, hogy akár egy irritábilis bélszindróma, vagy egy valamilyen diszbiózis alakulhat ki, ami szintén okozhat ilyen tüneteket.
12: Tehát nem a tej okozza alapvetően.
11: Tehát nem feltétlenül, igen, ott hihetjük azt, hogy a tej okozza, de nagyon sokszor inkább csak egy bélflóra megváltozás okozza ezt az egészet, ami természetesen, hogyha ilyen panaszok vannak, akkor az első, hogy a gasztroenterológushoz kell fordulni.
10: És onnan indultunk, hogy ugye nagyon szélsőséges vélekedések vannak a tejjel kapcsolatban, de beszéljünk azokról az esetekről, amikor tényleg kerülni érdemes.
11: Hát magát, az összes tejterméket akkor kell kerülni, amikor tényleges allergiát diagnosztizálnak. Ugye ezt lehet, mint említettem, a vérvétellel, lehet bőrtesztekkel, illetve terheléssel is diagnosztizálni, és ennek ugye maga a kezelése az eliminációs diéta, tehát hogy teljesen el kell hagyni mindent, ami tej származék, mert hogy ugye tényleg nagyon extra esetben ez akár anafilaxiás sokhoz is vezethet. Más esetben egyébként nem nagyon szoktuk javasolni a tejnek az elhagyását. Ugye mivel én gasztroenterológián dolgozom, gyulladásos bélbetegekkel is, ott vannak olyan speciális diéták, amikben átmenetileg elhagyhatjuk, vagy elhagyhatjuk velük a tejtermékeket, hogy hát ha egy kicsit a bélrendszerük ettől megnyugszik, de hosszú távon egyébként másnál nem szoktuk javasolni a tej és a tejtermékeknek a fogyasztását, csak allergiában.
10: Ami nekem egyébként eszembe jutott az előbb említett laktózérzékenység kapcsán, hogy létezhet-e átmeneti érzékenység, valamilyen betegség, antibiomkezelés hatására, nem tudom, csak hogy, előfordul, akkor hogyan vezethető vissza az étrendbe a tej?
11: Létezhet, persze, amit az előbb is említettem, akár hogyha egy diszbiózis alakul ki, akár egy gyulladásos bélbetegség, hogyha az adott bélterület gyulladt, akkor természetesen kialakulhat egy átmeneti laktózintolerancia. Hát ott ugye meg kell várni, amíg szépen lemegy a gyulladás, vagy amíg helyre nem áll a bélflóra, és akkor fokozatosan, hát először talán a fermentált tejtermékekkel érdemes kezdeni a visszavezetést, a joghurttal, a kefirrel, és ráadásul inkább a soványabbakat, tehát azt is nagyon fontos kiemelni a tejtermékeknél, hogy mindig a sovány tejtermékeket választjuk.
10: Nem a tejföllel kell kezdeni.
11: Nem a tejföllel, meg nem a sajtokkal, meg nem a tejszínnel, ezek amúgy is telített zsírokban gazdagok, tehát hosszú távon túl nagy fogyasztásuk, azok azért szívérendszeri betegségeket, vagy legalábbis hozzájárulhat a szívérendszeri betegségeknek a kialakulásához. Tehát emiatt sem, meg ugye nehezebben emészthetőbb, hogyha zsírosak ezek a tejtermékek, úgyhogy sovány tejtermékekkel kell kezdeni kis mennyiségben, és először talán inkább a fermentáltakkal.
12: Van különbség a tehéntejből készült sajtok, vagy bármiféle készítmények, és mondjuk a kecsketejből készült termékek között, kecskesajt például, én imádom, egyik kedvencem.
11: Más a tej fehérje összetétele. Nagyon sokaknál hallom, hogy a kecske tejből készült termékeket jobban is bírják, jobban tolerálják, bár sokszor az a hátrányuk, hogy ezek lehetnek azért zsírosabb termékek, de igen, itt egyébként ugye a boltokban is lehet már kapni különböző tejfehérje típusokat, például az A1-es, meg az A2-es tejeket, ott is a kutatások azt mondják, hogy sokan tényleg azért, de hát, hogy csak az A1-es típusú tejeket nem bírják annyira, de az A2-eset már igen. Úgyhogy a kecsketejnél is
12: hasonló. Az A1, A2, ez pontosan igen. Mit jelent?
11: Ez különböző, igazából a tejfehérjének a típusai. Az A1-es is egy tejfehérje, egy kazein, és az A2 is egy kazein, csak más-más. Az a különbség a kettő között, hogy az A1-es tejben az A1-es kazein van, de azt hiszem A2-es is van benne egy kevés, viszont az A2-es tejben csak A2-es kazein van, ami könnyebben emészthető, és az másfajta tehéntejből van kivonva, mint az A1-es klasszikus tehéntejek.
10: Tehát lehet, hogy az egyikre valaki érzékeny, még a másikra nem, és mert kazein érzékenységről is van. Lehet hallani, és akkor ez is lehet akár megoldás, de akkor ezt meg kell vizsgálni.
11: Így van. Kecsketejet
12: lehet venni a boltban. Provokatív kérdés.
10: Nem tudom, lehet, hogy inkább piacon, vagy nem tudom.
12: Sajtot, az persze.
11: Lehet egyébként itt-ott megtalálni, de egyébként tényleg nem annyira jellemző, ahogy még az A2-es tejek sem annyira elterjedtek egyébként.
12: Én
11: de egyre
12: tűnt,
11: bővül a paletta.
12: Fel egyébként, hogy ez a, igen. Ez a megkülönböztetés létezik, valószínűleg nem nézem nagyon gyakran.
11: Igen, de tényleg napról napra bővül a paletta, ugyanúgy, ahogy a tejtermékeknél, ugye nem tudom, gluténmentes termékeknél mindenhol. Úgyhogy
10: gyakori
11: inkább.
10: Kérdés például a fogászati beavatkozások esete. Lehet-e tejet vagy tejterméket ilyen esetekben fogyasztani, illetve mikor nem ajánlott?
11: Itt is megoszlanak a vélemények. Ahogy én néztem a magyar, meg a külföldi ajánlásokat, fogászati beavatkozások után néhány napig nem szokták javasolni, pont azért, mert a tejtermékekben lévő baktériumok, azok el tudnak szaporodni, ezek gyulladást tudnak esetleg okozni, de nem mindenhol ilyen szigorú egyébként a szabályozás, úgyhogy ez nem teljesen egyértelmű. Igen, szoktuk javasolni néhány napig, de egyébként nincsen kőbevés, vagy teljesen szigorúan el kellene hagyni a tejtermékeket. Hogyha ilyen műtéti eset van, ami még ugye probléma lehet, az, hogy altatásos műtét van, ugye, hogyha ne adj Isten, mondjuk félrenyelne a beteg, aspirálna úgymond, tehát, hogy a tüdejébe bejuthat a tej, és a tejnek a fehérjéje, az is szintén tüdőgyulladást tud okozni, úgyhogy igazából így az altatásos műtétek körül előtt után átmenetileg nem szoktuk ezeket javasolni.
10: Beszéljünk a gyerekekről, mert eddig többnyire a felnőttekről, meg általános tévhitekről és kérdésekről beszélgettünk. Gyerekek esetében mire kell különösen odafigyelni, mikor érdemes esetleg kivizsgálást kérni?
11: Gyerekeknél általában a tejfehérje allergia az, ami ugye gyakori, ez véres széklettel szokott talán a leginkább előfordulni, vagy hogyha ekcémás bőrtünetek jelentkeznek, vagy hogyha mondjuk nehéz légzés alakul ki a gyerkőcnél, akkor mindenképpen azonnal kivizsgálás szükséges.
12: A gyermekeknél hány százalékban fordulhat elő ilyen?
11: Hát tejfehérje allergia. Hát összességében a tejfehérje allergia 2-3%, a súlyosabb az ennél azért kevesebb, ami nagyon súlyos.
12: És meg, akkor meg ebből szerencsére 2-3%-ból ez 1%, amikor a...
11: Valami ilyesmi lehet, de az a szerencse, hogy ezt ki tudják nőni a gyerekek a tejfehérje allergiát egy néhány év alatt, és akkor felnőtt korban ez már nem lesz probléma.
10: Kamaszkorban előfordulhatnak ilyen érzékenységek, ugye akkor nagyon sok minden változik.
11: Igen, kamaszkorban is, hát maga az allergia már nem feltétlenül, de ezzel a rendszertelen étkezéssel, a bélflóra megváltozással természetesen kialakulhatnak átmeneti ilyen érzékenységek. Igen. De ez is, hogyha áttér mondjuk egy rendszeres étkezésre, mediterrán jellegű étkezésre, akkor ezek egyébként könnyen el tudnak múlni, vagy javulnak a tünetek. Én nagyon javaslom azoknak a fiataloknak, akik mondjuk nagyon rendszertelenül étkeznek, és az egész napjuk csak feldolgozott élelmiszerekből, meg nasikból áll, hogy nézzék meg az okos tányérnak az ajánlását. Ez a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének az ajánlása, és ott benne van az ajánlásban, hogy hányszor kellene enni, miből mennyit, és ha ezt tényleg, ha ilyen gastrointestinális panaszokat tapasztalnak magukon, akkor érdemes ezt követni, de ez persze nem az allergia része, hanem hogyha csak ilyen már ki van vizsgálva, hogy nincsen allergia, hanem csak hogyha valamilyen intoleranciát gyanítanak.
10: Mennyire határterület ez a kérdés? Tehát mennyire kell együttműködni társterületekkel, immunológussal, vagy bármilyen másik területtel a dietetikusnak?
11: Allergológussal mindenképpen. Én ugye, mivel gasztroenterológián dolgozom, én gasztroenterológusokkal szoktam együtt dolgozni, és nyilván nálunk inkább a laktóz intolerancia az, ami jobban előfordul, illetve az irritábilis bélszindróma, meg a különböző gyulladásos bélbetegségek, amik nagyon jellemzőek, és ahol előfordul az, hogy valaki nem tolerálja jól a tejet, vagy a tejtermékeket.
10: Laktóz esetében a tabletta jutott eszembe, ami most már bárhol beszerezhető. Igazából ez már jó ideje van, de hogy ennyire elérhető, szerintem azért ez újdonság, nem?
11: Igen, tulajdonképpen igen, és nagyon jól megoldható egyébként. Nagyon sokan megijednek akkor, amikor kapnak egy ilyen diagnózist, hogy laktózintolerancia, ez tulajdonképpen nem is egy, nem még csak betegségnek sem biztos, hogy lehet hívni, ez csak egy állapot igazából. Nyugodtan, hogyha átváltanak laktózmentes tejtermékekre, akkor ugyanúgy lehet egy teljes értékű étkezése. Úgyhogy,
10: vagy hogyha ez nem biztosított, akkor van
11: vagy hogyha ez nem biztosított, akkor így van a laktáztabletta és a laktázcsepp, úgyhogy azokat is nyugodtan lehet használni, így van.
10: Mit tanácsolna azoknak, akik úgy érzik, hogy valami nem jó a tejtermékekkel kapcsolatban, de mondjuk nem szeretnéd feltétlenül kizárni vizsgálat nélkül, milyen vizsgálatokra hogyan érdemes elmenni?
11: Aha, tehát, hogyha valamilyen...
10: Felmerül a gyanú.
11: Bélpanasz, vagy hasmenés, bármi ilyesmi. Hát először házi orvos, és a házi orvos után pedig gasztroenterológushoz kell menni, hogyha ilyen jellegű panaszok vannak, és természetesen dietetikushoz. Táplálkozási naplóval, mondjuk egy hetessel érdemes leírni, hogy, hogy mi az, amit evett a napok során, milyen panaszok fordultak elő, és akkor együtt megpróbáljuk kitalálni, hogy, hogyha esetleg már ki volt vizsgálva korábban, a gasztroenterológus által, és még mindig nem tudjuk, hogy mi a probléma, akkor ilyet is szoktunk csinálni.
10: Szükséges-e ilyenkor allergiavizsgálat, vérvétel, vagy ez inkább egy konzultáció először?
11: Hát persze, először gasztroenterológushoz elmegy, ott mindenképpen konzultáció is van, vérvizsgálatok, akár endoszkópos vizsgálatok, természetesen, és akkor utána, ha már vagy megvan egy diagnózis, vagy nem találtak semmit, és minden negatív, akkor a következő lépés a dietetikai konzultáció. Jó.
10: Nagyon szépen köszönöm, folytatjuk hamarosan innen, viszont Kovács Róbertnek, a Semmelweis Premium ügyvezetőjének megköszönöm, hogy velünk tartott.
12: Köszönöm, hogy itt láttam.
10: Izgalmas témával folytatjuk, mert hogy a Crohn-betegségről és a kolitiszről lesz szó. Füstös Diana dietetikus, a Semmelweis Egyetem sebészeti transzplantációs és gastroenterológiai klinikájának munkatársa, a vendégünk itt az Egészségkódban. Maradjanak velünk továbbra is.

0: Szalontai Tünde vagyok, színésznő. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
4: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
5: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
6: Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap.
7: Sztár fellépőnk Jules Le Magique. A bűvész, a mestermágus, aki még soha, de soha nem lépett fel Budapesten. Sőt, egész Európában. Őszintén szóval most lép föl először. De ez most mindegy. A Gyula, akarom mondani, hogy Jules Le Magique, szóval akkor is varázsol a galambot, például olyan galambá változtatta, amin van nadrág. Jules a mágus a Zsebrádió gyereknapi felnőtt napján, május 31, akvárium. Délután.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
8: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora a Rádió Cafén.

0: Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis prémium szakértőinek műsora a Rádió Cafén.
1: Ez itt még mindig az Egészségkód. Folytatjuk a beszélgetést Füstös Diánával, a Semmelweis Egyetem sebészeti transzplantációs és gastroenterológiai klinikájának dietetikusával. És hát beszélgettünk az előző fél órában arról, hogy ígyunk vagy ne ígyunk tejet, illetve milyen tünetek esetén érdemes szakorvoshoz fordulni. Viszont van egy másik nagyon fontos témánk, amit érdemes kiveséznünk, hogy sokan hallották már a Crohn betegség, illetve vagy a colitis nevet, de kevesen tudják pontosan, hogy mit jelent ezek a diagnózisok a mindennapokban. Mi a legfontosabb különbség ezek között?
2: Ugye mind a kettő gyulladásos bélbetegség, a Crohn betegség az egész bélrendszert érinti a szájtól egészen a végbélig, a colitis ulceróza ezzel szemben, a colitis ulcerózában csak a vastag bél az, ami érintett. Mind a kettőre jellemző, hogy aktív, gyulladásos időszakok is vannak, illetve remissziós, nyugalmi időszakok is. A Crohn betegségben ugye bármelyik szakasz begyulladhat, ez mondom a szájtól egészen a végbélig bármelyik szakasz lehet. A egyéb külső nem gastrointestinális tünetekkel is járhatnak, illetve sipolyokkal, tájogokkal, úgyhogy ez egy...
1: Semmiképpen nem hangzik jól.
2: Semmiképpen nem hangzik jól, igen, ezzel szemben a colitis ulceróza, ott pedig ezek a tájogok, sipolyok kevésbé jellemzőek, ott inkább ilyen fekélyes elváltozások vannak a vastag bélen. Ami még nagy különbség talán a kettő között, hogy a colitis ulceróza az tulajdonképpen azzal gyógyítható, hogyha kivágják az egész vastag belet, és akkor...
1: Hát azt a szakaszt, az érintett szakaszt.
2: Nem. Hát
1: nem a teljes?
2: A teljeset, hogyha eltávolítják, mert vannak olyan extra esetek, amikor tényleg már mindig visszatér ez a gyulladás, tehát ez tulajdonképpen hosszú távon úgy gyógyítható, hogyha teljesen kivágják a vastagbél szakaszt. A Crohn betegségnél is persze mindig, hogyha valamilyen erős szűkület van esetleg, akkor azt, hogy ne adj Isten bél elzáródás, akkor azokat a szakaszokat is ki tudják vágni, de az hosszú távon csak gyógyszeresen kezelhető. A colitis ulceróza is természetesen, de mondom, annak legalább lehet egy ilyen végleges megoldása.
1: Mik azok a jelek, amelyeket semmiképpen nem szabad félvárról venni?
2: Hát a legfőbb tünetei a nagyon hirtelen fogyás, illetve hát ez állandó hasmenéssel, akár véres hasmenéssel is járhat, tápanyaghiányokkal, gyengeséggel, erős hasi fájdalommal, hasi görcsökkel jár, úgyhogy ha ez hosszabb ideig fennáll, és akár napi 10-20-30 széklettel is járhat egy aktív időszak, úgyhogy az már azért elég
1: kellemetlen és kóros is, ha jól értem. Viszont sok ember éveken át él együtt a panaszokkal, mielőtt orvoshoz fordul. Miért nehéz sokszor ezeket a betegségeket felismerni?
2: Hát felismerni, igazából nagyon sokan tényleg nem mennek el időben, illetve vagy nem mennek el időben orvoshoz, vagy hihetik azt esetleg, hogyha csak elmegy a házi orvoshoz, hogy ez csak valamilyen bélfertőzés például, és akkor kiír rá valamilyen gyógyszeres terápiát, de lehet, hogy nem küldi tovább gastroenterológushoz, és lehet, hogy évekig csak bélfertőzésre van kezelve a beteg, és valójában lehet, hogy egy Crohn vagy egy colitis okozza a panaszait.
1: Milyen szakorvoshoz kell fordulni, említette a házi orvos, de hogyha valaki tartós emésztőrendszeri tüneteket tapasztal, hova menjen.
2: Akkor mindenképpen gastroenterológushoz kell tovább menni.
1: És ugye genetikai eredetű betegségekről beszélünk, illetve életmód tényezők is szerepet játszhatnak, gondolom, de hogy
2: igen,
1: melyik milyen arányban, ezt nem tudom.
2: Több tényezős, és nem is tudjuk egyébként pontosan, ugye nyilván a genetika is, az immunfolyamatok, az életmód is mind-mind hatással lehet ezeknek a betegségeknek a kialakulására, akár amit ilyen vagy amit kiszoktak emelni vagy amire tényleg van kutatás, a kevés zöldséggyümölcs bevitel, vagy akár a túlzott telített zsír, vagy állati zsírfogyasztás, akár a feldolgozott élelmiszereknek a túlzott fogyasztása, a mozgásszegény életmód, a dohányzás, ezek mind-mind hatással lehetnek akár egy ilyen betegség kialakulására, viszont ezzel szemben ugye a védőfaktor, az például Maga az anyateljes táplálás is védőfaktor lehet, a mindennapi zöldséggyümölcs fogyasztás, ugye említettem korábban az okostányér ajánlást, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének az ajánlását, vagy akár említhetném a mediterrán diétát is, tehát hogyha ezt az étrendet tudjuk követni, és leszokunk a dohányzásról, és elkezdünk aktívan mozogni, akkor mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne alakuljon ki ez a betegség.
1: Milyen korosztályt érinthet a Crohn, vagy a colitis valóban egyre több a fiatal beteg?
2: Nagyon gyakori, hogy ez fiatal korban alakul ki, igen, akár kicsi gyerekeknél is, és ez azért külön izgalmas dietetikusként, mert ugye nagyon sokszor, hogyha ez a betegség aktív, akár Crohn, akár colitis ulcerosa, de most itt a Crohnra kiélezve ezt az egészet, ugye ezt szteroidokkal szokták kezelni, hogy lemenjen a gyulladás, hogyha aktív a betegség, és ahhoz, hogy a gyerkőc ne kapjon szteroidot, ami egy nagyon erős gyógyszer, mi ezt étrendileg is, diétával, többek között tápszerekkel is tudjuk kezelni, ami nagyon jól fel tud érni akár egy szteroidos terápiával.
1: Tehát akkor vannak lehetőségek? Említett, hogy meg lehet előzni a betegségeknek a kialakulását, például az étkezéssel, meg
2: hát, ha nem is teljesen megelőzni, de hogy tehetünk érte.
1: Tehetünk érte, vagy
2: bízunk
1: ellene.
2: Bízunk benne, igen. Igen.
1: Viszont, hogyha már kialakult a betegség, és ezért is kérdezem, mi segíthet abban, hogy valaki hosszú távon tünetmentes, vagy tünetmentesebb legyen?
2: Az a baj ezekkel a betegségekkel, hogy nagyon sokszor látjuk azt, hogy hiába esznek nagyon ügyesen, nagyon szépen,
1: okosan,
2: nagyon céltudatosan mediterrán diétát követve, akkor is ugyanúgy visszajöhet ez a gyulladás, ez az aktív szakasz. Úgyhogy természetesen, hogyha nem figyel oda, és nem egy mediterrán diétát követ a paciens, hanem eszi a feldolgozott és ultrafeldolgozott élelmiszereket, nem eszik zöldséget, gyümölcsöt napi szinten, kerül bizonyos élelmiszercsoportokat, össze-vissza étkezik, akkor sokkal nagyobb eséllyel esik vissza egy ilyen gyulladásos fázisba, úgyhogy igen, a megoldás, vagy a megelőzés, ha már megvan a betegség, hogy ezek, tehát minél kevesebb feldolgozott élelmiszert vegyünk, és minél jobban egészségtudatosabban táplálkozzunk. Tehát tényleg, amire vannak kutatások, azok a kész csomagolt élelmiszerek, a kekszek, a sütik, a levesporok, ezek a fagyasztott kész panírozott ételek, ezeket mind-mind kerülni kell ahhoz, hogy ne legyen nagyobb baj.
1: Mennyire egyénre szabott ma a kezelés vagy a diéta?
2: Nagyon. Nagyon. A kezelés is nagyon, nagyon sokféle gyógyszeres terápia van, már nagyon sok biológiai terápia is van, de ugye immunszupresszánsokat is ugyanúgy alkalmaznak, az ugye még egy korábbi lépés, és természetesen a diétás kezelés is mindenkinél teljesen egyéni, mert mindenkinek az egyéni reakcióira kell fókuszálnunk. Van, akinél ugye okoz problémát a tej és a tejtermék, van, akinél nem. Van, akinél okoz problémát mondjuk a rostos zöldségek, puffasztó zöldségek, valakinél nem, és akkor nyilván nem egy kaptafára javaslunk mindenkinek mindenfélét, hanem először fontos, hogy felvegyük az anamnézist, hogy mi az, amit egyáltalán tolerál, mi az, amit nem tolerál, és akkor annak megfelelően kell egy egyéni étrendet kitalálni az adott paciensnek.
1: És hát említette, hogy egyéni étrend szükséges, akkor nem mondhatjuk azt, hogy létezik kifejezetten Crohn diéta vagy colitis diéta.
2: Lehet egyébként, tehát vannak ilyen étrendek, ezek inkább az aktív szakaszban jellemzőek, mert amikor nem annyira aktív vagy nem aktív a szakasz, akkor egyéni, viszont aktív szakaszban többféle opciónk is lehet. Ugye, amit említettem, a gyerekeknél is van olyan, hogy akár csak vagy tápszeres táplálással kiválthatunk egy szteroidterápiát, ugyanúgy felnőtteknél is van. Hát ez az opció is lehetséges aktív szakaszban, hogy csak tápszeres táplálást próbálunk 6 hétig, de ennek van egy felnőtt változata is, ezt úgy hívják, hogy CDD, ez most a Crohn betegekről beszélek elsősorban, CDED, Crohn's Disease Exclusion Diet, ezt is több fázisból áll ez a diéta. Az első egy 6-7-es fázis, az a legszigorúbb. Itt egyébként többek között a tejet és a glutént is kizárja az étrend, és utána fokozatosan egyre bővítjük az étrendet együtt, emellé tápszeres kiegészítést is kap a páciens, és akkor ezáltal jelentősen csökkenthető a gyulladásos érték.
1: Bizonyos ételeket említett, amiket érdemes elhagyni, hogy az állapotunk jobb legyen, viszont vannak-e olyan életmódbeli szokások, tényezők, amelyek gyakran ronthatnak egy beteg állapotán?
2: Természetesen, amit ugye említettem már az előbb is, a feldolgozott élelmiszerek mindenképpen ronthatják a beteg állapotát, a túlzott zsíros ételek, tehát akár a zsíros húsok, maga a bő zsíradékban sütés, az, hogyha mondjuk inkább állati zsírokat használnak ételkészítéshez, és nem növényi zsírokat, hogyha nagyon kevés zöldséget, gyümölcsöt fogyasztanak, ezek mind-mind rosszabbá teszik az ő állapotukat.
1: Férfiak vagy nők betegsége inkább, akár a Crohn, akár a colitis?
2: Hát szerintem ebben nincsen különbség, hogyha így végig gondolom, nagyon vegyes. Nagyon vegyes, én ilyen 50-50%-ra gondolnék.
1: És inkább a felnőttek vagy a gyerekek esetében gyakoribb, mert a gyerekeket is említett.
2: Így van, így van. Gyerekkorban gyakori, hogy akkor már kiderül. Felnőtt korban is, meg idősebb korban is kialakulhat, de talán amikor fény derül erre, az inkább a fiatalabb kor.
1: Ezek a betegségek mennyire befolyásolják a mindennapi életet, a munkát, a társas kapcsolatokat?
2: Hát, amikor aktív a betegség, akkor nagyon, természetesen nagyon nem mindegy, hogy hányszor kell mosdóba szaladgálnia az adott páciensnek.
1: Hogy és milyen akkor fájdalmakat tapasztal.
2: Hogy milyen fájdalmakat él át, és akkor így bejárni, dolgozni, és állandóan azon gondolkodni, hogy hol van a legközelebbi mosdó, és hogy mennyire fáj a hasam. Ez nagyon-nagyon megnehezíti az ő mindennapjaikat természetesen. Egyébként úgy tudom, hogy van már egy olyan lehetőség, hogy ha kiváltanak egy kártyát, akkor nagyon sok helyre beengedik őket a mosdóba. Én úgy tudom, hogy erről lehet tájékozódni a Magyar Crohn Colitis-es Egyesületnek az oldalán.
1: Mert ez nagyon sokszor egy kényszer helyzetet
2: Mert hogy nagyon
1: okoz.
2: Sokszor igen, sétálnak az utcán, és nem tudnak csak úgy beszaladni valahová, mondjuk egy kávézóba, de ezzel egyébként van rá lehetőség.
1: Igen, mert sokszor ugye fogyasztáshoz kötik a mosdó használatot az egyes helyeken, tehát ez nagyon hasznos,
2: erre
1: amit
2: is, egyre
1: a figyelmet.
2: Népszerűbb lesz ez a kezdeményezés, igen.
1: Milyen új kezelési lehetőségek, vagy szemléletváltás jelent meg az elmúlt években, akár a Crohn betegség, akár a colitis esetében?
2: Hát egyre több, ugye amit említettem, többféle gyógyszeres terápia is van. A legújabbak ezek a biológiai terápiák. Ebbe részletesebben azért nem mennék bele, mert ez inkább gasztroenterológiai vagy gasztroenterológusi feladat, de ami még szintén új és nagyon jó kezelés, az tényleg ezek a diéták. Az egyik, amit említettem, a teljes tápszeres diéta, a másik ez a CDD, Crohn's Disease Exclusion Diet, és ugyanilyen egyébként, ami még újabb, ez a Tasty and Healthy Diet nevű diéta. Ez annyira új, hogy igazából még a klinikumban mi itthon még nem is nagyon kezdtük el, csak így beszélgetünk róla, hogy húha, már jó lenne ezzel is foglalkozni, ez egyébként tápszert sem tartalmaz, hanem igazából egyes, tehát nagyon arra fókuszál, hogy semmilyen feldolgozott élelmiszer ne legyen az étrendben, hanem tényleg csak alapanyagokat, megengedett alapanyagokat vásároljunk, és mindent magunknak készítsünk otthon.
1: Ami meg itt hirtelen eszembe jut, hogy vannak olyan betegségek, ahol nagyon hosszú idő, mire megszületik a diagnózis. Uh-huh. Akár felhozhatnánk példának egy endometriózist, ahol a hölgyek esetében akár hosszú évek, mire tudatosul a betegben, hogy igazából mi is a problémája. A Crohn betegség vagy a colitis esetében is vannak nehézségek, vagy azért ez hamarabb kiderül?
2: talán hamarabb kiderül azért, mint egy endometriózis.
1: De úgy látom a szemén, hogy azért ez se egy olyan egyszerű
2: igen,
1: helyzet.
2: Igen, igen, igen, azért mondom, a diagnózisban, de én már általában akkor találkozom a beteggel, amikor már megvan a diagnózis. Most az, hogy mennyire nehéz diagnosztizálni, azt tényleg inkább gasztroenterológusnak, vagy ez az ő tőlük kell megkérdezni, hogy milyen nehézségekkel találják magukat szembe, amikor egy ilyen diagnózis előtt
1: hát esetleg
2: állnak.
1: A betegek visszajelzéséből lehet erre következtetni, hogy de jó, hogy végre megvan az, hogy mi a probléma,
2: igen,
1: és mi
2: igen,
1: lehet
2: igen,
1: a megoldás.
2: Igen, igen, igen. Lehet, hát azért néhány év el szokott telni, míg ugye nagyon sokáig ugye a beteg sem megy el feltétlenül kivizsgálásra, hogy hát jó, egy kicsit megy a hasam, kicsit puffadok, kicsit fáj, de amikor
1: majd
2: már durvábbak, majd elmúlik, de amikor már durvábbak a tünetek, és már nagyon régóta fennáll, akkor azért előbb-utóbb el szoktak menni, és akkor vérvételből, székletvérmintából, endoszkópos vizsgálatokból, képalkotókból, szövettamból ezeket elég könnyen diagnosztizálna lehet. Akkor már igen, akkor már gyorsabb.
1: És a megoldás, illetve remélhetőleg a megoldás. Igen. Mit üzenne azoknak, akik most szembesülnek először egy ilyen diagnózissal? Meg kell ijedni?
2: Nem, természetesen nem kell megijedni. Nagyon sokan azt, legalábbis ahogy én a pacienseimmel beszélgettek, amikor kiderül, akkor ugye ez egy aktív szakaszban, vagy aktív fázisban lévő betegség, de hogy nem szabad azt hinnünk, hogy ez örökké aktív maradt. Tehát, hogy lesz az majd még sokkal jobb is, lesz az majd még remisszióban is, csak meg kell találni a megfelelő terápiát rá, és akkor utána ugyanúgy, amikor elmúlik a gyulladás, akkor remélhetőleg vagy nem is jön vissza, vagy nem tudom, ha esetleg vissza is jönne, hogy Isten, akkor majd újra vissza tud

0: Elmet egészségkód legközelebb egy hét múlva. Kutasi Juditot hallották.
1: Napok óta rossz zene szólt, összetörtem a rádiót.
2: Ne dobd ki!
3: Ki ne dobd a rádiót?
4: Rádió Café 98 pont, vagy mindegy is, megtalál.

0: Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. Kutasi Judit és a Semmelweis egészségügyi Kft. Szakértőjének műsorát hallottátok itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
1: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
5: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan.

0: Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. Négy csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, négy évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
1: Oda vagy visszafelé Elcse útba az Ópuszta-szeri csillagos fényélményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. Csillagosvény.com.
2: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. Fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
3: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
0: Zene, család, BFZ. Töltse a gyereknapot a fesztivál zenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján május 31-én 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu.
4: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Közelebb kerülhetnek az uniós milliárdok. Enyhült az asszály, de továbbra is kevés a nedvesség a talajban. Futballszurkolókat ítéltek el. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Jól haladnak az egyeztetések a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. Erről beszélt a miniszterelnök bécsi tárgyalásai után. Magyar Péter szerint már Budapesten dolgoznak az Európai Bizottság képviselői, és folyamatos a kapcsolat Brüsszellel. Most annak áttekintése zajlik, hogy mely fejlesztések és beruházások valósíthatók meg még a rendelkezésre álló időben. A kormányfő hangsúlyozta, a cél, hogy a lehető legtöbb forrást sikerüljen megszerezni a magyar vállalkozások és a gazdaság számára. Enyhült az aszály, az elmúlt napok csapadéka ugyan javított valamelyest a helyzeten, de továbbra is komoly vízhiánnyal küzd a talaj az ország több térségében. A szakemberek szerint a lehullott eső csak átmeneti enyhülést hozott, a következő napokban pedig egyelőre nem látszik jelentősebb csapadék érkezése. A vízügyi szakemberek folyamatosan dolgoznak az aszály hatásainak csökkentésén, és már működik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely a védekezési feladatok összehangolását segíti. Legyünk körültekintőek a táboroztatási szezon előtt. Ezekben a hetekben sokan foglalnak nyári tábort, jelenleg közel 800 tábori turnus közül választhatnak a családok. Ilyenkor nem csak a programokat, hanem a részleteket is érdemes alaposan átnézni. Fontos, hogy a befizetett előlegről a szülők számlát kapjanak, és a szerződés pontosan tartalmazza, mi tartozik az árba, például az étkezés, a szállás vagy a különböző programok költségei. Ítélet született 11 ember ügyében, akik egy miskolci NB1-es labdarúgó mérkőzés után a vendégcsapat drukkereivel kerültek konfliktusba. A bíróság szerint a csoport fenyegető módon lépett fel, többen eltakart arccal, egyesek pedig különböző tárgyakkal jelentek meg a helyszínen. Az incidens még februárban történt. A verekedést a rendőrség akadályozta meg, így nem történt tettekesség. A vádlottak közül többen letöltendő, mások felfüggesztett szabadságvesztés. Kaptak. A hírblokk végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló időszakban. A gomoly felhők estére feloszlanak, így éjszaka nagy részben derült, vagy csak gyengén felhős idő várható, csapadékra nem kell készülni. A hőmérséklet hajnalra 8 és 17 fok közé csökken, a hűvösebb északi völgyekben ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Holnap sok napsütésre számíthatunk, amelyet csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhat meg. A reggel 11-17 fokot hoz, délutánra 22 és 28 fok közé melegszik fel a levegő.
4: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Azért lássuk be, nem minden mai fiatalnak alapélmény Bródy János és a Fonográf zenekar. A Margaret Island együttes viszont egészen a gyökerekig ment vissza, a rockzene tekintetében vagy két emberöltőnyit utaztak. A népzenével kapcsolatosan még mélyebbre, a lehető legmélyebbre ástak. Az elegy egy kellően érzelmes folk rock, amely megtanít minket gicsmentesen duruzsolni szerelmünk fülébe, miközben odakint zuhog az eső.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Beat Rock Pop Soul zenét játszó Blaha Louisiana 2012 nyarán alakult. A zenekar első szingülje, a The Wanderer, 3 héten keresztül őrizte helyét az MR2 Top 30-as listájának dobogóján. De a csapat életében az áttörést, ahol összeér című számuk és az ahhoz készült merész klip hozta meg. Az évek során meghódították az összes kis és nagy hazai klubot. A zenekar nem csak határon innen, külföldön is szerencsét próbált. Koncerteztek már Erdélyben, Ausztriában, Szlovákiában, Oroszországban, Csehországban, de a Tallinn Music Weeken és Hágában is bemutatkoztak. Arról nem is beszélve, hogy milyen közel van a nyóczker Amerikához.

0: Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Szerelmesen kiszívott, nyakakon maradó lilás foltokról nevezte el második albumát, a Royal Otis. Az ausztrál indie pop duo szerint a Hickey cím azt akarja, hogy a szerelem keményebben harap, mint bármely más érzés a világon. Az első klipes dal, a Moody, talán túl harapósra sikeredett, mert egyesek nőgyűlölettel vádolták meg a szövegét. A Car című folytatás már szoftosabb nyomokat hagy a nyakakon.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
2: Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban.
3: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Gilles Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
4: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu. Nem státuszszimbólum, hanem életérzés, ahol az elegancia nem részlet, hanem alapfelszereltség. Az ikonikus dizájn, a kötelező csúcstechnológia, a teljes körű biztonság, a luxus múltja, jelene és jövője. 140 év innováció. Mi most megmutatjuk nektek. Május 28-án a Millás reggeli az aszfalt csík álló csillagára irányítja a reflektort. A mikrofont. A műsor az ünnepelt otthonából, a Mercedes-Benz stúdióból jelentkezik a Fashion Streetről, ahol megnyitjuk a nagyszabású Mercedes 140 ünnepi évadot. Elmondjuk, amit még nem tudtál a Mercedesről. Megkérdezzük, amit még mi sem tudtunk. És ki is próbáljuk a legújabb modelleket. Apropó, próbáld ki te is! Május 28-án csütörtökön, Millás reggeli luxus négykeréken élőben a Fashion Street-i Mercedes stúdióból. A háromágú csillag vezessen utadon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A My Bees Garden és a The Narcoleptic Dancers után harmadik projektjébe vágott 2012-ben Mélodie Prochet, francia énekesnő és dalszerző. A Mélodie's Echo Chamber rögtön sokak kedvenc pszichedelikus pop előadójává vált. Azonban 17-ben kényszerszünet következett, ugyanis a művésznő sajnos súlyos balesetet szenvedett. Hónapokig kórházban kezelték, agyi aneurizmával és törött csigolyával. Így a Bon Voyage album megjelenése is több mint egy évet csúszott, és a lemezbemutató turné is elmaradt. Mélodie szerencsére felépült, és projektje 22 óta újra aktív. A 25-ös Unclouded albumon Henry Mancini és Ennio Morricone filmzenei atmoszféráját ötvözi a My Bloody Valentine és Little Sims által inspirált dobhangzásokkal.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Ethnobeat zenét játszó Orvoár zenekar 2018-ban szinte a semmiből került a fesztiválok nagy színpadaira. Népzenében gyökerező, annak dallami és szöveges hagyományait rockos alternatív hangzásba ültető egyedi dalaival hódította meg a közönséget. Az Ethnobeat műfaj megnevezés arra utal, hogy leginkább a Kárpát-medence népzenéje és az angol száz beat folk hatásai köszönnek vissza dalaikban. E műfajok hatottak leginkább alkotó tevékenységükre. Zenéjük sokszínű, ahogyan a magyar, cigány, ír és délszláv népzene motívumai és az 1960-as évek beat zenéje, úgy a francia kávéházi sanzonok világa és a régi reneszánsz hangszeres zene is egyaránt felbukkan dalaikban.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Simandi zenekar gajanai és jamaikai emigráns zenészekből alakult Londonban 1971-ben. Nevük jelentése a karibi néprajzban galamb, amely mint oly sok kultúrában a békét szimbolizálja. A Simandi pályafutása során összesen 3 albumot jelentetett meg. A 80-as évek hip-hop forradalma újra felszínre hozta a csapatot, miután többek között Spike Lee, a De La Soul és Grandmaster Flash is használta dalaikat.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel.
1: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
2: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a

0: cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, Gamer Zóna. Vedd meg jegyed elővételben fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
1: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu. Baraka Rétes, a Rétes 74 árnyalata. A hagyományos ízektől a különlegességekig. Azért készítünk ilyen sokféle rétest, hogy te is megtaláld minden nap a kedvencedet. Akkor is, ha mindig más a hangulatod. Keresd bennünket a barakarétes.hu oldalon, vagy a 0630 600 73 27-es telefonszámon. Kávézók és éttermek jelentkezését is várjuk. Baraka Rétes. A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest egyik ikonikus helyszínén, a Népszigeten, a Kabinban. Május 22-én pénteken este 6-tól George Mihály játssza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is. Május 22-én a Kabinban, a 4. kerület Zsilip utca Újpesti Vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Itthon változhatnak az adószabályok. Felgyújtotta a körletét egy fogvatartott a fővárosban. A kispályás foci válogatott a szerbeket is legyőzte az EB-n. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Változhatnak a magyar adószabályok a következő időszakban, erről beszélt a miniszterelnök pécsi tárgyalása után. Magyar Péter szerint egy új költségvetés elfogadását követően nyílhat lehetőség az adórendszer átalakítására, de ez inkább közép és hosszú távon képzelhető el. A kormány továbbra is támogatja a külföldi beruházások érkezését, ugyanakkor azt várja, hogy a befektetések nagyobb hozzáadott értéket teremtsenek. Riasztották a tűzoltókat a fővárosban a Gyorskocsi utcai börtönhöz. Egy női fogvatartott felgyújtotta a cellájában lévő matracot. A lángok megfékezését a büntetés végrehajtás dolgozói kezdték meg. A munkát később a fővárosi tűzoltók fejezték be. Az eset után a matracot felgyújtó rabot és 6 börtön alkalmazottat füstmérgezés gyanújával kivizsgáltak. Az intézményben az érintett részlegen elhelyezett fogvatartottakat ideiglenesen más körletekbe helyezték át. Szabálysértési eljárást és bírságot kockáztathat az, aki kötelező biztosítás nélkül száll e-rollerre. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége. Jenei Attila kommunikációs vezetőt annak kapcsán kerestük meg, hogy egy friss statisztika szerint egyre több a személyi sérüléssel járó baleset, melyek az e-rolleresekhez köthetők.
4: A Mabisz honlapján látható, hogy mely mikromobilitási eszközökre kell kötni kötelező gépjármű felelősségbiztosítást. Amennyiben kötni kellett volna, de nem kötöttek kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, és balesetet okoznak, akkor viszont sajnos a szabálysértési törvényben foglaltak szerint a szabálysértési hatóság eljár ellenük. Ha kiskorú követi el ezt a szabálysértést, akkor a szülő ellen fog eljárni a szabálysértési hatóság.
3: Jenei Attilát, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetőjét hallottuk. Folytatta jó szereplését a kispályás labdarúgó válogatott a tiranai Európa-bajnokságon. A dánok elleni siker után a miénk Szerbiát is legyőzték 1-0, így 2 mérkőzés után 6 ponttal állnak a csoportban, ráadásul még gólt sem kaptak. A nemzeti csapat holnap Románia ellen zárja a csoportkört. Derült vagy gyengén felhős idő várható, csapadék nem lesz, a szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 8 és 17 fok között valószínű. Holnap napos idő várható a kevés fátyol és gomoly felhő mellett, elvétve zápor előfordulhat. Délután 22-27 fokra számíthatunk. Szombaton is folytatódik a felmelegedés, csapadék nem várható, a csúcsok 25 és 29 fok között alakulhatnak majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
6: A műsor támogatója a Toyota üzleti megoldások.
7: Hamarosan indul a Dzsungelharca a cégeket működtető emberi energiáról. Ma tudásról beszélgetünk vendégemmel, arról a dologról, amit ha továbbadunk, ugyanannyi marad nekünk is. Maradjatok velünk, hamarosan kezdünk. A King of Legends.

0: Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Az magától értetődő, hogy a vállalkozás és a tulajdonosa élete összefonódik. Az sem kérdés, hogy ennek a kapcsolatnak a dinamikája létfontosságú a cég életében. Ha ez egészséges, akkor a vezetőjével együtt a cég is fejlődik, ha túlszoros marad, az bizony megfojthatja a vállalkozást. Ebben az adásban erről a dinamikáról, a belső mozgatórugókról beszélgetünk, de leginkább arról, hogyan válhat teljessé az élet, miként alakulnak prioritásai, és persze arról is, miért az egyik legfontosabb számunkra a tudás, amiből bizony sosem elég. Vendégem Nyisztor József, a Tréning 360 ügyvezetője és társtulajdonosa.
2: Sziasztok! Üdvözlöm az összes hallgatót! Köszönöm!
1: Hogy vagy?
2: Jól, kicsit nyugtalanul, most így valami front jön, és nehezen aludtam.
1: Na, csak azért kérdezem, mert mondtál ilyet. Én a legmélyebb pontokat akkor élem meg, amikor a legnagyobb sikereket értük el a céggel.
2: Igen, az mindig nagyon nehéz, hogy az ember eljut egy kitűzött célig, vagy egy csúcsig, és utána arra gondolni, hogy mi lesz a következő, amit meg kell csinálni, vagy meg szeretnél csinálni, hogyan tovább. És ez egy szerintem minden vezetőt és cégtulajdonost motiváló kérdés.
1: Ez miért kérdés? Mert ha elindulsz egy úton, azon az úton vannak célok, nyilván részcélok. Hát akkor nem az a természetes, hogy tovább mész?
2: Hát itt inkább ilyen nagyobb csomópontokra gondolok, hogyha valamilyen nagyon komplex dologra vágysz, megfogható dologra, és ami rengeteg részcélből áll, és az sikerül, és úgy érzed, hogy már mindent elértél, akkor újra meg kell keresni magadba a motivációt. Ha hegyen vagy, akkor legyere, ha kinézel, akkor egy új célt keres. Szerintem kell megállni pillanatokra, és kell élvezni, de szerintem ez nehéz dolog.
1: Volt egy vendégem, aki azt mondta, hogy ő viszont egyáltalán nem tűz ki már célokat, mert mi van akkor, hogyha elérem, pont ezt az érzést fogalmazta meg, hogy na jó, elértem, és akkor most hogy tovább? Tehát ez olyan, mint amikor egy részvényt veszel, marhára fölmegy, eladod a csúcson, oké, itt a pénzem, és mi legyen tovább vele?
2: Jó hasonlat. Én is foglalkozok részvényekkel, csak én nagyon ritkán adom el. Tehát én igazából nem nagyon adom el. És én is már hasonlóképpen gondolkodok, mint említett úriember, vagy kolléganő, nem tudom, mert próbálok már nem ilyen típusú célokat kitűzni. Persze évelején mindig összerakom, hogy mivel lennék elégedett az év végén, magánéletben, cégnél, amit szeretnék haladni, de már próbálom nem ilyen megcsináljuk, vagy meghalunk típusú céllá forgatni ezeket a dolgokat.
1: Mennyire folyik össze ez nálad a cég és a magánélet? Utaltál rá te is, hogy most már azért megcsináljuk, vagy meghalunk, tehát gondolom ez korábban azért eléggé össze volt fonódva, hogy szép magyarsággal mondjam. Ez hogy van most?
2: Most szerintem jól van, azt gondolom, hogy egyensúlyban vagyok, és együtt tervezem ezt a dolgot, próbálok nagyon vigyázni a magánéletemre, de az ilyen időgazdálkodási tréningek alapja az, hogy egy életed van, és azt kell beosztani, és ugyanígy van, hogy gyakorlatilag én, amikor a hetemre gondolok, akkor mind a kettőt egyformán tervezem. Próbálom az egyensúlyt tartani.
1: Mondtál olyat is, hogy nagyon más, amikor ehhez kapcsolódva egy nagy cégnél dolgozol, és nagyon más, amikor magad építesz egyet. Mások a problémák, és mások a lehetőségek is, ez ugye természetes, de sokkal több múlik rajtad. Aztán, amikor eljutsz odáig, hogy megvan, amit akartál, senkinek nem tartozol semmivel, és már nem fél semmitől, akkor kezdődik a másik életed. Hát te most egy ilyen másik életbe vagy?
2: Igen, sok előttem szólóval itt az adásban már a másik életben vagyunk. Egy kezdővállalkozás az szerintem senki nem képzeli el, hogy mennyire nehéz, különösen, hogyha egy nagy cégből jön.
1: Egyáltalán nem lehet elképzelni?
2: Hát én próbáltam elképzelni, és találkoztam egy idős barátommal, aki már akkor ilyen 70 év körüli volt, 30-40 éve vállalkozó, és mondtam, hogy akkor belevágnék minden, és mondta, hogy Józsi, az első két év az borzalmas lesz, sőt, annál is rosszabb. És mondom, de hát miért? Hát ki van találva? Nem tudja, hogy miért, nem ért az én iparágamhoz, de nagyon nehéz lesz. És tényleg így volt, tehát ezekre nem lehet fölkészülni, nagyon sokan vágyakoznak rá, nagyon sok olyan emberrel találkozok, akik multinacionális cégnél remekül dolgoznak, és nagyon-nagyon vágyakoznak arra, hogy megvalósítsák önmagukat, és végre szabályok nélkül tudják szabadon az ötleteiket elvinni, hogy úgy lássák, hogy minden nap annak van értelme, és amikor oda kerül az ember, hogy oké, akkor elkezdem csinálni, és azon legyünk túl, hogy rengeteg embernek a sorsáért, megélhetéséért felelsz, te tevőlegesen, anyagiakban és mindenben, de ennél sokkal-sokkal nehezebb teher, hogy amiket szabályok, amiket nem szerettél, azokat most neked kell megalkotnod, és utána betartatnod, és akkor elkezdesz gondolkodni azon, hogy hát azért mennyivel könnyebb, amikor van egy szabályrendszer, és egy-egyen akarsz változtatni, mint amikor te magad kitalálsz egyet, és azon fog múlni gyakorlatilag a teljes vállalkozás sorsa. És nem mindenki van erre fölkészülve, és nem mindenki látja annak a súlyát és a nehézségeit. De talán ez a jó, hogy nem látják, mert szerintem sokan bele se fognának, ha látnak.
1: Annyira szörnyű?
2: Annyira nem szörnyű, hanem nehéz. Nehéz. Nem szörnyű, mert rengeteg örömet is ad, de annyira más típusú izmokat fejleszt, mint amihez az ember hozzá van szokva.
1: Pedig a vállalkozói léttel a szabadságot azonosítja a közvélemény, tehát hogy aki vállalkozó, az bizony szabad. Nyilván bizonyos értelemben igen, de amit te most elmondtál, az nekem nem egyértelműen a szabadság. Vagy lehet, hogy másképp értelmezzük ezt.
2: Én azt gondolom, hogy szabad, ez teljesen igaz. Pont ugyanennyi a szabadság, mint amennyi felelősség hozzá társul. Tehát ez így egyben van. És az emberek, mikor vágyakoznak valamire, akkor általában csak az egyik aspektusát látják teljesen.
1: A szabadságot.
2: Szabadság, és én nagyon élvezem, és teljesen biztos, hogy vállalathoz csak úgy mennék be dolgozni, hogy bemennék valamilyen segítő szerepbe, úgyhogy bármikor kilépjek, vagy azt mondjam nekik, hogy figyeljetek, ebben én segítek, és azt, ha működik, működik, ha nem, nem. Tehát ez utána már nehezen visszacsinálható.
1: Egy vállalkozásnál viszont ezt nem mondhatod, hogy így köszönöm van. Eddig. Bár tulajdonképpen, ha szabad vagy, akkor mondhatnád, nem? Vagy mégsem?
2: Mondhatod, és ez segít szerintem, amikor mindenki életében eljön mondjuk egy életközepi válság, vagy egy ilyen kiégés típusú állapot, akkor igenis mondhatod, akkor felrakhatod magadnak a kérdést, hogy te azért vagy-e itt, mert ezt szereted csinálni, vagy azért vagy itt, mert csinálnod kell. És hogyha az ember elég sokat gondolkodik rajta, akkor nálam is az jött ki, hogy hát végül is én nem muszájból csinálom, hanem azért csinálom, mert szeretem. És utána ennek nagyon lehet örülni.
1: Miért kell ezen gondolkodni? Nekem az elképzelésem, nekem nem volt vállalkozásom, hogy az ember ezt, ha ebbe levág, akkor egyszerűen megy ösztönösen.
2: Ez
1: lesz az élete. Sokan azt mondják, hogy a vállalkozás olyan, mint a saját gyerekük.
2: Ez így van, ezt a gyerekeim is meg tudják erősíteni, és a gyerekeim is úgy tekintenek erre a cégre kicsit, mint a családtagra. És amikor még elvileg is így végig gondoltam, hogy hát, mi lenne, ha más csinálnék, akkor hát ez hogy lehet? Tehát ez tényleg így van, hogy a saját gyereked. De nem muszáj mindig a gyerekeddel együtt lenni. És ha nem tudod összerakni, hogy az életben amire vágysz, és ami a vállalkozásban van, az teljesül mind a kettő egyszerre, akkor hiányérzet maradhat benned. Az nem jó, hogyha a te életed a vállalkozás. Az életednek egy fontos része, de mellette kell, hogy olyan céljaid legyenek, amik előre visznek, és úgy gondolod, hogy számodra fontos. És akkor, ha ügyes vagy, akkor a vállalkozásban azt a részt csinálod már, amit a legjobban szeretsz. Ez az óriási szabadság, nem amit megmondanak, hanem azt mondod, hogy hát én az ügyvezetésnek ezt a részét csinálom. A többit már valaki más csinálja. És a másik életed igazából, ami körülöleli az egészet, az abban nagyon sok minden bele tud férni, ha ügyes vagy.
1: Ezt el kell különüljön. Most csak arra gondolok, hogy vannak régebben, nem most, családok, ilyen nagy gyártulajdonosok, akiknek minden családtagjuk, például, ha jól emlékszem, a Zsollaiaknak, nagyon sok családtag
3: a gyárban dolgozott, ezzel foglalkozott, művészek tervezett, ilyesmi. Tehát annyira e köré szerveződött a családi élet és a gondolkodás, hogy ő nekik ez volt a saját világuk. Másképp fogalmazva, a vállalkozás mennyire a saját világod, mennyire különül el az úgynevezett magánélettől, ha van ilyen, vagy, és jó ez, vagy pedig ez egy olyan mixet alkot, amit nagyon nehéz szétszálazni.
2: Ez egyértelmű, hogy mixet alkot, ez teljesen biztos, inkább a időrendi, vagy időbeni fókusz más. Tehát, hogyha én valamelyik hobbimat csinálom, vitorlázok a Balatonon, vagy motorozok, vagy valami, és a vállalkozásnak szüksége van rám, és fölhívnak, akkor lehet, hogy meg sem mondom, hogy én most egy gyakorlatilag idézőesen egy más csinálok, vagy a szabad időmbe foglalkozok ezzel.
3: Nem azt mondom, hogy ne zavarjatok.
2: Ugye? Nem. Megoldom azt a problémát, ott is úgy van, mert a vállalkozásomat nagyon szeretem, és amit akkor is csinálok, azt is nagyon szeretem. Tehát nincs így szétválasz, hogy kinyomom, és nem lehet meg fölhívni. Nem. És nem is probléma. De tudják, az embereim tudják, hogy akkor ezt csinálok, és hogyha nem muszáj, nem zavarnak. De egyébként ez pont így van, mint ahogy említetted ezeknél a nagy családi vállalkozásoknál, hogy ennek része van. Csak ugye nem mindegy, hogy abból a nézőpontból rakod össze a napodat, hogy reggel fölkelsz és elkezded mondjuk az emberedet ellenőrizni, meg ez csinálod végig, vagy abból a nézőpontból, hogy én ezen a héten szeretnék ezt csinálni, és persze megcsinálom minden olyan dolgot, megteszek, amit a vállalkozásért kell, de nem az a nézőpontom, és volt nekem ilyen rész az életemben, hogyha nem tettem bele minden energiámat a vállalkozásba, akkor úgy éreztem, hogy nem csinálom ezt elég felelősség teljesen.
3: Az, amit most utóbb említettél, hogy bele kell tennem mindent, ez gondolom a vállalkozás elején igaz, mert akkor még nincs rendszer, akkor még kicsik vagytok. Amikor már az az állapot következik be, amit most leírtál, az már egy rendszer. Ergo, a kérdésem az, hogy te rendszerépítő vagy, rendszerműködtető, vagy inkább alkotó. Ez sokan éles disztinkcióként különböztetik meg, hogy engem már nem érdekel, megvan a vállalat, és szeretnék tovább lépni, valami újat csinálni, valami eddig nem voltat, és kilép a működtetésből, ami nem tudom, hogy jót tesz-e a vállalkozásnak.
2: Hát ez nehéz. Az elején az ember mindent csinál egy vállalkozásban, ez nyilvánvaló. Aztán később, hogyha az ember felelős vezető, akkor megtalálja azt a pozíciót és azokat a hozzátartozó felelősségi köröket, ami neki jól áll. Amiben ő igazán jó, amiben a legtöbbet tud tenni. Meg tudja csinálni a többit is, de mondjuk abban a területben ő 5 csillagos, a másik 3-ban meg mondjuk 4. De hozzájön még egy nagyon fontos tényező, és ez az, ami még a magyar, meg minden vállalkozás kulcsa, hogy te miben érzed abban az élethelyzetben jól magad. Mert nem biztos, hogy 40 évesen azt szívesen csinálod, amit 50 évesen. És itt van az, amit te mondtál, hogy azt mondja, hogy hát ő már fölépített egy rendszert, ő már nem akar üzemeltetni, ő mást akar csinálni. Rengeteg van ilyen. És ez szerintem nem több és nem kevesebb, mint amikor az ember elmegy osztálytalálkozóra, különösen a 20. után, és mindenki azzal jön szembe, hogy hát ő valamit csinál, amit eddig nem. És akkor az első az, hogy a munkahelyet cserélünk, vagy társat cserélünk, vagy elmegyünk egy másik országba. Tehát ez egy természetes, dinamikus folyamat. Ha nő a vállalkozásod, akkor pedig kötelező ezt megcsinálni, hiszen teljesen más skillek kellenek egy kezdővállalkozáshoz, egy közepeshez, egy nagyobb. Van egy nagyon jó gyerekkori, óvodáskori barátom, akire nagyon felnéztem, meg felnézek most is vele. Vele mentünk gyerekkori álmom megmászni a Kilimandzsárót, és én oda akartam csábítani a céghez, hiszen ő dolgozott a Balabitnél, Netrisknél, nagyon sokkal okosabb, tehetségesebb embernek gondoltam, és kell én a cégbe, és akkor mondtam neki, hogy Tamás, gyere ide, és akkor segíts nekem ebbe, és azt mondta, hogy Józsi, én nem tudok neked segíteni. És mondtam, hogy miért nem? Hát ti egy kis vállalkozás vagytok, ilyen 20-25 fős, én abban vagyok jó, amikor ilyen 50 fősből 150-et kell csinálni, én ebbe vagyok jó. És azt így nem értettem, hogy és azt mondja, hogy a kicsibe, hogy kell odaegélni, abban nem jó. A fölött megint nem jó, és ez nagyon jó, ha valaki tudja, és ha az ember a saját vállalkozásában dolgozik, akkor 2-3 ugrást maga meg tud csinálni, tehát azt mondja, hogy eddig ebbe voltam, jó, most összeraktam egy vállalkozást, jó vagyok, most akkor nagyon komolyan foglalkozok a kereskedelemmel, de aztán kialakul az, hogy ő miben igazán jó és pótolhatatlan, és mibe kell mást. És csinálhat ilyen csavarokat, hogy mivel a saját cége, hogy most egy másik képességemet fejlesztem.
3: Szerinted mi a különbség az egyes fázisok között? Pláne abban a szempontból is kérdezem én, hogy azt mondtad, hogy máshol, hogy azóta, tehát nem tudod, hogy hogy éltétek túl az első időket, de nem adtátok fel. És egy interjúban olvastam, hogy a legnehezebb az volt, hogy a pénzügyi befektetőt találjátok meg. Itt egy több rétegű kérdésről van szó. Egyrészt, hogy honnan jött ez, hogy nem adom fel, tehát mi az az erő, ami azt mondja, hogy de akkor se adom fel, ha nagyon rossz a helyzet. 2, mik a fázisok közötti különbségek? Te hogy látod?
2: Magyarországon nagyon kell ügyelni arra, hogy az ország dimenzióit figyelembe vegyük, mert kevés tévedést engedesz meg magának. Van egy olyan korlát, ami már az ókortól létezik, hogy kb. Olyan 20 fő az, amit akár egy hadseregben, vagy bármiben egy vezető el tud jól kezelni. Ez egy természetes korlát. A fölött biztos, hogy struktúrát kell építeni. Tehát ez egy ilyen korlát. És aztán attól függően, hogy te milyen területen akarsz dolgozni, azon a területen is vannak fizikai korlátok, hogy Magyarországon valami, ez a terület érdekel 500 embert, 1000 embert, 2000 embert. Ha egy nagy piacon vagy, egyel nagyobb, mint Lengyelország, vagy Németország, vagy Amerikai, akkor ez szinte mindegy, hiszen ott van elég számú ember ahhoz, hogy legyen. Tehát ez a másik korlát, hogy ez a piac mit tud elviselni. Lehet neked olyan álmod, amit Magyarországon nem tudsz megcsinálni. Tehát ez egy következő korlát. És utána, amivel az elején kezdted, ahhoz, hogy pénz vagy tőkét be tudj vonzani, az elején az valószínűleg valamilyen ismeretségi, hogy mondjam, ismerlek téged, megbízlak benne tőket, de amikor elkezdesz ebbe az iskolába járni, hogy egy tőkebevonás, vagy bármi, na ahhoz meg már megint egy teljesen más pénzügyi struktúráltságot, teljesen más keretrendszert kell összerakni. És akkor még arról nem is beszélünk, hogyha valaki a tőzsdére akar menni. Tehát ezek olyan lépések, amik minden vállalkozásnál ott vannak, iparáktól függően, és ezekben a lépésekben, ha tulajdonosként benne akarsz maradni a vezetésben, akkor meg kell találnod a szerepkörödet. Ha túl magasra emeled magad, és nem vagy rá képes, akkor megfojtod a cégedet. Ha rosszul választod meg ennek az összetételét, akkor is, hogy milyen embereket, ez akkor is megfojtod. Tehát nagyon-nagyon sok az út, ami elvezethet odáig, hogy vagy stagnálni fog a vállalat, vagy egyszerűen eltűnik. Tehát ezek nehézségek, de ezek olyan nehézségek, amiben rengeteget lehet tanulni, és nem csak a nehézséget akarom kiemelni, mert ez, aki végigment ezen az úton, és megcsinálta, ott azért kivétel nélkül azt láttam, hogy nagyon-nagyon sokat ad az embernek, nagyon sokat jelent neki. Csak aztán nagyon sokan ott maradnak, és azt gondolják, hogy vállalkozás nélküle fabatkát sem ér, és akkor azt meg, hogy ha nem vagyok ott 105%-osan, akkor ez nem fog menni. És azt nagyon hamar túl kell lépni azon, hogyha hátrébb lépsz, és figyelsz, akkor lehet, hogy sokkal többet tudsz segíteni a vállalkozásodnak, mint hogyha te ebben pörögnél 105%-osan.
3: Hát nem csak azért, mert nekem lenne egy cégem, akkor annak örülnék igazán, ha hátrébb lépnék, és nem csak, hogy segíteném, hanem látnám, mint a gyerek, hogy ő maga megél. Tehát teljesen nélkülön teremtettem egy olyan entitást, és nem csak a gazdaság, mert szerintem a társadalom életében is, ami már valóban entitás, saját jogán megél. Nem csak az én jogomon, hogy én vagyok az okos, és összeraktam ezt, hanem ez a saját jogán létező entitás, amelyik sok-sok évtizeden keresztül csak a saját jogán él azért, amit csinál.
2: Igen, ez egy nagyon komoly cél. Mindenkinek, nekem is, hogy egy ilyen tudjon teremteni az ember.
3: Neked is célod?
2: Igen. Hát az a klasszikus, hogy amikor majd egyszer öreg nyugdíjasként elhajtasz autóval, és azt tudod mondani, hogy hát ebbe a cégbe itt én dolgoztam, és én építettem. És már nem is biztos, hogy kell, hogy hozzák közöd legyen.
1: Most egy kis zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Nyisztor Józseffel, a Tréning 360 ügyvezetőjével és társtulajdonosával.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: jaj.
1: Hello, Wolfi vagyok a Punani Masszívból. Hallgass továbbra is a Rádió Cafét, mert itt van barátod.
2: Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Pincér! Pincér!
4: Igen, mit parancsol?
3: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
2: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
5: 3/4
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
7: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk. koncertobudapest.hu.
6: Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
8: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok. Vendégem Nyisztor József, a Training 360 ügyvezetője és társtulajdonosa.
2: Rajtad mennyit formált az, hogy tulajdonos lettél személyiségben?
3: Egész életemben nagyon sokáig hol édesapám vállalkozásánál dolgoztam, hol egy nagyvállalatnál, mindig is tulajdonosi szemléletem volt. Tehát ez
2: egy nagyvállalat alkalmazottként is?
3: Igen. Nem tudtam másképp csinálni dolgomat. Mi mindig úgy gondoltam, hogyan lehetne jobban csinálni, ha az enyém lenne. Ez egy könnyű volt. De amikor csak te felelsz mindenért, az egy nagyon-nagyon komoly teher, és az formálja a személyiséget, és az elején nem jól, és nagyon sok idő ezt megtanulni, vagyis hát valakinek sok, valakinek kevés, ezt a terhet vinni. Hát nálunk is azért dolgozunk 50-120 kollégával, külsős kollega, még legalább ennyi, az annyi család, és egyetlen egyszer sem volt olyan nálunk, hogy ne lett volna a bankszámlán pénz, vagy egy olyan ígéretet nem teljesítettünk volna, ami rajtunk múlt, de ezzel minden reggel, és az elején az ember minden reggel szembenéz, az azért nehéz. Most így ennyi év után pontosan tudom, hogy olyan rendszert alkottam, hogyha nagy baj lenne, és holnap utántól nem lenne egy fia forgalmunk sem, akkor is ilyen 9-12 hónap lenne megoldani a problémát. Ez azért nagy magabiztosságot ad, úgy meg az, hogy már rengeteget láttam, de az elején nem tudod. Tehát bemész az erdőbe, és nem tudod, hogy mivel fogsz találkozni a fa mögött, őzikével vagy medvével. Keveset látsz ebből az egész vállalkozósdiból. Tudod, hogy elmetek képes vagy rá, de nem tudod, hogy mi jön szembe. És ez formálja, hogy már sokkal kevesebb dologtól ijedek meg, másképp állok egy ilyen hirtelen változásnál, vagy egy kulcsszereplő felmondásán, vagy egy ügyfélnek a reakcióján, vagy egy nagy változáson, ami történik az üzleti életben, vagy a politikai életben, mert már azt láttam, hogy volt. Ezen már túlmentünk.
2: Harcos vagy hadvezér?
3: Én hadvezér vagyok. Bizonyos szituációkban nem riad vissza a személyes harctól sem. Tehát alapvetően hadvezér vagyok.
2: Hát nem riadsz vissza, mert egész fiatalon szembesültél egy egészségügyi problémával, ugye, ha szabad mondanom, ha nem bánod, a gerinc sérv, amit javítani kellett.
3: Ez nekem nagyon furcsa volt, mert gyerekkoromtól fizikai munkát végeztem, futottam, lovagoltam, úsztam, nem tudom, és nagyon-nagyon sokat beletettem a munkába, tehát én 35 éves koromig több filmben is szokták mondani, és nem tudom pontosan idézni, de az a lényege, hogy aki szombaton nem dolgozik elég sokáig, az meg sem érdemli, hogy vasárnap bejöjjön, és ezzel voltam tényleg, tehát egy vasárnap.
2: Ezt még nem hallottam, de titokba tartom, nehogy bárki megtudja a főnökeim közül.
3: És én vasárnap is még, és úgy, hogy alkalmazott voltam, tehát én végig dolgoztam a szombatot, és még vasárnap délután is, ha kellett, bementem. És akkor, mikor szembe jött az első ilyen pofon, akkor azon gondoltam, hogy húha, akkor most eddig nem hiányoztak azok a szombat-vasárnapok, de már lehet, hogy nem fogom tudni azokat a dolgokat megcsinálni, amire lehet, hogy vágynék. És ez egy nagyon komoly visszanézést és újrakalibrálást jelentett az életembe, és egy kicsit ott kezdődött a második életem, hogy ezen elkezdtem gondolkodni, és utána, amikor a cégnél elértünk odáig, hogy megépítettük a céget, és látszott, hogy sikerült, és már én döntem el, hogy akarom-e vinni, vagy nem, onnantól meg már ez igazán belejött. És ez nagyon jó pillanat volt, ezek a nehéz pillanatokból nagyon sokat merítettem, ugyanígy, hogy most ez mindig lehet fokozni az embernek, ugye nekem többször megmutatták a gerincemet, ez nehéz volt, és akkor mindig erre van még egy réteg, hogy amikor másodszor műtik meg, akkor azt mondják, hogy hát Nyisztor úr azért nézzen körül, mert alig, ha nem rákos. És akkor, amikor másodszor műtenek meg, és így gondolkodsz, és akkor így gondolkodsz egy jó 2-3 órát, hogy holnap egy nagyon nehéz műtét, de ott még nem fog véget érni. És akkor úgy nagyon gyorsan összerendezed, hogy mi a fontos az életedben neked, mi a nem fontos, összepakolod, és ez nagyon-nagyon segít a a fókuszálásban. És ebből nagyon pozitívan is ki lehet jönni, tényleg nagyon pozitívan is ki lehet jönni, és teljesebb életet lehet élni.
2: Nagyon nagy cégetek van, ami nagyon így szembe jött, az az, hogy arról beszélünk, hogy mennyire rossz a közoktatás Magyarországon is, hogy mennyire le vagyunk maradva. De nekem ebből az összegből, meg a több mint 100 000 ember, leoktatott emberből az jött le, hogy azért ez nem egészen úgy van, hogy el vagyunk maradva, és rossz az oktatás. Tudom, hogy ez egy specializált, a cégek által finanszírozott, tehát vannak itt szűkítő körülmények, de mégis ezek szerint van itt tudás, és a piac megoldja a tudás hiányt.
3: Magyarországon az a helyzet, hogy mivel a magyarországi bérek azért nincsenek szinkronba a finoman szóval sem a nyugatiakkal, viszont amiket mi tanítunk, annak az ára az nagyon szinkronban van vele, ezért a magánember nem engedheti meg ezeket a képzéseket, hanem valamilyen szempontból a cég segítségével tudja megoldani. És ezek az elmúlt 15 évben, ha azt mondom, hogy évente 10 000 ember át volt nálunk valamilyen képzésen, az egy nagyon jó szám, de ha belegondolunk, hogyha mondjuk mi vagyunk a piacvezetők, és azt gondolom, hogy minden embernek minden évben legalább 2-4-6 napot kéne azzal foglalkoznia, hogy ő maga változzon, akár mint ember, akár mint a szakmájában, ahhoz képest, ha ezeket felszorozzuk, ez nagyon-nagyon-nagyon kicsi ahhoz, hogyha mi tényleg egy tudásalapú társadalmat szeretnénk létrehozni. Európában olyan cég, aminek ennyire széles a repertoárja, nagyon kevés van, mint mi. És nem azért, mert mi annyira ügyesek vagyunk, hanem ott, ha az informatikának egy szegmenséhez értesz, vagy a vezetőképzésnek egy szegmenséhez értesz, vagy van egy nagyon-nagyon jó sales modellt fejlesztő dolgot, abból vígan megélsz. De Magyarországon csak akkor tudtunk mi megmaradni azzal a gárdával, ha nagyon-nagyon sok mindent próbáltunk.
2: Amolyan vegyesboltot kell üzemeltetni? Rossz példával?
3: Rossz példával, igen. Én inkább azt szoktam mondani, a külföldi partnerek jönnek hozzánk, hogy mi nekünk az a különlegességünk, hogyha olvastad az alapítványt, hogy mi tudunk atomerőmet építeni, de akkor át, ami elfér a tenyeredbe, ami nyugaton egy nagy robosztus cég csinálja, azt meg tudjuk mi kicsin csinálni, és nagyjából ugyanolyan outputokat tudunk tenni. De azért ennek mindig vannak hátulütői, mert az, hogy egy időpontban legyen annyi érdeklődés egy bizonyos specializált témába, 5-600 fajt, az nagyon nehéz összerakni. Tehát azt mondom, hogy olyan dolgot kell csinálni igazából, amire abban az idő pillanatban szükség van. És most még sokkal-sokkal nehezebb, mert régebben ez úgy volt, hogy a technológiák azok nem értek ennyire össze. Azt mondtad, Microsoft, vagy Cisco, vagy VMware, és ezek most itt tűnnek el. Azzal, hogy felhőbe megy minden, levelezést veszünk, nem Microsoft Exchange Server. Az AI-on még sokkal-sokkal jobban, még inkább arra megy a dolog, hogy egy adott problémát akarsz megoldani, és alatta ki kell rakni a logikai kockákat. Na most az, hogy több cégnek egyszerre ugyanarra problémájára mondj egy jó megoldás, az egyre-egyre nehezebb. Tehát nagyon-nagyon alakul át ez a piac, talán a legeslegyorsabban alakul át a világon, ami föladja a leckét mindenkinek, aki ezzel foglalkozik. Meg igazából mi a cégeket is arra tanítjuk, hogy a változást kezelni tudják. Tehát például az AI pont olyan, hogy a teljes szervezetet tanítani kell különböző szinten erre, hogy az ő nézőpontjából hogyan, mit fog jelenteni az AI, teljesen mást a vezetőségnek, teljesen mást a kollégáknak, és ha megtanítjuk, hogy ezt a folyamatot hogy lehet megtanulni, akkor utána, ahogy változik az AI, a következőket rátenni, rétegződni, ez már könnyű. Struktúrát kell építeni. És ebbe van előrébb a nyugat, mint mi, vagy Európa, hogy kicsit úgy érzem magam most, mikor bemegyünk ilyen magyarországi cégekhez, egyszerre sírok és nevetek, mert hál' Istennek, internetnek, mindennek köszönhetően az AI-jal majdnem mindenhol foglalkoznak, tudják, próbálják, csinálják, de egy kicsit azok a karikatúrák jutnak az eszembe, amikor a ilyen ősemberes vagy ott behozzák a kereket, meg a tüzet, és mi mindent lehet vele csinálni, és valakik meg kocsit építenek belőle, de a többiek meg próbálgatják, használják. Nyugaton már gyakorlatilag struktúrákat, üzleti problémáknak a folyamataiba építik bele, mi még próbálkozunk egy csomó helyen. Tehát,
2: ez mitől van azért, mert itt vagyunk Közép-Európában, vagy más a fejünk?
3: Bocsánat, ez általános volt, érettségi szint. Nyugat-Európában, különösen a nagyvállalatoknak a központjai azért nem Magyarországon vannak. Ott az teljesen normális, az, hogy jön valami, és beépítjük, pláne, ha ennyire fontos dolog, beépítjük az eddigi processzeinkbe. Mi nálunk ez a kipróbáljuk, megnézzük, mi van, ez a folyamat, ez a rácsodálkozási folyamat hosszabb. Mert még nem értük el azt a termelékenységi szintet, hogy ezeket meg kell nézni, és nagyon gyorsan kell implementálni. Ez az implementálási idő, ami más nálunk.
2: Az egész magyar gazdasági élet a termelékenységi problémával van tele.
3: Így van.
2: Már nagyon régóta, nem is emlékszem, hogy volt-e olyan közgazdász az elmúlt 20 évben, aki ne ezzel foglalkozott volna, hogy hát a kiugrás az a termelékenység javításán múlik. Közhely az is, hogy hát ehhez kiművelt emberfők kellenek, és hogy valóban az oktatásnak mekkora szerepe, de én úgy érzem, hogy ezek mind ilyen elméletek, így mondások. Ez a tudásgazdaság, ez így önmagában, ez létezik, vagy csak egy feltétel ahhoz, hogy valóban termelékenyek legyünk?
3: Ha holnaptól nem mennék be a cégemhez, és soha többet nem foglalkoznék ezzel az iparággal, akkor is azt mondanám, hogy Magyarországnak ez az egy kitörési pontja van. Nem leszünk gyorsabb, meg ügyesebb összeszerelő központ. Ez nem kritika semmilyen eddigi dologra, de se az akkumulátorgyárak, se az autógyártás nem fogja nekünk elhozni a jövőt. Azt sokkal jobban becsülöm, amikor itt van valamelyiknek a K plusz F központja. Nagyon soknak egyébként itt van, abból sokkal több mindenre tudunk menni, hiszen pont az a lényege, amivel mindig is foglalkoztam, hogy a tudás az egy dolog, amit, hogyha egy másik embernek továbbadok, akkor ugyanannyi marad nekem, és az is továbbadja, és egyre több lesz belőle abból az egy egységből. Semmi más nincsen, amit ilyen könnyen, gyorsan lehet sokszorosítani, úgy, hogy nem kell hozzá gigantikus erőforrás. Szemlélet kell. És én azt nagy kudarcnak élem meg, akár saját magammal szemben is, hogy ezt az elmúlt 10-15-20 évben nem tudtunk ezzel komolyan foglalkozni, és nagyon-nagyon jó szintről indultunk. Én azt gondolom, hogy nagyon sok multinacionalis cég azért jött ide, és azért nőtt ki egy Graphisoft, vagy egy több olyan iparági dolog, ahogy, mert itt olyan kiművelt fők voltak. De elvesztettük ezt a dolgot, amiben erősek voltunk. És ezt nagyon gyorsan helyre kell tenni, mert ha helyre tesszük, akkor ez bevonza ezeket a dolgokat. Akkor nem az van, hogy mi másoljuk az észteket közigazgatásba, meg akkor csináljunk olyant, mint a Revolut, hanem akkor, hogyha ott vannak az okos emberek, akkor azok ki fogják találni, hogy mit kell változtatni, és mit kell csinálni, és én csak ezt az esélyt látom abból, hogy a termelékenységünkbe visszakerüljünk oda.
2: És van erre valódi esélyünk, hiszen most arról beszéltünk, hogy a mások elhúztak mellettünk, és ez tényleg így van. Tehát ahhoz, hogy mi legalább elérjük azt a szintet, talán meg is haladjuk, ahhoz nekünk kétszer akkora sebességgel kell növelni a tudásunkat, előre menni, vagy ez nem így működik ebben a
3: nem iparában? Így működik. Nem az iparágban nem így működik, hanem alapvetően arra kell, a multiplikátor hatásra kell rámenni, az, hogy 1 + 1 az 3, vagy 4, vagy 5. Nem muszáj minden lépést megtennünk, amíg ők végigmentek. Elé lehet vágni. Semmi nem akadályoz meg minket, hogy holnap utántól másképp csináljuk az iskolákba. Remek példák vannak. Nem kell végigmennünk az evolúciós úton. Én nem így érzem. Én azt gondolom, hogy ezt igenis nem 2 év alatt, de belátható időn belül, én azt gondolom, hogy 4-5-10 éven belül nagyon nagyot lehet előrelépni.
2: Sokan, hát szerintem mindenki az államra mutogat. Én azt látom, vagy azt gondolom, hogy ebben a piacnak jó lenne, hogyha segítséget nyújtanának piaci cégek. Ez lehetséges? Vagy ugye a profitorientáltság a piaci cégeknek annyira beszűkíti a mozgásteret, hogy ilyen típusú társadalmi hozzájárulást nem is lehet várni a piaci cégektől.
3: Hát ez nem így van. Nekünk nagyon komoly, van egy másik cégünk, amiben rengeteg Net Akadémiának hívják, amiben rengeteg e-learning tartalom van, és mi a középiskolás tanároknak teljesen évek óta teljesen ingyen adjuk a tartalmat. Jelentkezni kell, és annyit tanulnak, és arra használják, amire akarják. Tehát én azt gondolom, és a többi cég is úgy van, én azt gondolom, hogy ha látják, hogy ez hova megy, biztos, hogy a piaci cégeken nem múlik, hogy segítséget nyújtanak, hiszen amikor van a másik paradoxon, nincs olyan, hogy elég tudás. Tehát, hogyha odaadjuk nekik, amit most van, és segítünk, akkor az még a következő lépésre teszi őket felkészültek.
2: Tehát a tudás az egyre szélesebben nyitja, hogy úgy mondjam, az ollót.
3: Igen, tehát ettől nem kell félni, és nem az államra kell mutogatni, de az, hogy nyitott szívvel közelítsenek ezekhez a kérdésekhez, hogy igenis tudásalapú társadalmat kell építeni, és meghallgatni ezeket, hogy hogyan meg mint lehet csinálni, ezekben én nem hiszem el, hogy lenne olyan, aki ne szívesen venne részt, és ne szívesen tenné oda, amilyen van, ha látja, hogy ezt komolyan veszik, és ebből holnap után, azután lesz már valami. Mert ez nem annyira nehéz.
2: Hát igen, jó lenne, nem csak egy ilyen szlogenné, sok konferenciákon, meg nem tudom, hol ismételgete szlogenné válna ez a tudás alapú társadalom, hanem múlhatatlan igény alakulna ki. De ezek szerint mondjuk például a piaci cégeken ez nem múlik.
3: Nem múlik, és én tényleg ezt a kitörési pontot tenném, mert minden másban azt gondolom, hogy mondjam, van nálunk jobb. Tehát az, hogy az olcsó munkabérből akarunk előrébb kerülni,
2: nem tudom, rákutca, egy üvegplafon.
3: Nem tudom megmondani, hogy pontosan mit kéne Magyarországnak tennie, mert nem vagyok ilyen okos. De ha sok okos ember van itt, és folyamatosan oda visszatérünk, ami annak idején, ott az 1900-es évek elején, amikor az volt, hogy Magyarországot Marx lakók lakják, és azt látják, hogy itt van a legjobb, Európában az egyik legjobb oktatás, és nagyon okos emberek vannak, és eleve már a magyar nyelvnek a nagyon különbözőségét is, én azt gondolom, hogy egy másik gondolkodásmód ott is hozhat magában, de ezt nem értek, de ez biztos, hogy egy picit más logikával gondolkodunk, akkor ezek az okos emberek, ezek fel fogják tudni találni és mutatni a jövőt, hogyha ha adunk nekik teret, és mások másképp fognak ránk nézni. És szerintem ezt kell most visszaépítenünk, vagy megcsinálja más, és ugye ne felejtsük el, hogy egy ilyen tudásalapú társadalomnak vonzása van. Nekem is nagyok a gyerekeim. Hova akarnak menni? Ahol tanulhatok, ahol fejlődhetek. Vagy megcsinálunk egy olyan vonzáspontot, hogy legalább ne menjen el, vagy csinálunk egy olyat, hogy jöjjön ide. Nem könnyű, de én azt láttam eddigi életemben, hogy nagyon sok ilyen nehéz dologba vágtunk neki, és hogy az ember nekivág egy ilyennek, akkor 2 év alatt már ennek lehet számottevő, kimutatható eredménye, hogyha valamit küzd az ember. Hogyha egy olyan lépést

0: az eredmény. De ebben tényleg hinni kell, és a rendező elveket átalakítani. Volt egy kollégám, aki azt mondta, hogy ha Magyarországon mindenki tudná jól használni az Excel-t, az 0,5% GDP növekedést eredményez. És sokszor azt mondom, hogy már akár ennyi is elég lehet.
1: Te foglalkozol, mondjuk így talán, coachulással, vezetői tanácsadással. Ha most ezt mindezt magadra vetíted is, te vagy ha létezik ilyen, hogy saját magad coacha, és egy mondatot mondanál magadról, vagy magad, azt meg tudnád fogalmazni? Hogy a jövőre vonatkozóan mi lenne jó, miben lenne érdemes változni, vagy mit tarts szemed előtt?
0: Hát ez nagyon nehéz. Emberileg, vagy cégileg?
1: A beszélgetésünkből az következik, hogy ha emberileg csinálsz valamit, akkor annak van céges lenyomata.
0: Azoknak a típusú embereknek, mint én, akik nagyon célorientáltak, és nagyon szeretnek hasznos mozdonynak, és jól funkcionálnak lenni, annak nagyon nehéz, hogy nem olyan gyorsan változik, vagy tudja megváltoztatni a körülötte lévő világot, meg egyébek. És én azt tanultam meg, és arra kell emlékeztetnem magamat, hogyha ehhez lazábban állok hozzá, és figyelembe veszem, hogyha jönnek is a nehézségek, szintén egy nagyon jó pszichológus mondta, hogy minden elmúlik egyszer, akkor sokkal-sokkal produktívabb tudok lenni. És azért csinálom tudatosan, hogy ennyi mindent csinálok, mert könnyebben abba az állapotban tart, hogy higgadtan azt az egy kis követted odébb, azon mozdíts egyet, és az lesz az a 20%-ból az lesz az a lépés, ami a legtöbbet fog tovább. És hogy ezt tegyem magam minden nap, hogy a nagyon jó a szorgalom, nagyon kell a kitartás, de sokszor nem az izzadság csepp vezet a legrövidebb útra is, és erre mindig emlékeztetnem kell magamat, mert a hív meg a lendület az azt gondolja, hogy kicsit olyan, mint a magyar túrázó, aki le akart jönni a rövid úton, még azt hiszem az Atlasz-hegységbe, és lett belőle egy National Geographic cikk, hogy 10 nap a dzsungelbe egyedül. Nekem ez kell, hogy amit mondtam, hogy 2 év alatt szinte bármit meg lehet építeni, bármit, tényleg bármit, és hogy azt így, mert hogy azt meg lehet úgy is, hogy közben kvázi jól érzed magad, és nem mondasz le mindenről, és lehet, hogy könnyebben megy ez. Tehát ezt mondanám magamnak.
1: Nyisztor József, köszönöm, hogy eljöttél a Dzsungelharcba, és beszélgettünk rólad, meg hát a cégedről is egy kicsit.
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: A Dzsungelharc mai története véget ért. Vendégem Nyisztor József, a Training 360 ügyvezetője és társtulajdonosa volt. Egy hét múlva egy újabb történetet hallhattok a szabadság szeretetről, a kitartásról és a belső tűzről, olyan emberekről, akik a lehető legszélesebb értelemben vállalkozók, az én szememben egyben felfedezők is. Ha tetszett a beszélgetés, kövessétek a Dzsungelharc Spotify csatornáját, hogy ne maradjatok le a jó történetekről. Köszönöm, hogy velünk voltatok. Rétal Igort hallottátok.
3: Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. Visszahallgatnád? Megteheted a Rádiókafé 98.hu-n. A műsor támogatója a Toyota üzleti megoldások. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádiókafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Nagyon.
3: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
3: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
3: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
3: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsort

0: támogatója az MBH Bank Corporate.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
0: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Boban Markovicsék pünkösd vasárnap páratlan koncertre hívnak, ahol az igazi körtáncok, a könnyed ringatózások és az extrém mulatások találkoznak. Éld át a balkáni zene lüktetését, amely egyben a nyári koncertszezon lendületes indulása is. Részletek és jegyek kobuci.hu. A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest egyik ikonikus helyszínén, a Népszigeten, a Kabinban. Május 22-én pénteken este 6-tól George Mihály játssza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is. Május 22-én a Kabinban, a 4. kerület Zsilip utca Újpesti Vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
2: A magyar-osztrák kapcsolatokban új fejezet következhet. A BL döntő miatt extrém terhelést kap a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér. Tovább melegszik az idő. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatokban. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök Bécsben Christian Stocker osztrák kancellárral közös sajtótájékoztatóján. A nyugat-magyarországi azbeszt szennyezés is szóba került. Az ügyben hétfőn kezdi meg a munkát a magyar-osztrák bizottság. A közlekedés terén is erősítenék az együttműködést. Magyar Péter felvetette azt is, hogy több tízezer Ausztriában dolgozó magyar élete lenne könnyebb, ha Ausztria eltörölné a visszavisszatérő határ ellenőrzéseket. Egyúttal leszögezte, hogy Magyarország meg fogja védeni az unió külső határait. Továbbra is szükség lehet külföldi dolgozókra az építőiparban. Koi László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke hangsúlyozta, az Európai Unión kívülről érkező munkavállalók több területen is fontos szerepet töltenek be. Közben a kormány a tervek szerint hamarosan dönthet a vendégmunkások alkalmazását érintő új szabályokról. A szokásos forgalom duplájára számíthatnak a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren a jövő hétvégén a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntője miatt. Az előkészületek már 10 hónapja zajlanak. A nagyszámú csárter és menetrend szerinti járat miatt a reptéren megerősített létszámmal teljes kapacitással dolgoznak majd. Motorrádiunknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
3: Extrém terhelés alatt lesz a repülőtér és az összes közlekedési infrastruktúra, ami a városba jutás és a repülőtérre való kijutást jelenti. A szombat és a vasárnapi napon közel 800 járatunk lesz naponta. Újra nyitottuk az egyes terminált. Zajhatásokban itt a környező településeket érni fogja egy terhelés, úgyhogy kérjük mindenkinek a türelmét, megértését, hiszen az ország turizmus és sport szempontjából egy nagyon kiemelt jelentőségű esemény, és mindenkinek nagyon fontos.
2: Másképp lesznek nyitva a boltok pünköstkor, vasárnap és hétfőn is ünnepnapi boltzár lesz érvényben. Ez a nagyobb boltláncokra is érvényes. A kisebb üzleteknél viszont lehetnek kivételek. Az éttermek, kávézók, cukrászdák, mozik kinyithatnak, de a benzinkutakon lévő üzletekben és a legtöbb éjjel-nappaliban is lehet majd vásárolni. Az előttünk álló éjszakán többnyire derült vagy gyengén felhős időre készülhetünk, csapadék sehol sem várható, a szél helyenként megélénkülhet, hajnalra pedig 8 és 17 fok közé hűl le a levegő. A folytatásban a napsütési a főszerep, csak kevés fátyol és gomoly felhő jelenhet meg az égen, elszórtan kialakulhat ugyan egy-egy zápor, de számottevő csapadékra továbbra sem kell készülni. Délutánra 22 és 27 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának?

0: Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, ez itt az Epic Stories, a Rádió Cafén és a podcast lejátszókban. Én pedig Dolcsák Dániel vagyok, és ma tovább folytatunk egy kúrens témát, ami a karriertervezés vagy a karrierváltás kérdés. Ugye beszéltünk arról, hogy kinek a felelőssége az, hogy képzettek legyenek az emberek a munkahelyen, viszont hogyha túl sok a változás, akkor abban előbb-utóbb lehetnek nagy ugrások. És a mai vendégünkkel, Gosztonyi Csabával, a MOME Open vezetőjével a karrierváltásról fogunk beszélni. Szia Csaba, köszönjük, hogy eljöttél.
2: Szia, nagyon köszönöm
1: meg. És nem ugorjunk is bele egyből, mert te önmagad is egy vad karrierváltó vagy, legalábbis van néhány igen meglepő fordulat így a karrieredben. Ugyan a MOME Open az mégis egy egyetemi, egy felnőtt képzési hely, de azért elég sok helyen találkozhattak veled az emberek az elmúlt évtizedekben.
2: Igen, bár ezt én nem feltétlenül így értem meg, mert most ugyan alkalmazottként dolgozom, de korábban majdnem 30 évig ilyen saját ötleteket valósítottam meg, vagy saját cégeket indítottam el, és aztán alakult, ahogy alakult. Tehát, hogy valójában én inkább az azt megelőző életemet, vagy az ezt megelőző életemet ilyen kalandozásként élem meg, amiben egy csomó olyan új elem volt, vagy váratlannak tűnő elem kívülről, ami annyira nem tűnik szervesnek. De azt gondolom, hogy így most visszanézve a színészet, ami ugye később jött nekem, vagy a startup, ami kifejezetten színészkereséssel foglalkozott, amit színész oldalról, meg reklámügynökségi oldalról építettünk föl. Előtte a reklámügynökségi lét, előtte az, hogy szakújságíróként, főszerkesztőként, lapigazgatóként dolgoztam. Ezek így utólag összefüggnek, vagy utólag az látszik, hogy ez a sok-sok elem kellett ahhoz, amit most csinálok, de valóban kívülről eléggé vadkanyaroknak tűnnek azért.
1: Igen, meg igazából atipikus az út, bár még én is újságíró voltam, de ugye amikor onnan átmenni az egyik oldalára, a másik oldalára, végülis te is reklámról írtál, majd utána reklámokat csináltál, de hogy az utad az atipikus, és egy kicsit nem tudom, kívülről nézve mondjuk így váratlannak tűnnek a váltások, de mielőtt mondjuk egy-egy ilyenbe beleértél, akkor ennek volt mondjuk egy felkészülése, vagy érezted már évekkel előtte, hogy neked menned kell, vagy volt valamilyen gondolat, amit dédelgettél ezzel kapcsolatban?
2: Nagyon nem.

0: szállodaportás voltam 92-ben gimnázium után, elmentem egy ilyen iskolába, de azért, mert nem volt jobb ötletem, és a pattársnőmnek az anyukája a stadion szállóban volt portás, úgyhogy mondtam, hogy akkor megyek én is. Meg nem nagyon akartam tovább tanulni, de aztán lett egy barátnőm, akit felvettek a pénzügyi és számviteli főiskolára, és aztán ciki lett volna nem egyetemre menni, úgyhogy utána így kerültem egyetemre, tehát hogy egy csomó olyan helyzet volt, amit annyira nem gondoltam át, tehát voltak dolgok, amik érdekeltek, végül magyar szakos tanár lettem, meg filmet is hallgattam az ELTE-n, de hát oda is teljesen véletlenül kerültem el, hogy elkísértem a barátaimat, és mondták, hogy akkor jelentkezzek én is, és tudod, ez a klasszikus történet, hogy volt olyan cimborám, aki éveket készült rá, a fejében volt a teljes film enciklopédia, én pedig tényleg három filmmel a tarsomban érkeztem oda, és annyira viccesnek tartottak, hogy azt mondták, hogy ez egy fehér elefánt, vegyük föl. Tehát egy csomó ilyen nagyon színész karrierem is úgymond úgy alakult, hogy ilyen hülyeskedésnek indult a Tápszínházban, és aztán hoztam egy döntést, hogy én nem akarok ilyen szuperfreak lenni, hanem inkább akkor nézzük meg, hogy mi van a színészet felé, de hát egyáltalán nem volt biztos. Szóval én mindig azt szoktam mondani, hogy én nem szeretek bungee jumpingolni, meg nem merek motorozni, nekem ez a bungee jumpingom.
1: Pont ezt akartam megkérdezni, hogy ezek azért igazán nagy, nem tudom, halálugrások egyébként, tehát hogy ahol úgy tűnik, hogy azért nem pontosan tudod, hogy mi fog veled történni. Ez nem tudom, mi kell, bátorság, vagy őrültség, vagy vakmerőség?
0: Butaság, nem tudom, nem. Egyébként én azt tapasztaltam, hogy amióta kicsit későn lettem tudatos felnőtt ember, vagy talán túl későn is, de azt tapasztaltam, hogy amióta az vagyok, nem feltétlenül biztos, hogy hatékonyabban működöm, vagy jobban jön ki, mint amikor úgymond intuitíven hoztam döntést a dolgaimban, az ügynökségemben, hogy egyébként mivel kezdjünk el foglalkozni. Én nagyon, hát nem is azt mondom, hogy bízom a megérzéseimben, hanem egy csomószor van olyan helyzet, amikor azt érzem, hogy nekem ebben benn kell lennem. Tehát, hogy ez FOMO, vagy nem tudom micsoda, de hogy egyszerűen konkrétan azt az érzést, azt vissza tudom idézni, hogy hát ebből nem kéne kimaradni. Ezt muszáj megcsinálni, nem tudom, amikor startupunk lett a Lengyel Tamással, akkor is az volt, hogy hát én nagyon kipróbálnám már, hogy milyen lenne egy startup, és akkor utána valahogy szó-szót követett, kiderült, hogy a Tomi szeretne színészeknek egy olyan adatbázist tényleg abszolút altruista módon, hogy lehessen tudni, mikor érnek rá, és akkor kérdeztem, hogy te figyelj, miért nem csinálunk ebből egy startupot? Tehát, hogy nem volt semmilyen tudatosság ilyen, hát ezt nem tudom, ilyen bujaságnak mondanám, hogy így egyszerűen így izgattak dolgok, és ettől külön választanám azt a mostanit, amit csinálok, meg nyilván egy csomószor van, hogyha utólag visszanézel, mintha mondjuk mit tudom, benne vagy egy szar kapcsolatban, nem látod, nem érzed, de akkor, de utólag azért így összerakod, hogy jaj, hát azért már nagyon kifelé állt a rúd, és igazából el kellett menni. Mondjuk a startup az pont ilyen volt, hogy egyszerűen a reklám szakmában az a terület, ami rám jutott ugye így a felelősségi körök közül, az már többet vett el, mint amennyit adott.
1: Nem biztos, hogy minden hallgató, biztos, médiapiacon jártos, hogy erről mesélsz, hogy pontosan mit jelent, hogy mi volt a reklámpiaci
0: kalandozás? Hát csak annyi, hogy nyilván nekem, hogy menjünk sorba, akkor lehet, hogy úgy gyorsan összefoglalom, hogy ugye én ilyen 5-4 éves korom körül oda kerültem a Kreatívhoz, ami egy marketing kommunikációs szaklap, még most is, és 26 évesen a lapigazgató főszerkesztője lettem, teljesen fogalmatlanul, aztán összekülönböztem a tulajdonossal, kivágtak, és akkor alapítottunk egy PR ügynökséget, amit próbakő kommunikációnak hívnak, még most is működik, csak már én nem vagyok benne, és aztán lett egy Carbon Group nevű ügynökségünk, ami aztán egy időben felhízott egy ilyen 30 fős közepes méretű reklámügynökségé, és igazából a felosztás nagyjából az volt, hogy valahogy én mindig a kreatív miatt is nyilván, meg valószínűleg a személyiségem miatt is benne voltam így a szociális sűrűbe, hogy így fogalmazzak, tehát nyilván megvoltak a kapcsolataim, meg jártam ide-oda konferenciákra, meg ugye, ahogy a Bud Spencer, Terence Hillben mondják, a te hangod mélyebb, tehát, hogy így valószínűleg így rám került ez a sapka ezért, hogy akkor én felejek a New Business-ért, meg nem tudom, és azért hogy mondjam, ez egy idő után az embert nyilván elkoptatja, tehát amikor mondjuk lelátogatsz, nem tudom, 200 marketingest egy évben, és abból mondjuk ismersz 20-at, mert nekem nem tudom, volt a reklámvilágban kapcsolati tőkém, de hogy így rájöttem, hogy hát a marketingeseket nem annyira ismerem, úgyhogy akkor gyerünk, ismerjük meg őket. Most egyébként ugyanezt történik a HR-esekkel. Nyilván egy teljesen más helyzet, és érdekes módon valahogy nekem jobban is passzol ez, mint a saját cégesdi, amit sose próbáltam ki, hogy milyen alkalmazottnak lenni, de most ezt nagyon élvezem. De hogy az volt, hogy egyszerűen az embert ez egy idő után kiégeti. Tehát amikor az a főleg a szolgáltatóiparban, a reklámügynökségnél meg főképp nagyon sokat az van, az én generációm meg ezt is tanult a nagy szervilizmussal, hogy nagyon kevés a sikerélmény. Tehát, hogy nagyon sokszor van olyan, hogy viszel egy folyamatot, hosszú ideig viszed azt a folyamatot, a sikeressége egyáltalán nem garantált, rengeteg szubjektum van benne, és nyilván, hogyha a lelki alkatod nem olyan, hogy ezt így bírod hosszú távon, akkor ez egy idő után szétéget. Csak hát ezt mondjuk nem tudod, mert ez még azelőtt volt, amielőtt divatba jött volna a work-life balance.
1: No, úgyhogy... Igen, vagy valószínűleg tehát elég sokat, mondjuk ebben a podcastban is volt azért 2-3 olyan epizód, aminek a kiégés volt az egyik fő vonulata, és azért ott is általában az derül ki, hogy ezt, amire észreveszed, addigra már úgy elég nagyban.
0: Ja, nem, egyébként nekem nem, szóval hogy én például, mit tudom én, 17 éve most az utóbbi időben nem dolgozom színészként, de hogy egy jó ideig csináltam a reklámügynökség alatt is, amikor még volt olyan ügyfelem, aki konkrétan megjegyezte, hogy ő érzi a bőrén, hogy én színészkedem, mert kevesebb figyelem jut rá. Ez nyilván nem volt igaz, mert előtte sem foglalkoztam operatív szinten az ő ügyeivel, csak egyszerűen annak idején ez még egy ilyen, tudod, most már Covid után nyilván az van, hogy a jó esetben úgy osztod be az idődet, ahogy szeretnéd, vannak lehetőségeid arra, hogy nem tudom, otthonról dolgozol, vagy egy kávézóból, ha megvan ez a bizalom a munkaadóval, de hát annak idején ez egy sértés volt, tehát, hogy te nem engedhetted meg magadnak, hogy egyébként van valami egészen más fura életed, amit ő a tévében lát, viszont nekem pedig most az egy dolog, hogy tényleg egy egyensúlyt teremtett valamilyen módon a pszichés működésemben, de főleg szerintem egy kreatív iparágban nagyon fontos, hogy az ember töltekezni tudjon, vagy legyen egy olyan közeg, ahonnan én például sokkal korábban találkoztam olyan tehetséges jelmeztervezőkkel, díszlettervezőkkel, akárkivel, akit utána be lehetett építeni ugyanúgy a reklámvilágba, csak egyszerűen más oldalról. Csak ezt mondjuk nem tudom, 15 évvel ezelőtt nehezenben magyaráztad meg, akár a saját társaidnak.
1: Igen, ez egy, a te karaktered ilyen szempontból szerintem nagyon jó minta, mert hogy te végülis élsz egy jó ideje valahogyan, meg hozod akkor, egyébként nagyon tetszik, hogy végülis ezt az intuíciót, meg a tudatosságot szembeállítod, de ahogy utána elmagyaráztad, az látszik, hogy inkább az a kettő, hogy együttműködik, hogy intuitívan hagyod magad vezérelni, majd utána tudatosan, szorgalmasan beépülsz abba a dologba, tehát mondjuk lelátogatni mondjuk akkor azt a listát, az már nem egy intuitív dolog.
0: Hát vannak feladatok ezekkel mindennel nyilván, tehát az építkezés részét nagyon szeretem valaminek, és az a tök jó, amikor van egy üres kert,
1: igen, és most viszont szerintem amiről beszélgetünk, és talán ezért is vagy itt, hogy szerintem egyre többen tapasztalják meg azt, hogy azok a kiszámítható, mondjuk ilyen standard utak, vagy karrierutak, azok vagy nem működnek, vagy egyébként nem hozzák azt a várt eredményt, vagy élményt, amit várt tőle, és hogy egyre gyakoribb az, hogy mondjuk az ilyen váratlan, vagy az ilyen csavarosabb ugrások, vagy mondjuk ilyen nagyobb szögű váltások, azok bekövetkeznek, és igen, ez a kreatív iparban lehet, hogy akkor egyébként már nagy múltra tekint vissza, de hogy most ez elég sokszor viccelünk is azzal, és ez már kezd nem vicc lenni, hogy mondjuk a bizonyos irodai munkaköröket az AI feleslegessé tesz, és akkor azokból az emberekből is lehet jóga oktató. Ezt egy picit ilyen pejoratívan szoktuk mondani, de hogy azt gondolom, hogy az ilyen típusú nagy ugrásokra is valahogyan fel kell készülni, mert egyébként akár, hogyha megnézzük fizetésekben is, mondjuk a kék meg a fehér galléros dolgok lehet, hogy összeérnek, meg tényleg lehet, hogy mondjuk egy könyvelőből lesz egy jóga oktató, vagy vice versa. Ugye programozókat képeztünk pár éven keresztül, ugye szinte bárkiből, és annak is azért vannak jó meg rossz példái, de hogy utána te is mondjuk iparból egyszer csak, ugye ha jól emlékszem, azt mondtad, hogy te sose voltál állásinterjún, kivéve egyszer, ami a mostani pozíciód.
0: Hát a Szanománál, ami most már talán most úgy hívják őket, hogy Centrál Média, még finn tulajdonosai voltak, ott egyszer elmentem, és volt egy brossúra nálam, ami egy ilyen reklám, nem is egy ilyen konferenciáról volt, ott volt egy ilyen rövid életrajzom, és azt mondtam a HR-es fiúnak, hogy ott vagyok a Geszti Péter mögött. És akkor így ez volt a CV-m. De ezt nem azért csináltam, mert paraszt akartam lenni, hanem mert úgy gondoltam, hogy hát ezt így kell csinálni, nem tudtam. Tehát, hogy ma is csak azért tudom, hogy ezt hogy kell csinálni, mert történetesen a feleségem HR-es, és hát nem szégyellem, hogy segített megírni az önéletrajzomat, amikor a Momera felvételiztem, mert nem tudtam, hogy ezt hogy kell.
1: De hogy egyébként mondjuk egy Mome Open-en már nem működött volna a stratégiád? Tehát, hogy ez egy formálisabb hely, és akkor ott kell
0: hát egy nézd, TV. Itt volt egyrészt a LinkedIn-ről jelentkeztem. Nekem az egy olyan időszak volt, hogy azt láttam, hogy jó, én nem szeretnék most már olyat kockáztatni, hogy egyszerűen valamit építsek a nulláról, és nincsen hátországom, és ez a startup élet, ez amúgy is egy kicsit azért kivéreztetett, mint ahogy a sok mindenkit nyilván, aki erre adja a fejét. És szerettem volna egy normális állást, és kb. Gondolkoztam, meg kérdeztem is ismerősöket, vagy olyanokat, ott is egy ilyen intuitív volt, hogy nem a legszűkebb környezetemből választottam embereket, hanem csak úgy eszembe jutottak emberek, akikkel beszélgettem, hogy én mire lennék jó.
1: Ez egyébként egy jó tipp.
0: Nekem volt amúgy valami a fejemben, és akkor nem, tehát én még gondolkoztam, hogy nem, hát más ügynökséghez nem megyek el, akkor még volt tulajdonrészem egy reklámügynökségben, vagy hát a reklámügynökségünkben, amiben azóta már nincsen, de úgy gondoltam, hogy az úgy lenne korrekt, hogyha nyilván én nem értékesíteném magam, de egyébként sem szerettem volna elmenni egy reklámügynökségbe, és akkor az volt a gondolatom, hogy hát valószínűleg én egy jó szélzes lennék, mert hát hiszen mennyi mindent csináltam. És akkor beszélgettem egy ismerősömmel, és akkor azt mondta, hogy ja, de te egy ilyen szarból várat építő típusú ember vagy, és ezt business development managernek hívják a vállalati szakzsargonban.
1: Lehetne egy ilyen szótárat csinálni.
0: És másnap megjelent a LinkedIn-en egy hirdetés, ahol a Mome konkrétan így írta ki ezt a pozíciót. Valószínűleg úgy akarták körülírni, hogy egy olyan üzleti vénájú ember jöjjön el, aki egyébként gatyába tudja rázni ezt az ötletet, mert akkor még nem volt ez egy márka, hanem volt egy ilyen felnőttképzési kezdemény. Nagyon jó dolgok voltak benne egyébként, meg szuper tanfolyamok akkor is, de hogy mint márkát nem pozícionálták ezt a dolgot, és a hirdetésből jöttem rá, hogy hát én ezt is szeretem csinálni, meg amúgy is érdekelt mindig így a továbbképzés, oktatás, a múltban is egy csomót csináltunk ilyet az ügynökséggel, nyilván sokszor azért is, hogy networköt építsünk, de hogy ezt a fajta ilyen tudáscserét, ezt csináltuk mi korábban is, vagy csináltam én is. De hát ott azért egy klasszikus felvételi volt, egy külföldi, nálam 18 éve fiatalabb hölgy lett később a főnököm, és vele volt egy interjú, de azt se tudtam, hogy hol legyek. Annak ellenére, hogy mondjuk nekünk a családban a nyelvünk az angol, mert a feleségem nem magyar, de hogy hát én nem tudtam, hogy ez hogy működik, és nem tudom, lehet, hogy most is az lenne, hogyha valamilyen nagyon hardcore corporate világba mennék, akkor ott elvéreznék.
1: De mi zavart jobban, hogy a körülmények ismeretlenek,
0: azt gondoltam, hogy én ez kevés vagyok, hogy én egy ilyen, amúgy is volt egy csomószor ilyen, szerintem az ilyen self-made embereknél sokszor előjön az, hogyha én életemben nem ültem soha előtte semmi olyan helyen, amit utána csináltam. Nem tudom, ezt most értelmesen mondtam el, tehát, hogy nekem nem volt mesterem, az újságírásban talán volt egy picit egy ideig, de aztán senki nem volt, aki azt mondta volna, hogy gyere ide, fiam, megmutatom, hogy kell csinálni, így valamit elkezdtünk csinálni, reklámügynökséget, és volt, hogy egyébként jobb híján versenyelőnyt próbáltam abból fabrikálni, hogy mi egyébként nem tudjuk, hogy ezt hogy kell csinálni, de emiatt nem is fogunk kliséket gyártani, blablabla, tehát hogy nyilván ez is működhet, de itt volt először az, hogy ez valamiféle folyamat, egy profi folyamat, amiben nekem részt kell vennem, és fogalmam sincs, hogy mit jelentek a munkaerőpiacon. Tényleg. Most már kb. Tudom, meg most volt már, hogy el is csináltam valamilyen folyamatot, viccből végigjátszottam egy ilyen, nem tudom, valamilyen ilyen applikációval, amiből kiderült, hogy akár még egy, nem tudom, egy multinacionális cégnél is megtalálnám a helyem, de én ezektől a mai napig félek. Tehát nem tudom, hogy annak ellenére, hogy tudod, azért olyan, vagy 51 évesen már olyan vagyok, mint a szaki a gyárban, hogy akkor így mit, megáll a gép, és akkor vakarják a fiatal munkatársak a fejüket, és akkor azt mondják, hogy Csaba bá! És akkor te odamész, és akkor azt mondod, hogy ezt a tücnit meg bűznit, ezt így rakjad, ezt így, és akkor ez így működik, mert hogy nyilván amiben a reklámügynökségi lét jó, hogy belekontárkodsz mindenféle iparágnak a mindenféle tevékenységébe, úgyhogy kevés dolog van, amit így nem látsz az alatt a 30 év alatt, ami mondjuk nekem vagy nem tudom, 25-30, ami volt.
1: Most egy kis szünetre megyünk, és rövidesen itt folytatjuk.
2: Még ne menjetek el! Az Epic Stories folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
3: Elnézést!
4: Nem bírsz bemenni.
3: MZKT!
4: Tessék!
3: MZKT!
4: Ja. Angolul egyszi!
5: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, Quality Music Lovers Society.
2: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
5: Angolul létszi.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
1: Ez itt az Epic Stories a Rádió Cafén és a podcast lejátszókban. Dolcsák Dániel vagyok, Gosztonyi Csabával, a MOME Open vezetőjével beszélgetünk a karrierváltásról. Szerintem ennek a podcastnak a hallgatói közül valószínűleg, akik váltanak, akkor ilyet pont fordítva csinálják, tehát a formálisabból mennek a kreatívabb
2: az
1: irányba.
2: Az a gyakori. De az, pont, az a normális.
1: Hát egyébként nem, tehát pont talán az, hogy nincs normális, vagy új normálisok vannak, de hogy egyébként szerintem nagyon izgalmas, hogy teret mersz engedni a vágyvezéreltségnek, és ezzel szerintem amúgy bebizonyítod azt, hogy ugye bármire képes vagy, hogyha azt elkezded csinálni, és folyamatosan csinálod, tehát hogy ezzel valójában validálod azt, hogy végülis a vad karrierváltások is működnek.
2: De szerintem ez nem való mindenkinek. Tehát erről pont a múltkor beszélgettünk valakivel, hogy don't try this at home.
1: Tehát, mi az ellen javallat? Erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy mert nyilván azért te is szembesülsz ezeknek a feszültségeivel.
2: Hát ez szerintem ez a bungee jumping hasonlat. Ha nem mersz ugrani, akkor ne ugorjál. Tehát, hogy az van, hogy engem is erőltettek föl mindenféle ilyen nagyon durva hullámvasutakra a barátaim, mert úgy gondolták, hogy ezt mindenki szereti, én megőrülök, és tényleg nem bírom. Egyszerűen valahogy van egy ilyen pszichés problémám vele, hogy nem élvezem, hanem egyszerűen rosszul vagyok tőle, és szeretnék kiszállni. Bennem mindig volt egy ilyen érzés, hogy én meg akarom nézni, hogy ez milyen, meg tulajdonképpen érted, mi baj ott történt. Nyilván amióta vannak gyerekeim azóta, vagy mondjuk így, hogy amikor az az időszak volt, amikor a gyerekeim még nem voltak fiatal felnőttek, de még nem születtek meg, ezekben az időszak, és most ugye megint az van, hogy már azért majdnem kirepültek a gyerekeim, hogy ilyenkor az ember felbátorodik, meg kevesebb a felelőssége, vagy legalábbis ez a szubjektív megélése, hogy kevesebb a felelőssége. Én egy elég nagy pofájú gyerek voltam korábban is, tehát a kreatívtól is azért rúgtak ki, mert azt mondtam a tulajdonosnak, hogy maga egy kockázati tőkebefektető, és én még akkor is itt leszek, amikor maga már ezt régen hagyja, de hát ő előbb adta el, szóval azt mondta, hogy jó van, fiam, úgyhogy kirúgatott, és utána adta el 2 héttel. És ugye régen még volt is ilyen, hogy fú, erről nem szabad beszélni ilyenekről, de hogy miért ne lenne szabad? Hát az ember vállalja fel, hogy amilyen, vannak olyan helyzetek, ahol ez a karakter is tök jó. Tehát ha tudsz működni a márkának megfelelően, érted, hogy mit jelent az a cég, aminél dolgozol, vagy amit építesz, de egyébként meg nyilván tehát nem konfrontatív a személyiségem, csak egész egyszerűen azt érzem, hogy van egy ilyen mániám, hogy valamit így nagyon szeretnék megcsinálni, és akkor annak meg kell épülni, akkor a csapatnak jönni kell velem, de hát nyilván azért már sokat tanultam asszertív kommunikációból, meg rengeteg hibát követtem el, amire rá tudtam nézni, és nyilván azóta már talán könnyebb velem együtt dolgozni.
1: Igen, de egyébként nem finomkozz, de hogy amire most úgy utaltál is, így szerintem 2 ilyen mondat részben is, hogy így a karrier fejlődés, meg így a jellem vagy személyiségfejlődés az valamennyire párhuzamos, hogy ez mennyire volt mondjuk neked tudatos, hogyan foglalkoztál azzal, mert az önreflexiód az most egyértelműen megvan, de ahogy mondtad,
2: ja, nekem, meg. Én ugye az 50-es generáció vagyok, tehát nekem a pánikbetegség segített. Tehát vannak azok, akik egy idő után rájönnek, hogy nekik, nem tudom, el kell utazniuk balira és befelé nézni. Én az voltam, aki azt hitte, hogy infarktusa van, és aztán berohantam egy ilyen rendelőbe, és akkor ott azt mondták nekem, nem tudom, 10x éve, hogy tessék most itt leülni, ezt a bogyót betetszik kapni, itt egy kicsit tetszik majd sírni. Az. Tehát, hogy amikor az van, hogy álljál már meg egy pillanatra, itt a család, itt vannak a gyerekeid, tehát, hogy lassítsen le, meg egyáltalán szerintem nem baj, ha az ember kap egy csomó pofont, és ez jöhet magánéleti oldalról, jöhet munka oldalról is. Én most pont a nagyobbik lányom egyetemista, és egy csomó ideig keresgélte, hogy hol dolgozhatna, nehéz is volt rávenni, hogy akkor próbálja meg, ugye ennek a generációnak már ilyen normális, hogy egyetem mellett azért így kiegészítő keresettet is élnek, és mondtam, hogy szerintem az zseniális, hogy igazából ennek nincsen túl nagy felelőssége, tehát kipróbálod a helyet, És ha azt érzed, hogy neked nem működik, vagy ők úgy érzik, hogy te nem vagy oda való, akkor is van még 15 alag, és mikor próbált ki, ha nem 20 évesen, amikor egyszerűen szembesülhetsz ezekkel a helyzetekkel, hogy miből tanulsz, miből nem. De szerintem egyébként visszatérve a kérdésedre, én egyáltalán nem voltam ebben tudatos, most már az vagyok, meg most már nyilván nagyon, nagyon figyelek a fizikai, meg a mentális épségemre is.
1: Mik
2: az eszközök? Gyógytornára kell járni, nem tudom, mármint akkor, hogyha olyan jellegű problémád van, hogy mondjuk meg kell erősíteni a vázizomrendszert, meg normálisan kell enni, tehát hogy ebben így próbál az ember tudatos lenni, és ez tök jó, mert nekem nagyon sokat segít, és ezért volt jó, amikor az reklámügynökségben dolgoztam, és mellette meg forgattam mondjuk egy sorozatot főszereplőként, nem sok ilyen volt, de volt ilyen, és akkor egy perc időm nem volt, minden be volt osztva. Nekem az nagyon sokat segít, hogyha így a körülmények beosztják az időmet. De egyébként meg az is tök jó, hogyha én mindig szégyeltem, hogy vannak időszakok, amikor olyan semmit nem csinálsz, és tudod, mostanában azért vannak ezek a hangok, hogy az nagyon jó, amikor az ember tud semmit csinálni, de közben meg amit én észrevettem saját magamon, hogy iszonyú gyorsan és hatékonyan tudok elvégezni valami olyan feladatot, ami lehet, hogy másnak hetek. Mert egyszerűen átlátom, hogy mit akarok, kit akarok elérni, hogy összekötözöm, és akkor egyszerűen így megvalósul.
1: De tehát akkor te az eredményre, meg a deadline-ra optimalizálsz, és nem mondjuk egy ilyen digitális szalagmunkásnak tartod magad, akinek a munkaidő és a teljesítmény az egyenes arányba áll magával.
2: Biztos, hogy nem.
1: És ehhez kellett neked dolgozni azon, hogy ezt a bűntudatot legyőzd azzal kapcsolatban, amikor mondjuk te valamit nagyon gyorsan megcsinálsz, és utána üresbe
2: rakod. Az önismereti munka ezben nagyon segít. Tehát a tudatos része az, hogy hogy ez, és akkor ez akkor egyébként a munka frontján meg így jelentkezik, és akkor tehát, hogy az, amikor így megállsz, és így rá tudsz valamire nézni egy kicsit szélesebb spektrumból, hogy amit csináltál, az most így jó-e vagy nem, hogy elfogadod-e a kritikát a kollégáitól, hogy elvárod-e, hogy szóljanak, amikor hülye vagy. Tehát, hogy nekem most ilyen szempontból szuper jó csapatom van. Nálamnál jóval fiatalabb emberekkel dolgozom együtt, de egyszerűen olyan jó kölcsönhatásban dolgozunk, és volt időm sok mindent elszúrni ahhoz, hogy ezeket megtanuljam, hogy ne csináljam.
1: Ez se biztos, hogy mindenki megengedi magának egy jó pedigré, az lehet,
2: de
1: mi a fontosabb.
2: De mit veszítesz? Tehát,
1: valószínűleg semmit.
2: Hát mit? Azt nyered, tehát nekem is volt ilyen, hogy hú, hát a lányom lehetne a főnököm, és hogy egyáltalán, tehát hogy nyilván én még abban a generációban nőttem föl, ahol így nálunk mondjuk sosem volt különbség a női meg a férfi fizetések között, de tudom, hogy azért ez a generáció, ez máshogy működik. De úgy voltam vele, hogy tök jó, nézzük meg, és soha jobb főnököm nem volt, oké, nem is volt sok, de hogy iszonyú jó érzés volt azt látni, hogy egyébként egy balti országból jövő lány, teljesen más mentalitással, egy ilyen Big Four gondolkodással ez összeeresztve velem, és nyilván, tehát hogy mondjam, a viszonyunk azért olyan volt, hogy azért ő elfogadta azt a tapasztalatot, vagy élettapasztalatot is, meg azt, amit én hoztam ebbe, és én nagyon-nagyon sokat tanultam tőle, tényleg. Vagy azáltal, hogy elfogadtam, hogy ő mit csinál szerintem jól, vagy jobban, megírok egy 20 oldalas prezentációt, és akkor megkérdezi, hogy szeretnéd, hogy egy oldalas legyen? Az ide, hogy holnap visszaadom, és akkor azt mondod, hogy tényleg.
1: És vagy nem ChatGPT-vel csinálja.
2: Nem. Vagy például nagyon szeretek modelleket építeni, üzleti modelleket, ugye amit én csinálok a Momén, az egy kicsit, tehát ha innen nézed oktatás, ha onnan, akkor meg nyilván egy bevételi lába az egyetemnek, a felnőtt képzés, megnyugtatóan drágán árulunk tanfolyamokat, és ebből nekünk pénzt kell csinálnunk az egyetemnek, és KPI-ok vannak, és nem tudom, pénzügyi terv, meg üzleti tervet kell építeni, és megszerettem úgy, hogy egyébként emlékszem, hogy amikor mondjuk a Kreatívnak lettem 26 évesen a lapigazgatója, és mellém rendeltek egy lányt az Excel-lel, akkor azt se tudtam, tehát úgy terveztünk üzletet, hogy a fogalmam nem volt rá, hogy mit csinálunk. De ugyanúgy sikeres.
1: Egyébként, tehát, hogy maga a MOME Open-nek, és azért gondoltam, hogy beszéljünk a te történetedről, mert biztos, hogy benne van most a MOME Open-nek az értéka.
2: Én vagyok, mint egy ilyen öreg büfészínész, hogy benyomsz egy gombot, és így.
1: Értékajánlatába, de hogy csak így a történet kedvéért, én magam is KPMG-nél dolgoztam, ott is volt képzési keretünk, uh-huh. és így rám szóltak a HR-ről, hogy ez most már határidő, és hogy akkor mondjam meg, hogy mit akarok vele csinálni, és így úristen, mit akarok vele csinálni, fogalmam nincs, hát nyilván konferenciákra el tudok menni, meg egyébek, és így gyorsan szétnéztem az interneten, megtaláltam, és hogy design thinking képzés életem egyik legjobb élménye volt, ilyen 12 hetes rövid. És most ezért nem tudom, biztos kaptunk valami oklevelet, vagy ilyesmi.
2: De hogy, ha nem, akkor szólj, ha
1: nem. De hogy nem kérte soha senki, tehát ezzel kapcsolatban így nem tudom, nekem is az a megélésem, hogy mondjuk ha csak nem valami, nem tudom, jogász, vagy orvos, vagy ilyesmi munkát végzel, akkor az, a diplomád az kevéssé érdekes ahhoz képest, ami a tapasztalatod, de hogy ott azért abban a közegben, és meg azóta néhány kollégám is vett részt különböző képzéseken, mondjuk mint tudom, egy grafikus mondjuk a kutatást kezdi el tanulni, mert érdekli. Tehát pont ezek a nagyon véletlenszerű kapcsolódások szerintem, amik a MOME Open-t így valamennyire nekem legalábbis így leírják, hogy nem feltétlenül abban mélyülök el jobban, amit már eddig is tudtam, hanem mondjuk 12 hét az már elég hosszú idő ahhoz, hogy egy konkrét fókuszterület el, én aktívan gyakorlatilag megismerkedjek, és akkor ezeket akár ilyen mozaikként építsem egymásra, de hogy így a felnőtt képzés az szerintem egy ilyen méltatlanul elhanyagolt téma is, meg ugye az emberek fejében sincs benne, és aztán most lehet, hogy pontatlanul idézem, de egy ilyen pár évvel ezelőtt találkoztam egy statisztikával, hogy Magyarországon a felnőtt képzésben résztvevő felnőttek aránya ilyen 1-2%, ami nem tudom, még Finnországban mondjuk sokszorosa, és ugye ebben valószínűleg a főző tanfolyam is benne van, hogy miért mennek hozzátok az emberek, és hogy milyen történet, ami tipikus. Mert szerintem nagyon sokan azt gondolják, hogy mondjuk egy videós képzés csak a videósok mennek, vagy mondjuk a design thinkingre csak mondjuk a UX-esek mennek, de az a hipotézisem a saját környezetemből, hogy ez nem teljesen így van.
2: Nagyon változó, és tele van nagyon érdekes, meghökkentő, szép emberi történettel, és nagyjából tényleg igaz, hogy volt már, nem tudom, fogorvos, aki a saját fogorvosi rendelőjét szerette volna a service design módszertannal újrahúzni, és ő ezért ment el, mert azt megértette belőle. Van ilyen, van olyan, aki egyszerűen azt érzi, hogy neki valamilyen szempontból ez a módszertan segít, ugye ilyen ez a fogorvos is van, akit küldenek nyilván a munkahelyéről, vagy talál pénzt, mint ahogy te csináltad, és akkor megnézi, hogy milyen értelmes dolgra lehet költeni. Van olyan, aki mondjuk, sok ilyen példa van, hogy ő érzi, hogy ez mondjuk egy hasznos tudás lehet, a vállalatánál nyitottak arra, hogy ő tanuljon, de alapvetően megcsinálja magának a helyet. Tehát, hogy tudod, van ilyen, nem is tudom, én is beszélgettem még annak idején pont fejvadászokkal is, és azt mondta nekem az egyik figura, hogy te az a típus vagy, aki megcsinál magadnak a pozíciót, tehát nem várni fog a pozíció, hanem majd csinálsz magadnak. És van egy csomó ilyen ember, nem csomó, de azért jó páron, akik elkezdenek foglalkozni egy területtel, beleássák magukat, a munkájuk mellett csinálják, észrevétetik magukat, megmutatják a feletteseiknek, hogy ennek mi értelme van, és egy idő után beérik, azt mondják nekik, hogy figyelj, ez tényleg hatékony, tényleg jobban működik, olcsóbban működik maga az a terület, amivel foglalkozunk, akkor tessék, itt van pilotoljad. Ez is egy nagyon izgalmas dolog. Van nyilván olyan, akinek, nem tudom, életközepi válsága van, és akkor abból jön. Vannak fiatalok, akik egész egyszerűen szeretnének valami értelmes dologgal foglalkozni. Ugye nálunk azért vannak a fotózástól, a design gondolkodásig, a sound designtól, az adatvizualizációig egy csomóféle terület van, de mondjuk így a vállalati oldalnál én azt látom, nekünk egyre több ilyen business-to-business képzésünk van, kimegyünk ugyanúgy vállalatokhoz, és egy ilyen 5 fő környékén már csinálok nekik tanfolyamokat, hogy nagyon érdekes, mondtam, hogy most HR-esekkel ismerkedem, hogy most tényleg az van, hogy stakeholder interjúkat készítünk most már 2 éve, elmegyünk, mint MOME, és kíváncsiak vagyunk rá, hogy ők hogy állnak a design tudatossággal, egyáltalán mit gondolnak róla, és tök érdekes, amikor elmész mondjuk egy HR igazgatóhoz, sok esetben el kell magyarázni, hogy nem a szobrászművészek meg a festőművészek, hogy miért kéne tudnia, tehát nyilván egy kicsi elit egyetem, és aztán közben kiderül, hogy fú, olyan dolgokat csinálunk, amiket ő így a Corvinustól várna el, mert hogy egyébként olyan üzleti ilyen dashboard képzések, még nem tudom, tehát hogy nem gondolná, hogy nálunk van, és nagyon érdekes azzal kísérletezni, főleg így vállalatokkal is, és már így prototipizáltunk képzéseket, tehát képzések nőttek ki abból, hogy az ilyen fájdalompontokat megnéztük, elmentem konferenciára, teszteltem, nem tudom, a prezentációmban benne volt néhány olyan dolog, amit nyilván én nem nagyon szeretem, amikor ez ma már divat, hogy így fölteteted a nézőközönséggel a kezét, van valamilyen fura kérdés, és akkor arra kell válaszolni, de mi kutatásra használtuk, hogy megnézzük, hogy náluk vannak-e ilyen problémák, és mondjuk amikor 100-ból 80-an fölteszik a kezüket, akkor azt látod, hogy hú, ez egy validáció, tehát lehet, hogy el lehet indulni ebbe az irányba, és van olyan pénzintézet például, akiknél az volt, hogy hát ne a drága dizájnereiket használják arra, hogy workshopokat facilitáljanak, mert hát ezt meg lehet tanulni. És akkor különböző osztályokat oktattunk ebben a témában, és ez mondjuk nyilván pénzügyi szempontból, kicsit elkanyarodtam, de vissza fogok térni.
1: Nem is biztos, hogy vissza kell, mert szerintem azért nagyon izgalmas, hogy mik ezek a fájdalompontok a cég oldaláról, illetve hogy bizonyára találkoztok akkor egyéni szinten, és hogy mondjuk a munkavállalónak mi fáj a saját karrierjén mondjuk, és akkor akár ilyen nagyvállalati környezetben.
2: Hát az, ugye amikor mielőtt én jöttem Momére, akkor nekem is a design az nyilván az volt, ami, tehát egy szép szék, vagy mondjuk az, amit csinálnak a grafikusok, de ugye a design módszertan ennél jóval több, meg mélyebb. És többek között az is design, amikor egy folyamatot úgy fejlesztesz, hogy annak megvan minden eredője. És két ilyen dolog van, amit azonosítottunk nagyon erősen. Az egyik pont egy ilyen, hogy hogyan lehet mondjuk egy csapat kohéziót csinálni, co-creation, meg workshop facilitálással. Tehát amikor az van, hogy van egy téma, amin nekünk egységnyi idő alatt végig kell menni, mint csapat, hogyan ne csúszunk szét, hogyan tudjuk tartani az agendát. Tehát, hogy egyszerűen ezek ugye módszertanok, te is, amikor tanultad a design thinkinget, ott azért van egy toolkit, amit megkapsz, és azt, hogyha jól tudod használni, akkor nyilván egy csomó mindenre alkalmazható. De a másik ilyen terület, az pedig az egyik cég eljött hozzánk, hogy ők dashboard tanfolyamot szeretnének, mert az volt a fejükben, hogy dashboard tanfolyam kell nekik, és ilyenkor mindig van egy felmérés, beszélgetünk velük, nyilván az adott szakterület vezetője kvázi egy ingyenes tanácsadást tart, vagy így letapogatjuk így ezeket a fájdalompontokat, és kiderült, hogy nem dashboard tanfolyam kell, hanem a dashboarddal vannak problémák, mégpedig az a probléma, hogy a kollégák nem használják a dashboardot.
1: Itt ebből azt kezdem kihallani, hogy egyébként néha az emberek úgy, vagy azért van szükségük akár karrierváltásra, és lehet, hogy akkor megérkeztünk megint egy ilyen M plusz egyedik típushoz, hogy valójában a cégben tök jól érzi magát, meg a környezet, a kultúra is jó, de hogy egyszerűen már teljesen más kéne csinálnia, amit te is mondtál, hogy egyébként lehet, hogy nem csak az ilyen kalandorok, meg úttörők, akiknek valamit tök újat kell kitaposni magának, hanem mondjuk akár az AI, meg a cloud, meg a nem tudom, az ilyen adatalapú működés miatt is szinte mindenki ezzel szembesül.
2: Igen, most ebben az esetben, ha befejezzem a gondolatot, mert hogy ott ez így nyer értelmet, hogy igazából az derült ki, hogy arra van szükség, hogy egy design thinking tanfolyamon keresztül, vagy egy ilyen folyamaton keresztül tudjuk meg, hogy miért nem használják ezt a dashboardot a kollégák. Tehát, hogy igazából itt nem is arról volt szó, hogy jól érzik-e magukat, vagy nem, hanem van egy nagyon drága fejlesztett eszköz, amit nem használnak, ami nyilván egy fájdalom a vállalatnak, meg kiadott rá egy csomó pénzt, meg adott esetben ez a dashboard egy nagyon hasznos dolog, és hogy itt nem szaktudásbeli probléma van, hanem egy ilyen design sprint keretében a csapat egymás között, és akkor ez itt a vállalati bizalom is benne van, hogy megengeded az embereidnek, hogy egymás között kibeszéljenek olyan dolgokat, amik mondjuk adott esetben problémát jelentenek, és amikor ott egy ilyen design módszertannal kiderül, hogy egyébként mi az oka annak, hogy nem használják a dashboardot, akkor utána lehet megnézni, hogy egyébként szakmailag mi, de visszatérve a kérdésedre, igen, hát abszolút érdemes elmérni. Szerintem tök jó dolog újat és újat tanulni. Pont ez az AI ilyen, hogy én nagyon kevés tanfolyamunkra megyek el, de nálunk most van egy ilyen filmkészítő AI tanfolyam, és én azóta se álltam le, tehát hogy én ezt megcsináltam itt 2 hónapja, és azóta is gyúrom a kis játékfilmet most már VO3-vel, tehát a Google-nek a filmkészítő eszközével, meg még jó pár dologgal, tehát hogy szerintem azért az fontos, hogy legyen valami ambíciója valakinek, tehát hogy így hogy legyen egy ilyen kifogyhatatlan kíváncsisága. Szerintem nekem ez egy nagy adottság, hogy valahogy mindig érdekel valami. És az, hogyha ha egy munkaadó fölismeri, hogy úgy tudja megtartani a munkavállalóját, hogy kielégíti ezt a fajta kíváncsiságát is, akkor szerintem a lojalitás az biztos, hogy nőni fog, és ez egy kulcs dolog. Tehát igazából én is azt látom, most nagyon sok vállalattal beszélgettünk, hogy megtartani egy munkatársat, azt nagyon sokféleképpen lehet, de hogyha tényleg meghallgatod, és ki tudod, hogy kb. Mi az, amire neki igénye lenne, és ez lehet bármi tényleg. Tehát egy tanfolyam, egy szabad péntek, egy bármi, tehát hogy igazából valahogy ezekkel, hogyha vannak ilyen vágyaik a kollégáknak, ezeket ki tudják elégíteni, akkor sokkal szorosabb lesz a kapcsolat. És nálunk azért nagyon sok ilyen sikertörténet van tényleg, a 70 éves mérnöktől kezdve, tehát rengeteg olyan ember van, akik egyszerűen valamilyen hívás hatására így eljönnek és képzik magukat.
1: Szerintem, hogyha a tanulással rá tudunk jönni arra, hogy az életünket tudjuk értelmesebben, vagy valami értelmes dologgal tölteni, az már önmagában szuper, és hogy nekem az nagyon tetszett, hogy megnéztük, hogy nem biztos, hogy mondjuk el kell hagyni a helyedet ahhoz, hogy más csináljál, és a formálisból, az informálisba, a kreatívból, a struktúrádba is van mozgás. Azt gondolom, hogy a karrierváltáshoz, akinek esetleg eddig nem volt mondjuk egy bátorsága, vagy nem értette, hogy miért kellene, az biztos, hogy kapott azért muníciót, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm.
1: És mindenkinek javasoljuk akkor, hogy akkor is tanuljon, hogyha egyébként nem feltétlenül van szüksége rá, mert attól önmagában is jobban fogja érezni magát. Ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza a korábbi epizódokat is, és kövess be minket a kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj le az újabb részekről sem. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@sivaforce.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltál, Dojcsák Dánielt hallottátok, sziasztok!
0: Rádió Café. Van barátod!

0: Epic Stories. A mai történetünk itt véget ért, de bőven van még mit megbeszélnünk. Várunk minden csütörtök este 9-től a Rádió Cafén. Kövesd az Epic Stories-t kedvenc podcast lejátszódban is. Ha pedig neked is van egy inspiráló történeted, írd meg nekünk ide epic@sivaforce.com. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, Gamer Zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kel.
0: A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest egyik ikonikus helyszínén, a Népszigeten, a Kabinban. Május 22-én pénteken este 6-tól George Mihály játssza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is. Május 22-én a Kabinban, a 4. kerület Zsilip utca Újpesti Vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Folyamatosan egyeztetnek a Magyarországnak járó uniós pénzekről. Az aszályhelyzet és a jégkár mérséklő között nincs összefüggés, egyre melegebb lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Jól haladnak az egyeztetések a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. Erről beszélt a miniszterelnök bécsi tárgyalásai után. Magyar Péter szerint már Budapesten dolgoznak az Európai Bizottság képviselői, és folyamatos a kapcsolat Brüsszellel. Most annak áttekintése zajlik, hogy mely fejlesztések és beruházások valósíthatók meg még a rendelkezésre álló időben. A kormányfő hangsúlyozta, a cél, hogy a lehető legtöbb forrást sikerüljön megszerezni a magyar vállalkozás és a gazdaság számára. Továbbra is szükség lehet külföldi dolgozókra az építőiparban. Koi László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke hangsúlyozta, az Európai Unión kívülről érkező munkavállalók több területen is fontos szerepet töltenek be. Közben a kormány a tervek szerint hamarosan dönthet a vendégmunkások alkalmazását érintő új szabályokról. Nincs összefüggés az aszályos időjárás és a jégkár mérséklő rendszer között, szögezte le rádiónknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Süle Katalin elmondta, a tévhittel ellentétben a generátorok csupán a jégszemek méretét, ezáltal az okozott károkat csökkentik. Az időjárást ugyanakkor nem befolyásolják.
3: A rendszer egy preventív elven működik. A zivatarfelhők kialakulásának a korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe. Az ezüstjodid elősegíti sok apró jégmag kialakulását, ezáltal csökkenti annak az esélyét, hogy nagyméretű jégszemek alakuljanak ki a felhőzetben. Tehát a rendszernek a célja nem a csapadék megszüntetése vagy létrehozása, hanem a felhőben lévő jégszemek méretének a mérséklése, és ezáltal a jégkárnak a csökkentése.
2: Legyünk körültekintőek a táboroztatási szezon előtt. Ezekben a hetekben sokan foglalnak nyári tábort, jelenleg közel 800 tábori turnus közül választhatnak a családok. Ilyenkor nem csak a programokat, hanem a részleteket is érdemes alaposan átnézni. Fontos, hogy a befizetett előlegről a szülők számlát kapjanak, és a szerződés pontosan tartalmazza, mi tartozik az árba, például az étkezés, a szállás vagy a különböző programok költségei. Derült vagy gyengén felhős idő várható, csapadék nem lesz, a szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 8 és 17 fok között valószínű. Holnap napos idő várható, a kevés fátyol és gomoly felhő mellett elvétve zápor előfordulhat. Délután 22-27 fokra számíthatunk. Szombaton is folytatódik a felmelegedés, csapadék nem várható, a csúcsok 25 és 29 fok között alakulhatnak majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Szilárd a föld folyik.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: Az amerikai rockbanda a Soundgarden legnagyobb slágere a Black Hole Sun. A néhai frontember Chris Cornell elmondása alapján mindössze 15 perc alatt született 1994-ben.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Annabel Cserlex volt Lindsay Mackin művész neve a fősulis zenekarában, és ez a mulatságos alter ego úgy megtetszett a dalszerző gitáros énekesnőnek, hogy később 2014-ben alapított zenekarának is ezt a nevet adta. A két projekt között Székláb kisasszonynak volt ideje elmélkednie a popipar és a húspiac hasonlóságain, ugyanis egy hentes üzletben dolgozott legjobb barátjával. Az ő emlékére íródott a Concrete Trees, mivel a barát 18-ban elhunyt. A visszaemlékezés azonban koránt sem gyászos hangulatú. Szövege az énekesnő egyik élénk álmán alapul, amelyben viszont látta a régi havert. A dal olyan barátokért szól, akik már eltávoztak, de azt kívánjátok, hogy még egyszer együtt lóghassatok velük, nyilatkozta a szerző.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A Frank Palermo együttest 2011 végén alapította Henry Gonzo énekes-gitáros frontember Budapesten. A zenekar stílusa sok különféle műfajt érint, az indie-től a rock and rollon át az afropopig. Mindez ütősökkel, fúvósokkal és billentyűssel megdobott mediterrán hangulattal fűszerezve. Egyedi, összetett hangzásviláguk talán annak is köszönhető, hogy négy nemzet, magyar, spanyol, kubai, görög gyermekei hozták magukkal és gyúrták egybe zenei kultúrájukat.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádiókafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
1: Made in Vidék. A vidéki gasztronómia legjobbjai az ország legfinomabb eseményén, az MBH Bank Gourmet Fesztiválon, amely az ország legszínesebb és legnagyobb menüjével, ingyenes előadásokkal és workshopokkal vár június 4-e és 7-e között a Millenárison. Jegyek és bérletek kedvezményesen a gourmetfesztivál.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: stranger. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Szinti country, chanson és bar jazz. Az amorf ördögökből ismert kacatpop, Gershwin és Kispál feldolgozások, jókedv és melankólia. Ezekből alkot szimpatikus elegyet az Erik Sumo Band zenéje. A gimnáziumi barátságból alakult amorf ördögök három nagy lemeze és országos sikere közben Tövisházi Ambrus ezernyi egyéb dolgon törte a fejét. Többek között remixek tucatjait készítette, és Erik Sumo néven DJ-zik is. Kiváló new jazz és easy listening szettekkel boldogítja egyre bővülő hallgatóságát.

0: szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Nagyon intenzíven élem meg azt, ami történik velem. Így főként ennek köszönhetően születnek zenék, mondta Sisi.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Alapvetően elektronikus jellegű duó vagyunk. Azért jellegű, mert vannak benne klasszikus zenekari elemek, gitár és ének, de ezen kívül tele van elektronikával a zenénk. Mondják az Analóg Balaton tagjai, Suffa Aba és Vörös Ákos elektronikus zenei duója a pop-rock dallamosságát ötvözi az elektronikus zene monotonitásával, szövegeik pedig igazi szétcsúszott hajnalok és másnap reggelek lenyomatai. A megalakulásuk utáni pár évben szinte minden fontos hazai fesztiválon és koncerthelyszínen felléptek.

0: Csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! A minőségi zenét kedvelők társasága újra találkozik. Ezúttal Budapest egyik ikonikus helyszínén, a Népszigeten, a Kabinban. Május 22-én pénteken este 6-tól George Mihály játssza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is. Május 22-én a Kabinban, a 4. kerület Zsilip utca Újpesti Vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének!
1: Gyere el május 30-án a 10. Hungarian Blitzring Opel pályanapra a Kakucsringre. Egész nap szokványos és nagyon nem szokványos Opelek a pályán, ahol ráadásul te is kipróbálhatod ellenőrzött körülmények között, amit az utcán nem lehet. Ez nem verseny, hanem igazi örömautózás a MOTE szervezésében, különleges autókkal, díjakkal és kupákkal. Hungarian Blitzring 2026. május 30. Kakucsring.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
2: Elnézést,
3: nem bírsz bemenni.
2: MZKT.
3: Tessék.
2: MZKT.
3: Ja. Angolul egyszer.
4: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihállyal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádiókafén. Minőségi zenét kedvelők közössége.
4: Angolul, légy szíves!

0: Aromira örültünk, hogy mind itt voltatok. Már az árunk. De jövő csütörtökön este 11-től újra nyit a minőségi zenét kedvelők közösségi klubja.
1: Angolul léci.
2: Sziasztok, Jocó bácsi vagyok, és hallgassátok ti is a Rádió Cafét.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
1: A trip hop legenda, Tréki, újra Budapesten. A műfaj úttörője június 9-én az Aquarium Klubban hozza el sötét tavait. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Csukom az ajtót, kattan az ár. Tétova homályon lépek át. A kakukkosóra egy pillanat.

Kocsai Gergely vagyok, és önök a Rádió Café 98.0-át hallgatják, de hogyha nem tudták volna, hogy ennyi, akkor nem tudnák hallgatni.

Szervusztok, Mihályfi Balázs vagyok, ma jártam a Rádiókaféban, óriási élmény volt, sűrűbben szeretnék idejönni, és azt javaslom mindenkinek, hogy ha teheti, kapcsolja be a rádiót, és hallgassa reggeltől éjfélig.

0: Sziasztok, Kék Kovács Mara vagyok, hallgassátok ti is a Rádió Cafét.
1: 2003, Szenajapi, jó, Gimisát, Kulaklán, Város Kossz, MD Uzi, 5-ös zárka, Zságer Fater.

0: A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. Takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
1: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig. This is a substance of the way of the samurai. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Egyes, kettes.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

játsz, nem veszem észre direkt, hogy baszolodsz, cégizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihekő

A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.